0: Sziasztok, Szebényi Dani vagyok, ez pedig a Rádió Kávé. Kinek
1: nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kinek szépen húz egy kicsit arré, nekem is hagyj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok! Tóth Bertalan vagyok a Pálokántóból. Hallgassátok továbbra is a Rádiókafét!

0: what fucking science is, bro. Never seen that like it.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egyszi.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
4: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rádió Café. Van barátod.

0: könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: I'm a passionate of Malaysia from so much more. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a bőr.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 4,2 milliárd eurónyi blokkolt kohéziós forrás érkezhet hamarosan. Polt Pétert és Balogh Zoltánt is meghallgatja a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság. Már 100 dollár felett van a kőolajára. Borult idő lesz, de csak elszórta lehet egy-egy zápor. Délután 22 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Európai Bizottság megkapta a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. A költségvetésért felelős uniós biztos jelezte, a dokumentum azokat az intézkedéseket mutatja be, amelyekkel Budapest szerint megszüntette a 2022-ben elrendelt pénzügyi szankciók alapjául szolgáló problémákat. Ha a bizottság pozitívan értékeli a magyar beadványt, akkor mintegy 4,2 milliárd eurónyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítása előtt nyílhat meg az út. 10 embert hív be meghallgatásra a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság. Köztük van Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője. A bizottság két vizsgálati szakaszt határozott meg, az elsőben azt vizsgálják, hogy 2011 és 2013 között kik és mikor szereztek tudomást az intézményben történt visszaélésekről, milyen intézkedések történtek, illetve maradtak el, és miért nem indult eljárás. A vizsgálat második szakasza a 2015 és 2016 közötti időszakra terjed ki. Ennek keretében többek között azt vizsgálják, hogy a jelzések ellenére miként maradhatott a helyén a gyermekotthon vezetője, aki még fővárosi és állami kitüntetést is átvehetett. Az orosz elnök szóvivője szerint Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történő kiutasítására. Dmitrij Peszkov barátságtalan lépésnek nevezte, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, és úgy fogalmazott, a lépés negatív hatással jár majd a két ország közötti kapcsolatokra. A RIA Novosti orosz hírügynökség azt írta, hogy a magyar külügyminisztérium nem nevezte meg a dátumot, amikor az orosz diplomatáknak el kell hagyniuk Magyarországot. Tovább drágult az olaj, a Brent ára átlépte a hordonkénti 100 dolláros szintet. A közel-keleti konfliktus további eszkalációja egyre komolyabb ellátási zavarokat vet fel, az energiaárak emelkedése pedig ismét felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, írja a Portfólió. Donald Trump szerint Vladimir Putyin megállapodást akar kötni az ukrajnai háború lezárásáról, írja a Bloomberg. Az amerikai elnök azután beszélt az orosz elnökkel, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában, majd Kijevben tárgyalt. Trump egy Putyin és Volodymyr Zelenszkij részvételével megtartott háromoldalú csúcs találkozót sem zárt ki.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Erősen felhős, borult idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kultúra. kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
2: Szeptember 11-én ingyenes egészségnap lesz a 9. kerületben a Mozgásklinika és a Mozgásklinika Ferencváros közös rendezvényén. Többek között szó lesz arról, hogy hogyan hat a testsúly és a mozgáshiány a mozgásszervekre, miért vezethet a fájdalom további inaktivitáshoz, milyen pszichológiai tényezők nehezítik a változtatást, milyen szerepe lehet a megfelelő mozgásnak, táplálkozásnak és szakmai támogatásnak, hogyan tehetjük meg az első fenntartható lépéseket egy aktívabb, fájdalommentesebb élet felé. Dr. Forgács Attila klinikai szakpszichológus és gasztropszichológus a Túlsúly lélektani hatásai című előadásában az evés, a testsúly és a pszichológiai tényezők kapcsolatáról beszél. Szakmai kerekasztal beszélgetésben a mozgás szervi orvosi, táplálkozás tudományi és népegészségügyi perspektívák találkoznak, és közösen keresik majd, milyen tényezők tarthatják fenn ezt az ördögi kört, illetve hol lehet elindítani a változást. A szakmai program után kötetlenül lehet beszélgetni a mozgásklinika terapeutáival és az esemény szakértőivel. A Ferencvárosi Művelődési Központban szeptember 11-én 18 órától várnak mindenkit. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
0: Tánc.
2: A nyári szünet után újra nyit a Fono, elindulnak a táncházak. A Fono Session örömzenés alkalmai, a családi programok és a Fono szerdák is. Szeptember 12-én a táncházak éjszakájával koronázzák meg az évad kezdést. Az új évadban is várja a résztvevőket az ország legpatinásabb táncháza, a Fono Szerda, elsőként szeptember 9-től Bukovina, gazdag táncos és zenei hagyománya lesz terítéken. A bukovinai székely közösség számos archaikus zenei és táncelemet őrzött meg. Kodály Zoltán 1914-es bukovinai gyűjtései például a magyar népzene korábbi rétegeibe is betekintést engednek, a táncokon keresztül pedig egy olyan különleges kulturális örökséghez kerülhetünk közelebb, amelyet generációk őriztek és adtak tovább. Az évad kezdés csúcspontját szeptember 12-én a Táncházak éjszakája 37. országos szezonnyitó táncház hozza el. A Táncház Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló nagyszabású közösségi ünnep minden évben egyetlen emlékezetes estével indítja a szezont. Különböző tájegységek táncai, táncoktatás, gyerek és kamasz programok, kézműves foglalkozások és mesés néprajzi programok várják a kicsiket és nagyokat egészen a hajnalig tartó táncházakig. Többek között Rábaközi, Magyar, Lapádi, Felcséki, Gömöri, Kalotaszegi, Mezőségi és Szatmári cigánytáncok várják az érdeklődőket. Az ifjaknak kiemelt figyelmet szentel a program a Gyerek és Kamasz Táncház, valamint a kézműveskedés mellett a Meseszó Egyesület interaktív mesés foglalkozással készül, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület pedig gyermekszólisták közreműködésével és Sikentánc Szilveszter vezetésével rendhagyó néprajzórát tart. Az Időtálló Örökség című programa népi kultúra továbbadásában a fiatal generációk szerepét hangsúlyozza. A táncházak éjszakáján a különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy a tájegységeket megelevenítő oktatók és táncegyüttesek is, akik segítik a tánclépésekben való elmélyedést, a hangulatot végig élő zene biztosítja. A táncházi évad egyik legemlékezetesebb eseményére kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak, tehát szeptember 12-én.
0: Kiállítás.
2: 13 kiállítással csatlakozik a mai Manóháza a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a francia intézet által szervezett egy éven át tartó a Francia Fény két évszázada című programsorozathoz. Az esemény sort 3 kiállítással nyitották meg a mai Manóházban, Émile Zola, Nora Dumas, valamint az 1980-ban született Matthias Depardon fotói bemutató tárlatok már látogathatók. A 13 tárlatból álló kiállítás sorozat felöleli a 19. században született művészeti ág történetét. 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját, illetve jelenét. A Francia Fény két évszázada elnevezésű esemény sorozat részeként 26 kiállítás, előadás, szimpózium, valamint konferencia valósul meg Budapesten a Mai Manóházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, illetve a Kisceli Múzeumban. A fővároson kívül pedig Veszprémben és Fehérvár Csurgón is várják programok az érdeklődőket.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: 4 plusz 1 elbűvölő játszótér, ahol te is újra gyerek lehetsz. Mindegy, hogy totyogó kezét szorongatva kell játszanunk, vagy épp az anya nézt korszak pörög. A játszótéri kaland közös élmény. Csúszunk, másszunk, építsünk, mókázzunk együtt. Körbejártuk az országot, és összegyűjtöttünk 4 plusz 1 vidéki játszóteret, ahol a játék öröme tényleg korlátlan. Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kölyökdomb, Kecskemét. Kecskemét és térsége egyik legizgalmasabb játszóhelye a Kölyökdomb, egy akadálymentes, integrált játszótér, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség az önfeled szórakozásra. A Szabadidőközpont 10.000 négyzetméteres területe kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is teljes értékű játékélményben részesülhessenek. A terület egyik oldalán fás, ligetes pihenőzóna található, ahol árnyékos padokon pihenhetünk, a Szabadidőközpont 174 hektáros parkjában pedig hosszabb sétákat is tehetünk. Bubba éneke játszótér, Hévíz. Szemünk előtt elevenednek meg a mesés elemek a Bubba éneke játszótéren, ahol fából faragott mászókákon és virágos rétegen kalandozhatnak a kicsik. A város határában található játszótéren móka közben hallgathatjuk a sárgarigó fügyszót, és le is pihenhetünk egy padnál. Itt, mintha minden lassabb, mesésebb lenne. Hőségben is érdemes ellátogatni a zöld környezetben fekvő gyerekbirodalomba, ha pedig megszomjaztunk, az ivókutakból tölthetjük újra a kulacsainkat. Dunaparti játszótér, Nagymaros. Elképesztő romantika gyerekbarát köntösben, ez vár ránk a varázslatos panorámájú dunaparti sétányon Nagymaroson. Igazi paradicsom ez a gyerekeknek. A hajós mászókától a homokozón át a kisvonatig rengeteg játék sorakozik itt. A felnőttek pedig figyelhetik a Dunán elsuhanó hajókat pihenés közben. Kalandváros, Szombathely. Szombathelyen a város szélén megbúvó kalandváros igazi élményparadicsom. Csúszdák, függőhidak, kötélpályák, ügyességi játékok és egy 27 méteres fabárkomplexum is színesíti a Kalandvár tárházát. A parkban csoportfoglalkozásokat is tartanak, sőt, labdajátékokra is van elegendő hely. Plusz egy. Folli Arborétum és Borászat, Badacsonyőrs. Nem véletlenül viseli a balatoni édenkertje nevet a Badacsonyőrsi Folli Arborétum. Ez az 5 hektáros örökzöld kert valóban paradicsomi hangulatot áraszt. A hely ráadásul kifejezetten gyerek és családbarát. Úton útfélen egyedi kerti játékokat lelhetünk fel, így amíg mi varázslatos balatoni panorámában és az illatozó szinkavalkádban gyönyörködünk, a gyerekek kúszhatnak, mászhatnak, vagy épp az óriás csúszdán döngölhetik a saját rekordjaikat.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Azt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon nehéz visszatérni, szerintem anyaként, a színpadra, vagy a színpad elé, vagy bárhova, ami művészet. Tehát van egy ilyen daráló része ennek az egésznek, amikor azt érzed, hogy kimaradsz, folyton kimaradsz, mindig jön helyetted egy új, mindig lesz helyetted valaki, aki jobban tudja, jobban csinálja. Szóval ez eleve indít benned valami feszültséget, hogy ott kell lenni, de közben ott kell lenni otthon is, tehát ez egy kettősség. És hát én tapasztaltam a színházban, hogy nem annyira nyitottak édesanyák felé, tehát nehezebb nekik úgy szerepet adni, hogy tudják, hogy bármikor az óvodából haza kell jönni, mert betegség van, mert picik még a gyerekek. Tehát egy kicsit nehéz visszaasszimilálódni a művészetbe.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Ma két olyan alkotóval beszélgetek, akiknek a rendezés nem az első állomás volt a pályájukon, és mindketten az elmúlt évadban tértek vissza a munkához a gyermekeik születése után. Molnár Génóra színész, koreográfus és rendező, a Vajdaságban született, gyerekkora óta fontos része volt életének a tánc, majd a színház felé fordult. A Vajdasági Színi Akadémia után a színház és filmművészeti egyetemen is tanult. Színészként több társulatban dolgozott, miközben a mozgás és a koreográfia mindig meghatározó maradt számára. Rendezőként a Jurányiban a Megöltem az anyámat című előadással debütált. Munkáiban gyakran fontos szerepet kap a test, a ritmus és az érzelmek fizikai megjelenítése. Szakács Hajnalka 2014-ben végzett a Kaposvári Egyetemen színművészként, majd a Jászai Mari Színház társulatának lett tagja. Színészi pályája után egyre inkább a rendezés felé fordult, és első rendezésével a Hosszú Virágzás című előadással mutatkozott be. Az előadás egy személyes és érzékeny történeten keresztül beszél veszteségről, újrakezdésről és az önmagunkhoz való visszatalálásról. Sziasztok!
3: Szia.
2: Mindketten egy hosszabb kihagyás után tértetek vissza az alkotáshoz. Van olyan, hogy az ember ugyanoda tér vissza, vagy minden megváltozik?
3: Hű, nagyon-nagyon-nagyon sok ponton kapcsolódunk mi a Nórával ebben a kihagyásos időszakban, és abban is, hogy hogyan tértünk vissza, akár a színpadra, vagy akár a rendezéssel. Az első beszélgetésünk az még pocakosan történt, és aztán nagyon sok beszélgetés pedig már anyaként, és rengeteg dolog megváltozott bennünk is, az identitásunkban, párkapcsolatunkban, a munkához való viszonyunkban. Itt két új nő ül, mint 3 évvel ezelőtt ültünk volna, az biztos.
1: Még azt hozzátenném, hogy szerintem ezek a változások, amik így végbe mentek, folyamatosak, tehát azóta is egyfolytában változunk. A kisfiam születésétől egy ilyen tiszta lap indult, és amikor én visszamentem a színházba, akkor voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy hú, ezt én régen szerettem, és most meg már nem biztos, hogy ezt szeretem. Tehát, hogy megengedtem magamnak azt, hogy kritikával éljek mondjuk a színház irányába is, és szerintem a Hajni is, amit én úgy érzek, hogy előtte nem tettem meg.
2: Szóval akkor ki lehet jelenteni, hogy így az alkotói gondolkodást az anyaság megváltoztatja? Vagy egyáltalán az, hogy hogyan álltok bizonyos dolgokhoz hozzá? Hogy mi az, amiben anyatigrissé váltok, mi az, amiben puhábbak lesztek esetleg?
3: Bennem mindenképpen. Nekem már, amikor a kislányom megfogant bennem, és fontos volt az ő egészsége, és fontos volt az a sok-sok hónap, amit az én testemben töltött el, azt vettem észre, hogy nagyon sok dolgot megteszek érte magamért, amit előtte nélküle nem tettem meg magamért. Úgyhogy ez egy nagyon nagy önismereti pont volt. Nagyon nagy problémám van a konfliktus kezeléssel. Ezt én kizárólag biztonságos közegben tudom megélni, családomban, párkapcsolatomban. Az élet bármely területén én lesöpörhető voltam az asztalról. És azzal, hogy a kislányom ott volt bennem, tudtam, hogy azt a stresszt, vagy azt a negatív energiát, azt nem tarthatom magamban, amikor éppen ér valami, és ezért elkezdtem helyzetekben úgy reagálni, amiről megdöbbentem, hogy én tudok, én képes vagyok ezekben a helyzetekben úgy reagálni. Előtte kizárólag biztonságos közegben voltam képes.
2: Igen, ez az önmagadért való kiállás, ez a erősebb lettél valamiben, megdönthetetlen.
1: Vagy amikor én még nem volt meg a kisfiam, akkor sokszor azt éreztem, hogy olyan helyzetbe kerülök, amelyben én vagyok a kiszolgáltatott, elment az erő. Vagy úgy, szóval, hogy úgy azt éreztem, hogy nekem nem tudom, hogy honnan kellene merítenem. És amióta mondjuk nekem is megvan a fiam, ez fel sem merül kérdésnek. De ez ugyanolyan, mint az embernek az időbeosztása, hogy amikor még nincs gyereke, akkor is nagyon kevés az a 24 óra, amikor meg van gyereke, akkor meg rájön az ember, hogy nem 24 órája van, hanem van 5, vagy nem tudom, amit nélküle tölt, és ezt az 5-öt hogyan lehet úgy kezelni, hogy ezt a 24 órát úgy kiváltsa. Szóval valahogy úgy megvált, persze nyilván megváltozik minden, de és nagyon nehéz is egy csomó helyzet, de közben meg valami olyan elementáris erő van szerintem a Hajniban is, meg bennem is, ami mind a ketten úgy élünk meg, hogy megpróbáljuk nagyon jól beforgatni, mondjuk művészeti alkotásokba is például.
2: Mikor jött el az alkalmas pillanat, hogy elkezdhettetek egy kicsit elfordulni az otthonlét, vagy a gyerek felé fordulásból, a munka felé, az alkotás felé?
1: Én sokkal korábban mentem szerintem vissza, ilyen picike munkát vállaltam el koreográfusként, és akkor nem, csak ilyen néhány napot töltöttem bent a színházban, és mi csináltuk azt is, hogy a férjem felkötötte a kisbabát, és elhozta, és ott kapott enni, és visszavitte, szóval, hogy ilyen csodajó megoldásokkal dolgoztunk. Én fiam 3 éves, és én még most is bűntudatot érzek, amikor elmegyek. Szóval folyamatosan azt csinálom, hogy minden munkámat csak délelőttre próbálom beszuszakolni, hogy a délutánt vele tudjam tölteni, hogyha ő óvodában van, vagy eddig bölcsödében, akkor én azt úgy tudjam csinálni, hogy teljes értékűen vele vagyok. Pont ma fogalmaztam meg anyukámnak, hogy még telefonon se beszélek senkivel, amikor vele vagyok. Ami egyébként szerintem nagyon durva, tehát hogy azért pedig azt kellene csinálni, hogy megszokják ezt, hogy persze ott vagyunk, de azért eljövünk, de azért nem. Én most az elmúlt 1 évben tértem vissza, és nagyon sokszor volt olyan a színházban, amikor azt éreztem, hogy úristen, otthon akarok inkább lenni vele, sokkal inkább otthon akarok lenni vele, vagy nem otthon, hanem bárhol vele tölteni az időt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt olyan nap, amikor meg nagyon jó volt, hogy bent voltam. És olyan fajta energiák mozogtak, főleg itt ebben a munkában, a Megöltemnél, ami olyan szinten visszatöltött, hogy az a délutáni együtt töltött idő tele volt energiával.
3: Én nem akartam visszamenni a színpadra. Én azt éreztem, hogy egyáltalán nem állok még rá készen. Picike dolgokat elvállaltam, néhány napos forgatás, egy kicsi szinkron, egy szerepet visszavettem, amit nagyon ritkán még lehetett játszani. Ugye a vidéki színházaknál egyébként is kifutnak az előadások évadonként. Bemutató kényszer van, és sok bemutatót kell próbálni egy színésznek. Egy-egy előadás éli túl azt, hogy átmehet egy következő évadra. Színházhoz visszatérni. Ez is volt az egyik komoly döntésem itt az utóbbi években, hogy lejárt a szülési szabadság, én nem mentem vissza a társulatba, bár nagyon-nagyon szerettem ott lenni, és nagyon-nagyon szép feladatokat kaptam, de már nem fért bele az életünkbe. Praktikus okokból kifolyólag szeretném reggel bevinni mondjuk szeptemberben a kislányomat az óvodába, szeretnék érte menni, szeretném a délutánt vele tölteni, és minél több estét otthon lenni vele. Ugye ez is egy közös pont az életünkben, hogy itt az apukák is színészek, rengeteget játszanak, hál' Istennek foglalkoztatott színészek, azért ránk hárul a több feladat. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy amennyire lehet kitolni ezt az időszakot, hogy én visszatérjek a színpadra, azt mindenhogy meg kell nekem most oldani, és így jött a rendezés, hogy a kreatív energiák felgyűltek, és minden játékban, minden mesélésben, minden, ami velünk történt a nap folyamán, azt én színházként láttam, vagy azt éreztem, hogy folyamatosan bugyognak bennem a felgyülemlett kreatív energiák, és hogy milyen jó lenne ezeket színházi eszközökkel megcsinálni, azt nem tudtam elképzelni, hogy én most aktívan estéről estére visszamenjek, és felálljak a színpadra, és ezzel foglalkozzak. És így jött, hogy Czech Juli barátnőm, kolléganőm, mert ő is valaha színésznő volt, mi a Debreceni Sokonai Színházban voltunk kolléganők jó néhány éven keresztül, és aztán az anyaság hozott össze minket újra. Írt egy csodálatos monodrámát, amit átküldött nekem. Én otthon ültem, egy éves volt a Vilma, még szoptattam, még a testem egyáltalán nem talált vissza régi formájába. Teljesen abban az időben voltam, ami az altatás, etetés, szoptatás körül forgott, és elolvastam ezt a monodrámát, és rácsodálkoztam, hogy hát ez egy színésznőért sikít, hogy ezt el kellene játszani, és a Juli azt kérte tőlem, hogy én ezt játszam el. Tehát azt, hogy egy élő szerző azt kéri egy színésznőtől, hogy játssza el a monodrámáját, és én erre azt mondom, hogy én erre még nem állok készen. Én még egyáltalán nem vagyok ebben az időben, meg ebben a hiában, vagy ezen az energiaszinten. És akkor így jött az, hogy viszont nagyon szeretnék próbálni. Jó, akkor ez hogy legyen? Jó, akkor külső szeme lennék ennek a próba folyamatnak, és akkor ezt játssz egy olyan színésznő, aki erre készen áll, akinek van ehhez valamiféle kötődése, valamit szeretne ezen keresztül kifejezni, közvetíteni, és így született meg ez a gondolat a fejemben. A Nóra volt az első emberek egyike, akihez odafordultam, hogy nem vagyok őrült, hogy színésznő létemre megfogalmazódik bennem egy ilyen gondolat, hogy rendezni szeretnék, hogy nekem ebben egyáltalán nincs gyakorlatom. Persze sokszor volt, hogy azt gondoltam bizonyos anyagokról, hogy vannak vízió, meg fú, de jó lenne, hogyha kapnék erre lehetőséget, de igen, nem, sosem jutottam el oda, soha nem hittem el azt, hogy képes lehetek erre, vagy hogy erre nekem van, adnak erre lehetőséget, vagy hogy bárki ebben támogatni fog. Ezt egyáltalán nem feltételeztem, mivel az anyaság ezt szülte bennem, hogy még nem akarom eljátszani, de akarnám próbálni, így lett ez a rendezés.
2: És ez lett a Hosszú virágzás Radnai Csillával.
3: Így van.
2: Hogy jött nálad az, hogy inkább a rendezés?
1: Színésznőként végeztem, és eljöttem Magyarországra, és befejeztem a rendezői koreográfusi szakot. Az már eleve adta magát, hogy akkor nyilván eszköztárat, valamilyen szintű eszköztárat kaptam. Még az egyetem alatt Horváth Csaba volt, aki nagyon biztatott arra, hogy rendezzek, és akkor csináltam egy Jermát, még az Ódri színpadon, és utána engem ugye felvettek a színházhoz, a Vörösmarty Színházhoz, és ott úgy Covid lett, úgy lezárult minden, és egy kicsit is stagnáltattam ezt a rendezői énemet. Azután én játszottam, és megszületett Ábel. Mindig is talán azt tudnám megfogalmazni, hogy én úgy tudnék, vagy úgy tudok színésznő lenni, hogy engem a közös munka érdekel a csapattal. És az, hogy a közös cél érdekében hogyan alkotunk meg, és hogyan a saját kis víziónk, mert mind a háromunknak, akik itt ülünk, van egy víziónk mondjuk egy előadásról, de azt hogyan érjük el, hogy abban a másfél hónapban, vagy többen, ez így egyfelé terelődjön. Számomra ez nagyon izgalmas, és az egyetemen is mindig ez vonzott, hogy az, ami az én vízióm, az nem biztos, hogy a legjobb, de a csapattal való közös munka által egyszer csak elkezd valami olyan fajta massza, egy olyan fajta dolog szárnyalni, amikor már csak fényezünk, nekem az a kedvenc részem, amikor már csak úgy ülünk, és az van, hogy mindenki tudja a dolgát, mindenki csinálja, és egyszer csak azt érzem, hogy történhetett ez, hogy jutottunk el ide onnan, hogy keresünk egy anyagot. Szóval, hogy nekem valahogy nagyon euforikus érzetet ad, hogyha én rendezek, és hogyha emberekkel dolgozom, és sokkal jobban vonz, mint a színészet. A színészetben nagyon szerettem, főleg mozgásszínházi előadásokat csinálni, ez még mindig nagyon vonz. Amikor tavaly kitaláltam, hogy rendeznék egy előadást a Jurányiban, és a Jurányi nagyon-nagyon boldogan nyitotta ki az ajtót, akkor valahogy az önbizalmam megint így visszaugrott, hogy hello, hát neked ezen a pályán van mit keresned, de hogy ez ilyen nagyon ingatag bennem, hogy amikor emberekkel elkezdünk dolgozni, akkor ez hogyan tud tényleg egy közös cél felé menni. És a Viski darabot én nagyon régen találtam, és nagyon szerettem belőle egy-két monológot, és teljesen mást jelentett, úgyhogy nem volt gyerekem, és most teljesen mást jelent, úgyhogy van egy gyerekem. És mi az Eszterrel, Bánfalvi Eszterrel a Ligetben sétálva toltuk a babákat. A Hajnalka is ott volt.
2: Tehát és akkor bejön még egy harmadik színésznő, aki ugye hosszasan babázik, majd visszatér.
1: Igen, és mi ezt eleve úgy találtuk ki, a Viski darabot, hogy öten lettünk volna benne visszatérő anyukák, mert azt nagyon fontos szerintem elmondani, hogy nagyon nehéz visszatérni, szerintem anyaként a színpadra, vagy a színpad elé, vagy bárhova, ami művészet. Tehát van egy ilyen daráló része ennek az egésznek, amikor azt érzed, hogy kimaradsz, folyton kimaradsz, mindig jön helyetted egy új, mindig lesz helyetted valaki, aki jobban tudja, jobban csinálja. Szóval ez eleve indít benned valami feszültséget, hogy ott kell lenni, de közben ott kell lenni otthon is, tehát ez egy kettősség. És hát én tapasztaltam a színházban, hogy nem annyira nyitottak édesanyák felé, tehát nehezebb nekik úgy szerepet adni, hogy tudják, hogy bármikor az óvodából haza kell jönni, mert betegség van, mert picik még a gyerekek. Tehát egy kicsit nehéz visszaasszimilálódni a művészetbe, azt hiszem, legalábbis nekem ez volt. Ezt tapasztalta Eszter is, és ezt tapasztalta Horváth Jenny is, aki a látványtervező, és a másik három személy átvariálódott, de hogy igazából már eleve ez, hogy mi hárman édesanyaként visszatérők vagyunk ebbe a szakmába. Én nagyon szeretem helyzetbe hozni az embereket, és főleg, hogyha olyan embereket tudok helyzetbe hozni, akiknek tudom, hogy nehezebb, akkor ez engem nagyon, nagyon motivál. Mind a hármunknak ezek a kisgyerekektől való elszakadás okoz nehézséget, és közben okozott ilyen felemelő, kikapcsolódó pillanatokat is együtt.
2: Könnyebb vagy nehezebb most nemet mondani egy munkára?
1: Pont erről beszélgetünk kint. Hát attól függ, hogy milyen munkára, szerintem.
2: Mert olyan kell, amelyik figyelembe veszi, hogy neked van más jellegű elfoglaltságod is? Vagy mi a probléma?
1: Engem meghívtak idén rendezni ő Nyíregyházára egy gyerek előadást, és az, hogy eleve úgy hívtak fel, hogy nagyon, tehát az volt az első kérdésük, hogy hogy vagyok, és hogy van a kisfiam. Uh-huh. És hogy szeretettel várnak mind a kettőnket. Tehát, hogyha úgy van, hogy nyilván le kell költöznöm a rendezést, akkor ők nyilván számítanak arra, hogy viszem a kisfiamat. Tehát ez egy eleve egy olyan indítás egy színház részéről, ami nekem nagyon jól eső, ami egy olyan biztonsági hálót ad, amiben nagyon jó, hogyha, tehát így visszatérni, mondjuk dolgozni.
3: A munkára könnyebb nemet mondani, de vannak olyan helyzetek, amikor igen, erős agyalás
1: igen.
3: megy, hogy ez még belefér az életünkbe, vagy ezt most vissza kell utasítani.
1: Vagy hogy vagy felelős szülő.
3: Igen, tehát voltam olyan állat még a debreceni időszakban, hogy 7 bemutatón volt egy évadban, és egyszerre, tehát volt olyan, hogy párhuzamosan próbáltam 2 a stúdió színpadon és a nagy színpadon, és igen, ennek a korszaknak vége. Szóval most már nem merek ilyeneket bevállalni, vagy nem mernék ilyeneket bevállalni, csak azért, mert azt mondják, hogy most rám van szükség. Tehát most már nem gondolom azt, hogy mindenhol rám van szükség, vagy hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Név nélkül pont történt egy olyan, hogy egy álom próba folyamat így beköszönt az ablakon, és vissza kellett utasítani, mert nem lehet beilleszteni most az életünkbe.
2: Egy rövid szünetet tartunk, aztán folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok.
0: 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
2: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Ma Molnár Génóra és Szakács Hajnak a vendégeim, mindketten hosszabb szünet után, babavállalás után tértek vissza a szakmájukhoz. Vállalnátok még gyereket?
1: Hát ez azért nehéz, mert szerintem neked nagyon sokan mondták azt, hogy nagyon gyorsan kellene, hogy gyorsan egymás után, hogy ne éreznek, hogy visszamentél, és akkor de hogy mi ezt nem így csináltuk. Szóval ezt elrontottuk ebben az erővel. Én nagyon szeretnék még gyereket. Fiatal vagyok, azt gondolom, hogy jó, ha az embernek testvére van. Egyenlőre most nem úgy alakul az életem.
3: Nálunk is inkább praktikus okokból kifolyólag döntöttünk úgy, hogy még egy picit várunk ezzel a tesó témával, de azt érzem, hogy nekem és a férjemnek is van testvérünk, mi szeretnénk, hogyha a Vilma is ezt megtapasztalná. A név kötelez, és ugye az egyik jelentése az, hogy erős akaratú, úgyhogy most így a dac korszakban gondolkodom azon, hogy mi lett volna, hogyha más nevet kap, másra kereszteljük. Nehéz lenne újra kezdeni, és kár, hogy nem úgy alakult, hogy gyorsabban jöjjenek egymás után. Kell egy kis levegőhöz jutnunk, és aztán, hogyha a praktikus, tehát a gyakorlati dolgok is engedik, akkor vágyunk mindketten arra, hogy legyen kis tesó.
2: Volt szerencsém beszélgetni mindkét szereplőjével a Megöltem az anyámat előadásnak. Nagyon jó beszélgetéssel sikeredett belőle. Nem egy könnyű téma egyáltalán. Milyen fázisokon mentél keresztül, amíg ez készült?
1: A legnehezebb fázis szerintem így lelkileg az volt, amikor még nem kezdtünk próbálni, és ez azért volt, mert tehát az, hogy megvolt az anyag, és ismertem, és engedélyt kaptunk a Viskitől arra, hogy belenyúljunk, ezt meg is tettük a dramaturggal, de az, hogy a körülmények, hogy hogyan született ez az anyag, hogy Romániában tényleg

0: És akkor mondta, hogy nem tudja most végigolvasni, mert egyszerűen az van, hogy nehéz neki lelkileg, hogy lefektet két gyereket, azután pedig arról olvas, hogy hogyan voltak leláncolva a gyerekek egy vas ágyba, a sötétbe, a hidegbe hagyva. Tehát, hogy ennek a, most is átfutott rajta a hideg. És egyébként az, aki nem tudja ezt az időszakot, annak ez az előadás nem feltétlen hozza be ezt az egész. Tehát, hogy ugye nincs a Vizsgi eleve, nem írt bele ilyen mondatokat. Mi tettünk bele a dramaturggal interjúkból származó mondatokat, nem sokat, mert nem
1: az áldozatokkal
0: túl.
1: Készült interjúból.
0: Igen, igen, túlélt áldozatokkal készült interjúból, de Eszter úgy szervesíti, hogy nem is ugrik ki egyáltalán, de mondjuk, amikor azt hiszem, hogy úgy van a mondat, hogy vaságyakhoz kötözve, csővel verve, hideg vízzel, nem tudom, tehát ezek mind ilyen interjúkból vannak, és ezen kívül nagyon sok ennél brutálisabb mondat is volt, csak én éreztem azt, hogy valahogy sok lenne talán. Szóval, hogy nekem az a része volt a legnehezebb, amíg felkészültünk. Meg kell mondjam a próba folyamat, nekem életem egyik legjobb próba folyamata volt, de nyilván ismered az Esztert is, és a Bálintot is, és mind a két ember olyan szinten tele van pozitív energiával, hogy az, hogy ezeket a nagyon mély, megrázó témákat, amikkel folyamatosan foglalkozunk, mert nem mondhatom azt, hogy csak egyről szól, mert az identitáskeresésben és azoknak a családtagoknak a letételében mindegyiknél más szintet üt meg, hogy hogyan váltja le önmagáról, akár az édesapját, akár az édesanyját, akár a nővérét, hogy egyszer volt, amikor az Eszter először mondta el a mesét, amikor az apukáját, meg az anyukáját elképzeli gyerekként, hogy jöhettek össze, vagy hogy milyen volt egy ilyen idilli kapcsolat, és ahogy ezt elmondta, ott ültünk benne, nem tudom, négyen, és mindannyian bőgtünk, és az volt, hogy befejezte, de hogy annyira mérhetetlen komolysággal és hittel, és fölked, na, jó lesz így? Tehát így ez volt. Tehát, hogy azonnal zökkented ki abból.
1: Éles váltás.
0: Igen, szóval, hogy ehhez képest, szóval ezért nekem nagyon-nagyon jó volt ez a próba folyamat, hogy azt megtapasztalni, hogy igen, mélységesen nehéz ez a téma, és nagyon nagy aktualitása van, és az a szörnyű, hogy 15 évvel ezelőtt íródott, és még mindig ugyanolyan aktualitása van Magyarországon is, de hogy kikönnyítettük szerintem egymásnak a próba folyamat alatt a humorral, meg a szeretettel, azt hiszem.
1: Hát a hosszú virágzás sem egy fáklyás menet, ilyen szempontból, tele veszteséggel, vággyal, újrakezdéssel, sok oldalú színésznővel, Radnai Csilla. Te hogy érezted, hogy az, amit ő véghez vitt, megcsinált, produkált?
2: Nekünk ez egy elnyújtott próba folyamat volt. Én nem bíztam a véletlenre, mivel ugye ez az első rendezésem volt, és elkezdtük tavasszal, elolvastuk, kicsit dolgoztunk a szövegen. Itt közbeszúrnám, hogy Orlai Tibor producernek volt azért néhány kikötése a próba folyamatot és a darabot illetően is, hogy merre szeretné formálni. Mivel ez egy koprodukció a Fügével, tudnom kellett, hogy ez nem lehet kizárólag művész színház. Itt egy szélesebb közönséget is meg kell tudnom ezzel az anyaggal szólítani. Így történt, hogy Purosz Leonidász dramaturggal egy kicsit elkezdtünk azon dolgozni, hogy ne legyen annyira sötét a darab. És így került bele egy szereplő, talán ezt nem fogom spoilerezni, de a ChatGPT-nek a szerepe az nem volt benne eredetileg. ChatGPT magyar hangja jelen esetben Mészáros Béla, az én kedves férjem, aki több ízben támogatott ebben a produkcióban, és szerintem nagyon jó karaktert talált hozzá. Én nagyon szerettem. Hát próbálgattuk otthon, persze keresgettük, de nagyon nyitott volt, és nagyon, tényleg nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel.
1: De és Csillára hogy esett a választás?
2: Több kritériumunk volt, de ez elsősorban a Juli, Czech Juli a darabírója, és az én választásom volt, hogy ki legyen a szereplő. Én már úgy kerestem meg a Tibor, hogy a Csilla addigra már rábólintott. Uh-huh. És nagyon szerettem volna, hogy egy olyan színésznő játssza ezt az előadást, akinek még nincs monodrámája, és aki miatt el fognak jönni a nézők. A Juli sem ismert még íróként, én sem rendezőként, és itt kellett egy olyan név, aki miatt kíváncsiak lesznek a nézők erre a történetre. És az is nagyon fontos szempont volt, hogy legyen olyan szegmens

0: az anyagnak, ami megszólítja az adott színésznőt, amitől azt gondoljuk, hogy ezt neki kell elmesélnie. Uh-huh. És ő maga is szeresse ezt elmesélni, akarjon valamit közvetíteni.
1: És volt olyan része, amit rászaptatok később?
0: Nekem egy teljesen más koncepcióm volt az elején. Én ebben a darabban egy Murakami Harukis mágikus, realista világot képzeltem. Teljesen elemelt, misztikus
1: térben. Szóval legyezőkkel. Legyezőkkel.
0: Mondjuk igen, pont a legyező az maradt, de nagyon
1: meg
0: finom.
1: Meg az esernyővel.
0: Igen.
1: Igen.
0: Szóval én teljesen máshonnan indítottam a dolgot, és ahogy becsatlakoztak az alkotók, főleg a Csilla, azzal együtt elkezdett ez az egész alakulni. És akkor rájöttünk, hogy főleg az, ami a Csillának fontos ebből, arra kell fókuszálnunk, és hogy neki kell megteremtenünk, tehát nekem az a dolgom, hogy én abban segítsem őt, hogy ő ezt minél természetesebben, minél könnyedebben, minél önazonosabban tudja átadni a nézőknek. Teljesen áthangolódott az egész. Hmm. És az lett a fontos, ami megszólított minket. Tehát egyénenként is az alkotókat, illetve a Csillát, ami megszólította ebből, azok lettek hangsúlyosabbak. És így lett a történet olyan szempontból univerzális, hogy már nem csak a meddőségről kezdtünk el beszélgetni, vagy nem csak a női identitásról, vagy annak elvesztéséről, hanem hirtelen nő-férfi alkotók, mindenki tudott a történethez kapcsolódni, a gyász, az újrakezdés, párkapcsolati nehézségek, anya-gyerek viszony, társadalmi nyomás. Szóval, hogy hirtelen olyan egyetemes emberi tapasztalatok egyvelege lett az egész történet, hogy tényleg bárki tud hozzá kapcsolódni.
1: Mindkét darab olyan, hogy ha az ember ül a közönség soraiban, akkor így érezni a rezdüléseket, hogy ki hogyan reagál. Rendezőként figyeltétek, hogy milyen jelek érkeznek a közönségből?
0: Jaj, de érdekes téma, mert hát ugye én ezt csak színészként tapasztaltam.
1: És ez nagyon más?
0: Hát nagyon. Nagyon, mert én tudok reagálni rájuk. Vagy hogy engem, sőt, mindig ez volt a nagy feladat, hogy ne vigyen el az, hogy hirtelen harsányon nevetnek, és akkor hú, akkor most bátrabb vagyok, vagy hú, most olyan közönség van, aki nem nevet, és akkor ettől befeszülök, hogy jaj, nem jönnek, vagy nem kapom úgy a reakciót. De hát ez kintről teljesen más élmény volt. És nekem kellett a Csillának mindig elmondani, hogy de, nagyon, nagyon bevonódtak, ők nagyon jöttek veled, csak ők nem voltak olyan harsányok, ők nem tudták olyan hangosan kifejezni, hogy jönnek veled, de szipogtak mellettem, vagy jó érzés volt, amikor felnevettek olyan részeken, ami nem feltétlen kitett humor, hanem csak valami nagyon apró finomság, és amikor együtt sok ember ezt olvassa.
1: De minden alkalom más.
0: Minden alkalom más. És persze az is nagyon nehéz, hogy nem tudok közben segíteni, hogyha mm-hmm. azt látom, hogy most nem azon a vágányon haladunk, ahogy próbáltuk, hanem most valami új utakon kezdtünk el keresgélni és indulni, de aztán persze azért vannak erős cölöpök letéve, amibe bele lehet kapaszkodni, és aztán vissza lehet térni, és aztán mindig felébredek az egészből, hogy de hát ez a színház varázsa, uh-huh. hogy lehet más, és hogy így is érvényes, és ezt a néző nem tudja, hogy tegnap előtt máshogyan más volt hangolva.
2: Nekem az jutott most eszembe, hogy még volt az egyetem, akár az egyetemen is volt olyan mozgásszínházi előadás, amit úgy rendeztem meg, hogy egy lány, azt hiszem, hogy szerintem ilyen 20 percig ugrált végig, és utána mozdul csak, de addig végig ugrált, és én azt csináltam mindig kint. Tehát én, amikor rendeztem, akkor mindig a trafóban is, én ezt csináltam, így ugrálok állandóan, mert annyira tele vagyok stresszel, meg energiával, és ők azt ugye ki tudják ott adni, de mi nem tudjuk ezt. Tehát olyan fú, én nagyon-nagyon-nagyon sok, nagyon, nagyon izgulós vagyok ilyenkor. Szerintem sokkal jobban izgulok, mint amikor színpadon vagyok, tehát ehhez képest. Mert ugye tehát ez a tehetetlenségnek az érzése, és most volt olyan, hogy a Bálint mondjuk más szót mondott, vagy nem tudom, és láttam, ahogyan, és tudom, hogy úristen, mi lesz, de hát nyilván megoldják, tehát hogy el kell, hogy engedjük ezt, vagy egy idő után. Nekem egyébként ebben az előadásban az, hogy egy ilyen U alakban ülnek a nézők, ezt én nagyon szeretem, ezt a fajta struktúrát, mert nem hagy bevonódni annyira, hogy időnként, tehát jól esik kizumolni egy másik arcra. Én tanítok egy iskolában, és a diákjaim eljöttek megnézni a főpróbát, csak ők voltak bent, és szerintem akkor volt a legjobb az előadás. Egyszerűen úgy kezdtek el játszani az Eszterék, hogy ilyen valami teljesen más hangulatot ütöttek meg. Addig is afelé haladt a darab, de hogy ott elindult egy olyan hangulat a diákok felé, a fiatalok felé, hogy én rajtuk nyilván látom, hogy nevetnek, látom, hogy könnyeznek, tehát látok ilyenfajta reakciókat, de azt, hogy utána, amikor vége volt, ezt most elmesélem, volt egy diákom, aki, én nem voltam bent, kijöttem már a térből, és volt egy diákom, aki visszament, és így sírva megköszönte nekik az előadást. Ja. És utána nekem is sírva megköszönte az előadást, és azt hiszem, hogy igazából talán ez volt a legnagyobb olyan reakció, vagy a legjobb olyan reakció, amire azt mondom, hogy megérte, megéri ezzel foglalkozni, megéri így színházat csinálni, hogy valakiben elindít egy olyan folyamatot, ami magam keresésében valahol egy ilyen jó pont lesz, hogy ez az előadás így mit okoz.
1: Milyen következő rendezési feladatok előtt áll?
0: Barangoló pályázaton nyertünk kis csapatunkkal, a Szalma lányokkal, Szalma Lenke és Szalma Noémivel fogunk egy 90-es évekbeli, vagy egy 90-es évekre íródott darabot próbálni és októberben bemutatni. Majd a további játszása az kérdéses, mert ugye ennek a pályázatnak több fázisa van, úgyhogy majd meglátjuk. Az én álmom az az, hogy könyvtárakba játsszuk ezt az előadást, mert ez egy írónő és egy kezdő írónőnek a közös története, egy mestertanítvány viszonyt dolgoz fel, és egy intim térben képzelem el, majd meglátjuk a sorsát még.
2: Én ugye, mint koreográfus is dolgozom, és most az évad elején Tatabányán fogok dolgozni, a József és testvéreiben, ami egy hatalmas anyag, nagyon sok ember, és egy csodálatos csapat. Ez lesz az első bemutatóm. A második bemutatóm pedig Nyíregyházán egy gyermekelőadás, ami 3-6 éveseknek lesz majd. Uh-huh. És ilyet még én sose csináltam, és nagyon kíváncsi vagyok. Azért is jó, hogy Ábel néha majd eljön velem, mert szóval szeretném látni a reakcióit időközönként, hogy jó fele megy az én gondolatom. Tehát bonyolultabb témával is lehet foglalkozni, és nem kell annyira leegyszerűsíteni a dolgokat, mert azt hiszem, hogy 3 évesek egyáltalán nem. Tehát nagyon szép, gyönyörű mesét találtunk, ami szól halálról, ami szól oda nem figyelésről, szeretetről, együttjátszásról, és ezt fogjuk megcsinálni. És hát egy csomó tervem van, rengeteg dolog van bent a fiókban, amiket így évek óta összegyűjtögettem, és nagyon várom, hogy milyen pályázati lehetőségek fognak majd nyílni ezután, meg hogy most szeptembertől a megszokott pályázatokra mindenképp szeretnénk jelentkezni néhány anyaggal, és meglátjuk, hogy hogyan tovább.
0: Én még csak, hogy Jurányit említsem, ugyanez nem saját rendezés, hanem ezt közösen fogjuk megcsinálni a férjemmel, Mészáros Bélával, a Habatortán mesesorozatot fogjuk feltehetőleg januárban folytatni, és még nem hivatalos, hogy melyik mesével fogunk készülni, de visszatérünk a Jurányiba.
1: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek.
2: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük szépen.
1: Ez volt a Tandem Színházi Alternatívák itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: 4,2 milliárd eurónyi blokkolt kohéziós forrás érkezhet hamarosan. Polt Pétert és Balogh Zoltánt is meghallgatja a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság. Már 100 dollár felett van a kőolajára. Borult idő lesz, de csak elszórta lehet egy-egy zápor. Délután 22 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Európai Bizottság megkapta a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. A költségvetésért felelős uniós biztos jelezte, a dokumentum azokat az intézkedéseket mutatja be, amelyekkel Budapest szerint megszüntette a 2022-ben elrendelt pénzügyi szankciók alapjául szolgáló problémákat. Ha a bizottság pozitívan értékeli a magyar beadványt, akkor mintegy 4,2 milliárd eurónyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítása előtt nyílhat meg az út. 10 embert hív be meghallgatásra a kegyelmi botrány felelőseit feltáró bizottság. Köztük van Polt Péter volt legfőbb ügyész és Balogh Zoltán, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője. A bizottság két vizsgálati szakaszt határozott meg, az elsőben azt vizsgálják, hogy 2011 és 13 között kik és mikor szereztek tudomást az intézményben történt visszaélésekről, milyen intézkedések történtek, illetve maradtak el, és miért nem indult eljárás. A vizsgálat második szakasza a 2015 és 16 közötti időszakra terjed ki. Ennek keretében többek között azt vizsgálják, hogy a jelzések ellenére miként maradhatott a helyén a gyermekotthon vezetője, aki még fővárosi és állami kitüntetést is átvehetett. Az orosz elnök szóvivője szerint Moszkva megfelelő választ ad majd Budapestnek az orosz diplomaták Magyarországról történő kiutasítására. Dmitrij Peszkov barátságtalan lépésnek nevezte, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, és úgy fogalmazott, a lépés negatív hatással jár majd a két ország közötti kapcsolatokra. A RIA Novosti orosz hírügynökség azt írta, hogy a magyar külügyminisztérium nem nevezte meg a dátumot, amikor az orosz diplomatáknak el kell hagyniuk Magyarországot. Tovább drágult az olaj, a Brent ára átlépte a hordonkénti 100 dolláros szintet. A közel-keleti konfliktus további eszkalációja egyre komolyabb ellátási zavarokat vet fel, az energiaárak emelkedése pedig ismét felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat, írja a Portfólió. Donald Trump szerint Vladimir Putyin megállapodást akar kötni az ukrajnai háború lezárásáról, írja a Bloomberg. Az amerikai elnök azután beszélt az orosz elnökkel, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner Moszkvában, majd Kijevben tárgyalt. Trump egy Putyin és Volodymyr Zelenszkij részvételével megtartott háromoldalú csúcs találkozót sem zárt ki.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Erősen felhős, borult idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jó ég, Jamie.
11: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
12: Igen, érdekes folyamatok zajlanak az ingatlan piacon. Futó Péterrel, a Zenga.hu elemzési vezetőjével fogjuk ezeket átbeszélgetni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
13: Szia reggelt!
14: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
13: Na hát az volt, hogy 2026-ban ugye csökkenő kereslet mutatkozik az ingatlan piacon a 2025-ös boomhoz képest. A visszaesés azonban nem egységes, ugye Budapestet és a hírhetten drága megye székhelyeket is érintette, de most az úgy eredmények alapján úgy tűnik, hogy az augusztus igazán mélypont volt. Nézzünk meg egy kicsit ennek a mélyére. Ha egy mondatban kellene jellemezni a magyar lakáspiacot 2026-ban, akkor hogyan fogalmaznád meg, illetve mi változott a tavalyi évhez képest a leglátványosabban?
14: Valóban egy elég nagy trendfordulót látunk a tavalyi évhez képest. Itt elsősorban a kereslet, kínálat viszony az, ami megváltozott. Tavaly egyértelműen egy keresleti piacról beszélhettünk. Ugye gyakran sokan emlékeznek talán arra, hogy itt tavaly még licitáltak is akár a vásárlók a lakásokra. Idén ez teljesen megfordult, visszatért az áralkú, sokkal hosszabb az értékesítési idő, tehát egyértelműen egy kínálati piaccá vált a lakáspiac.
12: Mi ennek az oka? Elfogyott az emberek pénze? De hát van egy rendkívül gáláns állami program, az Otthonstart.
14: Tavaly ugye pont az Otthonstart volt az egyik, ami húzta a piacot. Rengetegen léptek ezzel piacra, rengetegen vásároltak is vele. Már egyébként a bejelentés utáni hetekben azonnal láttuk az Zengán a fellendülést. Tulajdonképpen a szeptemberben ez már az adásvételek számában is nagyon jól látszódott, és hát ne felejtsük el, hogy tavaly azért még évelején is volt egy magasabb bázis, akkor még ugye az állampapíros befektetők is jelen voltak a piacon. Tehát egy nagyon erős keresleti hullám, igazából két hullám jellemezte a lakáspiacot. Idén viszont ezek kezdenek kifulladni, ugye befektetők nem igazán érdeklődnek a piac iránt, és hát az Otthonstartnak is évelején, február-március körül még volt egy kisebb második hulláma, de úgy látjuk, hogy ez is most már kezd csökkenni.
12: Miatt?
14: Valószínűleg aki akart, az sok esetben már bevásárolt, tehát akinek lehetősége volt, ő már vásárolt lakást, akár az otthonstart segítségével, illetve hát ne felejtsük el azt sem, hogy a nyár az hagyományosan is azért egy gyengébb időszak, a tavasz és az ősz azért mindig erősebb, tehát organikusan is van ilyenkor egy visszaesés.
13: Tehát hogy akkor ez az augusztus, amit én említettem mélypontként, ez gyakorlatilag köszönhető annak, hogy a nyári időszakban voltunk, és ez nem egy tendencia, csak egy éppen aktuális kép volt.
14: Igen, tehát ez része a nyárnak, ugye része annak a gyengébb keresletek, ilyenkor ugye gyakran nyaralnak az emberek, kevésbé koncentrálnak a lakásvásárlásra. Ilyen szempontból akár az ősz az még hozhat is egy kisebb emelkedést, de hosszú távon azért most nem látunk olyan ösztönzőt, ami hirtelen felpörgetné a keresletet.
12: Kicsit még maradjunk itt a jelenlegi helyzetnél. Mennyire lehet az visszatartó elő, és fagyasztotta be az érdeklődés, hogy a már említett okoknál fogva otthonstart, állampapírpénzek, piacra államlása, stb. Felhajtatta az ingatlanárokat, és most már az a réteg, akinek volt pénze, az megvette, ahogy te is mondtad, a többinek meg egész egyszerűen nincs pénze ezeket a nagyon drága ingatlanokat megfizetni.
14: Tavaly Budapesten közel 25%-os áremelkedés volt a lakáspiacon, országosan is 20% fölött volt a csúcs. Uh-huh. Ez ugye egy nagyon extrém magas érték. Tehát ha visszatekintünk akár 10-15 évre, akkor ennek nagyjából a fele szokott megvalósulni egy évben. Tehát tulajdonképpen tavaly egy év alatt beárazódott két évnyi drágulás. Úgyhogy nem véletlen, hogy idén egyébként sokan kivárnak, és idén egyébként az árakban is nagyon jól látszik, hogy január óta, ahogy ti is mondtátok, ugye Budapesten, a Balatonnál, illetve drágább megyeszékhelyeken sincs áremelkedés, lényegében stagnálnak az árak, tehát most kezdi utolérni magát a piac, most kezd kifutni.
13: Ez egy korrekció, amit most láthatunk?
14: Így van, pontosan.
13: Akár Budapestet, vagy Balaton környéket nézzük, vagy a nagyobb
12: megyeszékhelyeket. Az, hogy nem stagnálnak az árak, az reál értéken árcsökkenés jelent, vagy itt még nem tartunk?
14: Hát most azért alacsony az infláció is, de egyébként azt gondolom, hogy Budapesten már elindulhatott egy enyhe korrekció. Ugye reál értéken kezd talán visszatérni a piac. Az MNB-nek az elemzéseiben olvashatjuk, hogy akár 20%-nál is nagyobb a túlértékeltség, különböző mutatók, indikátorok szerint. Ez lassan vissza kell, hogy térjen a normalitáshoz. Ugye nem látjuk azt, hogy és nem is várom azt, hogy nominális árcsökkenés legyen, de reál értéken fokozatosan ugye az inflációhoz képest majd visszatérhet a piac.
12: Bocsánat, az alkuról még beszéljünk, mielőtt tovább lendülnénk. Azt mondtad, hogy az alku pozíció javul. Ezt hogy kell elképzelni? Ezt százalékban meg lehet határozni, vagy ez úgyis ott az eladó és a vevő között van, és ez nem nagyon kerül be a hivatalos statisztikákba, hogy most 5%-ot lehet alkudni, vagy 15-öt. Ez azért fontos, mert hogy ugye nominálisan nincs árcsökkenés, reál értékben is enyhe, de ha én tudok alkudni, az akkor igenis nominális árcsökkenés is jelenthet.
13: Azaz mennyire van jobb helyzetben egy vevő, mint mondjuk akár egy évvel ezelőtt?
14: Igen, hát magát az alku mértékét ugye nem a Zenga adatai alapján tudjuk, hanem a bankcsoport, például az OTP ingatlanpont értékesítőinek a beszámolói alapján. Ők havi rendszerességgel elmondják, hogy mit tapasztalnak a piacon, milyen alku mellett mentek el a lakások, és hát ebből számolunk mi egy átlagot. És itt is azért típustól függő, hogy hol milyen mértékű, de Budapesten mondjuk egy 4-5-6% az most már teljesen általános, akár ha a családi házakról van szó, ez egy 7-8% is lehet. Általában minél egyedibb egy ingatlan, és minél kisebb településen van, annál nehezebb beárazni, és gyakran annál nagyobb az alku emiatt.
13: Mennyire nőtt egyébként az eladási idő?
14: Ebben is látunk egy növekedést. Tavaly volt olyan, hogy akár hetek alatt, de legfeljebb 2-3 hónap alatt azért elmentek a lakások. Idén inkább egy ilyen 4-5 hónap között tartunk. Most Budapestről beszélek. Vidéki családi házaknál ez akár fél évnél is hosszabb idő lehet.
12: Mi van a kínálattal? Elvette aki az eladóknak a kedvét az, hogy stagnálnak az árak, vagy azért megmaradt a piacadás? Ezt azért kérdezem, mert az is egy teljesen tipikus talán közép-kelet-európai jellemvonás az ingatlanpiacnak, hogy az én házam az én váram, ez a magyar családok legnagyobb vagyontárgya, ha nem tudják annyiért eladni, amennyiért ők gondolják, hogy el kéne tudni adni, akkor inkább ülnek benne, és nem adják el az emberek.
14: Igen, hát 10-ből 9 magyar saját tulajdonú lakásban és házban lakik. A kínálatnál ugye meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy egy használt lakást dobnak piacra, ugye azért várható, mert hogy egy újat, vagy egy másikat akarnak venni belőle, illetve hát az új lakáspiac, ami egyébként egy ilyen 10%-át teszik ki a kereslet, az adásvételeknek, hogy ugye mennyi lakás épül. Nyilván a nagy része az az, hogy az emberek mikor döntenek úgy, hogy ők ténylegesen eladják a lakást. Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy van egy természetes kereslet, tehát itt bármennyire is lassul a piac, azért aki szeretne költözni, és mondjuk függetlenül attól, hogy egy nagyobb lakást venne, kisebbet, hol milyent vásárolna, azért ő piacra fogja dobni a lakását, házát, és azt látjuk, hogy a kínálat is duzzadt fel folyamatosan, annak köszönhetően, hogy ugye lassabb lett az eladás.
13: Miért reagál lassabban az új építésű lakások kínálata a kereslet változásra? Ezt hogy látjátok?
14: Itt van egy 2-3 éves átfutási idő, amíg a tervasztalon megszületik a döntés, aha, és amíg az a lakás, vagy az a lakópark elkészül. Az értékesítést persze már általában elkezdik a fejlesztők a tervezési fázisban, vagy akár az építési fázisban is, de ott is azért van egy legalább egy éves átfutási idő, tehát ez az oka annak tulajdonképpen, hogy lassabban reagál a lakásépítési piac.
13: Egyébként láthatunk olyan helyzetet, amikor a fejlesztőknek már mondjuk engedniük kell az új lakások árából, mert nem találnak rá megfelelő vevőt? Hogy látjátok ezt így beárazva az eddigi eredmények
12: olyan
13: alapján?
12: Olyan isten nincs, hogy az árból engedjenek. Hát inkább hozzácsapják a parkoló helyett, meg a lakást, meg a tárolót, meg
13: ez a hipotézis, hát nézzük, hogy mit mond Péter
14: én is ezt látom. Tehát egy ajándékkonyha, vagy akár egy kedvezményes autóbeálló, az gyakori.
13: Igen, akkor biztos, hogy valahol megfizetjük ennek az árát.
12: Mi a helyzet ezzel az átkozott panel reneszánszal? Egészen elképesztő árakon adtak el panellakásokat, úgy, hogy valahol mindenki tudja, hogy ez a technológia, ez elavult, ez egy időzített bomba, kinek-kinek vérmérséklete szerint megvan a véleménye a panelekről. Aztán a panelek köszönik szépen, jól vannak, és évről évre rekordot döntenek.
14: Igen, hát ugye azért az fontos elmondani, hogy a panelek voltak azok, amik szinte minden budapesti kerületben belefértek az otthonstart program 1,5 milliós négyzetméter ár kritériumába, és hát ez okozott egy nagyon nagy keresletet a paneleknél. Nagyon gyakori volt, hogy 1,5 milliós négyzetméter árra azonnal felhúzták a paneleknek a kínálati árát, akár mondjuk egy 11. vagy egy 13. kerületben, és ez okozott egy nagyon nagy áremelkedést. Mi is azt láttuk, hogy volt olyan kerület, ahol egyébként az új építésű projektek próbáltak az otthonstart feltételeinek megfelelni, és akár ilyen 10%-nál kisebb különbség alakult ki a panelek és az új építésű lakások
12: az meg között. Teljesen irreális, hiszen egy új lakás az ugye elvileg jóval, nem 10%-a kéne, hogy drágább legyen egy panelnél.
14: Így van, egyetlen előnye van a panel és a használt lakásnak, hogy azonnal be lehet költözni, az újba pedig akár egy másfél-két és fél év múlva.
13: Mindenképpen térjünk ki szerintem a bérlakás programra, ami egy új sztori, ugye a Vekerle Sándor program egy nagyszabású bérlakás fejlesztést ígér, de mit jelenthet ez a magyar lakáspiacon, ha valóban megvalósulnak ezek a beruházások, lehet-e jelentősége?
14: Abszolút lehet. Ez ugye még egy tervezés alatt lévő program. Itt ugye szeptember végére, illetve a leginkább év végére ígérik majd a pontosabb részleteket. Az előzetes információ szerint azért ez egy nagyon-nagyon nagy volumenű program lesz. 550 millió eurós uniós forrás áll erre rendelkezésre. Ez a különböző banki finanszírozásokkal együtt akár 2 milliárd euró fölé is mehet. Ez ugye azt jelenti, hogy így lefordítva a számokra, hogy akár egy 10-15 ezer, akár még ennél is több lakás felépülhet ebből. Nyilván ez fontos, hogy ez nem egy év alatt, nem egyszerre kerül a piacra, és hát nagyon sok a nyitott kérdés, hogy hogyan teszik ezt vonzóvá, ki fogja ezeket tulajdonolni, ki fogja ezeket üzemeltetni, hogyan teszik vonzóvá az intézményeket, kedvezményi befektetők számára ezt a programot.
13: Egyébként valamennyire tudná ez a bérlakás program enyhíteni a lakhatási problémákat, most kifejezetten Budapestre gondolva?
14: Abszolút tudná, igen, tehát ilyen volumenben már ez számít. Budapesten ugye az átlag felett bérelnek lakásokat, nagyjából minden ötödik budapesti lakás az kiadó lakásként működik, és hát ez azért egy ilyen 10-20 ezres számék, ha nem is Budapesten épülne fel az összes, azért ennek már érezhető hatása lenne a bérlakáspiacra nézve.
12: No, akkor egy kicsit, ha már a bérlakással a jövőben révettünk, mi lehet jövőre? Nem dőlt el az Otthonstart programnak a sorsa, nem dőlt el a bérlakásépítési programnak a sorsa. Két olyan meghatározó piaci tényező ez, ami elbizonytalaníthat eladókat és vevőket egyaránt. Akkor én ebből arra következtetek, hogyha ez a kettő nem dől el még egy darabig, akkor mindenki ki fog várni, és marad ez, ami most van.
14: Azt gondolom, hogy ha az Otthonstart programon esetleg lesz bármi olyan bejelentés, ami változást hoz, akár szigorítást, akkor az ezért lehet még egy kisebb hullám, akik még mindig nem vásároltak vele, de szeretnének, ők piacra léphetnek. Ugye beszéltük, hogy a nyár az mindig gyengébb időszak, ilyen szempontból még akár az idei ősz is organikusan hozhat valamekkora növekedést, és hát jövőre azért van sok nyitott kérdés, tehát a bérlakás programnak még nem biztos, hogy jövőre is akár lesz hatása a piacra, hiszen amire ezek felépülnek, az legalább egy 3-4 vagy 4 év, vagy akár még hosszabb időszak. Úgyhogy én azt látom most, hogy egy természetes kereslet az hozhat egy élénkülést, illetve hogyha ez a tavalyi nagy áremelkedés ez idővel majd kifut, tehát tulajdonképpen helyére kerül a piac, a túlértékeltség az csökken, visszatér úgymond a realitások talajára a piac, függetlenül attól, hogy ez az árak stagnálás, az infláció, vagy akár a bérek emelkedése által valósul meg, akkor tulajdonképpen a kereslet ismét növekedhet majd.
12: Az is egy nagyon nagy kérdés, hogy ősszel, és most elkezdünk csapongani innentől, mert a trendet azt látjuk. Az albérlet vagy lakásvásárlás dolog az hogyan alakult? Ez azért lehet fontos, mert ugye a bérleti díjak is elértek egy elég magas szintet, meg a lakásárak is, tehát venni sem biztos, hogy olyan nagyon megérte, nem is volt kereslet, de bérelni is fájdalmas dolog. Akkor hol laknak a frissen felvett egyetemisták? Teszem fel a kérdést.
14: De ők azért egyrészt kollégiumban, de ha nem kapnak kollégiumot, akkor igen, valóban bérelniük kell lakást. A bérleti díjakban egyébként nem volt akkora növekedés már az utóbbi években, mint a lakásárak. Ez is részben egyébként a befektetőket távol tartotta a piactól, hiszen a hozamok csökkentek ezáltal, legalábbis a bérbeadással elérhető hozamok. Magasok a bérleti díjak, de itt azért
12: hát már lakni már pedig a lassulást. Valahol, igen, így van, ha így nincs van. Kollégium férve. De ez is lassul egyébként? Mert ez meg azért lehet tanulságos, mert ugye aki meg azért vett lakást, hogy befektesse, és akkor majd a bérleti díjon keresztül visszahozza haszonnal a befektetőt, és annak most csökken a hozam.
14: Így van, legalábbis a kiadásra elérhető hozam, mert azért az áremelkedés az eddig azért évente több mint 10%-ot hozott tavaly 25-öt, tehát hogy az egy nagyon, nagyon jó megtérülés volt. Az a kérdés, hogy ez az áremelkedés, ez milyen ütembe fog folytatódni. Tehát itt azért egyrészt ugye a bérbeadásból származó hozamot kell nézni, másrészt meg az áremelkedéssel elérhető hozamot.
12: Regionális szinten mi hol tartunk? Mert ezzel is elég jól el lehet kattokat adni az online sajtó, hogy a régió legdrágább lakáspiacát élik Magyarországon és a megyei városokban.
14: Hát azért ez nem igaz, itt mindig a jövedelmekhez érdemes nézni, de például a varsói piac az drágább, a prágai piacról nem is beszélve, Prágában, a belvárosban akár másfélszeres árak vannak, legalább Budapesthez képest, de való igaz, hogy a budapesti piac és egyébként az egész országban a piac is nagyon drágul, tehát reál értéken is rendkívül magasak az árak, de ez nem magyar sajátosság, egyébként az egész régióban ez végbe ment, és nem is csak itt, tehát Nyugat-Európában is, a világ nagyvárosaiban, Londontól New Yorkig, mindenhol.
12: Hát ugye a Németországban is lakhatási válságról beszélnek, ugye nem tudom, Hollandiában ugye ugyanilyen problémák vannak, hogy a diákok nem tudnak lakáshoz jutni, stb. Mi van apropó, mi van a külföldi befektetőkkel? Mert egy időben meg őket vádolták azzal, hogy ők hajtják fel a dolgokat, és akkor itt behozhatjuk az Airbnb-nek a körvonalazódó szabályozását, ami megint csak fog majd így vagy úgy hatni az ingatlan árakra, pont azokban a kerületekben, ahol mondjuk a magyarok is szeretnének lakni.
14: A külföldi befektetők száma az nagyjából szinten van, tehát ott nem látunk sem növekedést, sem csökkenést. Ugye itt is vannak, akik egy-egy lakást vásárolnak a belvárosban, például kiadási, vagy akár csak értéktartási céllal. Aztán vannak ingatlan fejlesztők, akik külföldiként vannak jelen Magyarországon. Igen, tehát hogy a külföldiek is jelen vannak, az Airbnb kapcsán is akár. Az Airbnb-nél ugye most évvégével lejár a moratórium, ez is egy nagy kérdés, hogy ezt meghosszabbítják-e, hogy ugye most az a lényeg, hogy nem lehet újabb Airbnb-s lakásra engedélyt kiadni Budapesten évvégéig. Ha ezt meghosszabbítják, már pedig ugye van rá esély, hiszen a világ...
12: Hiszen látjuk a kedvező hatásait is, igen.
14: Látjuk, igen.
13: Van egy érdeklődő hallgató, azt mondja, hogy az ingatlanok átlagos amortizációja az átlag bérleti hozam hány százalékát emészti fel?
14: Azt szokták mondani, hogy évente az ingatlanra azért egy ilyen fél és 1% között az ingatlan értékéhez képest fél 1%-ot célszerű rákölteni. Nyilván ez attól is függ, hogy azt a bérlők hogyan használják, milyen anyagok kerültek beépítésre a lakásba. Ez egy ilyen ökölszabály szokott lenni, tehát ha ezt beleszámítjuk, akkor valóban a nettó hozam azért az még kevesebb.
12: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, szerintem mindent kibeszéltük, átad a sarat Vitézzel, és akkor további jó munkát kívánunk.
13: Köszönjük
14: nagyon szépen. Köszönöm én is.
12: Futó Péterrel, a Zenga.hu elemzési vezetőivel beszélgettünk egy kicsit az ingatlanpiac jelenlegi helyzetéről és annak kilátásairól.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Az igazi pasztafárik egy tésztaszűrőt hordanak a fejükön, a legigazabbak pedig a személyi igazolványuk fényképén is tésztaszűrővel a fejükön szerepelnek.
3: Ilyenkor szokott elhangzani. Ugat a halál kutyuskája, dokikám, sakk. Ekkor minden bácsi rugózni kezd, hogy lássa a helyzetet. Mire a másik? Tasak az csak, tanár úr, tasak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
9: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
12: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egyszer volt, hol nem volt,
13: túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
14: Tűr?
13: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
14: Pedig a medve mindig azt csinálja.
13: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
13: Na, ezt képzeld el.
14: Elképzelni? Mi ebben élünk?
13: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
14: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
13: Van hát. És nem félnek használni.
14: De miért?
13: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
15: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
16: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 10-e csütörtök reggel van, pontosan 6:30-kor indította a műsor, folyamat Kántor Endre.
17: És Gede Balázs van még itt a stúdióban. Köszöntöm őt is, meg a kedves hallgatókat is, akik üzennek nekünk. Természetesen a megszokott számainkon 0636 98 098 0, ezen lehet SMS-t, WhatsAppot, Vibert küldeni, vagy a Messengeren nekem üzenni, vagy az info@millasreggeli.hu-n mindenki másnak a stábból.
16: Igen.
17: És üzennek is a hallgatók, köszönjük.
16: Igen, Gézó ilyen, nem tudom, ilyen epikus hangulatban van ma reggel. Azt írta, egy drámán gondolkodom, 3 felvonásos lesz, de szünet nélkül kell majd előadni, és a végén nem lesz meghajlás. Ez nem tudom, miért fontos ez a vége momentum, de így találta ki, úgyhogy látszik, hogy
17: attól
16: már
17: függ, milyen dráma.
16: Igen, ha nagyon drámai, akkor nyilván nem lehet ott hajogatni, mert akkor nem
17: az
16: tudom.
17: Életet követi le, a végén mindig meghajlás van.
16: Úgyhogy Gézu,
17: vagy
16: ezen még,
17: el, vagy meg.
16: Ezen még dolgozzál, nem ígérjük, hogy mi is beülünk és megnézzük, azért 3 felvonás szünet nélkül az, na.
17: Meg egyébként nem annyira kereskedelmi szemléletű ez a dolog. Mi lesz nem. A büfével, mi lesz a bevétellel? Olyankor lehet... Ma az egy jó.
16: Akkor igen, az nem, egy biológiai,
17: nem biológiai és kereskedelmi.
16: Nem kereskedelmi.
17: Ez az igen. A fontos, hogy ezek a, olyankor lehet kifejezni a hálát, hogy működik az a színi társulat, vagy ensemble, vagy színház, hogy az ember megveszi a...
16: A lazacos szendvicset rá, igen, előtte egy rövidet bevág.
17: Igen, ami mondjuk 3-szor annyiba került, de nem baj. Azt azért az ember szívesen.
16: Van olyan hely, ahol nem kérdezem, meglepően. Igen.
17: De
16: meglepően
17: én szívesen.
16: Jól lehet szőlőpárlatozni.
17: Na, igen?
16: Igen, mert egészen mérsékeltek az árak. Úgyhogy igen.
17: Sőt, ha előbb érkezel, akkor még az akkor meg beszivárgó színművésze hölgyeket, urakat is meg lehet invitálni egy kávéra, vagy valami, az meg aztán megfizethetetlen. Minden másra meg ott van a, azt tudjuk.
16: Igen. Jó, úgyhogy várunk ilyeneket, főleg a forgalmi viszonyokról írhatnátok, hát nem főleg, bármiről írhatok, mert hogy nekem egy kicsit erősnek tűnt a Budaörsi út környéke.
17: Erős volt, igen.
16: A hegyalja is, ott az első lámpa 2 váltással működött, szóval voltak, nem azt mondom, hogy nehézségek, csak ilyen zsúfoltságra utaló jelei a befelé jövetelemnek.
17: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Nikolett nevű hallgatónknak és a Hunoroknak is. Ők ünnepelnek, ők a fő névnaposok. Ezen túl pedig még ünnepelnek az Edgárok, bár szerintem belőlük kevés van. Honórák, Honorinák, azt mondja, hogy Nikolauszok, Noémik, Tardosok, Zalánok, úgyhogy Erikák is akár a mai napon, de Hunor és Nikolett a 2 fő névnap. És hogy nézzünk egy pár évfordulót.
16: Jó, 1509-ben Konstantinápolyt 7,2 erősségű földrengés rázta meg. Azt hogy mérték vissza? A halálos áldozatok száma a becslések szerint 1000 és 13000 között lehetett.
17: Szerintem a ez egy
16: pusztításból
17: ilyen, ez egy ilyen, igen, a pusztításból, meg szerintem a föld mozgásokat ugye utólag is be lehet mérni uh-huh. valamennyire, és akkor azt feltételezik, hogy ez kb. Ekkora lehetett.
16: Aztán...
17: Elias Howe.
16: Igen.
17: Vagy, ó, ez mindig elmondjuk.
16: Igen.
17: De semmi más nem tudok erről az úriemberről.
16: De viszont ez nagy, de viszont nagyot alkotott. Ha
17: az
16: csak
17: biztos.
16: Ennyit csinált, akkor is, hiszen a varrógépet szabadalmaztatja. És azért az nagy lendületet adott a ruhaiparnak. Vitezbach Erzsébet, magyar királyné a Genfitó partján anarchista merénylet áldozatává vált 1898-ban, szeptember 10-én.
17: Ez érdekel.
16: Igen?
17: Nem csak, hogy Sziszi-ről van szó, tehát hogyha valaki a Vitezbach Erzsébetről nem tudná,
16: nem
17: akkor
16: be.
17: A Sziszi-ről van szó természetesen.
16: Megnyitják az első fizetős autópályát az Amerikai Egyesült Államokban 1913-ban, és elnevezik Amerikai Autópályának.
17: Fújt, én ugrok
16: nem,
17: egy kicsit.
16: Utóbbi,
17: ja,
16: nem,
17: jaj, ezzel akartam kezdeni, de kár, hogy elfelejtettem. Ezzel akartam kezdeni, hogy ez itt a Millás Amerika. És... Annyira megikletett minket, elnök úr.
16: Nagyon, hogy most folyamatosan.
17: Igen, hogy most mi is átnevezünk mindent.
16: Mindent.
17: És azt mondja, hogy át akartam ugrani egy pár dátumot, hogy maradjon idő még bőven a születésnaposokra. Nagyon fontos dátum, 1989. Szabad az út Magyarországról az NSZK-ba, az NDK állampolgárai számára. Ugye Horn Gyula külügyminiszter volt akkor, és az MTV 7 című műsorában jelentette be a kormány döntését. 24 órakor, tehát éjfélkor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak. Minden olyan államba, amely hajlandó számukra be vagy átutazást engedélyezni. Ez egy nagyon-nagyon markáns és fontos dátum volt tehát.
16: 2008-ban Svájc alatt megnyitják a nagy hadron ütköztető gyűrűt, ami az emberiség eddigi legnagyobb fizikai kísérlete.
17: Igen. Híres születésnaposok közül nézzünk meg egy párat. Például itt van az a német építész régész, aki az ókori Babilont feltárta, és úgy hívják, hogy Robert Johann Koldewey. És 1855-ben született.
16: Aztán Gellért Oszkár magyar költő, újságíró, szerkesztő, Kossuth Díjas 1882-ben, Lagerfeld Károly, vagy Karl Lagerfeld német divattervező pedig 1933-ban született ezen a napon.
17: Pogány Judit, Kossuth Díjas magyar színésznő, a Nemzet színésze 1944-ben, 1960-ban Colin Firth, Oscar és Golden Globe díjas angol színész, Guy Ritchie is 1968-ban ezen a napon, és pont most debütálta nemrég a második évada a Gentleman sorozatnak, ami az ő filmjéből, majd sorozat ötletéből indult. Hát nem tudom, én megnéztem az első részt, és úgy érzem, hogy kicsit nem sikerült úgy beszippantani most a második évadban, mert kicsit túlburjánzik benne ez az ékes angol barokkos körmondatokban beszélő emberek, és ebből már túl sok van. Aha. Tehát ez egy időig egy vicces, de aztán utána követhetetlenné válik szerintem, főleg egy nehéz munkanap után, de hát lehet, hogy a kedves hallgatók máshogy gondolják, úgyhogy írják meg.
16: Aztán Huszárik Attila, Jászai Mari díjas magyar színésznőt köszöntjük, és Kése Jajna válogatott úszót.
17: És
16: ők is születésnaposok.
17: Köszöntünk még egy 60 éves úriembert, akit úgy hívnak, hogy Flórián, aki Ágnes felesége szerint az egyik legrégebbi hallgatónk. Azt mondja Ágnes, hogy mi 26 éve vagyunk együtt, és már akkor a műsort elődjét Fejér Zoltánnal hallgatta Flórián. Úgyhogy
16: köszöntjük nagy szeretettel.
17: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk. Nagyon boldog 60. születésnapot, Flórián. Tudnod kell, hogy a 60 az új 40, úgyhogy
16: fú, azt igen, felejtsd megy el. Előre ez az új 40, meg új 30.
17: Nem, az 50 az új 30, a 60 az új 40.
16: És a 80 az új 50.
17: A 80 az új 60. Lehet, hogy nem. De most jelenlegi álláspontunk szerint, aztán majd később kiderül, hogy hogyan. Úgyhogy Flórián, nagyon boldog születésnapot neked, és akkor szóljon a születésnaposoknak, a névnaposoknak a következő muzsika.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, hogy mivel indítanak ma reggel a

0: Ben eddig az igényes zene legendája volt Leslie Mann, aki most hirtelen Szar Jankó lett, akinek élete főműve a Genghis Khan, amit egy falusi budi háta mögött játszik le.
1: Ez micsoda egész pontosan? Ez egy publicisztika igen. Magyar Nemzetből, ugye?
0: Igen, Magyar Nemzetből. Bajer Zsolt jegyzi.
1: Ó, ne viccelj! Képzeld, komolyan mondod, kifakadt a 700-át neki.
0: A szerző, hogy hát
1: végül is csúnya dolog, valljuk be őszintén, csúnya dolog.
0: A köpönyegnek a forgatása az valóban csúnya dolog, és ezt még Bajer Zsoltnak is
1: igen,
0: ezt az inger köszöbét. Hát kérlek szépen... derülni egy kicsit, az nyugodtan a 444-en.
1: Én megmondom neked, hogy Gerlóci Zsigmond Facebook bejegyzését olvastam, amin többször is van, amikor elgondolkodtam rajta, van, amikor jó nagyokat röhögtem, de többek között azt írja, hogy egyébként ezzel nem értek egyet, itt a legelején, hogy azt mondja, hogy Leslie Mandoki, nemzetünk David Crosby, hát nem ár, David Crosby meg Leslie, na mindegy, szóval David Crosbyt ezt ne hozzuk ide. Szóval az a lényeg, hogy mint köztudott, mindösszesen egy tonna tokaszalonna, 300 hektoliter házi szilvapálinka egy konténer körözött, és egy nemzetközi liberális összeesküvés választott el a Grammy díj jelöléstől. Azt nyilatkozta ugye, hogy ő sosem volt orbánista, és kifejezetten örül az új garnitúrának. Gyors kutató munkám eredménye szerint 2010 és 2026 között Leslie potom 2 milliárd, azaz 2000 millió forint állami támogatást kapott, ami évi 125 milliónak felel meg, hogy a Deutsch Tamási angolsággal kinyilatkoztatott songwriteri munkásságát Magyarországon is külhoni koncerttermekben, fesztiválokon zavartalanul vihesse színpadra. És akkor ez a mondat, ez szerintem összefoglalja jól ezt, utána mehetünk tovább. Leslie, a független mindenedet, de szeretlek. Mégis hogyan gondolhattuk volna rólad, igen, hogy világszép bajszodat a hatalom farpofáival illatosítod? Hát ez, igen. Itt voltam.
0: Jó, szóval nagy kiosztás.
1: Édes Istenem.
0: Járt neki,
1: én örülök
0: ugye?
1: Ennek, hogy még mindig hát muníciót szolgáltatnak a humorra, abszolút, legalábbis
0: miközben
1: ezek.
0: Miközben milliárdokat gyűrtek zsebre.
1: Az sokan. Mondjuk dühítő nagyon. Igen.
0: Na, van itt komolyabb dolog is, vagyis hát ez is elég komoly mondjuk. A Portfolio.hu-n egy ilyen ingatlan piaci kitekintés. Valójában az elmúlt 10 év kerületi árváltozásait veszik gorcső alá Valko Dávid, az OTP Zálogban elemzője, vezető elemzője, és az OTP ingatlan.hu, és azt nézi meg, hogy hogyan alakultak a lakáspiaci árak, mi a helyzet most ezzel a korrekcióval, és ahogy említettem, hogyan alakultak a kerületi árak, hogyan változtak. Például itt kiemelve Soroksárt, ami 10 év alatt 5,5-szeresre drágult. Gyanítom, nem olvastam még bele, de hát az alacsony bázis ár, ugye az tud nagy növekedést produkálni, kicsit elhanyagolt kerület volt. Aztán mi van még?
1: A magyar kormányt is beperli a főváros, hogyha kell. A Népszavában van egy nagy interjú Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Azt mondja, hogy nagyon nagy csattanás lesz az önkormányzatok és a kormány között, hogyha jövőre nem csökken a szolidaritási hozzájárulás mértéke. Karácsony Gergely nagyítóval keresi, de nem találja a kormány által ígért partnerséget, úgyhogy kicsit éleződik a szituáció, Népszava.
0: Érdekes megint, de mindig szinte az Ace Combine, a Telexen.
1: Nagyon jó,
0: ugyanis Caravaggio-ról van benne szó. A világhírű festő, aki a szabad idejében bűnöző volt. Ugye a gyakorlatilag sokszor brutális megjelenítései voltak, ehhez az anatómiát jó kellett ismerni, ugye ilyen volt Leonardo is, de volt, aki ezt a tudást egy egyedi módon sajátította el. A világhírű itáliai művész Caravaggio a 17. század elején tökéletesítette az emberölés ábrázolását, miután maga is elkövetett egy gyilkosságot. Az Ace Combine-ban lehet a művészről olvasni.
1: Ez tényleg érdekes.
0: Igen.
1: Amiről pedig már mi is beszéltünk, de most egy érdekes összeállítás a 444-en, egészen pontosan Gazda Albert tollából, ami azért is fontos, mert ő azért elég jól érti a szőlő és a bor témát, ahol azt lehet olvasni, hogy megette a szőlő felét az asszály.
0: Igen.
1: A tavalyihoz képest 30-50.
0: Másik felébe meg nem rakott elég nedvet. Ha jól tudom,
1: igen,
0: vagy jól hallottam.
1: És
0: igen,
1: sajnos hogy... ez nem, azért mondom, hogy sajnos, mert hogy azért ne csak a magyar helyzetet nézzük, de olvastam most a francia jelentéseket, és hát eléggé silány a szituáció többek között Bordóban is. Úgyhogy...
0: Aztán aki egy kis sportgazdaságtanra szomjazik, éhezik, az az Economics-on találhat egy írást a most induló amerikai foci szezonról, ami

0: Én már nem csak a játékról szól, brutális dollármilliárdokkal és globális terjeszkedéssel indul el ez a szezon, hogy erről lehet az Economics-on olvasgatni.
1: Térjünk át a tőzsdére szerintem, mert ott aztán... Hát miért szeretnél még mondani valamit?
0: Nem, csak olyan korainak tűnik.
1: Korainak? Hát igen, tőzsde igen, kell, igen. Hogy legyen. Hát
0: az
1: nagyon,
0: kell, az kell.
1: Az, igen.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: Budapesten ez az 1000 pont, ez egy ilyen egység lett. Most éppen mennyivel estünk? Hát nem éppen, 1047,79 századdal. Ez 7% mínusz, 147.921 ponton zárt a Bux, és hát azt lehet elmondani, hogy a vezető részvények mindegy, hát majd mindegyik esett. A legjobb teljesítményt a Richter Gedeon nyújtotta azzal, hogy pontot zárt, ahol kedden 12.580 forinton. Az OTP viszont lecsúszott 6%-kal 45.400 forintra, a MOL egy nagyobb bacskát esett 1,2%-kal 5.005 forintra, és hasonló mértékben süllyedt a Magyar Telekom árfolyama is, 2.538 forint lett a vége. A középmezőnyben is voltak lecsúszások, a Panergy 2,1%-kal csordogált, de az az utóbbi időben nagyon komolyat rallizott, 2800 forinton zárt, most járt ugye korábban 3000 fölött is, valószínűleg az új kormány megújuló energia programjának meghirdetése, vagy részeként, ugye ahol a földhőt is szeretnék majd bevonni az energiaellátásba azóta, hát egyébként nem azóta, előtte is jól teljesített, de az adott még egy plusz lendületet a Panergy-nek. Aztán esett még a Gránit is 2,5%-kal 8500 forintra, az emelkedő középcégek között pedig ott van a Wallis 8000% plusszal 130 forinton zárt, meg a Cvak 3,1%-os emelkedése 40.400 forintos záróár mellett.
1: Hát azt lehet mondani, hogy eléggé mozgalmas napok vannak a tőzsdéken. Elsősorban nagyon érdemes megnézni azt, hogy hol tartanak a irányadó olajárak. Ugye a Brent az...
0: Printelt egy százast,
1: így igen. Van. Ami azt jelenti, hogy július óta elérte megint a 100 dollárt a Brent árfolyama. Most éppen 101,03 dollár van, ami egy enyhe visszarendeződés, de az csak azért, mert folyamatos erősödés volt benne. És azért mondom, hogy ez a korrekció az nem egy irányadó, hogy most megfordult az ár, mert a crude az még tovább megy fölfele, most már 96,16 dollár van, és azt lehet látni, hogy innen nincs, úgy tűnik, hogy visszaút. Donald Trump újra eléggé sok érdekességet mondott, mielőtt felszállt volna az Air Force One-ra, az egyik az volt, hogy konkrétan elmondta, hogy majd a midterm választások után esik az olajára, mert akkor vége lesz a háborúnak. Miért lesz akkor vége a háborúnak?
0: Ez kinyalja be, vagy kifigyel
1: nem,
0: már
1: nem tudom, egyfolytában, de most nem is ez, ami még nagyobb füstöt fújt. Igen. Azzal, hogy ugye volt a Grand Old Party-nak a nagy texasi toborzó ünnepsége, és Texas azért érdekes, mert elképesztő demokrata kihívó van, és félnek, hogy esetleg egy nagyon komoly olyan állam eshet el, ami azért sarokköve volt a Grand Old Party-nak, vagyis a republikánusoknak, és hát óriási nagy beszéd, és kérlek szépen, mit jelentett be Donald Trump? Mit lehet ilyenkor csinálni, amikor minden mutató rossz, amikor már mindenki elmondta, hogy gyakorlatilag teljesen fölül. Hát lemondani lehetne ez. Nem, tudod, mit lehet? Életjáradék osztalékot adni az amerikai állampolgároknak. Megígérte Donald Trump, minden amerikai állampolgár, és akkor zárójel, aki ránk szavaz, ezt nem mondta ki, de 5000 dollárt kap, kérem szépen. Persze, hogy nagyon jó, amikor a hiány elszabadul.
0: Ez egy alkalom, bár hogyha járadék formájában, akkor valamilyen időközönként.
1: Nem, ez egy ilyen osztalék. Osztaléknak nevezte, igen. És akkor,
0: abból a remek büdzséből, ami
1: pontosan, a remek büdzséből, most, hogy újra felélénk kerültek Kanadával a vám tarifaháború. Tehát ez is kiderült, hogy Kanadával és a kínai féllel szemben az Egyesült Államok nem tud vámháborút vívni. Uh-huh. Egész egyszerűen a másik oldalán áll ennek a bizonyos dolognak. Tehát, hogy ott ezt nem lehet. Mindegy, hát most ez van. Ez nem esett jól a tőzsdéknek. Természetesen a VIX Index megugrott majdnem 5%-kal, és azt lehet mondani, hogy minden gyengült 0,5%-ot, ugyancsak az S&P, a Nasdaq egy kicsit többet, a Dow Jones 0,7%-ot, de a Russell 2000 az 1,3%-os mínuszban zárta a kereskedést. Európában is nagy mínuszok voltak, 1% és 1,5% közöttiek a vezető tőzsdéken, és azt lehet látni, hogy Japán kivételével ott 0,3%-os plusz van jelenleg, lényegében nagy mínuszok, bocsánat, nem is, Nikkeiben is 0,5%-os mínusz, elnézést. Tehát Japán is beáll a sorba, és a Kospival és minden más ázsiai tőzsdével mínuszokban tartózkodik. Hát nézzük akkor, hogy kik okozták ezeket a mínuszokat, hogyha cég szinten nézzük. A volumenben a legnagyobb mértékben egy Grab Holdings Limited nevű céggel kereskedtek, 6,5%-ot esett, tehát ez darabszámra értendő, és ki ez a Grab Holdings? Ugye ez egy szingapúri cég egyébként, aki különböző technológiai megoldásokat nyújt ilyen applikáción keresztül, és fizetési megoldásokat. Úgy tűnik, hogy nem elég semmi a befektetőknek, nem volt jó rossz a gyors jelentés, de nem volt olyan, mint amilyen kellett volna, úgyhogy itt szépen visszazuhant a Grab Holdings árfolyama. Space Exploration Technologies majdnem 4%-os mínusz, azt mondja, hogy az Nvidia 0,9%-os mínusz, az Apple 3%-os mínusz, AT&T 1,7%-os mínusz, NIO több mint 2%-os mínusz. Igazából nagyítóval kell keresni a pluszokat, ezek közül az egyik az Intel 1,7%-kal, a másik meg a Nokia 1%-kal, hogy ők elég jól szerepeltek a tegnapi kereskedésben.
0: A Metának sem maradt meg a plusza?
1: Várjál, azt nem
0: ott
1: látom.
0: Nagy hype volt, meg helyehújja az AI megoldását illetően.
1: Igen, mindjárt megnézem a Metát,
0: és
1: hogy el.
0: Napközben ott láttam komoly ilyen 4-5% körüli pluszokat, de nem tudom, hogy az...
1: Hát napközben még pluszok voltak, még 6,5-re is felment, aztán overnight-ban pedig 0,7%-ra vissza csusszant a Meta, de a normál kereskedési időben a Meta az jól szerepelt.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Ja, még egy árupiaci, bocsánat, a réz ment új csúcsra. Egyébként van egy általános árupiaci rally, ami hát így az elmúlt évek tapasztalatából egyébként a bikapiac végére szokott időzítve lenni. Hát majd meglátjuk, hogy ez most is egy ilyen jelzésértékűen, vagy egy nagyobb trend, vagy általánosabb, tartósabb trend, mert az árhajtó tény azok arra is utalhatnak, de hát majd kiderül, hogy jön-e korrekció a börzéken.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
1: Florian köszöni a köszöntést, mi meg azt, hogy minket hallgat. Ha igaz...
0: De Ágnes is köszöni Florian köszöntését.
1: Az is nagyon jó. Csak várj, de vissza ehhez a fotóhoz Floriannál. Hát én nézem ezt a képet, ami itt a profilképe. Hát
0: nagyon derék 60-as.
1: Ez biztos, hogy egy 40-es.
0: Igen. Úriember. Lehet, hogy a kép még akkori, vagy pedig nagyon jól tartja magát.
1: Igen, mondom, Florian, hogy a 60 az új 40.
0: Igen,
1: én
0: abszolút.
1: Abszolút tartom. Tudod, ki mondja a híreket?
0: Nem.
1: Hát én Andy. Tudom. Ez a jó, ezt nem lehet eltéveszteni. Igen, igen. Czoller Andi, akit nagy szeretettel invitálunk ide a stúdióba. Láttam, hogy milyen hírekkel, vagy hallottam egy nagy részét az előző blogban, úgyhogy hát nem mondanám azt, hogy nagyon jó hírekkel jön, de azért vannak benne olyan érdekességek, amik nem a azonnali tragédiák. Például volt reggel egy izgalmas szituáció a hévem.
0: De mi lenne, ha elmondaná Andi?
1: Igen. Andi! Ja, gyere, mondd a híreket! Légy igen. Szíves!
0: Mondanám, hogy itt rúgja az ajtót, de nem rúgja. Bízunk benne, hogy majd mindjárt.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
3: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatorna javítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: A Transparency International lesz az MNB botrányt feltáró bizottság szakértője. A magyar állam nem akarja visszakérni harmadik Károly királytól a két lipicai lovat. Borult idő lesz, de csak elszórtan lehet egy-egy zápor. Délután 22 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A Transparency International lesz az MNB botrányt feltáró bizottság szakértője. A testület vezetője szerint egy olyan független szervezet szakmai tudására van szüksége a bizottságnak, amely hosszú évek óta foglalkozik a korrupció, a közpénzek átláthatósága és az állami intézmények számonkérhetőségének kérdésével, sőt, kiemelten a világ legnagyobb bankrablásával, fogalmazott. Csőszi Attila hozzátette, a bizottság feladata lesz követni a közpénz útját, feltárni, hogyan működött az MNB körüli alapítványi és cégháló, megérteni, hogyan és kik döntöttek, kik a felelősök, hová került a közvagyon és kik jártak jól vele. Közben ismét kiírják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi tisztségére vonatkozó pályázatot. A kiírás feltételeit a korábbi félreértések elkerülése érdekében pontosították. A közpénzügyi, a vádemelési és a felleviteli elnök helyettesi posztokra beérkezett korábbi jelentkezéseket a testület eredménytelennek nyilvánította, ezért volt szükség az új eljárásra. A magyar állam nem akarja visszakérni harmadik Károly királytól azt a két lipicai lovat, amelyet még az Orbán kormány ajándékozott az uralkodónak, erősítette meg a külügyminisztérium az Indexnek. A téma tegnap került reflektorfénybe, miután a Daily Mail értesülésére hivatkozva több portál is azt írta, a Magyar Agrártárca múlt hónapban küldött levelet, amelyben azt kérték, hogy a két állatot szállítsák vissza a szilvásváradi állami ménesbe. Ám a kérdés időközben rendeződött, és Nelson, valamint Iveco továbbra is az Egyesült Királyságban, pontosabban Windsorban marad. Az Európai Bizottság nem tudja megerősíteni, hogy hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt. Az uniós szóvivő csak annyit mondott, a probléma átfogó jellege miatt egyeztetnek az uniós szolgálatokkal. Az osztrák minisztérium pedig jelezte, az innovációért, mobilitásért és infrastruktúráért felelős szövetségi tárca nem nyújtott be hivatalos panaszt az Európai Bizottsághoz a paksi fenék küszöb építésével kapcsolatban. Korábbi információk szerint Ausztria azért fordult az Unióhoz, mert a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg, amit több szervezet is kifogásolt.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Erősen felhős, borongós idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb esőzápor. Sokfelé élénk erős, erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
2: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Jó reggelt, megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 10-e csütörtök reggel van, 7 óra 9 perc, és egy óriási sóhajtással tudatta az élet nehézségeit Kántor Endre.
5: Így van, amikor az ember valamit manufakturálisan reszel, fűrészel, gyalul, akkor ott bizony becsúsznak hibák, úgyhogy ezt gondoltam most át egy nagy sóhajtással.
2: Már sincs türelem, mindent az AI-jal akarunk megoldatni, meg az algoritmusokkal, meg a nem tudom én mivel, igenis, manufakturális kézigyártású műsorokat
5: hát van egy új éterbe. Hát van egy új ilyen luddita mozgalom, ami teljes mértékben ez ellen megy, mármint, hogy nehogy már az AI mondja meg, hogy ki vagy. Ja. Neked az AI mondja meg, hogy ki vagy. Igen. Mint a régi dal is tartja, de hogy igen, szóval, hogy Gede Balázsnak köszönöm szépen a felkonferálást, én közben itt megpróbáltam manufakturálisan a hibákat elhárítani, hogy a műsor további részében ne forduljon elő.
2: Igen. Azt kérdezi a kedves hallgatónk, hogy vajon lenne forgalma egy olyan honlapnak, amin slágerek szövegét fordítanám magyarra. Ezzel kezdeném már, mint az előbbi Nirvana számmal. Egyébként van ilyen oldal, ahol magyarra fordított dalszövegek vannak, és ezt meg is
5: ezt
2: találtam.
5: Már 1900, nem tudom, 2000-ben, valamikor 2000-es évek elején a Schönherz kollégiumban megtörtént, onnan jött ki az első verzió, a Meg leszel villámcsapva. És ennek volt természetesen egy olyan verziója is, ami nem egészen kompetens, de nem kompatibilis a rádióval, de hogy szerintem a DeepL, a Google Translate és az összes AI,
2: ChatGPT, meg
5: igen,
2: minden,
5: korábban ez nem biztos, hogy működik, bár nyilvánvalóan műfordítást kéne itt végezni.
2: Hát lehet, igen, nem tükörfordítást, hanem valahogy, hát igen, de az sokszor...
5: Most már ezt is tudja, tehát szemantikailag is, kontextusban is értelmezik ezek a
2: jó, de
5: fordítók.
2: Az ott, ahova mit műfordítasz, ez a hello, hello, hello, hello.
5: Hát ott,
2: hello,
5: ott
2: hello,
5: semmit.
2: Hello, hello, hello, hello.
5: Ott semmit. Ott csak mondod, hogy hello, hello. Úgy, ahogy a kiváló művész úr, aki versben mondja el ezeket a dalokat, különböző csatornáin, ő is ezt így ilyen fapofával elmondja. Hát ez létezik.
2: Abszolút, igen. És a Nokia is, mert azt is kérdezte a kedves hallgató, csak most hálózati eszközgyártó, egyébként ott nem is kicsi, a
5: igen,
2: Huawei mellett.
5: Bizony.
2: Ugye hát a mobiltelefoniát azt elengedte. Na, szerintem...
5: Van-e üzenetünk még, ami ja? Esetleg fontos, mert
2: azt
5: a Messengeren nem
2: csak,
5: találtam.
2: Hogy jó reggelt, tök jó a Nirvana együttesre ébredni, köszönöm, írja egy kedves hallgatónk. Aztán jött még olyan, a Viberen van egy csomó. Köszönöm a szuper zenét, meg volt a srácok ja, reggeli zenei nevelése. Aztán, jó reggel, na, tudtok zenélni, ha kell, ez jó, közi, Norbi. Kedveljük ezt a zenét.
5: És a forgalommal mi van, kedves hallgatóim?
2: Az nem csak a zene. Ez mekkora dal, fel is csavartam rendesen a hangot. Ezeket valahogy kezdeni. Remek ébresztő, írja Gyuri. A forgalmat azt, mint nagyikben mindenki.
5: Jó.
2: Nirvana, yeah! Ja, de várjál, előtte a D-kartás írt.
5: Na végre!
2: Hideg frontnak csúfolt kis optimista, jó reggelt, hát. Kartások és Zsuzsi. M-kartás transportja okán későbbi indulás, kiakasztó forgalmi viszonyok között 47 perc 08 másodperc volt a menetidő Zugló Ermin a Mezőre Gödről, Szerencs utcai lámpa négyváltása nem menetbe. Hát a négyváltás az már azért egy erősebb.
5: Igen. Igen, ez nagyon jó D-kartás, ez a hideg frontnak csúfolt. Igen. Igen, tehát ez nem volt hidegfront, ez egy
2: hidegfront,
5: átverés
2: nem
5: volt.
2: Nem kell megfagyni, nem attól hidegfront a hidegfront, hogy
5: teljesen igazad van, mert nyáron volt olyan, hogy 40-ről 35-re ment a hidegfront, viszont amikor azt így valahogy implementálják, azt próbálják érzékeltetni, hogy viharos széllel, esővel jön a lehűlés, akkor
2: de hát azzal jött, hát mi volt este?
5: Na jó, de ugye együtt az egész, máshogy hangzik, és csak 20 fok, meg ilyenek, de nem, akkor sem.
2: Rökködtek a kertbe a mindenfélék, úgyhogy volt.
5: Törtek az ágak Budapesten. Erről teszem be, Budapest.
2: Na.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
6: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Legfrissebbbel kezdjük. Elfüstölt egy hévszerelvény a Szentendrei vonalon, az óbudai Tímár utcai megállóban. Ezt a katasztrófavédelem közölte, az utastérbe is bejutott a füst, a tűzoltók megérkezés előtt több mint 50 utast kellett leszállítani a szerelvényről. A jármű azt követően is füstölt, hogy a tűzoltók áramtalanították, megbontották ezért a padlózatot, és hőkamerás méréseket végeztek.
2: Ennyi?
5: Ennyi. Csak úgy elmondtam, hogy a hév elfüstölt.
2: Igen.
5: Egy hév.
2: Aztán a Wizz Air Budapestről újraindítja közel-keleti járatait. Október 25-től ismét közvetlenül elérhető lesz Budapestről Dubaj és Abu Dhabi.
5: Ennyi?
2: Igen, csak megint írva ezt az Abu Dhabit láttam, teljesen készül.
5: Nem jó, hagyjuk már ezt.
2: De már szeptemberben visszatér az összekötetés Ammannal, október végén pedig Jidda is bekerül a menetrendbe, a jegyek már foglalhatók légitársaság honlapján és mobil alkalmazásban, de szerintem holnap.
5: Hát Amman az izgalmas, ugye most nem tudom mennyire akarják adni, de mivel ugye az volt az iráni válaszcsapás, az amerikai támadás, hogy elkezdték Jordániát lőni, azért az egy érdekes szitu, hogy ki az, aki most így
2: annyit tudok mondani, hogy nyomott áron lehet utazni, ja, de pénzt vagy árat nem mondok, mert nem reklámozunk. Aztán van még olyanunk, hogy...
5: Hát ugye itt szó van a fővárosnak a
2: csődközeleti,
5: arról is, meg a csődközeli helyzetéről is, amikor ugye arról szól, hogy költségvetési kockázattá vált Budapest, és alig ha lesz miből kifizetni a csaknem 100 milliárd forint szolidaritási adót, és ez a csődközeli helyzet most már azonosított központi költségvetési kockázatként jelenik meg, de a Tisza kormány előbb a vidéki kistelepüléseknek indítana felzárkóztatási programot, hangzott ez el. Hát most csak idén ugye mennyi? Az első részlet az 11,7 milliárd forint, ezt még ugye január végén még az Orbán kormány felhatalmazása alapján menetrendszerűen inkasszózta a magyar államkincstár. Kármán András pedig, ugye a mostani pénzügyminiszter, az önkormányzat nehéz anyagi helyzetének rendezése, illetve a működőképesség megőrzése érdekében haladékot adott a további három részlet befizetésére, így október 15-ig kellene befizetni 86 milliárd forintot. Hát azért ez az is sok, így van.
2: Igen. Biztonsági kérdés, amit utaltam, hogy a 4-es-6-os villamoson két férfi egymásnak esett, az egyik az ki is trántott egy rövidebb pengét, és combon szúrta a másikat, ez a Blaha és a Veselényi utca Erzsébet körút villamosvágálók között.
5: Vagy napközben.
2: Történt, hát ez inkább napközben, ez délelőtt 9 óra 50 perc, úgyhogy ennek ez a súlya. Szerintem szaladjunk tovább, mert nagy témánk van.
5: Okay.
2: A PISA teszt ugye nem sikerült jól, hogyha finoman akarunk jó kifejezni magunkat, és mögé kéne nézni, hogy mi okozza ezeket az eredményeket, már csak azért is, mert nem csak nálunk, hanem már a szlovénok is, és a románok is a fejüket fogják, és próbálnak valamit csinálni, úgyhogy itt komoly problémák vannak. Radó Péter oktatáskutatót hívjuk a zene után.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: kád vesíva.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
2: Millás reggeli.
3: Hát, történelmi mélypontot hozott a 2025-ös PISA-teszt eredményei, most arra lettek meg. Főleg matematikából és szövegértésből volt óriási lecsúszás. Mindkét területen az elmúlt 25 év legalacsonyabb eredményét érték el. A természettudományokból nem történt jelentős változás. Ez a jó hír ebben a rossz hírben vagy környezetben. Ezeket az okokat megpróbáljuk megnézni, hogy mi vezethetett ide. Rodó Péter oktatáskutató lesz ebben a segítségünkre. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
4: Jó reggelt, szervusz!
3: Na, hogy ez mennyire drága... Kezdjük azzal, hogy mit mér a PISA-teszt. Mire fókuszál és mit mutat meg a diákokból?
4: A alapjáraton a PISA 3 évenként a 15 évesek körében azokat az alapvető kompetenciákat méri, amik alapvetően szükségesek a későbbi sikeres tanuláshoz, vagy ahhoz, hogy az ember felnőttként, vagy akár fiatalként az életben felvetődő legkülönbözőbb problémákat képes legyen megmérni. Nagyon röviden alkalmazható tudást mér. Azt méri, hogy a gyerekek szövegértési, természettudományi és matematikai alaptudása az alkalmas-e arra, hogy kiszámolják a visszajárót a boltban, hogy értsék, hogy mitől alakul úgy az időjárás, ahogy alakul. Tehát,
3: vagy elindulnak egy szerződést, képessége. Akkor azt tudja értelmezni, és ne vágják
4: igen,
3: át, mondjuk.
4: Például egymillió különböző példát lehet persze hozni, de nem azt méri, hogy amit az iskola tanítani akar, az milyen sikerességgel méri, erre vannak más tesztek, hanem azt méri, hogy mennyire szereli fel az oktatás az életben való boldoguláshoz a fiatalokat.
3: Aha, tehát tehát gyakorlatilag az oktatás mienségét is minősíti ez akkor, tehát gyanítom, hogy a rossz eredmény a rossz oktatási környezetre is rávilágít. Itt milyen problémák láthatók vagy azonosíthatók, ami miatt ez az eredmény született?
4: Van egy nagy rakás olyan dolog, ami azt kell tudni, hogy a PISA-tesztek alapvető funkciója az, hogy objektív és nemzetközi összehasonlításra alkalmas visszajelzést biztosítson az oktatás irányítói és az oktatás politikával foglalkozó szakértők számára. Tehát elsősorban az oktatás politikák sikerességéről, kudarcairól jelez vissza, de ha az okokat keressük, akkor ezt nem lehet az oktatás politikára, sikerességére vagy kudarcaira szűkíteni, mert hogy az, hogy hogyan alakul egy ország átlagos teljesítménye a PISA teszteken, ez egymillió különböző okra vezethető vissza, és ezeknek a részletes elemzése tudja szétszálazni azt, hogy a különböző okok milyen súllyal szerepelnek a mért változásokban. Na most, amiről manapság szó van, amire általában visszavezetik a PISA eredmények látványos romlása, nem csak Magyarországon, mert az egész fejlett nyugaton tendencia, nagyon sok országban erős tendencia az eredmények jó ideje zajló romlása. Ott általában arról van szó, hogy az oktatás nem képes, az oktatási rendszerek általában nem képesek alkalmazkodni a nagyon megváltozott digitális jelenlét által okozott problémákhoz. Tehát ugye a legplauzibilisebb, globálisnak tekintető tendencia, ami a PISA eredmények romlása mögött állhat, az az, hogy a COVID idején egy egész nemzedék, iskolás nemzedék egy időre elvesztette a kapcsolatot az iskola offline tereivel és az ezekben zajló interakciókkal, beszorult a digitális térbe, és hogy úgy mondjam, úgy maradt, tehát a COVID óta egészen elképesztő mértékben vált intenzívvé a fiatalok online jelenléte. Ez persze önmagában még nem teljes jó magyarázat, mert vannak országok, amiknek az oktatási rendszere megőrzött egy bizonyos bizonyos teljesítményszintet, és vannak országok, ahol csökkent. Azok az országok, ahol megőriztek egy bizonyos teljesítményszintet, és néha egészen magas teljesítményszintet, ott arról van szó, hogy az iskola rendszer valamilyen mértékben alkalmazkodott, tehát integrálta a digitális eszközök használatát, az online terek használatát a tanulásba, még más oktatási rendszerek erre nem voltak képesek. Ezek közé tartozik sajnos a magyar is, ugyanis az elmúlt 16 évben létrejött egy olyan merev és alkalmazkodásra képtelen oktatási rendszer, ami nem, hogy nem integrált az online tanulási lehetőségeket a tanítási-tanulási folyamatban, de egyenesen kitiltotta vagy kiszorította azt az iskolából. Gondolj csak arra, hogy Magyarországon betiltották a mobilok használatát, ahelyett, hogy azt keresték volna, hogy a mobil eszközökkel hogyan lehet értelmes tanulást.
5: Ez viszont már ugye az oktatáspolitikának a sara, ez a része. És itt lesz szerintem nagyon érdekes az, hogyha megnézzük, ugye eddig minden eddiginél több ország csatlakozott ehhez a felméréshez, és talán az lenne egy érdekes, hogyha megnéznénk, hogy ahol romlottak ezek az eredmények, és hasonló helyzetben van, mint Magyarország, ott mit sikerült elrontani úgy, mint nálunk, illetve ahol nem, ott mi volt más?
4: Nem is általában a harmadik világ országai között elég sok olyan van, ami látványosan javított az eredményén Törökország és néhány más ország, és bizonyos országokban pedig, de ezek nagyon alacsony alapról sikerült javítaniuk, tehát mélyen a Magyarországra jellemző teljesítmény szint, nagyon mélyen a Magyarország által produkált teljesítmény szint alatt romlottak. Én azt gondolom, hogy az a tanulságosabb, ha azt nézzük meg, hogy abban a kultúrkörben, vagy abban a referencia környezetben, amelyben mi is tartozunk, az országok körében melyek voltak azok az országok, akik elkerülték a teljesítmények romlását, és van elég sok ilyen ország, mert Európában ezek közé tartozik például a Lengyelország, Észország, vagy az Egyesült Királyság, ahol nem következett be teljesítményromlás, tehát most elsősorban azt elemezzük, hogy mit csináltak azok az országok, amik lehetővé tette, hogy elkerüljék az eredményeknek ezt a látványos beszakadását. Hát jól látjuk, hogy Finnország például már nem akkora minta, mert a finn eredmények is szívósan romlanak, már nem az utóbbi három évben, de az elmúlt évtizedben eléggé egyértelmű volt ez a trend. Ami pedig Magyarországot illeti, nem lehet felmenteni az oktatás politika felelősségét, amiatt, hogy globális trendekről beszélünk, mert hogy, mint említettem, a magyar oktatási irányítás állította elő azt a helyzetet, ahol az iskolák teljesen be vannak szorítva, zárt intézményekké váltak, nem képesek a változtatásra, nem képesek az innovációra, még csak reflexió sem zajlott a magyar iskolákban arról, hogy az gyerekek online digitális jelenléte az milyen hatást gyakorol a tanulási lehetőségekre, mert hogy a technológia az gyakorolhat jó hatást is, és rossz hatást is. Olyan oktatási rendszerben, olyan országokban, ahol a gyerekek szinte kizár, mint Magyarországon, ahol a gyerekek szinte kizárólag közösségi média jelenlétre és szórakozásra, részvideók pörgetésére használják az internetet, ott látványosan romlanak a tanulási eredmények. Olyan iskolákban viszont, ahol nem csak erre használják a gyerekek, hanem a tanulás tereként használják nagyon intenzíven az online jelenlétet és a digitális eszközöket, ott nem romlanak az eredmények, sőt a bizonyos kutatások azt valószínűsítik, hogyha megtaláljuk azokat a módszereket, amik segítségével be lehet vonni az online jelenlétet a tanulási folyamatba, akár még nőhetnek is a teljesítmények. Úgy szerintem ezek manapság ezek a legizgalmasabb problémák.
3: Egy érdekes dolgot feszegetnek a hallgatók már többen is, hogy a teszt kitöltőinek összetétele befolyásolhatja az eredményt. Tehát mi biztosítja azt, hogy teljes odafigyeléssel, figyelemmel, a tudás a legjobbát nyújtva töltsék ki a kitöltők a tesztet. Mert sokan azt írják, hogy odaül, körletlenkedik, beikszel, minden csak, hogy haladjon meg. Nyilván ez egy szélsőséges magyarázat, de lehet akár hatása annak is, hogyha rossz összetételű a kiválasztott tesztírók összesség.
4: A PISA egy nagyon erőteljesen minőségbiztosított mérés, tehát a világ legjobb statisztikusai gondoskodnak arról, hogy a mintavétel az reprezentatív legyen, és jó reprezentáljon egy 15 éves korcsoportot. Tehát mintavétel tekintetében semmifajta probléma nem merülhet fel a PISA-val kapcsolatban. Ezt már nem merném ilyen bátran kijelenteni magyar kompetencia méréssel, mert annak a minőségbiztosítása gyengébb, de a PISA ebben a tekintetben megbízható. Viszont, hogyha azt látjuk, azt érzékelik, egyébként érzékelik a kutatók a PISA eredmények alapján, hogy a koncentráló képessége, a motiváltsága csökken a tanulóknak, és emiatt összecsapnak teszteket, és erről nagyon kemény adatok tudósítanak, ez egy valóságos jelentés, akkor viszont egy problémát azonosítanak, amit ennek az oktatásnak kell valamit kezdenie. Tehát ugye nem csak 15 évesek, de felnőtt korban is érzékeljük azt, hogyha nagyon belecuppanunk az online jelenlétben, és nagyon nagyon sok időt töltünk a közösségi médiában, és a szórakoztató tartalmak fogyasztásával, akkor a felnőttek koncentráló képessége is csökken. Tehát ilyen értelemben a képernyő, az intenzív képernyő használatnak megvannak a negatív következményei, de ezek ellensúlyozhatóak. Tehát nem szükségszerű, hogy a koncentrációt és a figyelmet rombolja a nagyon intenzív online jelenlét. Ez egy valóságos veszély, amire szakmai, pedagógiai válaszokat kellene adni, de mi a magyar oktatás szereplői nem nagyon kísérleteztek ilyesmivel.
3: Egy nagyon gyors utolsó kérdés, már egy gyors választ szeretnénk, amennyiben lehet, hogy hol kéne hozzányúlni a hazai oktatási rendszerhez elsősorban, hogy javuljanak ezek az eredmények?
4: Az a baj, hogy oly mértékben feltorlottak a problémáink az elmúlt évtizedekben, és olyan súlyossá váltak ezek a problémáink, hogy nincs egy dolog. Aha. Tehát, hogyha valakitől azt hallja, hogy van egy üdvözítő megoldás a magyar közoktatás minden bajára, akkor vonja meg a vállát és forduljon el tőle, mert valószínűleg egy kóklerrel áll szemben. Azért az alapvető problémánk, hogy szükségünk lenne egy nagyon erőteljes pedagógiai fordulatra. Egészen más, és egészen máshogy kellene tanítani az iskolákban. Ebben nagyjából az oktatástudománnyal foglalkozó szakértők, kutatók ebben egyetértenek is, de abban nem nagyon értenek egyet, hogy ezt hogyan is lehetne elérni. Nekem az a meggyőződésem, hogy egy olyan erőteljes, nagyon radikális beavatkozás egy nagyon erőteljes csomagját kellene összerakni. Az igazi kérdés ezzel kapcsolatban nem is feltétlenül az összetétele, tehát hogy jól tudjuk, hogy ahhoz, hogy az iskolák adaptálódni, változni, fejlődni legyenek képesek, azok ahhoz rengeteg strukturális intézményi változása lenne szükség. Az a baj, hogy ezeknek a politikai kockázata és a költsége hatalmas.
3: Világos.
4: Tehát, hogyha valaki most csak egy példát említek, egy oktatási miniszter előállna azzal, hogy nem lehet gazdag tanulási élménykínálatot biztosító iskolákat létrehozni olyan iskolákban, ahol összesen 100 tanuló van, mert egyszerűen nem lehet fenntartani ehhez szükséges szakmai kapacitásokat egy pici iskolában. Ha valaki előállna azzal, hogy csak az integrált különböző hátterű gyerekeket együtt oktató iskolákban van esélye annak, hogy erőteljes pedagógiai fejlesztés induljon be, mert ezekben az iskolákban működik az úgynevezett pozitív kortárs csoport hatás, tehát hogy a jó tanulók húzzák magukkal utána gyengébbeket, és ennek érdekében fel kéne számolni a magyar közoktatásban érvényesülő brutális szelekciót, tehát hogy néhány ilyen dologgal előállna egy politikus, ezt meglincselni.
3: Világos. Péter, elfogyott az időnk, de azt érzékeljük, hogy ez egy nagyon komplex és összetett problémakör, és minél előbb hozzá kéne fogni, mert különben nem érünk a végére soha. Úgy. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk ebben a korai órában.
4: Én köszönöm, és jó reggelt mindenkinek.
3: Szép napot, szervusz! Radó Péter oktatáskutatóval néztünk az igen gyenge PISA-tesztek mögé.
5: Igen, egy olyan téma, amit szerintem még különböző aspektusaiból ki kell vesézni.
3: Igen.
5: Nagyon érdekes. Nem csak egész OECD szinten érdekes.
3: Abszolút így van. 15 évesek körében mérik. Egy hallgató példának hozta, hogy az elsősöket mérték, akik egeret nem láttak még, és nem vettek kézbe.
5: Igen, az a kompetencia az más. Szerintem igen, nem szabad összekeverni.
2: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy blues. Az öt legbiztosabb jele, hogy egy blues. Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
7: Egy idős férfi egy baromi ronda gitáron játszik egy lassú számot.
6: 2.
7: Erős világfájdalma van neki, ami érthető, mert elhagyatott és magányos.
6: 3.
7: A dal mindig azzal kezdődik, hogy az édesanyja mit tanácsolt neki kiskorában, amit nem tartott be.
6: 4.
7: Mindenképpen mély hangon elmesél egy általa egyedinek tartott, de egyébként tök hétköznapi történetet és a tanulságot nagyvonalúan ránk bízza.
6: 5.
7: Ha van kutyája és kis teherautója, akkor nem blues, akkor country.
6: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
8: Mi?
6: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
6: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
10: 50-50.
11: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
12: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
13: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
14: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
11: Millás reggeli.

0: Reméljük, hogy minél többen rossz e-mail címre külditek a választ, mert akkor esélyt adtok a többieknek, akik viszont jó e-mail címre küldik. A helyes e-mail cím az most fog hallatódni.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
0: Lesz-e euró?
3: Igen.
0: Mi a helyzet
3: igen.
0: A forinttal?
3: Odáig.
0: Kell egyáltalán euró? Vagy nem kell? Ez itt a kérdés, illetve ez sok-sok kérdés. Mindezt feltesszük Ivkovics Ábrahámnak, a Hold alapkezelő elemzőjének. Jó reggelt,
3: szervusz! Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kezdjük a jelen helyzettel. Úgy néz ki, hogy a kezdeti eufória egy picit visszább vett. Nem vészes a helyzet, mert ugye ott a 350 környéki mélypontokról most kicsit följebb váltottunk, 360 környéki mozog alapvetően a forint, de azért mégsem azon a legerősebb ponton van, amit most az utóbbi időben elért. Mi a helyzet a forinttal, mi mozgatja mostanában az árfolyamot, és mire lehet számítani?
4: A forint árfolyama 360-370 euró között mozgott az utóbbi hetekben, a nyár folyamán volt 350-en is az euróforint. Két dolog mozgatja alapvetően az árfolyamot, az egyik a hormozi szoros körüli globális energiapiaci emelkedés, a gázára és az olajára, illetve az olaj finomított termékeinek áremelkedése, ami bántja a magyar külkereskedelmi mérleget. A másik pedig a globális inflációs folyamatok, amely valamennyire eltér az itthoni hazai folyamatoktól, ugyanis az Európai Központi Bank már egyszer kamatot emelt, és vélhetően hamarosan újra kamatot fog emelni, és lehetséges, hogy az amerikai jegybank is újra kamatemelési ciklusba kezd, amelyet számos más fejlett piaci jegybank is követ, így az MNB, aki eddig kamatokat csökkentett, lehet, hogy arra kényszerül, hogy megállítsa a kamatcsökkentési ciklusát, amit már végre is hajtott. Kérdés az, hogy milyen lesz ezután az irányvonal, amelyet a nagy jegybankok diktálnak.
3: Ha jól érzik, mert ez két egymással szemben ható erő.
4: Nem, mindkettő alapvetően a forintot gyengíteni. A magas energia árak ugye a magyar külkereskedelmi mérlegen keresztül gyengítik a forintot, mert annál többet kell importálni
3: energiát. Az világos.
4: Az emelkedő globális kamatok, eurókamat, dollárkamat pedig szintén arra kényszeríti az MNB-t, hogy magasan hagyja, vagy éppen majd esetleg újra emelje, még nem gondolja azt a piac, hogy az MNB-nek újra emelni kell a kamatot, viszont a kamatcsökkentést már nem teszi lehetővé ezen a szinten.
3: Világos, és így a kamatkülönbözet, ami ugye még előnyt biztosít a forintnak, az csökkenőben van, vagy szűkülőben.
4: Így van.
3: Oké. Mire kell felkészülni a jövőben? Most, hogyha a kamatpályától eltekintünk, mondjuk valahogy rendeződne az iráni konfliktus, amit hát Trump elnökön kívül egyelőre más nem lát ennyire jönni, az stabilizálhatja, esetleg visszafelé tolhatja a forint árfolyamat, vagy meg kell szoknunk, hogy most ez a sáv, amivel rövid középtávon számolni kell?
4: Minden bizonnyal erősíteni a forintot, amennyiben lentebb jönnének a gáz árak, vagy az olajár. Úgy gondolom, hogy az iráni konfliktus önmagában jelentősen erősíteni a forintot, ami újra lehetővé tenni az MNB-nek, hogy újra csökkentse az alapkamatot, ugyanis ez a 360 euróforintos szint, ez úgy erős, hogy közben jelentős nemzetközi stressz van beépülve a magyar árfolyamba.
3: Hogyha a rövid távon túltekintünk, ugye itt az új kormány megjelenésével bejött egy új tényező, ez az eurokonvergencia, és az a pálya, amit majd be kell járni addig, amíg eurónk lehet. Hát most ez amikor, ugye ez is egy kérdéses, most van egy kormányzati akarat egy 30-31-es bevezetésre, de hát sok olyan makro tényező van, ami nem biztos, hogy ezt sikerre tudja vinni. A lényeg

0: Lényeg, hogy egyáltalán kell-e nekünk erre törekedni, tehát amit Endre is kérdezett az elején, hogy kell-e nekünk az euró, ha pedig kell, akkor ezt a pályát hogyan tudjuk bejárni, és mekkora ez az út, és mennyire rögös. Ez lehet, hogy nem egy 3 perces válasz, de valahogy majd kell tömörítenünk.
1: Meglátásom szerint kell az euró, az egyetlen kérdés az időzítése az eurónak, hogy mennyire gyorsan kell. Ugye az euró az abban segítene nagyon sokat Magyarországnak, hogy kisimítene az ország inflációs pályáját, és mindeközben segítené az államot úgy, hogy kevesebbet kellene költeni adósságszolgálatra. A magyar állam 1000-2000 milliárd forint nagyságrendben tudna spórolni, hogyha hasonló kamatokon tudnak kölcsönvenni az állampapírpiacon, mint mondjuk a horvát, vagy most már a bolgár kormány. És ebben Magyarországnak nagyon nagy tere lenne spórolni. Amin alapvetően ez a sztori el fog dőlni, az az, hogy a magyar gazdaság mennyire tud talpra állni, és az új kormányzatnak mennyire sikerül lehozni a nagyon magas szintről induló költségvetési hiányt a következő években. Ha nem is feltétlenül 2030-31-re, de 2030-35 között reális esély lehet az euró bevezetésére, hogyha sikeresen hajtja végre a Magyar Péter és a Tisza párta programját.
0: Uh-huh, világos. Jó, hát meglátjuk akkor, hogy ez mennyiben lesz sikeres, vagy mennyiben járható, és milyen nehézségekkel főleg, mert hát ugye egy meglehetősen szétcsapott költségvetéssel, alacsony növekedéssel kell megindulnunk ezen célok felé. Ez még mindig lehetségesé teszi a cél elérését időben, tehát ezt a 31 körüli bevezetést?
1: Az euróforint árfolyamán azt látjuk, illetve a magyar állampapír piacon jelentősen lecsökkent hozamkörnyezetben, hogy a piac szerint ez lehetséges. Ha nem is feltétlenül a 2030-ra mondjuk, de hogy van, amikor a 2030-as évek inkább első felében. Meglehetősen az a konszenzus talán, hogy igen, lehetséges. A kérdés az, hogy konkrétan hogyan sikerül majd letörni a költségvetési hiányt, és mennyire tud nőni a magyar gazdaság a következő években.
0: Aha, világos, oké, hát ezt meg majd meglátjuk folyamatában. Ábrahám, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, jó munkát és szép napot kívánunk.
1: Köszönöm szépen, szép napot!
0: Ivkovics Ábrahámmal, a Hold alapkezelő elemzőjével beszélgettünk a forintról, forintpályáról, meg arról, hogy kell nekünk euró, és ha kell, akkor mikorra számíthatunk rá.
2: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.

0: Na kérem szépen, hát jött az ideje, hogy megint híreket mondjunk. Valahol volt egy útinformáció, fölbukkant, és elhagytam.
1: Elhagytad?
0: Képzeld el, sajnos, de mindjárt megpróbálok rálelni, és meg is van. Sziasztok, 13. kerület Árbóc utca, számos helyen üvegszilánkok borítják az utat kisebb csomókban, figyelmesen. Kerékpárral halálos csapda, kukások, pacsi, írja a hallgató, valószínűleg igen, hogy onnan potyanhatott ki valami. Aztán Tom jegyzi meg, hogy mennyivel jobb a hangulat a stúdióban, mint egy éve. Jól esik ez is, mint egy nagy szippantás a reggeli hűvös szellőből. Hát igen, itt is úgy szelek járnak. Azért lehet jobb a hangulat. Aztán...
1: Kíváncsi lennék, hogy született az a levél, amit mindjárt vissza is vontak, de elküldtek, amiben visszakérték volna a két lipicait Károly
0: igen,
1: királyt.
0: Az elég hogy izzadhatott, aki megírta, és mondta, hogy figyelj, írják Károly királyok egy levelet, adja vissza a két lovat! Hát de...
1: Lehet, hogy úgy volt, hogy egy ilyen tájékoztatás volt, tudod, hogy és milyen leveleket küldtünk ki ma. Igen. És akkor mondta, és a két lipicai miatt a Károly király. Abban mi van? Hát, hogy adja vissza. Azonnal hívjátok vissza.
0: És elküldted már?
1: Igen.
0: Ja, igen. Na,
1: most pályázhatóak a tankerigazgatói posztok. Mit tanácsol a pályázóknak? Hogyan tudják ezeket a kutatásokat terepen használni? Tette fel a kérdést. Elnézést, kicsit késve vettem észre, vagy lehet, hogy csak kicsit a beszélgetés után írta a kedves hallgató. Ezt is beépítjük majd a további oktatással kapcsolatos beszélgetésünkbe, úgyhogy ez is
0: igen,
1: egy jó...
0: Igen, de izgalmas lesz a következő is, ugye, mert hogyha itt a forint pályánál ugye felmerült az, amivel lehetne egy nagyot szakítani, ugye az alacsonyabb költségvetés finanszírozása óriási tétel lenne, ugye, és az arra fordítandó kamatszolgálat, amit ki kell fizetni, nézzük meg az USA-t, mi pénzt fizet ki erre, de egyébként mi is, akkor egy újabb olyan tétellel fogunk foglalkozni, ami jelentős pénzeket, 1000 milliárd hozhatna, ez gyakorlatilag a digitális állam, vagy digitális államigazgatás, és annak egy része, ugye, hogyha nem papírokba, dossziékba, stócokba, cetliken, fecniken, A4-esen, kartonokon tárolnánk a dokumentumokat, hanem elektronikusan, erről fogunk beszélgetni 8 óra után. Rögtön azt követően, hogy Szoller Andi elmondja nektek a friss híreket.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Állj, állj, állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
4: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
5: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
6: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
7: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtósi Dürer sor előtt csak egy sáv járható, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és az 56-osok tere között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szélkálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Farkas Renát, a BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: 4,2 milliárd eurónyi blokkolt kohéziós forrás érkezhet hamarosan. Súlyos hiányosságra bukkant az iparkamara a szervezett tőke alapkezelő társaságánál. Trump 5000 dollárt ígért mindenkinek, ha a republikánusok nyernek a félidős választásokon. Borult idő lesz, de csak elszórtan lehet egy-egy zápor. Délután 22 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Európai Bizottság megkapta a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. A költségvetésért felelős uniós biztos jelezte, a dokumentum azokat az intézkedéseket mutatja be, amelyekkel Budapest szerint megszüntette a 2022-ben elrendelt pénzügyi szankciók alapjául szolgáló problémákat. Ha a bizottság pozitívan értékeli a magyar beadványt, akkor mintegy 4,2 milliárd eurónyi blokkolt kohéziós forrás felszabadítása előtt nyílhat meg az út. Súlyos hiányosságokra bukkant a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szervezett tőke alapkezelő társaságánál. A külső ügyvédi iroda által végzett átvilágítás után az egyik legsúlyosabb megállapítás, hogy közel 60 megbízási szerződést kötöttek meg igazgatósági jóváhagyás nélkül, holott ezt kötelezővé tette a társaság saját ügyrendje. A dokumentumok döntő többségét a vezérigazgató írta alá. A jelentés szerint nem készült beszerzési szabályzat, és felmerült adatkezelési probléma is, mivel állítólag a befektetése váró ügyfelek teljes adatbázisát egy külső cégnek adhatta át az alapkezelő. Októbertől szigorít a magyar államkincstár, arra kötelezi az értékpapírszámla tulajdonosokat, hogy 3 évente tegyenek MiFID nyilatkozatot. A rövid kérdéssor célja az ügyfél befektetés ismereteinek, tapasztalatának és pénzügyi döntésekkel kapcsolatos tájékozottságának felmérése. A kincstár közleménye szerint a nyilatkozat kitölthető online a webkincstár és a mobilkincstár felületén, továbbá személyesen az állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatokon. Nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte az ukrán fővárost. Az elmúlt 3 napban szüneteltek a harcok, mert az amerikai külön megbízottak Moszkvába és Kijevbe látogattak. Az Egyesült Államok közben már arra figyelmezteti szövetségeseit, hogy készüljenek az ukrajnai háború elhúzódására, mert Oroszország újjáépíti fegyveres erőit és növeli a fegyvergyártást. Donald Trump 5000 dollárt ígért minden amerikai felnőttnek, ha a republikánusok nyernek a novemberi félidős választásokon. Az egyelőre nem világos, hogy hogyan történnének a kifizetések, ahogy azt sem, hogy jogszerűen van erre lehetőség. Ha azt veszük, hogy az Egyesült Államokban körülbelül 270 millió felnőtt él, a terv megvalósítása körülbelül 1,35 billió dollárba kerülne.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Erősen felhős, borult idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. Sokfelé lesz élénk a szél, délután pedig 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Egy szónak is, száz a vége.
2: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt, szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak. Megy tovább a Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 10-e csütörtök reggel van, 8 óra 8 perc, itt van Kántor Endre.
5: És Gede Balázs.
4: És a hallgatók is, felbukkant Papa Lő, aki brummogott egy méreteset, Morgan Freeman kartársak. Azért a Daily Mail zárója 10 éve tiltotta a Wiki, na meg a Blick cikke alapján lovasztok. Szerintem Ciki és az Olja.
5: Elnézést kérünk.
4: Igen.
5: De amikor vasparipákról van szó, akkor bezzeg Lőpapa is örül a tartalomnak. De jó, hát nyilván ez egy vicces kis etüd volt, nem ez a fő gerince a műsornak. Mások egyébként üzentek nekünk Messengeren is, és rengeteg hozzászólás érkezett a oktatási témánkhoz, ahogy láttam, úgyhogy valahogy be kell építetgetni ezeket, meg kérdések. Először is azt tisztázni, ugye, hogy a PISA teszt és az a felmérés az nem azonos a kompetencia teszttel, és nem is úgy van, hogy a kompetencia tesztnek az eredményeit így kiküldik valamilyen összecsapott módon, és abból készül a PISA teszt, úgyhogy ez talán az egyik legfontosabb.
4: Igen. Na, meg az a téma, amit beharangoztunk, hogy megnézzük, hogy lehet spórolni még 1000 milliárdokat a költségvetésnek.
1: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
4: Na hát a digitális állam, a digitális kormányzás, vagy digitális közigazgatás az már régóta napirenden van. El is indultunk valamilyen irányba. Van itt már DAP, meg nem tudom, földhivatalt is próbálkoznak, az most nem tudom hol van, vagy hogy áll, de voltak ott nehézségek a teljes digitalizációval, de ott is vannak törekvések, tehát valami van, de azért ezt az észt mintát, amit ott
5: digitális kormányablak, egy csomó minden van, ami egyébként nagyon jó, mert például én kimondottan úgy csinálok időpontfoglalásokat és meg mindent, ezerszer könnyebb ügyeket intézni. Na de hol tartunk ebbe, és egyetlen hogy lehetne spórolni?
4: Mennyi szufla van még abban, hogyha ezt igazán elszántan csinálnánk? Varga Lászlóval, a Deüsszel, azaz a Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület elnökével fogjuk megbeszélni. Szervusz, jó reggelt!
6: Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
4: Az a ti számításotok szerint 8000 milliárd forinttal gyarapítaná a magyar gazdaságot az évtized végéig, hogyha a közigazgatás sikeres digitális átállása megtörténne. Itt két kérdés adódik ebbe az egy kijelentésbe. Honnan a 8000 milliárd? Hogy számoltátok ki? Mit jelent a sikeres digitális átállás? Tehát meddig kéne eljutni? Milyen szintre kéne eljutni?
6: Az első kérdésre könnyebb a válasz. Igazából itt pontosítanom kell, tehát nem mi számoltuk ki. Valójában ez a 8000 milliárd az onnan jön, hogy a McKinsey 2022-ben készített egy, de nem csak Magyarországra, hanem a régióra vonatkozó hatástanulmányt, és az ő számításuk szerint a teljes magyar GDP-hez a digitalizáció adna hozzá 8000 milliárdot. Mm-hmm. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a magyar közigazgatásból 8000 milliárdot lehetne spórolni a digitalizációval.
4: Világos, és nem a büdzsében jelenne meg,
6: nem a büdzsében, hanem ez a GDP-ben, a gazdaságban, a vállalatoknál, de mindjárt beszélünk is erről. Egyébként mi ebben a szakpolitikai koncepcióban azért számoltunk is, tehát egy ilyen éves szinten nagyságrendileg ilyen 25-30 milliárd forintnyi közvetlen megtakarítást vagy értéket tudnánk kimutatni, ennyit számoltunk össze, ami ugye abból adódik, hogy hát van egyszer a back office-ban felszabaduló idő, kevesebb idő, energia folytatódik arra, hogy magára az ügyintézésre gyorsabb tud lenni, meg hát ha mondjuk csak a postaköltséget nézzük, nagyon sok esetben a közigazgatás is még ugye papír alapon postázva küld leveleket, és hát mondjuk egy tértévevényes küldemény akár 1700 forint is
4: abszolút
6: lehet. Tehát, hogy igazából is rengeteg dokumentumról van szó. Úgyhogy van egyébként még lehetőség. A második kérdés sokkal nehezebb, hogy meddig kell eljutni. Meddig kell eljutni, ez azért nagyon nehéz, mert ugye ez a terület azért egy nem annyira látványos, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon jó a digitalizáció, és említetted a DÁP-ot is, ami egy jó kezdeményezés, és maga az állampolgárok számára is látványos az, hogyha mondjuk mobiltelefonra el tudnak kezdeni ügyet intézni, viszont ennek igazából akkor lesz hatása, hogyha nem csak a felszínt vizsgáljuk, hanem egy kicsit mögé tekintünk a folyamatoknak is, tényleg az egész folyamat digitális tud lenni. Tehát például ugye ne az történjen, hogy egy elektronikusan beadott ügyet esetleg kinyomtat mondjuk az adott hivatal, végigviszi az ügyintézési folyamaton, majd újra szkenneli és elküldi az állampolgárnak.
4: Igen.
6: Az igazi érték ugye abból adódik, hogyha mondjuk ez a, és nagyon leegyszerűsítek ezért mindenkértől elnézést kérek, hogy a 30 napos ügyintézés mondjuk az átlagos ilyen mindenki által megszokott idő, és nem 30, mi lenne, hogyha mondjuk egy 15 nap vagy 10 nap, vagy még kevesebb lenne.
4: Hát és várjunk, a 30 az olyan 30, hogy ha 30. napon nyom egy gombot a hivatal, akkor van még 30 sok esetben. Tehát...
6: Igen, ügye válogatja természetesen.
4: Igen,
6: tehát,
4: persze.
6: Tehát igen, sokszor vannak nagyon bonyolult ügyek, és nagyon igazságtalan lenne a közigazgatás számba, hogyha most ezt így általánosítanék. Viszont az elmúlt 20 évben azért az kimondható, hogy nagyon sok digitalizációs fejlesztés történt, tehát tényleg sok 100 milliárdos nagyságrendű költséggel is ment, és sok esetben jó helyre. Viszont összességében még mindig előttünk áll az a feladat, hogy magát a folyamatokat tudjuk olyan szinten digitalizálni, mint mondjuk egy neobank esetében, ha belegondolunk, mindenki használt már valamiféle ilyen alkalmazást, hogy villámgyorsan lehet vele dolgozni, mert az egész ügymenet a digitalizációra van fölfűzve.
4: Igen, kedves kollégánk tegnap anyázott egy méreteset, a bankunknak, az applikációnak a letöltése és alkalmazása egy jelenléti fiókbeli megjelenést követelt, tehát nem csak...
5: Na ez az, amiről szóval, hogy csatoltan igen. Küldjük elektronikus formában a szerződést, kérjük printelje, ki írja alá, szkennelje be,
4: és küldjük vissza.
6: Igen, ilyet láttunk, és ez tényleg azért van, mert a hajlamos ugye mindenki a front office nézni, az, ami látható, és tehát, hogy legyen elektronikusan beadható űrlap. De amögött, hogy mennyi embernek a munkája van, ügyintézőknek, szakértőknek, és nagyon sok esetben még például, ha csak a folyamatot nézzük, akkor nagyon sok olyan ügy van még Magyarországon, ami gyakorlatilag már jogszabály szerint teljesen automatizálható lehetne, hiszen nincs mérlegelési jogkör, de mégiscsak az embernek meg kell írni azt a határozatot, rá kell nyomni egy enterre, be kell iktatni, ki kell küldeni. Tehát, hogy gyakorlatilag, ha ezeket a folyamatokat is végig gondol, akkor itt azért nagyon sok idős energia tud felszabadulni, ami jobb lesz a cégnek.
4: Igen, mielőtt feszegetnénk itt a technológiai részét, ennek az átállásnak a fejekben, az mennyire lehet könnyű, úgymond az átállás. Tehát ugye itt két fejet nézzünk, hogy az egyik az apparátusban dolgozóké, akiknek ugye megváltozik a munkaköri feladat köre, amit végeznie kell a napok folyamán. A másik meg a felhasználók, ugye hát mi még az a kis túlzás, a fiatalabb korosztály vagyunk, aki el tudják ezt sajátítani, és élvezik is. De hát van, aki egyébként még ebben a korosztályban is, meg a fiatalabban is van, hogy idegenkedik ezektől, és nem szereti.
6: Igen. Én igazából azt gondolom, hogy nézzük az első kérdést, tehát hogy a fejekben, vagy a közigazgatásban. Én nagyon sok pozitív tapasztalatot tudok mondani abból, hogy azért a magyar közigazgatásban dolgozók, ők rendkívül fegyelmezetten, tehát gyakorlatilag a folyamatokat azt nagyon jól tudják lépésről lépésre végrehajtani, ismerik igazából, és én azt látom, hogy azért a digitális eszközök használata a közigazgatásban az már megvalósult, sok esetben sajnos szigetszerűen, tehát vannak példaértékű megoldások.
4: És azért gondolom, hogy ők is érzékelik a sok fölösleges lépést, ami
6: tehát
4: tudja jól, hogy mivel jár.
6: De ez lehet ide kattintok, oda kattintok is, tehát hogy például az elektronikus döntéshozattal, az elektronikus jóváhagyás vagy aláírásnak a terjedését sokszor tudja az akadályozni, hogy egy vezetőnek túl sokat kell kattintani. Még mondjuk papíralapon egy csukló mozdulat, de neki 10-et kell kattintani ahhoz, még egy dokumentumot letölt, megnéz, aláír, visszatölt egy másik rendszerbe, akkor ez ugye nem segíti ezt. Tehát itt nagyon sok felelősség van a szoftverfejlesztők oldalán is igazából, és természetesen a felhasználók, tehát az állampolgárok részéről még én azt gondolom, hogy a technológia fejlődésével egyre inkább, sőt, szerintem el is várják már nem csak a cégektől, hanem az intézményektől is, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban lehessen, hiszen azért itt akár a neobankok, akár a nagy amerikai váltók kicsit el is kényeztetik már a felhasználókat, és sokszor az ügymenetben is azt a élményt várjuk, amit mondjuk egy egyszerű mobilos appnál, nem mindig reálisan persze.
5: Nem, tehát, nem, reálisan, viszont az biztos, hogy egy gyorsítói voltak a folyamatnak. Abszolút. Tehát megjelentek, ugye, és mivel ezt várja el a user experience felhasználó élmény szempontjából az ember, ez egy kicsit így hajtotta azt, hogy mindenki azt mondta, hogy úgy csináljuk meg, mint azt az alkalmazást, és akkor valahogy ez így hajtotta. Viszont ugye ez lehet, hogy egy jó cél, és mindenki érti, aki használt ilyen alkalmazásokat, meg ezt a teljesen digitális ügyintézést, hogy ez jó, de lehet, hogy azt tartja vissza a cégeket, cégvezetőket, vagy akár hivatalokat, hogy van egy rutin, egy kialakult rend, és egyrészt azt ahhoz tartják magukat, azt tudják ellenőrizni, ugye annak megvannak a folyamat menedzsmentje, hogy az hogy működik, másrészt meg hát mi kell ehhez, hát kéne hozzá még egy ilyen, meg még egy olyan, húha, akkor milyen bekerülési költség van.
6: Uh-huh. Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Itt is számolgattunk, végeztünk különböző becsléseket, ami a szakpolitikai koncepcióban is megtalálható. Igazából a digitalizációt kicsit úgy kell tekinteni, mint egy infrastruktúra fejlesztést, vele gondolunk most.
4: Pont ez jutott eszembe, a napelem, vagy az autópálya, és van, amiben bele kell tenni először, utána már...
6: Így van, viszont az a jó hír, hogy jóval kevesebb, tehát jóval kisebb költséggel jóval nagyobb eredményt lehet elérni, tehát amit mi számoltunk, hogy mondjuk egy gyakorlatilag egy alapszinten a dokumentumkezelés fejlesztésében egy 10 milliárdos investícióval már jelentős, de egy ilyen 25-30 milliárdos investícióval már nagyon komoly folyamat digitalizációt lehet megvalósítani. Most az autópálya építéshez hasonlítom össze, azért ez egy néhány kilométernyi autópályának a bekerülési költsége, viszont a teljes közigazgatás digitalizációjában ez olyan szintű állampolgári élményt, vállalati élményt tud nyújtani, ami mindenképpen. Hát gondoljunk csak bele, hogyha mondjuk egy gyár beruházásának mennyit tud gyorsítani azon, hogy mondjuk az engedélyezési folyamat, az mondjuk akár a felére vagy harmadára csökken. De ez csak egy példa.
4: Egy érdekes bocsánat hozzászólás Simon hallgatótól. Közigazgatásban digitális átállás. 4 hónapja dolgozom közigazgatásban, a versenyszférából jöttem. Megrökönyödve tapasztaltam, hogy a Munkaügyek című sorozat nem vígjáték volt, ahogy gondoltam, hanem dokumentumfilm.
5: Igen.
6: Jó, én védjen meg egy kicsit a közigazgatásban dolgozókat, tehát tényleg általában, és ez szerintem az a nagyon fontos, hogy a folyamatokat kell jól kitalálni, tehát hogy az ott dolgozók, mint hogy mindenhol versenyszférában is tudunk bőven olyan példát mondani.
5: Persze. Ez hivatal válogatja, tehát nyilván van egy jellemző kép, egyrészt van egy sztereotípia, meg nyilván van egy általánosan elterjedt, de egyébként van olyan hely, ahol sokkal előrébb járnak ebben.
4: Igen. Feszegettük az előbb a humán faktort, ott még egy izgalmas pont lehet, hogy ehhez mennyi informatikus, vagy mennyi olyan szakember kell, aki ezt az átállást le tudja vezényelni, hogy ez nem szűk keresztmetszete.
6: Én szerintem nem, és igazából azt szoktam mondani, hogy ez nem is pusztán informatikai kérdés. Aha. Tehát inkább ez egy, azt mondom, hogy igazgatásszervezési, ügyvitelszervezési kérdés. Lehet ezeket az iratkezelés, dokumentumkezelés, ugye, hogy a elektronikus ügyintézés ezekkel a szavakkal dobálozni. Az informatika nagyon fontos, de abba a hibába se szabad beleesni, hogy bármi, amin bitek vannak, vagy ami szoftver, az rögtön azt tudjuk, hogy majd az IT-hez ért, és akkor az IT lesz iratkezési szakértőtől a pénzügyig, és mindent, ez ugye nem elvárható.
4: Világos. Hol vannak azok a sarkalatos pontok egyébként, ami a leginkább a fejlesztést igényli? Tehát ez pusztán ez a az úgymond irattározás, vagy dokumentumkezelés, vagy egyéb folyamatokat is sínre lehet tenni, és digitálissá lehet tenni, nem tudom, elbírálási folyamatoktól kezdve, nem tudom, itt az okos szerződésekről sokat beszélünk, de nem nagyon látjuk még nyomát. Tehát milyen pontjai lennének ennek a digitális állammá vagy közigazgatássá válásnak?
6: Hát igazából én azt gondolom, hogy ugye itt említettem többször is a folyamatot, tehát hogy talán a legfontosabb ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, egyszer ugye ki kell alakítani megfelelő folyamatokat, aha, de egyszer a maga versenyhelyzetet kell tovább erősíteni, ami ugye már elindult, tehát hogy azokat a szoftverek, amiket alkalmaz a közigazgatás, az arra a tanúsítási követelményt, ami régóta megvan, egyszer update-elni kell, és természetesen olyan, mint az autóknál műszaki vizsga, hogy egy követelményrendszert meg kell tudni határozni az államnak, és a másik, hogy a folyamatokat is szerintünk célszerű már végig gondolni, tehát tanúsítani az intézményeknél, hiszen hogyha papírlapra optimalizált folyamatot akarunk digitalizálni, ez nem lesz olyan hatékony, mint hogyha magát a folyamatokat is már úgy alakítjuk ki, hogy ez digitális lehessen. Ami nagyon fontos még az anyagunkban, az interoperabilitás, nagyon csúnya szó, elnézést. Ez azt jelenti, szerintem a legegyszerűbben, hogy jó tudjanak a rendszerek együttműködni, és ez lehet szabványos.
4: Ez nagyon jó, amit hoztál. Hány esetben tudjanak? Van, amikor nekem kell olyan adatokat visszatáplálnom egy valami másik szervhez, vagy közigazgatási szervhez, amit simán valahol biztos, hogy össze lehetne drótozni, hiszen megvannak azok az adatok, én csak lekérem A-ból, és visszatöltöm B-be, tehát egy ilyen kerülő úton jut.
6: Igen, van egyébként több olyan ügyintézési folyamaton már ez jól működik, van egy kis erre már kialakult központi szolgáltatások, ezeket kell tovább gondolni, és tovább fejleszteni, pont ez, hogy ne kelljen egy állampolgárnak többször is beírni ezt az adatot, vagy akár élethelyzet alapon megszületik a gyereke, és már kapja az e-mailt, hogy köszönjük, gratulálunk, és egyébként megutaljuk a családi pótlékot a bejelentett első számlára, anélkül, hogy mondjuk ezt az ügyintézést el kellene indítani, tehát vannak ebben még természetesen lehetőségek.
5: Hú, jó kérdések is érkeznek, van olyan hallgató, aki már platformokra kíváncsi, és azt kérdezi, hogy low-code, no-code rendszerek is szóba jöhetnek? Tehát, hogy ő már abban gondolkodik, mert túljutott azon, hogy ezt meg kell tenni, de hogy akkor milyen platforma a preferált, és hogy egyáltalán mi az elfogadott?
6: Én szerintem ebben én nem hiszem, hogy hitelesen tudok nyilatkozni, hogy milyen platform. Én azt gondolom, hogy nem a platformot kell elsősorban megmondani a szabályozónak, hanem a követelményrendszert. Tehát az nem lenne szerencsés, hogyha előírnák, hogy mondjuk egy hagyományos kódolással, no-coddal, vagy hogyan akarja mondjuk egy szállító, aki valamilyen szoftvert fejleszt elkészíteni, hanem inkább a minőségkaput kell meghatározni, és onnantól rá kell bízni a piacra, hogy...
4: Igen.
6: Viszont ezeknek a rendszereknek együtt kell tudni működni, és ami nagyon fontos az intézmények védelmében, hogy elő kell mozdítani a szabályozást az ügyből, hogy cserélhetőbbek legyenek, tehát például a szabványosítani még inkább a migrációt. Tehát ne az legyen, hogy le akar cserélni egy szoftvert egy intézmény, akkor ugye a legnagyobb akadálya az integráció és a migráció annak, hogy onnan kivegye és betegyen egy másikat, mert ugye gyakorlatilag nehéz egy ilyen szoftvert azért lecserélni, viszont hogyha ezek szabványosítva vannak, azt mondjuk, hogy minden mondjuk iratkezelő szoftvernek egy gombnyomásra ki kell tudni adni az összes fontosabb adatát egy mindenki által egyformán ismert formátumba, akkor ugye könnyebb ugye kivenni, berakni ezt a kérdést, ez is egy szabályozói feladat, én úgy gondolom, de a platform előírása szerintem, az én véleményem, az már szerintem túlmutat azon, amit a szabályozónak meg
5: kell. Még egy hátránya lehet az, hogy van elég informatikus, ugye erről beszéltünk sokat a különböző területeken, hogy ez egy hiány szakmává kezd válni.
4: De kérdeztem is, hogy az a válasz, hogy nem feltétlenül kellenek ugye hozzá, tehát ne egy informatikai...
6: Fontosak az informatikusok, de igazából szervezők.
4: Krisz hallgatóért érdekeset, hogyha optimalizálunk, kiderül, hogy van, akire nincs szükség, vagy nem úgy csinálja, hogy szokta, vagy nem segíti ezt sem ugye a projekteket, sőt hátrát adhatja. Egyébként erre volt egy nagyon jó kis példám. A vízorra leolvasom, elkezdtem faggatni, hogy tudom, hogy van ennek digitális bediktálós verziója is, és kérdeztem, hogy ez hogy, mind, meg mit töltsek le, és a külletlenül válaszolgatott, és a végén megkérdeztem, mondom, javasolja ennek a használatát? És azt mondja, nem, mert akkor nekem megszűnik az állásom.
5: Tényleg ezt mondta?
4: Igen, tényleg. Tehát minél többen használják, hogy ő nem fog tudni leolvasgatni, és akkor egy ilyen szolidaritást vállalva letettem róla. Hogy
6: nehéz a kérdés, igazából is most nagyon nehéz nekem jól kijönni így első érzésre, de nem, ez most csak viccelek. Valójában azt látom én igazából mind a közigazgatásban, mind a versenyszférában is, hogy munkaerőhiány van. Tehát nem az a helyzet, hogy egyébként túl sok embert foglalkoztatunk, és akkor kevesebbet kell foglalkoztatni, hanem az a helyzet, hogy vannak értelmes feladatok, meg van egy adminisztráció, ami sok esetben szükséges, rossz, és ezt az adminisztrációt, hogyha el tudjuk csökkenteni, hogy profin gyorsan menjen, rendelkezésre álljon az adat, akkor azoknak az embereknek, akik tudnának nagyobb hozzáadott értékű munkát végezni, azoknak nem kell.
4: Akár még házon, vagy cégen belül.
6: Akár még házon, vagy cégen belül. Hát igazából közigazgatásban is szerintem, hogyha meghívtok pár intézményből szakembert, vezetőt, azért szerintem az, hogy nincs elég emberük az adott feladatra, azt nagyon sokszor hallani igazából. De versenyszférában is hasonlóan az van, hogy alul. Tehát nincs elég jó képzett munkaerőnk, és ehhez viszont minden olyan feladatot szerintem célszerű automatizálni, egyszerűsíteni, ami nem a közvetlen, nem tudom, GDP-t növeli, hanem azt támogatja, mert ugye fontos azért a megfelelő adminisztráció természetesen.
5: Azt látom, hogy a szakmai cikkek között az oldalatokon a teljes intézkedés vagy javaslat csomag az olvasható, ez a deus.hu. Ezzel kapcsolatban rögtön eszembe is jutott egy kiváló hát egy ilyen szlogen nektek, ugye, mert amit ti képviseltek, ugye Deus Pro Machina. Tehát az kéne, hogy legyen ugye, hogy a digitalizációért.
6: Köszönjük szépen.
5: Küzd az egész, úgyhogy, de tényleg, hogy a célt...
6: De ez jogdíjas lesz ez a szlogen, de használhatjuk?
5: Nem, ez nem lesz jogdíjas most már. Szóval a digitalizáció eszköz, de mi a cél, ugye, és erről is beszélgettünk, ezt kell keresni a szakmai cikkek között.
6: Igen.
4: Szerintem végig tárgyaltunk ebben sok mindent, hát meglátjuk, hogy mennyire és hogy lehet ezzel haladni. Nem tudom, hogy a kormányzati akarat, az új kormányzat mennyire támogatja, jelentkezik. Vagy mennyire áll emellé, mennyire látni azt, hogy ez egy törekvés.
6: Én azt látom, ez nem, értem, szerintem az én tisztségem megítélni, ugye ezt a kormányzat tudja legjobban megmondani, de azt látom, hogy ugye ami kijött nemrég augusztusban kormányhatározat, az is azt erősíti, hogy egyrészt a versenyhelyzetet szeretné a kormányzat erősíteni, másik oldalról pedig, hogy olyan minőségkaput, olyan gyakorlatilag feltételeket, koncepciót szeretne alkotni a következő 60-100 napban, ami arra mutat, hogy legyen egy hosszú távú elképzelése a digitalizációról a magyar közigazgatásnak, és igazából nem is ez a legfontosabb szerintem, tehát persze fontos, nagyon fontos, hogy a kormányzat mit gondol erről, hogy ennek mi lesz az eredménye. Tehát az, hogy tényleg rövidül az ügyintézési idő, most csak, hogy ez egy szakma, nem is érdemes annyira belemenni a részletébe, hanem az, hogy mi az, amit mi állampolgárként vagy akár érzünk ebbe, hogy rövidebb ügyintézési
4: idők lesznek.
6: Igen, miért lesz nekünk jó? Kevesebb papír lesz, a hivatalba dolgozóknak kevesebb fölösleges ideje megy el arra, hogy adminisztráljanak, hogy adatot keresgéljenek, hogy elektronikusan, most régen aktatologatásnak hívták papíron, igen. De ma már ugye csomó esetben az e-mailen elektronikusan házon belül megy, de nagyon
4: most
6: sok...
4: Most már forward menedzserek végzik ezt a munkát.
6: Ez egy nagyon jó szó, igen. Nagyon jó szó, igen. Vagy akár a gazdasági hatása az, hogy egy vállalkozás milyen gyorsan kapja meg a munkaüléshez szükséges engedélyeket, mennyi ember tud ténylegesen több időt fordítani az értékteremtésre, és kevesebbet az adminisztrációra. Szerintem, ha ebben fejlődünk, az nagyon jót fog tenni minden téren a magyar gazdaságban.
4: Ez egy kiváló végszó, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, és beszélgettünk erről.
6: Nagyon szépen köszönöm.
4: Varga László volt a vendégünk, a DEUSZ, azaz a Dokumentumkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szakmai Egyesület elnöke.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
2: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
5: Ezt elteszem magamnak.
6: Robert Johann Koldewey, német Koldewey. Építész, régész, az ókori Babilon feltárója, 1855-ben született. Ezen a napon, és mit mondott?
7: Az, hogy nem elég csupán kiásni a tárgyakat, meg kell értenünk a rétegek egymás utániságát, mert a kontextus nélkül a lelet néma. Hát ez, igen, köszönjük.
6: Ez olyan, mint hogyha a gyakornokának mondta volna, aki bejelentkezett, hogy most érkezett a Berlin Egyetemről, mit kell tud, ásatása 1.0. Tehát, hogy igen, és köszönöm, hogy innen lépjünk tovább. Tehát ennél szerintem jobbat is mondott Koldewey. Na, alles gut, akkor menjünk tovább.
3: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
7: A helyes megfejtésbe küldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Párov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magában foglalja a koncertet a Budapest Parkban és az utána lévő backstage találkozót. A mai kérdésünk a következő: melyik album címét ihlette egy legendás 1920-as évekbeli amerikai táncosnő neve? A. The Princess, vagy B. Demon Diaries, vagy C. The Burning Spider.
6: És nagyon figyeljetek az e-mail címre, ami rádiókafés e-mail cím, most jön.
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Stuka írt nekünk egy üzenetet, még egy gyors út információt, felidéznek régi infóimat. A Szentendrei út kiválóan járható a város irányában, 0 és 5 kilométer közti fénysebességgel. A száguldás már az M0-ás csomópontjában megkezdhető erős idegzetőeknek. Szép napot kívánva, majd arra rá, hú, de jó az a szám, passzol is a sebesség.
3: Persze, azért raktam be Fernanda Abreu Speed Racer című
2: de
3: kiváló dalát.
2: De sebességet váltunk, mert itt van Várkonyi Gábor, aki egy sportkocsival érkezett. Szia, jó reggelt!
3: Sportkocsival, mondja, sportkocsi. Van ilyen kategória, vagy ez már meghaladta? Ez olyan, mint a rock zene.
2: Sportkár, ne viccelj.
3: Daraboljuk szét, és akkor milyen rock? Neopunk?
4: Személygépjármű, és azon belül is sportkocsi.
2: Igen.
3: Nem, ez nem így, nem. Mi ez a kategória?
4: Roadster.
3: Na, Roadster, tessék, látod? Ez az, amiben cipőkanállal kell beszállni.
4: Kétüléses átsó kerékhajtású MX-5-ös Mazda, ugye minden idők legikonikusabb, elérhető sportautó.
2: Gyorsan kell nekem is ilyesmit szereznem, mert beszállni még be tudok, kiszállni kevésbé, de előbb-utóbb vége lesz. És...
4: ha már erről beszélünk, ugye ebbe már csak egy sima 1.5-ös szívómotor van. Tehát ez egy pici, könnyű, hátsó kerekes autó, a 2 literest kiszedték belőle a CO2 miatt, de az 1.5-ös kis kéziváltós, se turbó, se bonyolult, semmi. Tehát egy sima, egyszerű, egy-öt szívó.
3: Ez az az autó, amit még csodálatos. Te is meg tudsz szerelni, hogyha úgy adódik. Nagyjából.
4: Már nem biztos, nem? Mert ugye biztos, már ez is benne van
3: mindenféle.
4: Hát motorikusan váltó szempontjából stb. Az lehet, elektronikailag azért már egy kicsit jobban fel kell készülni.
2: Hát a könnyed hengerfejpakolást azt nyilván azért.
4: Na de majd, ha majd ilyet tudnak csinálni a kínaiak, akkor beszéltünk arról, hogy bármi jelenteni jól
3: nem
4: van. De hogy tudnak.
3: Ne viccelj.
4: Nem,
2: nem is láttam.
4: Nem is értik, hogy miről van
2: szó. Nem tudnak semmit.
3: Nem? Na, ez nagyon érdekes, de

0: És akkor így rám nézett, és azt mondta, hogy ő nem érti a kérdést, hiszen az ő autóik mind jól gyorsulnak.
1: És ennyi azt az gondolta, hogy az a sportautóság, hogy jól gyorsul.
0: Jól gyorsul. Hát nem, az a sportautóság az, hogy jól mozog, jól kanyarodik, és nem feltétlenül az, hogy gyors. Sőt, a sebesség élménye az egyáltalán nem függ össze a valódi sebességgel, mint ahogy egy MX-5-ös Mazdában ezt évtizedek óta ismerhetjük, azért ezek nem túl gyors autók, bár a két literes azért az elég jól megy, de egy ilyen 1.5-ös kis kéziváltós, hátsókerekes kis tök egyszerű autóval, aminek egy lényege van, hogy semmiféle felesleges súly nincs benne, tehát tényleg könnyen van tartva. Ez a sportautóság quintesszenciája, sőt, én egyébként a jogosítvány megszerzése mellé kötelezővé tenném azt, hogy egy ilyennel alapdinamikai élményeket lehessen szerezni, ha más nem, akkor egy olyan pályakörnyezetben, ahol azt
2: te is kitöltheted a közlekedési kérdőívet, hogy mit javasolnál.
0: Szerintem mit legelső dolog volt.
2: Gondoltam, és az egyik javaslat az az, hogy valamiféle Romániában ugye 30 éve gyakorlat, hogy a jogosítvány megszerzésénél az vagy köbcentihez, vagy teljesítményhez van kötve.
1: Mint a
2: vagy
1: motornál.
0: Én azt hittem, hogy Romániában az a gyakorlat, hogy még nem raksz egy autót az árokba, addig nem vagy rendes vezető.
1: Szerintem is.
2: Ez az. De a
1: nekem is van egy ilyen érzésem, hogy ez inkább egy kritérium.
2: A sportautókhoz úgy szeretnék kapcsolódni és kötni, hogy az olasz találmány, nem?
0: Hát is, igen. Igen.
2: Miért? Milyen
0: a
2: még?
0: A versenyzés az biztos, hogy egy ilyen alapvetően olasz szellemiséggel összefügg, de azért szerintem...
2: Ezek a kis könnyű roadsterek, ez szerintem nekem az a gyanom, hogy az olasz.
0: Ebbe volt francia, volt brit, a német az kevésbé, ők ugye mindig erőből mentek, és mindig nagy dolgokra gondoltak, de ez a kis könnyű valami, ez
2: hát
0: inkább
2: igen. Hát a Volkswagen
0: igen.
2: Meg a Porsche
1: hát
2: az egyik sem volt.
1: A roadster az nem egy olasz, de a Gran Turismo,
0: igen.
1: Hát az inkább.
0: Pontosan, és ezzel kapcsolatban küldtem nektek reggel
2: igen,
0: egy hírt.
2: Pontosan.
0: Amiért ezúton is elnézést kérek, és tegnap kellett volna küldenem, de azért...
2: Az olasz autóbeszállítók lobby csoportjáról van szó, az Anfiáról.
0: Így van.
1: Valami nem tetszik nekik, folyadjunk.
0: Hát, szerintetek. Na mi nem tetszik mostanában az európai autóiparban a különböző szereplőknek? Hát az, hogy, és hoztam nektek erre konkrét adatokat is, hogy hogyan kezdi el megenni a kínai autóipar az európaiak vacsoráját. És itt beszállítói oldalon ugye azért izgalmas ez, mert azért azt biztos tudjátok, hogy az olasz autóipar az nem feltétlen, ma már nem feltétlen azért csillog, mert konkrétan sok olasz autót adnak el, de az észak-olasz egyedi tudás a beszállítói iparban, tehát az észak-olasz ipar, az még mindig azért Európa egyik gócpontja ilyen értelemben, és hát azért az ő exportjaik azok elég jelentősek. És az merült föl nem meglepő módon az olaszokban ezzel kapcsolatosan, hogyha ez így megy tovább, akkor az ő exportpiacaik is el fognak tűnni, hiszen ők azért alapvetően német, francia, vagy éppen olasz autóipari óriásoknak szállítanak be különböző komponenseket. Ezért azt javasolják, és most kapaszkodjatok, bár ugye olvastátok a írt, hogy 80%-os vámmal kéne sújtani a kínai autókat akkor, amikor Európában megjelennek, de van ebben egy, mert ez eddig oké, ilyet már hallottunk sok helyről.
1: Igen.
0: De van ebben egy újdonság, ami tényleg az egyre eszkalálódó tervgazdasági fantáziákat minden szegmensen keresztül, amit itt mostanában látni lehet, feléleszti, ami meg arról szól, hogy ezt kössük ahhoz, hogyha elérnek egy bizonyos százalékot az európai autópiacon, akkor kezdjük el őket szarrá büntetni, amit én nem egészen értek, illetve hát értem, hogy mi van mögötte, hogy ez egy ilyen...
1: Játék.
0: Igen, csak tudod, ez az ilyen, hagyjuk is, meg nem is. Tiszteljük őket, meg, de félünk is tőlük. És egyébként ez benne is van a nyilatkozatban, tehát hogy valahogy így szól, hogy akármennyire is tiszteljük a kínai autóipar elért eredményeit, azért most már egy kicsit félünk tőlük. És ez érthető is, mert persze. Azt mondja olasz barátunk, hogy...
2: De az a japán autóiparra kapcsolatban nem volt ez a para, tudom én, 40 éve, vagy 50 éve?
0: Az nem ezen a skála.
2: Nem ezen a skála volt.
0: Volt egyébként abszolút, hát nem tudom mennyire emlékszel rá, vannak erről tök érdekes dokumentumfilmek, az első, és tök jó kortörténeti dolog.
2: Amerikai-japán konfliktus is volt.
0: Nem, de Európában még izgalmasabb, ugyanis a Nissan volt az első japán autógyártó, akinek európai gyártási kapacitása épült föl, egy időben azzal, amikor a Thatcher kormány elkezdett mindent bezárni, ha emlékszel erre. És van egy hosszú dokumentumfilm arról, hogy micsoda feszültségeket gerjesztett akkor ez a dolog Nagy-Britanniában, hiszen az egyik fele, a támogató fele az embereknek az értelemszerűen annak örült, hogy A, jön oda a gyártás, B, jön oda némi fejlesztés, C, jönnek oda munkahelyek. A másik fele meg ugye az egyébként döglődő brit autóipart féltette, csak az a döglődő brit autóipar az nem azért döglődött, mert jöttek a japánok és dömpingáron szétvertek mindent, hanem azért, mert önjogon voltak.
1: Igen,
0: szarok.
1: Tehát ez egy

0: Kicsit tisztességesebb verseny volt, nem a japánok megjelenése. Hát, tehát itt azért állami hátszéllel tolni, meg árat rombolni, meg...
1: Azért a Stellantisról se szoktam szép dolgokat mondani általában, és van is erre okom, de amikor a British Leylandról megemlékezünk, tényleg az autóipar Frankensteinjéről, arról a cégről, aminek semmilyen része nem működött, és gyakorlatilag egy füst alatt nyírták ki a maradék brit autóipart, na az volt az igazi horror karaván, tényleg. Az ős horror karaván, a British Leyland.
0: Minden horror karavánok anyja.
2: Jó, sok horror karaván volt Nagy-Britanniában, és sokat köszönhettek az importoknak, például a nemzeti ételüket is, ami a chicken tikka masala. Tehát azt gondolom, hogy azért ez pontosan ugyanúgy leírja azt, hogy mire volt szükségük nekik, akár a Nissannal többek között. De mi a baja most akkor Vavasorinak és az Amfiának?
1: Hát az, hogy elkezdtek csökkenni az exportok, és hogyha ilyen mértékben folytatódik a csökkenés, akkor ugye elérnek egy mérett gazdaságossági átesési pontot, ami azt jelenti az ő szavaival élve, hogy akkor ott vége a dalnak. És az a helyzet, hogy azért Olaszország nagyrészt ebből él a mai napig. Tehát ebből az ipari outputból ez adja meg Észak-Olaszország gazdagságát, és ez adja meg a túlélését Dél-Olaszországnak, amit innen elvesznek ugye adó szempontjából. Ha ez nincs, akkor szerintem ott megint ugyanazokat a típusú feszültségeket fogjuk látni felkorbácsolódni, amit jelen pillanatban ugye Németországban látunk. Tehát azok a választási eredmények, anélkül, hogy ezeket értékelném, amikről most ott szó van, azok nagyon nagy részt...
0: Vastagon benne vannak ezek a folyamatok.
1: Pontosan, csak ott ugye egyel hamarabb zajlik, vagy nem, ez így nem igaz, vissza is vonom rögtön, mert hogy ez már lezajlott Olaszországban, itt az utódvéd harcokat látjuk inkább az olaszoknál, tehát azt a megmaradt az átlag felhasználó számára kevésbé ismert iparágat, mert ugye ott nem olyan márkákról beszélünk, mint a Fiat, vagy az Alfa Romeo, vagy ilyesmi, hanem ezeknek ugye a másodvonalbeli Tier 1-es beszállítóiról, amik, hogyha az európai autóipar így folytatja, akkor munkanélkül maradnak. Egyébként hoztam konkrét statisztikákat is, mert egy nagyon szépen növekednek a kínai piaci részesedések, és hát nagyjából onnan vesznek el, ahonnan egyébként sejtettem magamtól is, egy-egy kivételtől eltekintve, a legnagyobb vesztes ez természetesen a Stellantis csoport. Akik ugye kis autókkal, és tipikusan olyan piacokkal, vagy olyan piacokon voltak erősek, tehát kis autókkal voltak erősek, és olyan piacokon voltak erősek, ahol az árérzékenység, meg a méret, az kifejezetten számít. Tehát 20,8%-os piaci részesedésről, 21-ről beszélünk, 2021-ről, leestek 15,5-re. És ami itt leesett, annak a nagy része, az tipikusan a kínai autóvásárló, vagy tehát akkor kínai autóvásárló
0: az ott landolt, igen.
1: Így van, hogyha tehát kumuláltan nézzük a japánokat, ők nem estek olyan nagyon nagyot. 13,2, most 5 éves terminusban beszélünk, tehát folyamatosan 21-es adatokat mondok maival összehasonlítva, vagy az év első pár hónapjával összehasonlítva, 13,2%-ról 12,1%-ra estek, ez úgy megérthető, vagy hogy mondjam, normálisnak mondható. VW zakózott egyébként olyan rettentően nagyot. 10,7%-os piaci részesedés épp hogy benézett 10 alá, tehát 9,9 környéke, ez nem olyan durva. Közben egyébként 0,6%-os kínai részesedés volt még 5 évvel ezelőtt, ez már 8,7-en van átlagban, és van ahol 15%, van ahol annál is magasabb. Tradicionálisan ott gyenge egyébként, itt is adjuk egy kis kontextust, ahol még van némi nemzeti autóipar, amihez hülyek a vásárlók, ez kettő országra korlátozódik Európában jelen pillanatban, a franciák franciát vesznek, nem meglepő módon is, szerintem teljesen normálisan is, és a németeknél is borzasztóan gyengék a kínaiak, 4,4 vagy valami ilyesmi a piaci részesedésük, az látszik, hogy onnan nem lehet átültetni az embereket német autóból kínaiba. Koreai egy picit erősebbet zakózott, de még az se vészes, 8,8-ról 7,5-re. A Renault az elég stabil, az 6-ról 5,8-ra ment, de az azért van leginkább, mert pont az elmúlt 5 évben volt rettentően sok nagyon izgalmas újdonságuk, és pozicionálták újra a márkát, és 4,6%-ról a Ford leesett 3-ra. És hogyha ezeket az ilyen 1-2-3%-okat mindenhol összeadjuk, akkor pont kijön az, amit ugye magukénak vettek át a kínaiak, és valahol már most ott tartunk, ami a fájdalom küszöb határa. Aha. Tehát, hogyha innen még gyorsuló ütemben kezdenek el megenni részesedéseket, akkor rettentő sok márka, meg rettentő sok autógyártó felesleges.
0: És mi van, hogyha csak lassan arra tud alkalmazkodni, az... vagy ahhoz tud alkalmazkodni az európai autóipar?
1: Az adaptálódása.
0: Hogyha most sikerül valahogy fékezni azért a tempót? Meg, igen. Megállítani szerintem az túlzott optimizmus.
1: Nem, megállítani nem lehet. Bár ugye még egy hírt azért idehozok nektek. Amerikában az autógyártók széles szövetsége, nem mindenki, de széles szövetsége kéri a kongresszust most már arra, hogy egészen konkrétan határidő és appelláta nélkül tiltsák ki végleg a kínai autókat az észak-amerikai piacra. Ugye, amiről eddig beszéltünk itt sokszor, az egy időleges dolog, aminek vannak technológiai, meg vannak vámbeli dolgai. A technológiai dolgok azok úgy néznek jelen pillanatban, hogy minden, ami connected kérdés, tehát minden, ami adatot tud gyűjteni, ami kamerával van, amivel kémkedni lehet gyakorlatilag, igen, mondjuk ki, ott vannak határidők, amikortól bármi, ami Kínához köthető, nem lehet beépítve az autóba. Uh-huh. Se semmilyenbe se, tehát hogy a General Motors autóiba se, meg a kínaiba se. Most a kínaiak ugye enélkül nem tudnak piacra lépni, de ennek van egy határideje, meg a vámnak is van egy határideje, tehát vagy újra kell majd szavazni 1-2-3 év múlva ezt az egészet, vagy most kell hozni egy olyan lépést, ami tervezhetőséget jelent most az amerikai szemszögéből nézve.
0: Mondjuk az is jó kérdés, hogy mennyire lehet keménykedni a kínaiakkal, mert ugye ezt az egész offenzívát jól megalapozták azzal, hogy bizonyos területeken azért eléggé ilyen hegemon pozíciókat foglaltak el, amivel ugye vissza tudnak szorítani.
1: De az tehát, hogyha... autóiparukat nem bántja ez. Tehát azért ezt mindig abból az álláspontból néz, vagy azon a szemüvegen keresztül néz, hogy van még érdekeltségük, de közel sem olyan, mint a VW-nak vagy a Toyota-nak például.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha most az európaiak kezdenek el keménykedni, akkor a maradék német autóipar kezdett magának másik piacokat nézegetni, és abból már nincsen elrettentő sok. Ha meg az amerikaiak mondják azt, hogy jó, akkor innentől fogva nincs és kész, és nem is lesz, és ne is készüljetek arra, hogy vala ide jöttök, akkor meg az van, hogy jó, hát azt a marginális, nem olyan nagyon, tehát nem létfontosságú darabszámot, amit Kínában még eladunk, azt akkor arról nem mondunk. Csak ezzel az egy baj van, hogy továbbra is azt gondolom, hogy Kína dominálni fogja a világ autópiacait. Tehát aki nem tud Kínában akár csak ilyen mutatólagos jelleggel részt venni a buliban, az nem komolyan vehető globális szereplő.
2: Hát vissza az elejére, akkor roadstereket kell.
1: Így van.
2: A lócek azt nem tudják, nem értik, majd lehet, hogy akkor megértik, hogy miről van szó.
1: Egyébként... Pedig én tök örülnék neki, hogyha értenék, mert akkor azt jelenteni, hogy lehetne olcsóbban kéziváltó szívamotoros hátsó kerekes lócereket venni akár.
2: Autó, de Corsa az a versenyautó, autó, de Strada az lehet a roadster olaszul. Ennek lehet, hogy van jobb fordítása, de hogy ez...
0: Lehet, de hát a Google ezt dobta ki nyilván.
2: Ezt dobta ki, nem a Google dobta ki, Európában maradunk.
0: Ja, értem.
1: Na jó van.
0: Oké, hát köszönjük szépen, Gábor, hogy beugrottál hozzánk. Márkonyi Gábor autópiaci szakértő járt nálunk.
3: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit mi, és a témánk IT kalauz rovatunkban az, hogy vendégül látjuk természetesen a Kermant, akik már régóta vendégeskednek itt nálunk, és rengeteg aspektusát megbeszéltük az átütemezésnek. Most azzal foglalkozunk, az AI ne csak egy technológiai trend legyen, hanem a portfólió része. Na, ez izgalmas téma, ismét kinyitjuk azt a bizonyos szelencét.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Baross tértől. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri útnál, a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory, memory, memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 1000 milliárd forinttal csökkentette az államadósságot a forint erősödés. Az előző külügyminisztérium sok esetben kijelöléssel döntött a diplomatákról. Oroszország szorosabbra fűzni a viszonyát Vietnámmal. Borult idő lesz, de csak elszórtan lehet egy-egy zápor. Délután 22 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 1000 milliárd forinttal csökkentette az államadósságot a forint erősödés. A GKI Gazdaságkutató ZRT friss elemzése szerint ez az árfolyam azonban a rendszer egyik legnagyobb kockázata is. Az állambevételei ugyanis forintban keletkeznek, miközben tartozásainak egy része devizában áll fent. Egy leértékelődés így forintban mérve megnöveli a devizatartozás terhét, és rontja az állam hitelkockázati megítélését, emeli ki a HVG. 4 év alatt majdnem 1000 esetben döntött úgy a Szijjártóféle külügyminisztérium vezetése, hogy pályázat helyett kijelöléssel döntik el, ki menjen külszolgálatra. Derült ki a 444 közérdekű adatigényléséből. Ez az esetek többségében azt jelentette, hogy hiába pályázott akár 10-12 külügyes egy diplomata pozícióra, azt nem ők, hanem egy kijelölt, jellemzően a NER-hez lojális személy nyerte el. A lap forrásai szerint Szijjártó Péter a személyzeti politikát a Fideszen belüli pozícióinak erősítésére használta. A kormányfő szombaton Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral közösen bemutatja az előző kormány gyermekvédelmi visszaéléseit. A miniszterelnök reggel megjelent posztjához azt írta, éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával. A szekszárdi borvidéken a szőlőtermés 30-50%-át elvitte az aszály. Sok ültetvényen már csak a cabernet fajták vannak a tőkéken, amelyeket 15 éve még novemberben szüreteltek. A borvidék elnöke közölte, a bogyóknak kisebb a létartalmuk, és míg a jobb talajú részeken átlagos volt a mennyiség, a rézsük szélein kevesebbet tudnak betakarítani. Oroszország szorosabbra fűzni a viszonyát Vietnámmal, új szintre emelnék az energetikai együttműködést. Moszkva vietnámi tranzit szállításról, közös stratégiai üzemanyagtartalékok létrehozásáról és további energetikai beruházásokról egyeztetett Hanoi vezetésével. A két ország emellett katonai és diplomáciai téren is szorosabb kapcsolatokra készül. Vladimir Putyin tegnap a Kremlben fogadta Tollam, vietnámi államfőt és pártfőtitkárt. Spanyolország több mint 114 millió eurós támogatást kapott az EU-tól a ceutai helyzet kezelésére. A pénzt egyebek mellett a határvédelem megerősítésére és a biztonsági infrastruktúra fejlesztésére használhatják fel. Szintén ebből a forrásból támogathatják a menedékkérők átvilágítására szolgáló létesítmények kialakítását, a Ceutában illegálisan tartózkodók visszaküldését, valamint a befogadási kapacitások bővítését és a kísérő nélküli kiskorúak ellátását.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Erősen felhős, borongós idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, sokfelé lesz élénk a szél, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
10: Ahol széles a spaletta.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 10-e csütörtök reggel van, és 9 óra 10 perc. Na, erre varjál gombot, Kántor Endre.
4: Jó, megpróbálok. Köszönöm szépen Gede Balázsnak, hogy a számmisztikát újra behozta a műsorba, és a kedves hallgatóknak, hogy írnak nekünk Messengeren is, bár ugye ez sokat mond, hogy így kezdődik a Messenger üzenet, ami a Millás reggeli csatornája, hogy szia Endre, de ebből is kiderül, hogy csak én olvasom. A közigazgatás legsötétebb bugyraiban végzek értékesítési feladatokat egy szűke piaci szegmensnek, amíg nálunk már Covid alatt a közép és felső vezetés is egyaránt átállt az e-aláírásra, sőt 2 éve már saját rendszerünk van erre, addig a partnereim 95%-os papíros szerződéseket, 95%-a papíros szerződéseket kénytelen küldözgetni postán. Ezek nagyrészt egyetemek, de piaci szereplők is így járnak el, illetve vannak, akik azt hiszik, hogy a vezető beszkennelt aláírás mintája a PDF-en az hitelesnek számít. Úgyhogy csak ennyit arról, ugye, hogy beszéltünk arról, hogy ki van digitalizálva és ki nincs, és mondtam, hogy nyilván a közigazgatásban is van ilyen és olyan véglet, ahogy egyébként a versenyszférában is.
3: Igen, azt egy kicsit leegyszerűsíti az ügyintézőjében, hogy az, hogy ő lát egy eredetit, és azt elviszi és lemásolja, az egészen más, igen, mint az, hogy azt mondja, hogy oké, szkennelt be és küld el, mert hát ugye az azért erősen manipulálható, és hát sok minden egyébre ad lehetőséget és okot. Oké, elmondjuk az elérhetőségünket, 0636 980 980. Gézu egy életképpel őrendeztetett meg minket, vettem autópályamatricát, de kicsúsztam a 60 perces ablakból, megbüntettek. Kértem méltányossági eljárás, 11 perccel kicsúszni a határidőből, azt gondoltam, nem tragédia. Ragaszkodnak a szabályhoz, egy kalap vesznek azzal, aki egyáltalán nem vesz matricát, meg se kérdeztem, hogy ez esetben esetleg visszatérítik-e a havi matrica díját. Haba tortán, hogy éves matrica vásárlása mentesíthet a bírság alól, amit ma megvásárolva megkapok január végi érvényességgel.
4: Mi a különbség? Mármint, hogy forintban.
3: 21. század ember nem
4: sokára
3: marson.
4: Azt kell kiszámolni, hogy a bírság és az nem, éves hát matrica díja.
3: Itt gondolom az eljárást emlegeti fel Gézu, hogy
4: az nyilvánvaló, csak így, akkor már lehet, hogy megéri.
3: Neked megéri, de akkor is furcsa, egy ilyen árucsatolásos, hogy nem büntetünk meg, vegyél egy nagyobb csomagot, és akkor majd jól jár mindenki.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Folytatjuk a beszélgetéseinket az AI és a vállalati szektor kapcsolatáról. Most éppen Vardóczi Gergely van itt velünk, a Kerman IT Solutions értékesítési igazgatója, valamint Takács Dániel, az Optimize ügyvezető igazgatója. Sziasztok, jó reggelt kívánunk nektek is!
5: Jó reggelt, sziasztok!
6: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, ahogy Endre beharangozta, ugye arról fogunk beszélgetni, hogy ne csak egy trend, technológiai trend legyen az AI, hanem a vállalatok saját portfóliójának is a része. Azt most miért pont most jött ez az ötlet, hogy erről beszéljünk?
5: Igazából a Kerman nem most kezdett ezzel foglalkozni, évek óta foglalkozunk vele, évek óta, ugye nem beszéltünk évtizedekről, és talán emlékeztek a legutóbbi beszélgetésünkre, ahol a rendszerintegrátorok feladatait elemezgettük, ugye, igen, és mi Jedi lovagokról beszélgettünk. Eddig külsős Jedi lovagokkal oldottuk meg ezeket az igényeket, hogyha hozzánk fordultak, hiszen számosságában még nem volt indokolt, hogy felállítsunk egy külön AI csapatot, viszont most van egy trendforduló a piacon, legalábbis mi azt tapasztaljuk, hogy a vállalatoknál meg a szervezeteknél az adhok AI felhasználás ideje az kezd elmúlni, és sokkal inkább stratégiába gondolkodnak. Tehát most már tervezetten szeretnék használni, ugye megfelelve a jogi
3: szabályozó. Az adhokra arra gondolsz, hogy mindenféle módon kipróbálom,
5: mindenki minden mindent próbál, igen.
3: Ügyfél szolgáltató, jó, Excel tud-e nekem csinálni?
5: Igen. És mindenki stikába arra használja, amire éppen
4: Shadow AI
5: gondolja.
4: Bejön, és Shadow akkor észreveszik, ugye, hogy ez mi történt, mivel készült ez a kérdőív, az összefoglaló és a többi. Tehát kénytelen, hogy valahogy ráirányul a cég vezetés figyelme arra, hogy hát akkor lehet, hogy ezt használni kéne. Egyáltalán, hogyha kiderül, hogy szeretnék használni, akkor hol kezdik el általában, vagy hol érdemes?
5: Hát pont erről van szó, hogy ez olyan szakértői tudásra van szükség, itt a tanácsadói tudásra, akik tulajdonképpen egy átvizsgálással kezdenek. Tehát itt folyamatokat érint innentől fogva, adott esetben még hatásköröket és felelősségi köröket is. Tehát, hogyha úgy belecsapunk csak a lecsóba, akkor általában egyrészt nem is éri meg, másrészt meg olyan zajok kerülhetnek ki belőle, ami a vállalatnak a reputációját is érinti. És épp ezért jutott a Kerman oda, hogy vagy odáig, hogy amikor erről beszélgetünk az ügyfeleinkkel, akkor nyitott kapukat döngetünk, mert mindenki nyitott már erre, és mint mondottam, most jött el az idő, hogy belső erőforrást állítsunk erre föl, és ezt mi megugrottuk egy akvizícióba. Daniék így kerültek hozzánk, Daniék a korábban egyébként, mint külső Jedi lovagokkal dolgoztunk, szerettünk is, akartunk is velük dolgozni, és azt gondolom, hogy egy elég erős ajánlatunk van most már így a portfóliumban az AI kapcsolatban.
3: Folyamatokról beszéltél, azt honnan tudja az adott cég, hogy van-e nála egyáltalán olyan folyamat, ahol ennek van egyáltalán értelme, és nem, és hogy le kell állnia erről az említett adhok bütykölésről, kísérletezésről?
7: Ugye nekünk most már ilyen belső Jedi lovakként az a feladatunk, hogy először is megfigyeljünk egy cégnél. Tehát olyanok vagyunk, picit gondolkoztam, hogy milyen metaforát hozzak, és egy egészen a saját életemből közeli példát tudok hozni. A barátnőm röplabdázó, és náluk új edző van. És az első pár hétben meg se szólalt, csak nézett a pályám. Figyelte azt, hogy hogyan mozognak a játékosok, hogyan kommunikálnak egymással, és ez furcsálta is a barátnőm. Nálunk is ez van, hogy az első időszakban csak nézzük, hogy az emberek hogyan dolgoznak együtt, hogyan működnek a folyamatok, milyen adatokat használnak a különböző rendszerekben, hogyan mozognak ezek, és önmagában csak hogyan történik.
3: Tehát
7: a kollaboráció.
3: Tehát nincs AI, hanem az eddig megszokott menetrend, folyamat, vezérlés, hogyan működik a cég.
7: Így van, pontosan, és utána ezek alapján történik igazából a javaslatkészítés. Statisztikát nézzük, akkor azt jól lehet látni egyébként, hogy történt egy konszolidáció a piacon. KSH meg Eurostat adatok szerint egyébként Magyarországon egészen magas a dolgozó társadalomban az AI használat, tehát ilyen 30% közül, és egyébként Németországot is megelőzzük. De ha már ez vállalati környezetben szabályozott...
3: De ez, bocsánat, ez a felmérés, ez mire mutat rá? Tehát az már AI használat, hogy a GPT-t megkérdezem, hogy mégis mit meg, hogy...
7: Igen, ez, hogy otthon használjuk, vagy adhok módon, akár Shadow AI keretein belül, ami nem szerencsés szervezeten belül, a cégen belül. De az, hogy szabályozott keret között egy specifikus megoldást, egy specifikus feladatra, az ilyen 7,5% közül van cégeken belül, ez bőven az átlag alatt van, mert az európai átlag az 13,5%, Dánia vezet egyébként ebben 25%-kal, hogyha a vállalati környezetet nézzük, szóval ebben eléggé le vagyunk maradva is, és van hova fejlődni. Ebben nekünk ez egy komoly szerepünk, hogy kikutassuk azt, kiássuk azokat a lehetőségeket, és utána iránymutatást adjunk az ügyfeleinknek.
3: És milyen megoldásokról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy az ügyfeleknek valamit produkálni kell, vagy valamit adni kell?
5: Hát ugye ez mondjuk ezt egy ilyen átvilágítás jellegű, amit Dani említett, hogy az eleinte ugye csak figyelnek és keresik azt, kikutatják azt, hogy hol lehet alkalmazni úgy az AI-t, hogy az valóban meg is térüljön. Na most ez így étlapszerűen nincs meg, tehát rengetegféle repetitív, nem repetitív, gondolkodást igénylő, döntést igénylő feladatba be lehet ezt vezetni. Én inkább úgy csoportosítanám.
3: Ilyen dobozos terméket nem nagyon lehet ebből csinálni.
5: De lehet csak a dobozos terméket azt, hogyha ha önmagad akarod mondjuk berúgni a motort vele, akkor az elég korlátod, hogy mit tudsz vele megoldani, mert pontosan azért, mert hozzá kell nyúlni egyszerűen a folyamatokhoz. Alapvetően én három felé bontanám, hogy mi az, amit Kermanként mi tudunk ajánlani a vállalatok részére. Az egyik az, hogy oktatás. Az oktatás azért nagyon fontos, mert így a Shadow IT-ről beszéltünk, ugye nem egy olyan sztori van, talán az egyik ilyen leghíresebb, hogy Amerikában egy ügyvédiroda egy bírósági beadványtól megcsinált valamelyik generatív AI-jal, és ugye olyan jogi eseteket sorolt föl benne a generatív AI, ami nem létezett. De ezt nem ellenőrizték le, viszont a bíróság
4: lenni. Nem, precedens.
5: Nagyon, igen.
4: Úgy érezték, hogy nyertesek vagyunk itt.
5: Igen, hát egy több ezer dolláros bírság lett ennek a vége.
4: De egyébként ide tenném a Gemini-nak a legújabb kis hibáját, amikor ezeket a szegény túrázókat egy olyan útvonalra irányította, ahol végül ki kellett menteni őket a Grand Canyonból. Úgyhogy van ilyen, tehát hogy itt az még azért, hogy is mondjam,
3: kell egy kis... koordináció ásott.
5: Így van.
4: Jó volt, tehát létezett az, csak hogy pont az a túracsoport mondjuk az nem volt erre felkészülve.
5: Igen, csak hogy vannak olyan felhasználók, akik erről nem tudnak, vagy nem szembesültek még vele, mert kvázi mindent elhittek eddig, és nagyjából úgy gondolták, hogy ez rendben is van. Viszont oktatni kell a munkavállalókat erre. És erre az EU-nak az AI Act-je, ami az EU AI rendelete tulajdonképpen, ami arról szól, hogy kockázat alapon próbálja szabályozni az AI felhasználását, abban elő is van írva, hogy a munkáltatónak biztosítania kell azon munkavállalók részére egy képzést, egy oktatást, amivel el tud érni egy olyan alap AI műveltséget, amivel ezeket az emberi hibákat ki lehet szűrni. Ugye ez az egyik legfontosabb.
4: Tehát tudni oktatást... kell, hogy mi az az eszköz, amit használnak.
5: Igen, meg hogy illik, meg mit illik. Ugye? Hogy itt az adatbiztonság, az adatvédelem, így bejön rengeteg aspektus, amire nem biztos, hogy gondol minden vállalat. Na most van az a megoldás, amikor egy vállalat belső erőforrásra rábízza, mondjuk egy IT-s megkapja a 43. pupként ezt a te legyél az AI officer, de az AI olyan szinten változik napról napra, hogy lekövetni azt 4.-5. pupként egyszerűen lehetetlen. Ezért azok a cégek, akik ezzel elkezdtek már évekkel ezelőtt foglalkozni, és napi szinten folyamatosan követik a fórumokat, a különböző gyártóknak az ajánlásait, illetve különböző issúkat, ők sokkal inkább meg tudják határozni, hogy milyen irányban érdemes elindulni, és mi az, amit nem szabad használni erre vagy arra, milyen adatvédelmi, adatbiztonsági kockázatokat rejt annak a használata, és egy alaptudást is át tud adni az embereknek, utána gondolkodva használják ezt. Tehát az oktatás az egyik legfontosabb, szerintem ez a belépő szintén majdnem minden céget érint manapság, mert majdnem minden ötös érdemel jelen van.
4: Milyen jó, hogy megint visszanézzünk ugye az EU AI-ekre, amit egy kicsit így elkaszáltak többen, hogy Istenem, már megint túl szabályoz az EU, meg túl csinál mindent, közben elmennek a versenytársak, és akkor hirtelen kiderül, hogy hát azért ez nem is olyan rossz dolog ez. Érdemes hát, ezzel foglalkozni.
5: Hogy sőt, egyre inkább.
7: Hát hogy ne. Tehát, hogy önmagában azt látjuk, hogy ugye Amerikában van ez a, hogy semmivel sem foglalkozunk, és majd látjuk a következményeket. A következetesség megvan mondjuk Ázsiában, Kínában például. Itthon meg ez a túlszabályozásról beszélünk, de önmagában, ahogy látjuk, hogy fejlődik a technológia, elvárja azt, hogy a szabályozás is vele együtt fejlődjön, mert hogy látjuk, a Shadow-ja egy tök jó jelenség, vagy pontosabban tök jól alátámasztja azt, hogy mennyire fontos egyébként, hogy legyen egy cégen belül egy governance, egy szabályozás.
4: Hát ugye, és az Egyesült Államokban is most már szabályoznak, tehát ugye most már megvan ez a kormányzatnak az ilyen vétójoga, hogy piacra engedik-e a modelleket, vagy nem, tehát ez is bejött, de volt egy jó pont itt azzal kapcsolatban, hogy mikor éri meg milyen folyamatoknál bevezetni ezt, mert ugye ez volt a vezetői felméréseknek az anzája mindenhol, hogy nem tudják pontosan, hogy a bekerülési költség az hogy jön vissza.
7: Igen, itt jön vissza egyébként a felmérés, tehát hogy ott nem csak folyamatokat mérünk, meg nem csak azt nézzük, hogy milyen adatvagyon van, meg milyen rendszerek vannak, hanem azért azt is nézzük, hogy egy bizonyos feladaton mennyi időt tölt egy munkavállaló, hiszen abból fogjuk tudni kimutatni, hogy egyébként ide megéri egyáltalán AI megoldást hozni. Sokszor az jön ki, hogy egyébként nem is AI-ra van szükség, hanem egy egyszerű automatizáció, aha, vagy bármilyen más digitális megoldásra. Itt ténylegesen erről kell egy képet adnunk az ügyfélnek, és sokszor az jön ki egyébként, hogy amit ő megjelölt, hogy szeretne mondjuk AI-jal automatizálni, arra nem kell AI, vagy egyébként az egy teljesen másodlagos, vagy harmadlagos konkrét folyamat, vagy olyan feladat, amit automatizálni, vagy AI-jal ki kell váltani. Egyébként még így visszatérve arra, hogy milyen ilyen hibák vannak, például az egyik nagy légitársaságnál volt olyan, hogy egy AI chatbot kitalált egy olyan refund, ilyen visszatérítési policy-t szabályt, ami egyébként nem is volt az adott légitársaságnak a szabályai között.
3: Csak azt látták, hogy gyűlöl a kassa.
7: Igen, és igazából ugye a légitársaság megtámadta ezt az egészet, mert hogy nem kapott kártérítést az adott ügyfél, és igazából hárítottak a chatbotra, de azt tudni kell egyébként, és az AI kimondja, hogy az a cég felelez egy bizonyos hibáért, aki alkalmaz az AI megoldást, szóval nincsen, nem egy önálló entitásként beszélünk az adott mesterséges intelligencia megoldásra.
3: Itt a mérhetőség tekintetében gondolom az ügyfélnek is érdemes elmondani azt, hogy milyen pontokon válik mérhetővé az AI, az alapján lehet elmondani, vagy az alapján fogja látni, hogy neki miért éri meg ennek a bevezetése.
5: Itt ugyanúgy képzeljétek el, mint hogy egy marógépet kellene tehát bebizonyítani, hogy megéri egy marógéppel dolgozni, és nem kézzel reszelni ezeket, ezt ugyanúgy a ROI-ját, ezt nekünk be kell tudni bizonyítanunk. És akkor még egyre nagyon gyorsan térjek vissza, hogy beszélünk az oktatásról, és beszélhetünk olyan plug-and-play megoldásokról, amit előfizetsz rá, megveszed, hú, de jó, elkezdem használni, csinálok magamnak agenteket így úgy. Amúgy itt megint bejön azért az a kérdés, hogy Shadow IT-ba át tud fordulni. Ebben megint csak tudunk segíteni, hogy mit, mire érdemes használni, sőt, és egy picit ez elnézést, de reklám helye, saját AI asszisztenssel is rendelkezünk, ez az Alexis névre van keresztelve, amiben azt hiszem, azt elmondhatom, hogy megpróbáltuk azokat a black hole-okat kiküszöbölni, amit a többi nagyobb ökoszisztéma asszisztensében láttunk, és eddig több helyen elég jól bizonyított. Daniék tulajdonképpen ennek a terméknek az atyai, és ezt mindenkinek ajánljuk a figyelmébe természetesen. Érdemes erről is majd beszélni később, talán részletesebben.
3: Jó, ugye az a helyzet, hogy a cégeknél és vissza akkor az elejére nincsenek folyamatosan AI szakértők, vagy nincsenek feltétlenül alkalmazott AI szakértők, és ilyenkor jön az, hogy lehet, hogy nem is kell saját fejlesztésbe kezdeni, hanem a tanácsadót is kívülről, a szolgáltatás is kívülről érdemes megvenni. Ez milyen mérettől lehet érdekes, milyen cégek azok, akik ezt igénybe vehetik, gondolom egy egyéni vállalkozónak ez esetleg mondjuk túlzás lenne, de van az a cégméret, ahol ez a nem csak praktikus, de rentábilis megoldás.
7: Igazából a kísérletezést már egészen kisméretű KKV-knál elkezdik házon belül, csak önmagában ennek nem lesz értékes kimenete. Nagyvállalatoknál meg konkrét csapatokat húznak fel házon belül, de azért ott is elhúzza a bevezetés idejét az, hogy tudást kell felszedniük a belső munkavállalóknak, és egy idő után rájönnek a legtöbben, hogy ehhez kell külső tanácsadó, és itt jövünk mi a képbe, akik egy roadmapet adnak az ő kezükbe. Ez nem egy GPS, ami megmondja, hogy hol menj balra, hol menj jobbra, hanem igazából adunk egy térképet, és akkor mi vagyunk a Indiana Jones, aki eljutatja őket a kristálykoponyáig.
3: Ez nagyon szép hasonlat volt. Holnapra vele!
7: Szóval, hogy mi vagy akár Jedi harcosok vagyunk, akik irányt mutatnak nekik.
4: Mindegy, Lukasz legyen, az a lényeg.
7: Igen. Szóval, hogy rájönnek mindenhol arra, hogy kell külső segítség, akár már csak abban is, és sőt vissza tudunk csatolni az oktatásra, hogy adjunk át tudást a belső csapatnak, és akkor ők azok mentén tudnak végig dolgozni.
5: És megsporolnak 2-3 évet.
7: Igen.
3: Na, hát az nem mellékes. Oké, hát kedves Johnsok, köszi szépen, hogy beszélgettünk ismét erről. Azt hiszem, ez most még jó darabig terítéken lesz ez a téma, és nagyon fontos, hogy a cégeknek ilyesfajta támogatást adjunk, hogy eligazítjuk őket, hogy hogyan fogjanak hozzá a saját AI implementációjukhoz. Köszi még egyszer, és szép napot kívánunk.
7: Köszönjük szépen.
5: Mi is köszönjük.
3: Marlóczi Gergely volt a vendégünk, a Kerman IT Solutions értékesítési igazgatója, és Takács Dániel, az Optimize ügyvezető igazgatója.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
3: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Parov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magában foglalja a koncertet a Budapest Parkban és az utána lévő backstage találkozót. Mai kérdésünk a következő: melyik album címét ihlette egy legendás 1920-as évekbeli amerikai táncosnő neve? A. The Princess, B. Damon Diaries, vagy C. The Burning Spider.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Csúszunk, mászunk, építsünk, mókázzunk együtt. Körbejártuk az országot, és összegyűjtöttünk 4+1 vidéki játszóteret, ahol a játék öröme tényleg korlátlan. Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kölyökdomb, Kecskemét. Egy akadálymentes, integrált játszótér, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség az önfelett szórakozásra. Bubba éneke játszótér, Hévíz. Szemünk előtt elevenednek meg a mesés elemek a Bubba éneke játszótéren, ahol fából faragott mászókákon és virágos réteken kalandozhatnak a kicsik. Dunaparti játszótér, Nagymaros. A hajós mászókától a homokozón át a kis vonatig rengeteg játék sorakozik itt. Ez vár ránk a varázslatos panorámájú Dunaparti sétányon Nagymaroson. Kalandváros, Szombathely. Csúszdák, függőhidak, kötélpályák, ügyességi játékok és egy 27 méteres fabárkomplexum is színesíti a Kalandvár tárházát. Plusz egy. Folli arborétum és borászat, Badacsonyörs. Ez az 5 hektáros örökzöld kert valóban paradicsomi hangulatot áraszt. Úton útfélen egyedi kerti játékokat lelhetünk fel, a gyerekek kúszhatnak, mászhatnak, vagy épp az óriás csúszdán döngölhetik a saját rekordjaikat.
3: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: És itt van velünk a vonalunk túlsó végén Varga Zoltán szenior elemző. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
5: Na, hogy sikerült a nyitás itthon és Európa szerte? Tegnap nem volt annyira szép nap, ugye egy 1000 pontot leolvadt a BUX. Most mi történik?
6: Most egy nagyon pici pozitív korrekció látszik, de tényleg csak néhány pontos, úgyhogy egyelőre nincs felpattanás a tegnapi csökkenést követően. Vezető részvények közül az OTP és a MOL mutat egy kis pluszt, az OTP árfolyama 45.470 forint, ez 0,15%-os emelkedés, MOL-nál 0,3%-os az emelkedés, 5.020 forint az árfolyam, Richter 0,32%-os csökkenésre 12.540 forint, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os csökkenésre 2.534 forint. És a forgalom sem túl acélos, az 1 milliárd forintot közelíti, tehát egyelőre nincs túl nagy aktivitás a budapesti értéktőzsdén, és Európában is hasonló mozgásokat láthatunk, kisebb elmozdulások, kisebb pozitív korrekciók a legtöbb index esetében.
5: Várunk valamire?
6: Sok mindenre, igen, ma elég sok tele van a naptár lényegében, ha lehet így fogalmazni. De délután Európai Központi Bank kamatdöntőülést tart, 4-3-kor fognak bejelentést tenni. Itt 25 bázispontos kamatemelés várható, ez szinte biztosra vehető, de ennél sokkal fontosabb lehet a jegybanki kommunikáció. Egyrészt a várható kamatpályával kapcsolatban bármilyen utalásra nagyon figyelnek a befektetők, másrészt pedig kijönnek az új makrogazdasági előrejelzése, hogy az LKB-nak ez is fontos lesz az euró árfolyamának szempontjából, tehát hogyha esetleg és valószínűleg emelni fogják az inflációs várakozásokat, illetve a növekedési kilátásokat, akkor az euró erősítő lehet. Illetve nem sokkal utána 14:30-kor az USA-ból a termelőjárindex érkezik, ami pedig a jövő heti Fed kamat döntőülésre lehet befolyásoló tényező, illetve Holnap ugye a fogyasztói árindex is megérkezik az Egyesült Államokba, úgyhogy ezek nagyon fontos adatok lesznek.
5: Hát akkor lesz egy kis pörgés 2-3 között?
6: Lesz, igen, abszolút. Plusz még ugye Varga Mihály is beszédet tart egy konferencián, ez nem sokára kezdődik 10:30-kor. Úgyhogy itt akár a inflációs cél esetleges csökkentése.
5: Igen, az a kiszivárogtatás lehet, hogy megerősítésre leel esetleg a beszédében?
6: Hát szerintem inkább annyit mondhat, hogy dolgoznak rajta, nem hiszem, hogy bejelenti előre. Ugye, ha lesz bejelentés, akkor ez a szeptember 22-i kamatdöntő
5: ülés. Inkább annak
6: a sajtótájékoztató vagy a közleményben, igen.
5: Igen, világos. Még a forintról lejtsünk szót, hogy mi történik ott.
6: Nincs nagy mozgás, egy nagyon pici forint gyengülés látszik, tényleg csak néhány filléres. 364.25 az euró árfolyam és 312.90 a dolláré. Tehát itt egyelőre nincs nagy mozgás, de itt is délután nyilván az
5: EKB. Igen, ezt akarom mondani, ez sem biztos, hogy így marad, ugye, mert itt azért egy jó pár olyan tényező van, ami megpörgetheti a forint piacot is, úgyhogy mindenképp izgalmas napunk lesz. Oké, rendben. Egyéb?
6: Lesz még amit szerettem, igen, amerikai gyors jelentések is lesznek, Oracle, Adobe piaczárás után, tehát az részvénypiacon is lesznek az események.
5: Nagyon jó, akkor estig nincs nyugta a befektetőnek, folyamatosan záporoznak az információk, de hát ez egy ilyen világ. Zoli, nagyon köszönjük hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot, szia!
6: Köszönöm, sziasztok!
5: Varga Zoltán szenior elemző számolt be a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Na nézzük ezt a Nyitott Porta Napok programsorozatot. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés.
3: Látszólag agroturizmus, de hát a vége az asztal, a végállomás, nem? Amiket ott...
2: Hát igen, de ugye szerintem ez teljesen szerves része, és maga az egész agroturizmus, agroturizmó, az óriásit megy, és ment is Olaszországban, ahol több ilyen szálláson is voltam, és mindig része volt a helyi gasztronómia is. Tehát ugye egy izgalmas hazai kezdeményezésről van szó, ami a vidéki élet valódi megismerésére, élményszerű megismerésére.
3: Igen, jó, hogy mondod, Görögországban én is voltam, úgyhogy ott valamiért társasúttal voltam, és elvittek egy ilyen oliva ültetvényre, és azt mondták, hogy tök jó fejek, mert mindig minden csoportot más ültetvényre visznek, tehát egy legyen, aki preferált, és az jól jár, mert ott a turista had vásárol mindenféle szűz oliva olajakat, meg öreg fa, volt ilyen öreg fából nyert, ilyen ezer éves olivából
2: igen,
3: nyert
2: olaj. Igen, ez nem mindegy.
3: Igen, ezek izgalmasak voltak, és akkor keverték, elosztották, hogy mindenkinek, már minden termelőnek jusson egy-egy turista csoport, úgyhogy ezt nagyon ügyesen meg volt szervezve.
2: Na, szóval valami ilyesmit szeretne szerintem elérni a Nyitott Porta Napok is, és dr. Kujáni Katalin van itt a vonalban, aki a Kislépték Egyesület elnöke, az esemény társszervezője. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na, jó helyen tapogatóztunk itt a Nyitott Porta Napok kapcsán.
4: Bizony, ez az a vonal, amit elindítottunk, és ezek azok a célok, amiért mi is dolgozunk, hogy nálunk is legyenek hasonló útvonalak és izgalmas, élményű Porta Napok.
2: Mikor van?
4: Maga a Nyitott Porta Napok egy eseménysorozat augusztus 22-én indult Szatmár-Bereg régióban, és egészen október 4-éig fog tartani, most majdnem minden hétvégén fog zajlani valamelyik tájegységünkön, ugyanis 19 tájegység 250 gazdasága vonódott be. Ez a második alkalom egyébként Magyarországon, hogy Nyitott Porta Napokat szervezünk, úgyhogy ez még számunkra is új, és így az őszi időszakban a szüret, amikor a legtöbb termék elérhető a gazdaságoknál, ezt az időszakot próbáltuk megfogni, és így augusztus vége egészen október elejéig gyakorlatilag minden hétvégén van egy-egy tájegység, vagy több tájegység, ahol a porták kinyitják kapuikat és várják a vendégeket, és bizony ez a farm to table, tehát a termőföldtől az asztalig gondolat mentén.
2: Aha, tehát ez azt jelenti, mert szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy a porták kinyitják a kapuikat, tehát lehet konkrétan a termelőkkel találkozni. Ez ugye korábban alapvetően ilyen, vagy ilyen önszerveződő módon, vagy mondjuk piacokon

0: és ritka az, hogy el tudjunk menni a termelőtől kérdezni. Vannak szedmagatgazdaságok, ugye most már ez is nagyon szépen működik, illetve egy-egy porta most már kinyitja a kapuit, mondjuk egy kézműves sajtkészítése, viszont ilyen rendszer szintű program még kevés volt Magyarországon. Egy úttörő volt, aki folyamatosan évek óta viszont az Alatermálvölgye Egyesület, velük is dolgozunk egyébként, őket is majd meg lehet tekinteni itt a szeptemberi hétvégéken, és ugye pont ez a lényeg, hogy ne csak a termelői piacon találkozunk a termelővel, hanem menjünk ki a gazdaságba, és nézzük meg, hogy ez a termék hogy készült. Itt a termelőknek ugye lehetőségük nyílik arra, hogy elmondják, hogy hogyan állították elő, mi az, hogy vegyszermentes termelés, hogyan készülnek a kézműves sajtok, és ugye ezeken a nyitott porta napokon pont ez a különlegesség, hogy rengeteg ingyenes programmal várják a termelők, a vásárlókat, a családokat, tehát konkrétan el lehet jönni most sajtot gyúrni, illetve a malomban lisztet őrölni, kovászos kenyeret gyúrni, tehát nagyon sok gasztronómiai program, kóstolás, így van. A legtöbb termelő nem csak egy körbevezetéssel készül, hanem valami plusz programot is visznek, és amit mondtam, ez a sajtkóstolás, gyúrás, csokoládé bombon készítés, pajta színház, rengeteg programból lehet választani.
1: Az, hogy kevesen nyitnak még, az lehet, hogy kevés a feldolgozott termék a termelőknél? Ezt azért kérdezem, ugye, mert ez egy nagyon fontos része annak, hogy a hozzáadott értéket tudják, vagy hozzáadott tartalommal tudjanak értékesíteni. Ugye mindig ilyen elrettentő példaként hozzuk a tejágazatot, ahol a nyers tej kimegy valahova export útján, ott feldolgozák sajtnak, majd azt visszavesszük import oldalon, jó drágán. Tehát a feldolgozás, a hozzáadott érték az nagyon fontos. Ez lehet, hogy ez egyelőre szűk keresztmetszet a termelőknél?
0: Valóban ez van. Nagyon kevés Magyarországon a kistermelő és a kistermelői értékelő állítás, úgyhogy ezért is szeretnénk a termelőknek segíteni, hogy ne csak az alapanyagot állítsák elő, hanem legyenek olyan alternatív megoldásai, hogy feldolgozzák és bemutassák azt, hogy ők hogyan készítik. Tehát valóban, hogy ne a nagybani piacon múljon az ő életük, illetve ugye itt az asszályon meg a klímaváltozáson, és hogy azzal, hogy feldolgozza és nagyon finom, jó minőségű terméket tud előállítani, másnak is példát tud majd mutatni, hogy ezt meg lehet ugrani, és meg lehet valósítani.
1: Világos. Hol lehet a programokról pontosabban tájékozódni? Ugye ez egy tág, nyitott idővallom, hogy augusztus végétől október végéig, de pontosan az, hogy hova lehet menni, mit lehet csinálni, kit lehet látogatni, az össze van gyűjtve valahol?
0: Igen, megvan a weboldalunk is, nyitottportanapok.hu. És akkor gyakorlatilag értelemszerűen, és ott le lehet időpontra és tájegységre is szűrni, tehát hogyha megvan, hogy melyik tájegységbe szeretnénk ellátogatni, akkor meg lehet keresni a kis térképen, és egyes évjéveig lehet menni, hogy milyen porták lesznek nyitva, milyen programokat kínálnak, vagy pedig, ha egy hétvégét nézünk ki, szeptember 19-20, szeptember 26-27, vagy október 3-4, akkor ezekre rá lehet keresni, és meg lehet nézni, hogy az ország mely pontján lesznek nyitva a porták. Alapvetően a tájegységeken belül úgy vannak a porták szervező, hogy 40 kilométeren belül legyenek, tehát autóval egy napra több gazdaságot be lehet tervezni. Én magam is 4-5 portát látogattam meg a múlt hétvégén a Balaton déli oldalán, úgyhogy egy nagyon jó kis családi programot lehet összehozni. Illetve ami érdekes, hogyha valaki esetleg nem autóval, hanem e-bike-kal, lóháton, biciklivel, kis vonattal, vagy egyéb más módon szeretné megközelíteni a portákat, akkor erre is van lehetőség. Szintén a nyitottportanapok.hu oldalon rá lehet keresni a portatúrákra, és ki lehet választani, és be lehet jelentkezni ezekre a programokra már most előre. Úgyhogy én mindenkit ösztönöznék, hogyha szeretnek biciklizni és körbenézni, akkor érdemes, hiszen nagyon sok borászat, pince, pálinka kóstoló is lesz, úgyhogy lehet, hogy ez is izgalmas pont lehet.
1: Képzelni, hogy vannak regisztrációhoz kötött események, gondolom több százan sajtot gyúrni nem biztos, hogy odaférnek, vagy ha odaférnek, időzíteni kell valahogy őket.
2: Vagy mindenki egyet gyúr rajta.
1: Vagy mindenki egyet nyom, és mehet arra.
2: Ez csak egy ideális, helyzet lenne szerintem, hogy ennyi
1: gyúrjon már, ne tartsa fel a sort.
2: Igen.
0: Igen, főleg a kézműves programoknál van ez, az alkotóházaknál, illetve hát a sajtkészítés, bombonkészítés, ezért itt is érdemes előre megnézni, hogy az adott program az regisztrációhoz kötötte, és érdemes előre regisztrálni, hiszen akkor a

0: elő is fel tud készülni arra, hogy hányan érkeznek, illetve hogy milyen korosztály fog érkezni, hogy gyerekekre készüljön, vagy felnőttekre, ezt is sok helyen lehet jelölni, és akkor így lehet gyakorlatilag jól összeállítani a kis hétvégi programunkat, így van.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, sok sikert
2: az eseményekhez, a programokhoz, illetve mármint a lebonyolításhoz.
0: Köszönjük szépen, és hát kívánom a hallgatóknak, hogy kóstoljanak bele tájról tájra Magyarország ízeibe, és nézzék meg, hogy milyen gyönyörű termelőink vannak a vidéki térben.
1: Oké, legyen így, köszönjük
2: szép
1: szépen.
2: Szép napot kívánunk, viszont
0: köszönöm önöknek is, szép napot, viszont hallásra.
2: Dr. Kujáni Katalinnal, a Kislépték Egyesület elnökével, ennek az eseménynek, a Nyitott Partanapoknak a társszervezőjével beszélgettünk.
3: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre! A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Azt írja Szecskamester, hogy nagyon cukik, Angliával ellentétben, ahol ennek komoly tisztelete van, jelenleg a termelői piacok konganak az ürességtől, magyar fejben ez nem fontos. Hát én attól félek, hogy csóringerek vagyunk. Nagyon sokszor ugye árkérdés a dolog, és lehet, hogy egy, nem tudom, paprikakrémet, egy kézműves paprikakrémet nem veszel meg a termelőtől, hanem elmész és megveszed a nagy konzervgyár kisüveges
1: kiszerelését. Ez borzasztó, ne is, mert régóta zajlik ez a folyamat, erről beszéltünk többször a különböző terméktanácsoknak a vezetőivel. Nagyon nehéz a kiskerláncokat ugye kordában tartani. Nekik az a céljuk, hogy minél jobb áron biztosítsanak. Figyelj, belegondolok abba, hogy mondjuk az egyik kedvencem a bajai piac, nagyon jó piac, rengeteg érdekes áru és tök jó termelő van. Nem olcsó.
2: Nem ám.
1: Ez kell, de még egy vidéki piac sem. Igen. Tehát ez nem egy Budapest környéki valami. Viszont ugye tényleg ott tudsz beszélni a termelővel, vannak kimondott kedvenc termékeim, és el kell gondolnod azt, hogy mit veszel meg, de mondjuk a például...
2: És ez visszahat, bocsáss meg, hogy ugye drágák ezek a termékek, ezért szűk a kereslet. Ezért kevés termelő megy ki a piacra, mondaná, hogy úgyse tudok eladni volument, én nem megyek. Innentől szűk a kínálat, tehát az sem megy ki, aki meg tudná fizetni.
1: Hát figyelj, meg az, hogy gyümölcsöt akarsz venni mondjuk, és akkor mit tudom én, oké, nagyon rossz minőségű gyümölcsöket lehet, nem olyan jók nem a piacon, hanem mondjuk a kiskerben, nem olyan jók a tapasztalatok, mert mit tudom én, nincs akkora választék, hogy valami ilyesmi, vagy...
2: Sok az import éretlen, ilyen útközben érő cucc, ami
1: akkor
2: legyen az barack.
1: Akarsz készíteni egy jó lecsót, mondjuk egy jó lecsónál például már hatványozott értékkel kell számolni, hogyha piacon vásárolod össze a jó alapanyagot, mert akkor nem duplájára nő, hanem esetenként triplájára annak a lecsónak a teljes értéke. Szóval, hát ez van.
2: Vagy trükközöl. Megveszed a bolti paradicsom paprikát, igen, de a termelőtől veszed a füstölt kolbét bele. Igen. És már is ugye egy jó érték arányú kiváló lecsók.
4: Az az igazság, hogy engem már teljesen hülyének néz a családom. Én június óta minden héten csinálok magamnak egy lecsót. Én annyira imádom.
2: Durva.
1: Andi,
4: minden héten.
2: Az a lecsó egyébként
1: tessék a lecsót hozni. A család, ha nem eszi meg, tessék hozni, mi megesszük. És te tojásosan szereted, vagy néznek, nem?
4: Nem, én a tojásosat annyira nem.
1: Akkor nyugodtan hozd,
4: veled pendülök.
2: Csirkemájas.
1: Azonnal hagyd abba. Nagyon jól hangzik.
2: Én szeretem a tojásost, a csirkemájas, bár nem ettem még, a daráthúsost, a kolbászost, a tojásos daráthúsost, úgyhogy meg az üresek
1: el,
2: is.
1: Hogy én is elkanászottam, mert a múltkor hirtelen kellett összerántani valami olyan bográcsos ejtálételt, ami nem a szokásos cucc, és csináltam egy olyan lecsót, amiben tettem oldalast. És azóta
2: hát az
1: azt kérik, hogy ezt ismételjem meg.
4: Ha egy kicsit visszaemlékeztek tavaly ilyenkorra, elmeséltük nektek a sólecsót.
1: Ja, tényleg?
4: Volt,
1: igen.
4: Hát
1: igen,
4: a sólet és a lecsó szerelem gyereke. El tudod képzelni?
1: Én mindent el tudok képzelni.
2: Én nálam jó, nagyon jó, az olyan, hogy én nekem nagy a tűrés határom, meg átgondolok, meg újra gondolok, de a sólet, azt ne tessék arra gondolni.
1: Miért? Hát végülis a saksuka is egy lecsó, hogyha úgy nézzük, csak több a fűszer benne, mondjuk.
2: Persze.
1: De például annak is olyan csomó válfaja. Tegnap például olyat csináltam, amiben csicseri borsó volt, mert ugye most kitaláltuk, hogy minden szerdán babszerda van nálunk, ami azt jelenti, hogy különböző babfélék és hüvelyesek.
2: Tájékoztattátok?
1: A az csak az elkészítés módjától függ, és jó. A mikrobiomottól, hogy utána mennyire leszel gázos. De a lényeg az, hogy mivel nagyon fontos ezeknek a fogyasztása több szempontból, ezért most így rákényszerítem a családot, hogy abban kell gondolkodni. Csicseri borsos saksuka kiváló.
2: Igen.
1: Végül is egy lecsó, mondhatjuk.
2: Megkaptam a hallgatótól, én lettem az új gombóc Artur, csak lecsós verzióba.
1: Dehogy is.
2: Igen. Na jó,
1: na
2: van.
1: Megint megéheztünk.
2: Hát azt hiszem, igen, egy kicsit korán volt ez a reggeli, és már elfüstölt, azért ábrándozunk itt nagyokat mindenféle lecsó változatokról. Köszönjük szépen a figyelmet, lepergett a műsoridő, elhúzzuk a csíkot, átadjuk a terepet Szoller Andrinak, holnap pedig ismét itt, 7:30-tól egy új Millás reggelivel. Mindenkinek szép napot, sziasztok!
3: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Salt Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
9: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
10: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
11: A fővárosban akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt várhatóan délután 2:30-ig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Farkas Renáta, BKK Info.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: A Transparency International lesz az MNB botrányt feltáró bizottság szakértője. A Dugó D valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit. Pénteken és szombaton Balaton-Almádiban rendezik meg a Dehogy Nem Fesztet. Borult idő lesz, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, délután 22 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A Transparency International lesz az MNB botrányt feltáró bizottság szakértője. A testület vezetője szerint egy olyan független szervezet szakmai tudására van szüksége a bizottságnak, amely hosszú évek óta foglalkozik a korrupció, a közpénzek átláthatósága és az állami intézmények számon kérhetőségének kérdésével. Csőszi Attila hozzátette, a bizottság feladata lesz követni a közpénz útját, feltárni, hogyan működött az MNB körüli alapítvány és cégháló, megérteni, hogyan és kik döntöttek, kik a felelősök, hová került a közvagyon és kik jártak jól vele. Társadalmi egyeztetés indult a javító intézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról. A szociális és családügyi miniszter bejegyzése szerint a kormányzat felülbírálja azt a fél évvel ezelőtti döntést, amely a Szőlő utcai intézetben kiderült bántalmazások után a büntetés végrehajtási szervezet hatáskörébe utalta az intézmények fenntartását és irányítását. Kátai Németh Vilmos jelzése szerint az átalakítás részleteivel kapcsolatban szeptember 11-ig bárki tehet javaslatot a kormány honlapján. A Dugó D valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit. Egyebek mellett erről beszélt a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint nagyjából 50 milliárd forintos kiesést jelent, hogy még semmilyen normatíva nem érkezett a fővároshoz a szolidaritási hozzájárulás miatt, még az előző kormánnyal kialakult jogvita miatt. Hozzátette azt is, hogy nincs vészforgatókönyv arra az esetre, ha nem sikerül egyességre jutni a kormánnyal, és október elejéig végleg kiürül a kassa. Pénteken és szombaton Balaton-Almádiban rendezik meg a Dehogy Nem Fesztet. Az eseményen inspiráló beszélgetések, viták, műhelyek, koncertek és közösségi élmények várják azokat, akik nem csak követni szeretnék, mi történik körülöttük, hanem kérdezni, gondolkodni és tenni akarnak. Szó lesz többek között a sajtószabadságról és a független újságírásról, a társadalmi egyenlőtlenségekről és mély szegénységről, a klímaadaptációról és a Balaton jövőjéről, kultúráról, alkotásról és közösségi cselekvésről. A Dehogy Nem Fest a De Akció közösség új rendezvénye, amely a Szavazat ára című filmjük után megszületett országos civil összefogás energiáját viszi tovább. Intenzív ukrán támadás érte az éjszaka Oroszországot, 448 drónt lőtt le az orosz légvédelem pár óra alatt. Moszkva és Szentpétervár most nem volt célpont. Közben a CNN úgy értesült, hogy egy orosz drón próbálta célba venni az ukrán elnök különgépét Moldova területén. Volodymyr Zelenszky Kisinyov repülőteréről akart felszállni, amikor váratlanul egy orosz sugárhajtású drón hatolt be a moldvai légkörbe, de 160 kilométerre a reptértől lezuhant.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Borongós idő lesz, de jelentős csapadék nem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor, élénk szél mellett 22 fokot mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A skót olasz származású énekes-gitáros Paolo Nutini 17 éves korában kapta első lemez szerződését. 2007-ben megjelent New Shoes című dala helyet kapott az Irvin Welsh novellájából készült filmadaptációban, melynek címe Three Tears of Chemical Romance.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Svédország a robosztus gépjárművek, a különleges kézifegyverek, az összeszerelhető bútorok és a katonai repülőgépek mellett számos kiváló zenei formációt adott már a nagyvilágnak. Elég, ha csak az egy időben a Volvonál is több adót befizető Abbára, a rockot játszó Europe-ra, vagy a svéd trónörökös esküvőjén is fellépő Roxette-re gondolunk. A Scissors elnevezésű alternatív rock együttes ugyancsak svéd találmány. Hazájukban eredetileg Scissors Palace volt a nevük, míg Skandinávia többi részén 12 Scissors-ként kerültek be a köztudatba. Az erotikus utalásokat és némi nemű áthallásos felnőtt tartalmat is magában hordozó Jerk It Out számuknak köszönhetően világszerte elismertté váltak. Hazájukban munkásságukat svéd Grammy-díjakkal jutalmazták.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból kotródj szállóigét. De a brazil vuk 2015-ben született, a szomba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vajcsimbórát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitik lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, még a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-éig az örökké valóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökké valóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-éig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Már a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 19:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
3: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A zene állandóan változik, de a rap örök. Mindig lesznek emberek, akik nem tudnak énekelni, mondta Fresh Prince.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Roy G. Murphy, ír származású énekesnő, Overpowered, legyőzve című 2007-es szólóalbumának turnéján Moszkvában egy szék által győzettetett le. A koncert közben csúnyán lefejelt egy széket, aminek következtében rengeteg vért vesztve komoly szemműtéten esett át. Hamar felépült, maradandó sérülést szerencsére nem szenvedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2017 óta működő budapesti Duck Shell igazi világzenét játszó csapat. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is előfordulnak. A bandában székely, roma és brazil származású tagok vannak, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől zenéjük csak még energikusabb lett. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi megjelenésüknek köszönhetően mindig különleges, energikus műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is ugrálja a koncertjeiket.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: 1000 milliárd forinttal csökkentette az államadósságot a forint erősödés. Súlyos hiányosságra bukkant az iparkamara a szervezet tőke alapkezelő társaságánál. Az orosz külügyminiszter ütköző zónává tenné Ukrajnát. Marad a borult idő, csak elszórtan lehet egy-egy zábor. Délután 22 fokot mérhetünk, erős marad a szél. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 1000 milliárd forinttal csökkentette az államadósságot a forint erősödés. A GKI gazdaságkutató friss elemzése szerint ez az árfolyam azonban a rendszer egyik legnagyobb kockázata is. Az állam bevételei ugyanis forintban keletkeznek, miközben tartozásainak egy része devizában áll fenn. Egy leértékelődés így forintban mérve megnöveli a devizatartozás terhét, és rontja az állam hitelkockázati megítélését, emeli ki a HVG. A kormányfő szombaton Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral közösen bemutatja az előző kormány gyermekvédelmi visszaéléseit. A miniszterelnök reggel megjelent posztjához azt írta, éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával. Lezárult a közlekedés biztonsági kérdőív, több mint 364 ezer ember töltötte ki az elmúlt hetekben, közölte Vitézi Dávid a Facebookon. Hamarosan minden eredményt nyilvánosságra hoznak majd. Súlyos hiányosságokra bukkant a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szervezet tőke alapkezelő társaságánál. A külső ügyvédi iroda által végzett átvilágítás után az egyik legsúlyosabb megállapítás, hogy majdnem 60 megbízási szerződést kötöttek meg, igazgatósági jóváhagyás nélkül. Holott azt kötelezővé tette a társaság saját ügyrendje is korábban. A dokumentumok döntő többségét a vezérigazgató írta alá. A jelentés szerint nem készült beszerzési szabályzat, és felmerült adatkezelési probléma is, mivel állítólag a befektetésre váró ügyfelek teljes adatbázisát egy külső cégnek adhatta át az alapkezelő. Októbertől szigorít a Magyar Államkincstár, és arra kötelezi az értékpapírszámla tulajdonosokat, hogy 3 évente tegyenek MiFID nyilatkozatot. A rövid kérdéssor célja az ügyfél befektetési ismereteinek, tapasztalatának és pénzügyi döntésekkel kapcsolatos tájékozottságának felmérése. A kincstár közleménye szerint a nyilatkozat kitölthető online a webkincstár és a mobilkincstár felületen, továbbá személyesen az állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatokon. Az orosz külügyminiszter szerint a harcok lezárását követően Ukrajnát egy óriási ütköző zónává kell alakítani. Moszkva állítása szerint szüksége van erre a nyugati szomszédok felől fenyegető jövőbeli veszélyek elhárításához. Szergej Lavrovot megkérdezték arról is, hogy hogyan tudná Moszkva garantálni, hogy a háború ne újuljon ki 25 éven belül. Válaszában azzal érvelt, hogy nem engedhető meg Ukrajnának egy Oroszországot fenyegető, általa orosz gyűlölő agresszív neonáci rezsimnek nevezett hatalom fennmaradása.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Borongós idő lesz, de jelentős csapadék sehol sem várható, csupán helyenként alakulhat ki kisebb esőzápor. Sokfelé erős, élénk lesz a szél, délután pedig 22 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a pont jókor. Vendégeim Bíró Kriszta, az Örkény Színház színésze, író, és Polgár Csaba, az Örkény Színház művészeti vezetője, akiket köszöntök, sziasztok!
9: Jó napot kívánok, szervusztok!
10: Jó napot, köszöntjük a hallgatókat!
8: Hát és kezdjük mindjárt rögtön azzal, hogy ugye kezdődik az évad, és ez az Örkény életében egy jeles nap, illetve a nézők életében is, hiszen lehet találkozni, együtt tölteni egy napot.
10: Hát reméljük, igen, hogy ez egy jeles nap lesz. Ez a 15. alkalom, hogy az Örkénykerttel indítjuk az évadot, ami hát, ahogy a neve is mutatja, egy kert, nem árulunk zsákba macskát, a Madács tér betonjára gyakorlatilag egy ilyen gyepszőnyeget leterítünk, és reggeltől késő éjszakáig vannak programok.
9: Igen, és ez egy nagyon fontos esemény abból a szempontból, hogy valóban lehet velünk találkozni, tehát nem márványszobrok fognak állni a Madács tér tetején a háztetőn, hanem tehát abszolút lehet velünk beszélgetni, és olyan alkalmakat is igyekszik a színház teremteni, ahol konkrét leendő bemutatók kapcsán beszélgethetnek velünk a nézők, hogyha akarnak, de lesz mindenféle gyerekprogram, mozgásprogram, az elmaradhatatlan Csúlya Imre Jónás könyve és az elmaradhatatlan Esztrád szintén lesz, ugye tavaly nem volt Esztrád, de most lesz Esztrád este 8-kor, amit mindenki nagyon vár.
8: Én azt gondolom, hogy minden színháznak megvan a maga törzs közönsége, és az nagyon jó, hogy a közönség azt érzi, hogy közel kerülhet a színészekhez, érdekes az, hogy mi az ő véleménye, érdekes, hogy mi az ő meglátása, tehát hogy ez az interaktivitás benne van. Viszont az is nagyon jó a színháznak is, amikor látszódik, hogy ezen a törzs közönségen kívül másokat is elér, másokat is megmozdít. Én azt gondolom, az ilyen alkalmak pont erre nagyon jók.
10: Igen, hát abszolút ez volt a gondolat, amikor elkezdtük annó az Örkénykertet, hogy találkozunk és töltsünk el közösen egy napot. Ugye ezek általában a színezek évad végén szokták ezeket csinálni. Mi pont ezért a fonákja az örkényi hagyományokkal megegyezően évad elején csináljuk, és hát ez, arra is használjuk ezt, hogy az évad bemutatóit egy picit megmutassuk, vagy beszéljünk róla a nézőkkel, egy kicsi ízelítőt adjunk belőle. Talán azért is fontos ez nekünk az elmúlt időben egyen jobban, mert hogy sokkal inkább ráálltunk egy ilyen kortársi vonalra.
8: Abszett.
10: Tehát nem a nagy klasszikusokkal tömjük tele a repertoárt, hanem abszolút egy ilyen kíváncsi kísérletező irányba indultunk el, és azt hiszem, hogy jó is a nézőknek, és nekünk is is jó, hogyha tudunk megfogalmazni gondolatokat és célokat a következő évad bemutatóival kapcsolatban.
8: Igen, ez benne volt nekem is a gondolataimban, hogy azért ez a jelenből a jelenbe, a jelennek szóló előadások vannak most nálatok, és azt gondolom, hogy ahogy most megnéztem mind a kettő előadást, aminek októberben lesz a bemutatója, és ami miatt most itt vagyunk, hát egy csomó gondolatom lett, és olyan nagyon jól provokálta az én érzésvilágomat, hogy na, aha, igen, erről akkor nagyon érdekes, hogy hogyan is lehet beszélni. Vegyük ezeket sorba, jó? Október 2-án és 3-án van egy-egy jeles bemutató. Egyik, ugye Kriszta, a másodikait te írtad, a harmadikait te rendezed. Szerintem beszéljünk mindkettőről, és ti is nyugodtan egymáséba beleszólhattok, de én azt kérem most akkor először, Kriszta, hogy te a magadét.
9: Állampolgári tehetségkutató. Át.
8: Át, igen.
9: Át. Az a címe, hogy át.
8: Állampolgári tehetségkutatónak a gondolatát, és annyira a történetét mutasd be, amennyire úgy gondolod, hogy lehet róla beszélni, aztán kitérünk arra, hogy hogyan is lett ez megvalósítva.
9: Az idei évad jelmondata az Örkény Színházban az I'm Going Magyarni, ami ugye az Örkénynek a Nézzünk Bizakodva a Jövőbe című egy perceséből származó mondat, és ez a mondat volt a úgynevezett belső pályázatnak is a hívó mondata vagy jelszava. Egy évvel ezelőtt hirdette meg a színház, a társulaton belül bárki pályázhatott egy stúdiós bemutatóra, és sok-sok jeles kollégám is pályázott, mellettük én is, és én nyertem ezzel nyertem, szóval, hogy ezt választotta ki a bizottság, és ennek az alapja Domonkos István Kormány eltörésben című, vagy nem az alapja, hanem az alapgondolata ebből a versből származik, amit sajnos nagyon kevesen ismernek, holott egy korszakos nagy versről van szó, és ebből született ez a gondolat, ez az állampolgári tehetségkutató, és én írtam, és játszom benne, és Vidder Kristóf rendezi, és Takács Nóra Díja, Józsa Bettina, Hajduk Károly, Znamenák István, és én játsszuk az öt szerepet.
8: Aminek a lényege az, hogy csak együtt lehet nyerni, ugye? Ez egy fontos dolog.
9: Igen.
8: És nekem ez volt a hívó szó, hogy ne kell végre érteni, hogy csak együtt.
9: Nem tudom, hogy mennyire lehet előre ilyen általánosságokat, vagy filozófiai mélységeket ráhúzni egy ilyen történetre.
8: Ó, én ráhúzom bármikor. Jó, csak mondd, hogy mi volt a terv, majd én ráhúzom.
9: Hát ez tulajdonképpen egy teljesen hagyományos színdarab, van neki eleje, közepe, vége, és öt emberi sorsot látunk, amelyek remélhetőleg érdekesek, izgalmasak, ugyanakkor aha élményt is nyújthatnak a nézőknek, hogy vagy ők magukra ismernek benne, vagy valamelyik szerettükre, vagy ismerősükre, de hát ez most egy rémes közhely volt, amit mondtam, hiszen a színháznak ez a célja. Mindig is minden időben, akár klasszikusról, akár kortársról van szó.
8: Viszont a jó hír az, hogy azzal együtt, hogy évszázadok óta ez a célja, mégis újra és újra meg tudja még a gyakorlat színházba járót is lepni, és ez a jó, és ezért működik.
9: Igen, igen, ez így van. Nehéz mértékben.
8: Az, hogy volt egy belső pályázat, szerintem ez is nagyon izgalmas, és ez már mindkettőtöknek szólt, tehát hogy az, hogy kiírni egy pályázatot a kollégáknak, tehát a színházon belül, ez is nekem azt jelzi, hogy egyfajta kreatív műhelyek létrejöttek, közös gondolkodás, külön gondolkodás, de lényeg az, hogy mindenki csinálni akar valamit, ami a miénk. Van nekem egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban.
10: Igen, hát ez nekünk célunk volt a Gáspár Mátéval, aki jelenleg az ügyvezető igazgató. Amikor a pályázatot megírtuk, ez már akkor benne volt, hogy mi szerettük volna, hogyha a belső energiák vagy a kreatív energiák azokat fel tudjuk használni, és hogy itt hogy az Örkényben tudnak ezek a alkotók, színészek, és mindenki nagyon-nagyon sok felől érkezett pályázat, aminek nagyon-nagyon örültünk, hogy szóval nem az történt, hogy három színész kollega adott be, hanem tényleg gyakorlatilag szinte minden részéről a színháznak érkezett pályázat, és nagyon-nagyon izgalmas volt. Úgyhogy hát persze abban reménykedünk, hogy ez valamelyest az alkotói közösséget erősít, és az, hogy gyakorlatilag a nullától, a születésétől belül marad egy ilyen előadás, vagy egy projektnek a létrehozása, az szerintem elég fontos, és hát nagyon büszkék is vagyunk rá, hogy van egy olyan műhelyünk, ahol tényleg az ötlettől a szövegnek a megírásáig, a tól kezdve a bemutatóig gyakorlatilag házon belül el tudunk el tudunk juttatni egy gondolatot.
8: Kifejezetten az az érzésem, hogy a belső kreatív energia itt teremti meg magát, és itt teremtődik újjá, és ad kifelé valamit. De az, hogy te írtad, és játszol is benne, lehet, hogy ez számodra nem egy bonyolult kérdés. Nekem kívülről érdekes, hogy melyik személyiségrésznek kell dominánsnak lennie, hogy tudsz magadra tekinteni, mikor játszod azt, amit írtál. Hozod-e színészként, amit elvártál? Van-e ilyen, hogy elvárás, vagy gondolat?
9: Nem tekintek magamra se, hogy. Tehát ha tekintenék, akkor az nagy baj lenne, mert akkor sem írni, sem játszani nem tudnék. Megpróbálom, nem könnyű, egyáltalán nem könnyű, mentális értelemben senki nem akadályoz abban, hogy ezt a két dolgot egyszerre csináljam, tehát ez kizárólag rólam szól. Az első része az az omnipotencia, hiszen én írtam, és én vagyok a mindenható. Természetesen aztán, amikor bekapcsolódott a munkába Kristóf, illetve Varga Zsófi és Laki Diának, akikkel együtt pályáztunk, és nyertük meg ezt a lehetőséget, akkor ugye ők, az ő szemük is már rálátott az anyagra, és felhívták a figyelmemet arra, hogy hát ezt inkább itt másképp kéne. Csaba is olvasta természetesen, de azért az mégiscsak egy kicsit ilyen mindenhatós cucc, és most pedig a próbákon pedig igyekszem egyáltalán nem úgy jelen lenni, mint egy, szóval az rémes lenne. Az nagyon iszonyú arrogáns és kellemetlen lennék, hogyha én ott állnék a színpadon, és elkezdem kiavítani a kollégákat, hogy de nem ezt írtam.
8: Nem erre gondoltam.
9: Maga a saját dolgom.
8: És omniprezencia. Mindenütt jelenlevő. Hanem, hogy az, amit te írtál arra a szerepre, akit te vagy, de nem erre gondoltam, hogy a kollégákra, hanem a saját magadon.
9: Hát szerintem én az igazság, hogy a színház történetben, a nemzetközi színház történetben és a magyarban különösen ennek van hagyománya, igen, hogy valaki ír, és aztán azt, amit írt, abban játszik. Ez már a 19. századtól így volt, és főleg a nőkkel egyébként, mert hogy ők voltak folyton elégedetlenek a saját színpadi szerepeikkel, illetve aha, a saját, hogy mennyit dolgoznak. És bizony a 19. században nagyon sok színésznő fordított vagy írt saját magának szerepet. Például Bujovszky Lilla, akit én nagyon kedvelek, mint jelenséget. A Kaméliás hölgyet azt évtizedekig az ő fordításában játszották, ő ezt először magának fordította, de írt különben színdarabokat is. Úgyhogy inkább azt kéne elfelejteni, vagy az lenne a jó, hogyha, és ez nem csak rám vonatkozik, hanem bárkire, hogy nem feltétlenül csak egy dologban lehet valamit csinálni, lehet több dolgot is csinálni egyszerre. Nyilván mértékkel, de lehetséges.
8: Én azt abszolút hiszem, és azt is látom, hogy azért ennek is van már, főleg az elmúlt években, nagyon sokat, tehát rendeznek, játszanak, írnak, játszanak, rendeznek, producereskednek, tehát én azt abszolút értem és érzem, hogy egy emberbe lehet nagyon-nagyon sok oldal. Inkább az volt bennem a kérdés, hogy neked belül van-e olyanod, hogy el kell választanod, hogy mikor melyik személyiség részed az erősebb. Mondjuk lehet, hogy Csabánál ez jobban láttatható, mert mint művészeti vezető, tehát az, hogy vezet egy intézményt, és közben pedig amúgy rendez egy darabot, ez azt gondolom, hogy két jól elválasztható különböző tevékenység és gondolkodás és látásmód. És csak erre gondoltam, hogy van-e benned ilyen ezzel kapcsolatban.
9: Most éppen nincs, de biztos vagyok benne, hogy a bemutatói még lesz olyan, amikor ez nem lesz egyszerű. Majd igyekezni fogok ezt nem mutatni, hanem majd megoldom.
8: Hát magam. Gondolom, igen.
10: Na, majd szólnak szerintem.
9: Igen, az biztos lesz, de szeretném, ha nem jutnánk el odáig, hogy szólniuk kelljen.
8: Ugye azt mondtuk, hogy 5 különböző sors, és alapvetően itt ebbe a tehetségkutatóban a nyeremény az minden is, ugye?
9: Igen.
8: Szóval egy picit menjünk még bele, hogy mi az, amit a néző ettől a darabtól várhat, vagy tudhat róla elöljáróba. Inkább az, hogy mit tudhat róla, mert akkor tudom, hogy te meddig engedsz be minket.
9: Az fontos, amit a bevezetőben mondtál, hogy csak együtt nyerhetnek, tehát egyenként semmiképpen, tehát meg kell mutatniuk azt, hogy hogyan tudnak együttműködni, odafigyelni egymásra, és ugye azt még annyit elárulok, hogy itt a Világ TV épületében, ahol játszódik ez a 16 órán át tartó tehetségkutató, itt a világ 195, tehát az összes nemzetének csapata elindult, tehát összesen 975-en versenyeznek ebben a tehetségkutatóban, és mi a magyarokat látjuk, ahogyan versenyeznek, hogy velük mi történik, és hogy hogyan tudják bemutatni nemzetük kiválóságát.
8: Igen, erre voltam, én is kíváncsi, hogy mi az erősségük vajon.
9: Azt majd kiderül.
8: De oké, okay, akkor erről nem lehet.
10: Szerintem az Örkény Istvánnak az utolsó Megy Mag című egy percesét, aki elolvassa, az...
9: Igen, igen.
10: Azt talán valamelyest igen. hangulatba kerül, hogy igen. így mondja.
9: Köszönöm, Saba, így van.
8: És ezt. Akkor gondolom ezzel benne lesz a humor, a áthallás, és egy csomó minden, amit már megszokhattunk tulajdonképp az Örkényben.
9: Igen, igen, igen, csak az áthallás az, szóval, hogy nem tudom, mit fogunk és hova áthallani.
8: Szerintem mindenki, és oda, ahol akart.
9: Igen.
10: Az építkezés hallatszik, de mostanában az Asbó utcában.
9: Az kemény, igen.
10: Az áthallásokat azért szerintem kerüljük, tehát vagy igen. konkrétan fogalmazunk.
9: Igen, igen.
8: Azért inkább, nem érnénk ilyen, arra. Hogy én áthallok valamit a valamit.
10: De az ember, ez egy teljesen egyéni jog, mindenki azt hallát, amit akar. Nem hiszem, hogy áthallásokra jár. Azt mondjam, ez nem az az évad, ahol áthallásokra játszunk. Okay. Mert egy ideje azt hiszem, hogy nem áthallásokra játszunk.
9: Nem.
10: Igyekszünk konkrétak lenni.
8: Jó, látom, ez egy triggerpont, tehát ez fontos.
10: Nem, egyáltalán nem triggerpont, csak talán annyiban, hogy volt talán egy időszak, amikor ez egy hagyomány volt az áthallásos előadásokkal operálni. Mi nekünk is volt, szerintem persze. abszolút ilyen. És ezzel, tehát ez most nem előjel, nem pozitívum, negatívum.
9: Igen, igen, igen.
10: Szerintem mi azzal hogy egy kortársi útra léptünk, szerintem ezt is vállaltuk, hogy sokkal konkrétabban fogalmazunk.
9: Igen.
10: Akár a tévesztés, vagy a zsákutca lehetőségét is felvállalva.
8: Oké. Okay. Még mindig óvatosan tapogatózva abba az irányba, hogy mi az, amit a néző tudhat elöljáróban. Ugye egyelőre ugye az öt sors, a tehetségkutatás, tehát egy megmérettetés nagy merítésből magunkat látjuk. A tehetségkutató, mint olyan, miért foglalkoztatott téged? Ez, hogy ebbe legyen beágyazva.
9: A gyökét ezt meg se tudom mondani, mert valahogy annyira egyértelmű volt, amikor ezt az egészet elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ez egy tehetségkutató. Nem, valahogy úgy adta magát, de aztán utóbb rájöttem, amikor ennek azért kicsit utána is olvastam, hogy tulajdonképpen a tehetségkutató jó és rossz esetben egyaránt, de főleg jó esetben mégiscsak olyan, mint egy népmese. Uh-huh. Ugye ez a Vladimir Propnak a mese morfológiája című nagyon fontos, majd napig, ez egy 100 éves tanulmány, de ez egy nagyon fontos írás, és többek között az, meg még sok minden más is, ugye mégiscsak arról van szó, hogy jön a hátrányos helyzetéből a libapásztorlány, a nem tudom, a kovácslegény, a vándor, teljesen mindegy, kap egy feladatot, ezt a feladatot ő végzi el a legjobban a többiekhez képest, és megnyeri a királykisasszonyt, a koronát, a valamit.
8: Igen.
9: És tulajdonképpen ezek a tehetségkutatók is erre a toposzra, vagy erre a mintára épülnek, és az a kérdés, hogy hogyan bánunk mi ma a mesehőseinkkel, illetve ezek a mesehősök hogyan bánnak saját magukkal. Ez egy fontos kérdés, és hogy vajon elérik-e azt a célt, azt a vágyott célt, és tudják-e egyet, hogy mire vágynak? Tehát egyetlen, hogy a vágyaik milyenek, önösek, vagy nem tudom, az emberiségnek is akarnak valami jót, vagy csak magukkal vannak elfoglalva? Kinek akarnak jót? Mit akarnak csinálni mindazzal, amit megnyerhetnek?
8: Benne van az, hogy mi a közönség soraiból hogyan tekintünk ezekre az emberekre, tehát azokra, akik vállalkoznak arra, hogy valamit megmutatnak magukból, hogy mi azonnal predesztináljuk-e őket valamilyen útra?
9: Fú, hát lehet, hogy ezt is bele lehet látni tulajdonképpen bizonyos jelenetekben, bizonyos színpadi szituációkban, de ezen még nem is gondolkodtam őszintén szólva. Lehetséges, igen. Igen. Igen,
8: mit gondolunk arról a meseősről? Kicsi, gyenge?
9: Szombaton az Örkénykerten erről fogok is beszélni majdnem egy órát a Merlinben az előadás kapcsán, hogy milyen érdekes, hogy a nézőknek arra is van igénye, és egyre inkább erre sajnos, ugye ezt a mai tehetségkutatók is mutatják, hogy kiröhöghessenek valakit. Tehát a kár örömnek nagyon nagy szerepe van ebben. Amikor ennek
8: ez
9: ellenére...
8: Ez a valóság sokkal elkezdődött.
9: Igen, és amikor ennek ellenére az előítéletből fakad valamilyen csodálatos produktum, akkor azonnal 180 fokos fordulat, és onnantól kezdve az illető a
8: igen.
9: Az Isten, az Istennő, a nem tudom, a igen. Hős.
8: Igen. Igen.
9: Tehát, hogy ez igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mi, akik nézzük ezeket, és tápláljuk a kíváncsiságunkkal ezeket a tehetségkutatókat, milyenné tesszük ezeket a tehetségkutatókat.
8: Igen. És ők hova teszik ezután magukat? Tudják-e viselni azt, ahova téve lettek? Mert nekem ez, szerintem ez egy nagyon fontos, ez a 180 fok. Tehát véletlenül sincs olyan, hogy 90, hanem hogy egyik végletből a másikba tudunk esni.
9: Igen.
8: De talán ez lehetett az, amikor azt mondtad, hogy hogyan bánunk.
9: Igen, pontosan.
8: Ugye?
9: Igen.
8: Na jó, hát azt mondhatjuk, hogy mindenképpen izgalmas lesz. Ugye én sem tudok semmi mást, mert nem láttam még, hiszen ez egy bemutató, október 2-án lesz, és akkor ezt nagyon ajánljuk, illetve az ezzel kapcsolatos beszélgetés ezek szerint az Örkénykertben ott lesz.
9: Igen, 7:30 van, ha jól emlékszem, vagy 6:00 a Merlinben. Ott egymás után az összes idei bemutatónk kapcsán az alkotók beszélnek arról az előadásról, ami ugye még nem született meg, hanem még a munkafolyamatban vagyunk benne, és ez biztos, hogy mindegyik nagyon érdekes lesz, úgyhogy ezt melegen ajánlom mindenkinek, aki arra jár.
8: Jó, akkor most mi adunk zenét, meg felső információt, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a másik bemutatóval, amiben Csaba a rendező, és ami október 3-án lesz, és ami meg egy megtörtént esemény alapján, ugye, egy 2012-es történet alapján, és a címe pedig A nő, aki saját magát kereste. Szóval jövünk vissza zene után, gyertek ti is, Bíró Kriszta és Polgár Csaba, a vendégeim az Örkény Színház színésze, írója és művészeti vezetője.
0: Rádió.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperkorma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ocsaműfász.hu.
7: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
8: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Vesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is Bíró Kriszta és Polgár Csaba, az Örkény Színház színésze, író és művészeti vezetője, és szombaton, vagyis 12-én Örkény Kert, ami tulajdonképpen az évadnyitás, egy mondhatni egész napos program, amiben rengeteg. A programon belül lesznek programok, lesznek találkozók, lesznek az idei bemutatókkal kapcsolatos beszélgetések, és most mi az idei bemutatókról kettőről is beszélünk. Az egyik, amiről már beszéltünk, az ugye október 2-a, Bíró Kriszta írta az Át, vagyis állampolgári tehetségkutató, a másik pedig október 3-a, Polgár Csaba rendezésében a nő, aki saját magát kereste.
9: Igen, Szilágyi Eszter Anna darabja.
3: Így van. És egy 2012-es megtörtént esemény alapján. Na mondd el te, hogy te mit, mi az, amit most mondanál a nézőnek?
9: Hát ez egy, tehát egy felelhető újságcikk 2012-ben. Talán ez is volt a címe az újságcikknek magának, hogy a nő, aki, vagy talán önmagát kereste, lehet, hogy ez volt, de mi a nő, aki saját magát kereste, ezt egy hosszas vacilálás után ezt jobb címnek tartottuk. Vannak ilyen esetek, ez egy volt a sok közül, Izlandon történt az eset, egy izlandi buszos kirándulás során egy csoport rádöbbent, hogy egy embert elhagyott, vagy elvesztett, eltűnt egy ember a buszról, és elkezdték keresni Izlandon hosszan kitartóan, és hajnalba egyszer csak az egyik utas, egy hölgy rájött, hogy ő átöltözött az egyik benzinkúton, tehát ő egy pulóvert cserélt, és a piros színű pulóver helyett egy zöld pulóvert vett föl, és hát rájött, hogy hát valószínűleg őt keresik. Hát ugye senki nem tudta, hogy néz ki az, akit keresnek, ő maga is kereste saját magát, de ez szerencsésen megoldódott ez az eset, és ez az ötlet inspirálta a Szilágyi Eszter Annát, hogy elinduljon egy ilyen történetbe, ami hát dobantónak használja.
3: Igen,
9: ezt a hírt, és persze van egy története ennek az embernek, de azért aki egyszer csak rádöbben, hogy mi van itt körülötte, de azért nagyon erősen erről a csapatról szól, erről a turista busznyi emberről, és még egy izlandi benzinkútnak a benzinkúton éldegélő vagy születésnapot ünneplő család, izlandi családról is szól még.
3: Jó, én most csak találgatok, hiszen ugye ezt a darabot sem láttam, és ezek alapján bennem van az is, hogy ugyan egy turista csoportról szól, de mégiscsak nagyon-nagyon sok mindenről, hiszen turista csoportban nagyon sok felől jönnek emberek, és sokfélék jönnek. Tehát az nem egy homogén csoport, hanem innen is jön, onnan is jön, amonnan is jön, mindenki jön a maga kultúrájával, életével, csomagjával, sorsával. Azt gondolom, hogy ebben benne van a magunkhoz való viszonyulás, az egymáshoz való viszonyulás, az empátia, a türelem, a láthatósága, és így tovább. Mondj valamit, hogy jófele gondolkodom.
9: Nagyon jófele, nagyon. Ezek mind nagyon, nagyon jellemzőek, sőt, ugye van ez a mondás, én nem tudom, lehet, hogy talán Kriszta tudja, hogy kitől származik, hogy a turizmus az olyan, mint a tűz, megsütheti az ételed, de le is égetheti a házad. Szóval ez is egy ilyen, egy nagyon érdekes téma szerintem.
3: Az ugye is, pláne, hogy idegenben hogy viselkedünk, arra gondolsz?
9: Hát persze, én szerintem mindenki, aki érzékeli, főleg Pesten, tehát amikor nem tudunk eljutni, nem tudom, a Károly körúton A-ból B-be, mert egy csapatnyi turista éppen bámészkodva bambul vagy a kürtős kalácsából eszi ki a fagylaltot, és nem lehet tőlük elférni. Tehát ezt is ismerjük, meg azt is, hogy milyen jó, hogy büszkék. Igen, mi ezt nagyon,
3: igen,
9: nagyon ismerjük.
3: Igen.
9: És hát nyilván Izlandon is, ahol azt mondom, hogy 400 ezer ember él ma, és hogyha jól tudom, akkor 1.500.000 vagy 1.800.000 turista megy át ezen a folyton mozgó földdarabon évente. Ami hát ugye egyszerre áldás meg álltok, mert hogy igen, szuperül élnek belőle, de hát azért mégiscsak van egy határ, igen, el kell viselni ezt, akkor ugye van ott egy természet, amire hát vigyázni kellene, mert hogy nem cserepes muskátlik vannak ott, hanem tényleg egy páratlan ritka természeti kincsekkel vannak tele. Ott vannak ugye az elfek szerintük, akikre szintén vigyázni kell, akikre a turisták annyira nem figyelnek. Ezek a kis láthatatlan manók. Tényleg van egy ilyen, részben pont most Szilágyi Eszter Anna küldte át, hogy volt is egy ilyen eset, hogy egy autópályát arrébb kellett rakni, mert hogy közölték, hogy hát hogy ott nem lehet, mert van egy szikla, amiben az elfek ott élnek. Tehát, hogy azon nem mehet át a autópálya.
3: Nekem és akkor tetszik. Én azt gondolom, hogy egyébként meg lehet a maguk gondolata erről a saját képzeletbeli, vagy nem képzeletbeli barátjukról.
9: Igen.
3: Abszolút lehet ilyen.
9: Szóval ez egy végül is csak azt akartam mondani, hogy ez egy mitikus hely egy kirándulásra, arra, hogy az emberek ugye nagyon sokan mondják, hogy elmentek Izlandra, és megváltozott az életük. Tehát tényleg ez az állandó szél, az a természettel való, a nyers természettel való találkozás. Tehát ez egy nagyon fontos része a darabnak, hogy van ez a turizmusnak a kultúrája, ami találkozik a természettel, és egy mitikus közeggel is aztán később. És hát ahogy mondtad, ez arról beszél, ami szerintem hát nyilván mindig nagyon fontos, de azt hiszem, hogyha már az áthallásokról beszélünk, hogy az elkövetkezendő években azt hiszem, hogy ebbe az országba, ahol itt élünk, itt az empátiának egy nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy hogyan tudunk előrébb jutni, vagy feldolgozni dolgokat, eseményeket, tehát a közösség empátiájának, az egyén empátiájának a közösség felé, közösségnek az egyén felé, stb. Tehát, ahogy a Rubik kockát ki lehet rakni, van ennek sok árnyalata. És hát azért itt ugye felmerül a kérdés, hogy persze empatikusok vagyunk valakivel, aki eltűnt, de hát ugye a másik oldalon meg ott van, hogy hát rohadt sok pénzt fizettünk ezért az útért.
3: Hát közben és ez akkor az én ez most nekünk, akkor ez hogy van?
9: Igen, tehát ez most nekünk bukik, akkor meddig maradunk emberek, meddig megyünk el?
3: Mennyire vagyunk hajlékonyak ebbe, hogy a napunkon változtassunk.
9: Igen. Miben vagyunk aktívak, tehát hogy meddig engedjük azt, hogy megváltoztassák a programunkat, aztán van-e baj esetleg valakinek a fején, ami nem engedi, hogy valamiben cselekedjen, vagy segítsen, vagy van már előélete ilyen dolgokba. És hát az is érdekes, hogy ugye ez a csapat nem tudja, hogy ki veszett el. Tehát egyszer csak így valahonnan a semmiből, ebbe van egy ilyen kicsit
3: mitikus
9: és archaikus dolog, hogy igen, állítólag ez egyébként megtörténik sokszor. Tehát, hogyha nem is ilyen mértékben, de az, hogy ugye ott, hogy ezek fizetett túrák, össze-vissza mondják le, akkor a frissítőpontokon nagyon sok busz érkezik, akkor valaki rossz buszra száll föl, nem arra, vagy nem azzal a csapattal megy el a mosdóba, akivel érkezett, lemarad, már nem tudják megvárni, be van osztva.
3: Aha, egyszer csak darabszámra nincs meg, vagy...
9: Igen, vagy nem tudom, egyszer csak valahol valaki, ahogy szokott lenni a tömegben, egyszer csak valaki megszól, hogy valaki hiányzik, és hirtelen valamiért komolyan vesszük. És hirtelen mindenki azt kezdi érezni, hogy igen, tényleg hiányzik valaki. De hogy ugye ki volt azt nem tudjuk, akkor elindulnak erről a találgatások, és hát az is beszédes, hogy egy közösség mit gondol arról, hogy miért tűnik el valaki.
3: És az, hogyha azt nézzük, hogy a nő, aki saját magát kereste, és én most megirúgózok az áthalláson, tehát hogy ebbe benne van-e az önmagunkkal való viszonyunk? Akár a turista csoport minden tagjának külön-külön.
9: Igen, persze. Hát ez az, amit az előbb elkezdtem, hogy ugye mindenki egy ilyen helyzetben magából indul ki. Tehát, hogyha elképzeljük, hogy miért tűnne el valaki? Akkor igen. Én is, Kriszta is, te is szerintem ugye abból az élményből dolgoznál, ami a te saját tapasztalatod saját magaddal, hogy mi lehet az oka, hogy valaki nem figyel oda, és a következő lépcső az, hogy vajon el akart-e tűnni? Tehát lehet, hogy ő el akart tűnni, tehát hogy valami elől elmenekült esetleg, vagy valami csalódása van, igen, bűnöse, van-e valami bűne? Egyáltalán kellene nekünk keresni, mivel teszünk jót, hogyha keressük, azzal, hogyha nem keressük. Szóval nagyon sok ilyen kis csatornát kinyit.
3: A megjelenítésre lennék valamennyire kíváncsi, nyilván itt is annyira, amennyire azt elmondod, mert hát ugye turista társaság, szóval gondolom, hogy azért itt meg kell valahogy ezt a zűrzavart, a tömeget jeleníteni, miközben az egyéni különböző vonalakat, hangokat is.
9: Igen, ez egy szép feladat. Itt a Szilágyi Eszterán opera librettónak titulálta az írást, amiben hát talán 78 szereplő volt eredetileg. Hát ez egy turista busz, és még helyiek, meg izlandiak, meg... És hát ugye ebből a Gábor Sári dramaturggal csináltunk egy színpadi verziót, az örkény verzióját ebből. Itt 24-en leszünk a színpadon, vagy 24 színész lesz a színpadon, ami hát szintén nem kevés, pláne az örkény méreteihez képest. És azért is volt ez egy szerencsés együttállás, hogy azért jött meg nagyon a kedvem, hogy ezzel foglalkozunk, mert a Budapesti Színészképzőnek, ami egy iskola a Jurányi Házba, Bodó Viktor indította két éves, vagy bocsánat, most már harmadévesek a színész hallgatók, tehát ez a harmadévük, akik ott elkezdték a képzést, és velük dolgozunk együtt, tehát az egész osztály, majdnem az egész osztály benne van. Úgyhogy így, tehát volt lehetőség tényleg ezt a tömeget összerakni érdekes egyéniségekből, és hát nagyon elég nagy kihívás, főleg nekik, tehát az, hogy ugye itt a operai szerkezet van, tehát van amikor, de prózai opera, tehát szó opera, tehát van amikor 20 ember beszél együtt, van amikor 2 ember, 5 ember, szólók vannak, aztán megint 20 ember, és hát ez pokoli nehéz. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon olyan koncentrációt és monotónia tűrést igényel a színészektől. Cserébe eléggé izgalmas, azt hiszem, a végeredmény.
3: És a nézőtől pedig figyelmet, tehát, hogy és
9: az
3: nektek,
9: biztos,
3: nektek azt meg ki kell találni, hogy kell azt megcsinálni, hogy a néző tudjon mindenhova figyelni. Yeah. Igen, ez elég izgalmas lehet. Lesz erről is beszélgetés?
9: Lesz erről is beszélgetés, igen, piknik programban lesz, ami kora délután lesz, és a honlapon egyébként az egész műsort megtaláljátok. Itt egyébként ezzel a mi asztalunknál a Szilágyi Eszterrel is lehet találkozni, az íróval, Gábor Serrával, Izsák Lili látványtervezővel. Tehát ez egy szabad beszélgetés lesz a darabbal kapcsolatban. És ami még ehhez kapcsolódó program, az a Merlinben lesz, ott egy nagyon érdekes tárlatot az Off Biennale csapata, kurátori csapata rakott össze egy kortárs képzőművészeti tárlatot, akik ebből a szövegből inspirálódtak, és az is egy nagyon, nagyon izgalmas tárlat, tehát a tárlatot is érdemes megnézni, és délután Ráb Rolanddal és Kis Végeműkével tartunk egy szubjektív tárlatvezetést, a darab szövegeit felhasználva.
3: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és főként, hogy itt az egész előtt tudtatok erre egy kis időt szakítani, mert hát azért itt az előkészületek gondolom zajlanak a szombati eseményre. Sok sikert kívánok nektek, és nagyon-nagyon sok jó előadást.

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Elkészült a belügyminisztérium javaslata a bérrendezésről. A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit. Az állami számvevőszék felszámolná a sporttaó jelenlegi rendszerét. Marad a borult idő, de ma csak elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap azonban több csapadékra készülhetünk, megmarad az erős szél, és a délutáni órákban 16-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a bérrendezésről. A tárcavezető a közrádióban elmondta, a javaslat csomagot már bemutatták a szakszervezeteknek is, tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetmény alapemelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki sem használt. Pósfai Gábor elmondása szerint a belügyi ágazatban már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, és már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz. 4 év alatt majdnem 1000 esetben döntött úgy a Szijjártóféle külügyminisztérium vezetése, hogy pályázat helyett kijelöléssel döntik el, ki menjen külszolgálatra, derült ki a 444 közérdekű adatigényléséből. Ez az esetek többségében azt jelentette, hogy hiába pályázott akár 10-12 külügyes egy diplomata pozícióra, azt nem ők, hanem egy kijelölt, jellemzően a NER-hez lojális személy nyerte el. A lap forrásai szerint Szijjártó Péter a személyzeti politikát a Fideszen belüli pozícióinak erősítésére használta. A Dugódi valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit, egyebek mellett erről beszélt a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint nagyjából 50 milliárd forintos kiesést jelent, hogy még semmilyen normatíva nem érkezett a fővároshoz a szolidaritási hozzájárulás miatt, még az előző kormánnyal kialakult jogvita okán. Hozzátette azt is, Budapest beperelheti a Tisza kormányt a szolidaritási hozzájárulás miatt, ha nem sikerül megállapodniuk a finanszírozásról. Az állami számvevőszék felszámolná a SportTAO jelenlegi rendszerét. Az AS azt javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az évente mintegy 125 milliárd forintos sporttámogatás elbírálása kizárólag a sportpolitikáért felelős döntéshozók hatáskörébe kerüljön. A magyar állam 16 év alatt mintegy 1700 milliárd forintnyi társasági adóbevételről mondott le a sport javára. Mesterséges intelligencián alapuló eszközöket alkalmazna a jövőben a német hadsereg, ezzel szeretnék felgyorsítani a harctéri döntéshozatalt. A hadsereg kiberparancsnokságának vezetője a Handelsblatt című napilapnak elmondta, a hadsereg jelenleg 30 különböző eszközt vizsgál, 2027 második felére meg lehet a prototípus, 2028-tól pedig megkezdhetik a teljes körű alkalmazást.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Holnap is a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Több tájegységen nagyobb mennyiségű eső is eshet. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A mai műsorban a 10 éves Independent Label Fair-t ünnepeljük. A hazai lemezkiadókat bemutató sorozatunk vendége Midnight Fashion Records. Indul a Buda Beat Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. Adásunkban a 10 éves Independent Label Fair-t a Midnight Fashion kiadóval ünnepeljük.

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

tettél valamit, annak úgy kellett lennie. És kész. Természetesen követtem el hibákat, de mivel el kellett követnem őket, hasznomra váltak, mikor valami másba fogtam. Nagyon hiszek a végzetben. Ha megtörténnek bizonyos dolgok, tudom, hogy meg kellett történniük.

0: vendéglő, rajta jakitár.
1: A Buda Beats Independent Label Fair 2026 különkiadását hallottátok. Ma a Midnight Fashion kiadó mutatkozott be.
2: Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beats Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Babamama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rossmannban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban most a Rossmann üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
1: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét! Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Óvatos és megalapozott euróbevezetést szeretne az MNB elnöke. Befékezett az albérletárak emelkedése. Átalakulhat az uniós közbeszerzési rendszer. Holnap is nagy részt borult idő lesz, és egyre több felé lehet zápor, sőt, néhol nagyobb mennyiségű eső is eshet. Reggel 10-16, napközben 16-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Óvatos és megalapozott euróbevezetést szeretne a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a 64. közgazdász vándorgyűlésen három alapvető feltételt nevezett meg ehhez: társadalmi támogatottság, összehangolt stratégia és felkészült reálgazdaság. Mint mondta, a végső cél mindenképp a magyar társadalom jóléte és a gazdasági felzárkózás. Az euró ehhez jó és nagyon fontos eszköz lehet, de önmagában csak a bevezetése még nem garancia erre. Tuzson Bencét és Kósa Lajost is meghallgatja az MNB korábbi működését és az ahhoz kapcsolódó visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A már elfogadott munkarend szerint a bizottság működése során két korlát érvényesül, a vizsgálat nem irányulhat egyedi büntetőjogi felelősség megállapítására, és nem veheti át az igazságszolgáltatás szerepét. A jelentést 2026. december 31-ig be kell nyújtani. Befékezett az albérletárak emelkedése. Augusztusban még országosan 0,7%-kal, Budapesten pedig 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a KSH és az ingatlan.com lakbérindexéből. Budapesten 260 000 forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Mától pénztárgép portál néven működik a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja. Ezen az online és e-pénztárgépekkel kapcsolatos ügyeket lehet intézni, valamint a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás is teljesíthető. A NAV közlése szerint a névváltozás nem érinti a portál működését, a korábbi felhasználói jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanok maradnak. Korlátozásokra és forgalmi változásokra kell készülni az atlétikai világdöntő helyszíne mellett a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központnál. A szeptember 11-e és 13-a között zajló esemény miatt a környék autómentes övezetté válik. Parkolni egyáltalán nem lehet. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a közösségi közlekedési eszközöket válasszák. Átalakulhat az uniós közbeszerzési rendszer. A tervek szerint egyszerűbbé válnának az eljárások, és a legalacsonyabb ár helyett az ár és a minőség együttes értékelését helyeznék előtérbe. A minőségi szempontoknak legalább 30%-os súlyt kellene képviselniük az értékelésben. A tervezet lehetőséget adna arra, hogy a közbeszerzők figyelembe vegyék a nemzetbiztonsági, kiberbiztonsági és közbiztonsági kockázatokat. A becslések szerint a reform évente 650 millió euróval csökkentheti az adminisztratív terheket.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Több tájegységen nagyobb mennyiségű eső is eshet. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 10-én 13 óra 5 perckor, a mikrofonnál Szoller Andi.
2: Esemény.
1: Szeptember 11-én ingyenes egészségnap lesz a 9. kerületben a Mozgásklinika és a Mozgásklinika Ferencváros közös rendezvényén. Többek között szó lesz arról, hogy hogyan hat a testsúly és a mozgáshiány a mozgásszervekre, miért vezethet a fájdalom további inaktivitáshoz, milyen pszichológiai tényezők nehezítik a változtatást, milyen szerepe lehet a megfelelő mozgásnak, táplálkozásnak és szakmai támogatásnak, hogyan tehetjük meg az első fenntartható lépéseket egy aktívabb, fájdalommentesebb élet felé. Dr. Forgács Attila klinikai szakpszichológus és gasztropszichológus a Túlsúly lélektani hatásai című előadásában az evés, a testsúly és a pszichológiai tényezők kapcsolatáról beszél. Szakmai kerekasztal beszélgetésben a mozgásszervi orvosi, táplálkozás tudományi és népegészségügyi perspektívák találkoznak, és közösen keresik majd, milyen tényezők tarthatják fenn ezt az ördögi kört, illetve hol lehet elindítani a változást. A szakmai program után kötetlenül lehet beszélgetni a mozgásklinika terapeutáival és az esemény szakértőivel. A Ferencvárosi Művelődési Központban szeptember 11-én 18 órától várnak mindenkit. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
2: Tánc.
1: A nyári szünet után újra nyit a Fonó, elindulnak a táncházak, a Fonó Session örömzenés alkalmai, a családi programok és a Fonó szerdák is. Szeptember 12-én a táncházak éjszakájával koronázzák meg az évadkezdést. Az új évadban is várja a résztvevőket az ország legpatinásabb táncháza, a Fonó Szerda, elsőként szeptember 9-től Bukovina, gazdag táncos és zenei hagyománya lesz terítéken. A bukovinai székely közösség számos archaikus zenei és táncelemet őrzött meg. Kodály Zoltán 1914-es bukovinai gyűjtései például a magyar népzene korábbi rétegeibe is betekintést engednek, a táncokon keresztül pedig egy olyan különleges kulturális örökséghez kerülhetünk közelebb, amelyet generációk őriztek és adtak tovább. Az évad kezdés csúcspontját szeptember 12-én a Táncházak éjszakája 37. országos szezonnyitó táncház hozza el. A Táncház Egyesülettel közös szervezésben megvalósuló nagyszabású közösségi ünnep minden évben egyetlen emlékezetes estével indítja a szezont. Különböző tájegységek táncai, táncoktatás, gyerek és kamasz programok, kézműves foglalkozások és mes és néprajzi programok várják a kicsiket és nagyokat egészen a hajnalig tartó táncházakig. Többek között Rábaközi, Magyar Lapádi, Felcséki, Gömöri, Kalotaszegi, Mezőségi és Szatmári cigány táncok várják az érdeklődőket. Az ifjaknak kiemelt figyelmet szentel a program a gyerek és kamasz táncház, valamint a kézműveskedés mellett a Meseszó Egyesület interaktív mesés foglalkozással készül, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület pedig gyermekszólisták közreműködésével és Sikentán Szilveszter vezetésével rendhagyó néprajzórát tart. Az Időtálló Örökség című program a népi kultúra továbbadásában a fiatal generációk szerepét hangsúlyozza. A táncházak éjszakáján a különböző vidékek táncai óráról órára váltják egymást, ahogy a tájegységeket megelevenítő oktatók és táncegyüttesek is, akik segítik a tánclépésekben való elmélyedést, a hangulatot végig élő zene biztosítja. A táncházi évad egyik legemlékezetesebb eseményére kezdőket és haladókat egyaránt szeretettel várnak, tehát szeptember 12-én.
2: Kiállítás.
1: 13 kiállítással csatlakozik a mai Manóháza a fotográfia feltalálásának bicentenáriuma alkalmából a Francia Intézet által szervezett egy éven át tartó a Francia Fény két évszázada című programsorozathoz. Az esemény sort 3 kiállítással nyitották meg a mai Manóházban, Émile Zola, Nora Dumas, valamint az 1980-ban született Mathias Depardon fotói bemutató tárlatok már látogathatók. A 13 tárlatból álló kiállítás sorozat felöleli a 19. században született művészeti ág történetét. 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a francia fotográfia múltját, illetve jelenét. A francia fény két évszázada elnevezésű esemény sorozat részeként 26 kiállítás, előadás, szimpózium, valamint konferencia valósul meg Budapesten a Mai Manóházban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban, illetve a Kiscelli Múzeumban. A fővároson kívül pedig Veszprémben és Fehérvár Csurgón is várják programok az érdeklődőket.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: 4 plusz 1 elbűvölő játszótér, ahol te is újra gyerek lehetsz. Mindegy, hogy totyogó kezét szorongatva kell játszanunk, vagy épp az anya nézd korszak pörög. A játszótéri kaland közös élmény. Csúszunk, másszunk, építsünk, mókázzunk együtt. Körbejártuk az országot, és összegyűjtöttünk 4 plusz 1 vidéki játszóteret, ahol a játék öröme tényleg korlátlan. Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kölyökdomb, Kecskemét. Kecskemét és térsége egyik legizgalmasabb játszóhelye a Kölyökdomb, egy akadálymentes, integrált játszótér, ahol minden gyermek számára adott a lehetőség az önfeledt szórakozásra. A Szabadidőközpont 10.000 négyzetméteres területe kifejezetten úgy lett kialakítva, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek is teljes értékű játékélményben részesülhessenek. A terület egyik oldalán fás, ligetes pihenőzóna található, ahol árnyékos padokon pihenhetünk, a Szabadidőközpont 174 hektáros parkjában pedig hosszabb sétákat is tehetünk. Bubba éneke játszótér, Hévíz. Szemünk előtt elevenednek meg a mesés elemek a Bubba éneke játszótéren, ahol fából faragott mászókákon és virágos réteken kalandozhatnak a kicsik. A város határában található játszótéren móka közben hallgathatjuk a sárgarigó fügyszót, és le is pihenhetünk egy padnál. Itt, mintha minden lassabb, mesésebb lenne. Hőségben is érdemes ellátogatni a zöld környezetben fekvő gyerekbirodalomba, ha pedig megszomjaztunk, az ivókutakból tölthetjük újra a kulacsainkat. Dunaparti játszótér, Nagymaros. Elképesztő romantika gyerekbarát köntösben, ez vár ránk a varázslatos panorámájú dunaparti sétányon Nagymaroson. Igazi paradicsom ez a gyerekeknek. A hajós mászókától a homokozón át a kisvonatig rengeteg játék sorakozik itt. A felnőttek pedig figyelhetik a Dunán elsuhanó hajókat pihenés közben. Kalandváros, Szombathely. Szombathelyen a város szélén megbúvó kalandváros igazi élményparadicsom. Csúszdák, függőhidak, kötélpályák, ügyességi játékok és egy 27 méteres favárkomplexum is színesíti a Kalandvár tárházát. A parkban csoportfoglalkozásokat is tartanak, sőt, labdajátékokra is van elegendő hely. Plusz egy. Foli arborétum és borászat, Badacsonyőrs. Nem véletlenül viseli a balatoni édenkertje nevet a Badacsonyőrsi Foli arborétum. Ez az 5 hektáros örökzöld kert valóban paradicsomi hangulatot áraszt. A hely ráadásul kifejezetten gyerek és családbarát. Úton útfélen egyedi kerti játékokat lelhetünk fel, így amíg mi varázslatos balatoni panorámában és az illatozó szinkavalkádban gyönyörködünk. A gyerekek kúszhatnak, mászhatnak, vagy épp az óriás csúszdán döngölhetik a saját rekordjaikat.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy postás, egy szobafestő, egy atomerőművi dolgozó és egy állatklinikai asszisztens alapította az Alabama Shakes zenekart. 2015-ös második nagylemezük hónapra pontosan 3 évvel a bemutatkozó anyag után érkezett. Precízen, akár egy ajánlott elsőbségi küldemény. A Sound and Color album hangzásvilágát autentikus blues rockként lehetne ecsetelni. Egymásra szépen felvitt rétegek, harmonikus összkép, semmi ízléstelen vagy hanyagmunka. A lemez egyik húzódala a Ott van a fight elején hallható sikoly robbanással fenyeget. Mégis a ritmus szekció kontrollált energiájára atomreaktorokat lehetne bízni. A korong 4 Grammy díjat kapott. Megjutalmazták rendesen, mint jól viselkedő házi kedvencet egy állatorvosi látogatás után.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Elis Regina, Brazília egyik legnépszerűbb énekesnője volt a 60-as, 70-es években. Nemzetközi turnéi során felemelte hangját a hazájában akkoriban uralkodó katonai rezsim ellen. Hazatértekor ilyen esetekben hírneve megóvta ugyan a börtönbüntetéstől, de arra kötelezték, hogy állami rendezvényeken himnuszt énekeljen. Balakon Bala című 72-es dalában óvatosabban kritizálta a rendszert, mivel a Bala szó portugálul cukorkát és golyót egyaránt jelent, így a dal is kétértelmű. Ha akarjuk, ez mindössze egy pörgős táncdal az édességről. De beleláthatjuk a korszak folytogató légkörét, ahol az embereknek hevesen szambázniuk kellett a golyók között a túlélésért.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2015-ös debütáló albuma A borító óta Sára Gergely, azaz Gege, az intellektuális repet képviseli. Erre ékes bizonyíték, hogy Végletek című dalszövege egy iskolában bekerült az irodalom és határterületei érettségítételbe. A 2021-es Matematika nagylemezen összeállt Lusta Geri producerrel, és az új formáció nevét 6363-nak kell írni, de továbbra is Gegének kell ejteni, mivel a 6-os szám G betűre, a 3-as pedig R. Hasonlít. A Szám Misztika két budapesti kerületet takar. A hatodikban vették fel a lemezt, a rapper pedig a harmadikban nőtt fel. Azóta hiába változott a felállás, a számjegyes név maradt, hiszen azt is szimbolizálja, ne a szemednek higgy, hanem az agyadnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ki hinné, hogy a 80-as évek második felében a Föld két különböző pontján is fejetlen csirkékről neveztek el egy-egy együttest. Az új-zélandi Headless Chickens 3 albumot adott ki, hazájukban és Ausztráliában is népszerűek voltak. Az angol név rokon megmaradt egyetemi bandának, ám az énekes Thom Yorke később már a Radiohead-del kapirgált. 93-ban az új csapattal felvették az egykori suli zenekar High and Dry című dalát, majd Yorke, miután két formációjával is eljátszotta a szerzeményét, kijelentette, hogy utálja azt, mert túl rossz Stuartos, és nem hajlandó megjelentetni. Az EMI kiadó tyúkanyói azonban kevés hasonlóságot hallhattak Stuart rekettes orgánuma és Yorke falsettbe hajló hangja között. Ezért Yorke hiába borzolt a tollai tiltakozáskép. A felvétel rákerült a Radiohead 95-ös The Bends albumára.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
1: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Elkészült a belügyminisztérium javaslata a bérrendezésről. A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit. Az állami számvevőszék felszámolná a sporttaó jelenlegi rendszerét. Marad a borult idő, de ma csak elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap azonban több csapadékra készülhetünk, megmarad az erős szél, és a délutáni órákban 16-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a bérrendezésről. A tárcavezető a közrádióban elmondta, a javaslat csomagot már bemutatták a szakszervezeteknek is. Tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetmény alapemelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki sem használt. Pósfai Gábor elmondása szerint a belügyi ágazatban már több mint ezren jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, és már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz. A parlament jövő kedden választja meg az új alkotmánybírókat. A képviselők döntenek a szakképzésről szóló törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit, egyebek mellett erről beszélt a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint nagyjából 50 milliárd forintos kiesést jelent, hogy még semmilyen normatíva nem érkezett a fővároshoz a szolidaritási hozzájárulás miatt, még az előző kormánnyal kialakult jogvita okán. Hozzátette azt is, Budapest beperelheti a Tisza kormányt a szolidaritási hozzájárulás miatt, ha nem sikerül megállapodniuk a finanszírozásról. Az állami számvevőszék felszámolná a sporttaó jelenlegi rendszerét. Az AS azt javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az évente mintegy 125 milliárd forintos sporttámogatás elbírálása kizárólag a sportpolitikáért felelős döntéshozók hatáskörébe kerüljön. A magyar állam 16 év alatt mintegy 1700 milliárd forintnyi társasági adóbevételről mondott le a sport javára. Pénteken és szombaton Balatonalmádiban rendezik meg a Dehogy Nem Fesztet. Az eseményen inspiráló beszélgetések, viták, műhelyek, koncertek és közösségi élmények várják azokat, akik nem csak követni szeretnék, mi történik körülöttük, hanem kérdezni, gondolkodni és tenni is akarnak. Szó lesz többek között a sajtószabadságról és a független újságírásról, a társadalmi egyenlőtlenségekről és mély szegénységről, a klímaadaptációról és a Balaton jövőjéről, kultúráról, alkotásról és közösségi cselekvésről. A Dehogy Nem Fest a De Akcióközösség új rendezvénye, amely a Szavazat Ára című filmjük után megszületett országos civil összefogás energiáját viszi tovább.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Holnap is a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Több tájegységen nagyobb mennyiségű eső is eshet. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
0: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
2: No hát akkor üdv mindenkinek, én Kovács Gellért vagyok, és valóban ez a filmszerész, hétről hétre próbálunk megfelelni annak a pecsétnek, amit tulajdonképpen saját magunk raktunk saját magunkra ezzel a kis idézettel a Menekülő ember című filmből. Ma én leszek egyedül a showman, tartva ezt az analógiát már, hogy Szabi szabadságon van. Ezúton is jó pihenést kívánok neki, meg gondolom, hogy a kedves hallgatók is azt kívánnak neki. Hagyományos szerkezetű műsor lesz, nem sokára elmondom a tartalmat, aztán pedig ráfordulunk a tartalomra, és egyenként röviden, de azért velősen fogok beszélni azokról a filmekről, meg sorozatról, meg mozifilmekről, mert lesz egy ilyen kitekintő is, amelyet beszerkesztettem a mai adásban, remélhetőleg nagyobb baki nélkül le tudom hozni az egészet, legalábbis én eléggé bízok ebben. No, igazából ilyen fölvezető témával nem készültem, most hirtelen az jut eszembe, hogy 60 éves volt a minap Adam Sandler, és ez egy olyan eset, vagy egy olyan szülinap, ami eszembe juttatja a saját koromat is, mint általában ez lenni szokott, tehát amikor valami híres embernek a születésnapjáról értesülünk, akkor sokszor szembesülünk azzal, hogy nem csak velük telik az idő, hanem velünk is, és ez ugye oda-vissza megy, és hát azért, ha Adam Sandler 60 éves, azért azt szerintem eléggé meglepő, legalábbis egy olyan embernek, mint amilyen én vagyok, aki már az 50-es évei felé jár, és azt gondolja, hogy ő is örökké fiatal marad, és az Adam Sandler is. No, hát ezzel a tulajdonképpen meglehetősen üres semmivel azért csak fölvezettem a tartalomjegyzéket, ami most következik, tehát a filmszerész mai adásában egy Guy Ritchie produkcióval kezdünk, egyel a sok közül, mert ugye ő, és ezt a műsorban is el szoktuk mondani, nagyjából mostanában 2-3 mindenféle projektet tesz le az asztalra, és az egyik legsikeresebb, ilyen régebben futó projektje, az Úriemberek című sorozat, aminek most került föl a Netflixre a második évada, és hát egyáltalán nem rossz, de majd elmondom, hogy miért nem rossz, meg egy kicsit bővebben beszélek róla nem sokára. Aztán utána egy mozifilm következik, egy francia filmdráma, az Akik igazán számítanak című francia filmdráma, amelyben nagyon jó színészek vannak, ismert színészek, mármint, hogy nem ilyen Gérard Depardieu-féle, meg Jean Reno-féle nagy-nagy sztárok, de azért a Pierre Lottin, meg a Sandrine Kiberlé azért eléggé sok filmbe szokott szerepelni, és ez két különös embernek a különös találkozásáról szól, egy anyának és a gyerekeinek, meg hát egy egyedülálló férfinak a találkozásáról, és már néhány hete látható a magyar mozikban. Amikor ezzel a filmmel végeztünk, aztán utána majd ráfordulunk a Vadász szártok le őket című filmre, ami egy ír film, nagyon-nagyon jók benne a színészek, vagy hát itt is nagyon-nagyon jók a színészek, és itt igazán nagy nevek, vagy hát nagyon tehetséges fiatalok játsszák a két főszerepet, Christopher Abbott és Barry Keoghan. Azt hiszem, most sikerült kiejtenem a könyvnek a nevét jól, és hát erre úgy akadtam rá, igazából ennek az az aktualitása, hogy most találtam rá az HBO Maxon, hogy hát szörfözgettem, ahogy az emberek általában szoktak, vagy ahogy sokan szoktak, és csak megláttam ezt a filmet, eddig elkerülte a figyelmemet, egyébként egy 2024-es filmről van szó, amit aztán játszottak mozikba is, de csak 2025-ben, mert 24-ben a Torontói Filmfesztiválon mutatták be, és aztán 25 februárjában kezdték el vetíteni, hát az Egyesült Királyságban, Írországban, meg az USA-ban is. Ez tulajdonképpen egy ilyen bosszú történet, egy ilyen családháborús bosszú történet, Írországban juhfarmot üzemeltető, hát pásztorokról szól tulajdonképpen a film, akik hát eléggé összecsattannak, és ennek mindenféle következményei lesznek. És aztán az adás végén pedig egy múlt heti adósságomat szeretném majd törleszteni, ami ugye úgy szólt, hogy egy ilyen kis kitekintést szeretnék majd nyújtani, néhány filmből álló kitekintést tekintve, hogy végre itt van most már az időjárás tekintve is az ősz, és hát azért mégiscsak az őszi filmszezon az sokszor erősebb, mint a nyári, azzal együtt, hogy a nyáron is vannak blockbusterek, meg most is volt azért nyáron jó néhány film, amire elmentek az emberek a mozikba, de hát mégis a nagy mozi szezon az ugye ősszel kezdődik, és hát majd ebbe fogok belenézni, hogy mik azok a nagyobb filmek, amiket talán érdemes várni. No, mivel a virtuális kávé szünetig még bőven van idő, ezért azt gondoltam, hogy akkor belecsapunk a lecsóba, és jöjjön az első produkció, amit nagy szeretettel ajánlok azoknak is, akik mondjuk nem látták az Úriemberek első évadát, mert ugye erről beszélek most, ez egy Netflixes sorozat, és a Guy Ritchie-nek a filmje alapján készült, mert ugye volt néhány éve egy Úriemberek című filmje a Guy Ritchie-nek, akiről esetleg, hogyha mondjuk egy UFO is hallgatja, egy földön kívüli lény is hallgatja ezt az adást, és mondjuk nem tudja, hogy ki az a Guy Ritchie, neki elmondom, vagy az ő kedvéért elmondom, hogy Guy Ritchie egy brit filmrendező, aki nagyjából Tarantinoval futott be egyszerre, még a 90-es évek vége felé, és hát ő is gangsterfilmeket csinál, de ő dedikáltan brit, angol esetenként, vagy skót gangsterekről, mert azokról is szokott néha filmeket készíteni, és hát ő egy jó ideje eléggé nagy termelésben van, ami azt jelenti, hogy a mozinak is, meg a streamingnek is nagyon sok produkciót gyárt. Ezek egy része nagyon jó, a többi meg hát így mondjuk közepes, de azért Guy Ritchie mindig képvisel akár a dialógiaival, akár a vágással, akár más különböző ilyen formai trükkökkel, olyan minőséget, ami miatt még a vacakabb dolgait is simán meg lehet szerintem nézni. Hát az Úriemberek című sorozat meg egyáltalán nem a vacakabb dolgai közé tartozik. A játékfilm meg a televíziós sorozat, vagy hát a streaming sorozat is ide sorolható. Ez egy nagyon jól kitalált cucc. Aki nem látta az első évadot, azért javasolnám, hogy nézze meg, mert hát egyrészt van egy olyan oka, ami miatt javaslom, hogy az azért legalábbis a, nem tudom, az 5-6 rész alapján, amit láttam a második évadból, azért ez egy picivel jobb, de az a helyzet, hogy hát azért abszolút azt a minőséget nyújtja, amit elvárunk Guy Ritchie-től, hogyha csinál az egyik sorozatához egy második évadot. Igazából nemesekről van szó, úgyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a képletet, egy hercegről, ő a főszereplője igazából ennek a sorozatnak, akit Theo James alakít, szerintem nagyszerűen, bár Guy Ritchie egyébként is nagyszerűen tud castingolni, tehát mondjuk a színészi alakításokkal nála olyan nagy probléma nem szokott lenni, de van itt Vinnie Jones, Ray Winston, Giancarlo Esposito, Edward Fox, Joely Richardson, Kaya Scodelario, szóval, hogy így nagyon-nagyon sok nagyon jó színész van, és hát az Úriemberek második évadát is tulajdonképpen úgy formázta, vagy arra használja a Guy Ritchie, hogy nagyon-nagyon nagy élvezettel szórakozzon ezekkel a karakterekkel, akik, mármint hogy a főszereplőnk, leginkább, ugye a már említett Theo James által játszott karakter, hát meglehetősen nagy ambíciókkal dédelget. Ugye az első évadban, és aki mondjuk nem látta az esélyt, az egy kicsit most fogja be a fülét, bár nem hiszem, hogy olyan nagy dolgokat elárulok azzal, hogyha elmondom, hogy hát ez a nemes ember, ez úgy lett nagyon menő gangster, fűtermesztő, hogy rábeszélte a többi nemest, eléggé sok helyütt vannak ezek az emberek, hogy a kastélyuk alatt, meg a birtokuk alatt, mert hogy ugye mindegyiknek van ilyen, ott termesszenek füvet, és akkor azt jól eladják, és igazából ő kapcsolatban van egy maffiózóval is, akit a Ray Winston alakít, tehát meglehetősen bonyolult egyébként a kapcsolatuk. No, és hát az első évad nagyjából erről szólt, hogy ezt a hálózatot hogyan alakítja ki ez a karakter. A második évad meg arról szól, hogy hogyan próbálja meg a hálózatot egyben tartani, úgy, hogy közben meg a legalizációs törvényt is manipulálni akarja. Azt most nem árulom el, hogy azt akarja, hogy legyen legális a cannabis, vagy hogy ne legyen, ez derüljön ki a sorozatból, de ez a szál is meglehetősen sok-sok galibát hoz be, mert hogy a történet szerint hát le kell paktálniuk az olasz maffiával, ami egyáltalán nem egyszerű dolog. Ráadásul ugye hát az olasz maffiának megvan az a meglehetősen ismert és karakteres tulajdonsága, hogy amikor ők szívességet tesznek, akkor hát annak mindig megvan a következménye, már mint hogy kérnek valamit általában cserébe ezek a jó emberek, és hát Edvártól is, Editől is kérnek dolgokat, és nyilván ebből is mindenféle bonyodalmak származnak. Tulajdonképpen a legnemesebb, legkirályabb Guy Ritchie formulával van megcsinálva ez az évad is. Megtartotta azt a kedves, vagy számára úgy tűnik, hogy nagyon kedves formai húzást is, hogy amikor adatokról, vagy valamilyen tervről beszélnek a sorozatban, akkor így a képernyő, miközben folyik a jelenet, általában sárgával megjelenik szövegileg is az, amiről beszélnek. Ez nyilván nyomatékot is ad az elhangzottaknak, meg hát olyan cool, hogy ki van valami írva a képernyőre, de egyébként is ugyanúgy vannak osztott képmezők, meg váratlan erőszakkitörések, meg hát ebben a második évadban van egy tigris is például, amelyik szerintem egyébként CGI, de nagyon büszkék rá, mert rárakták a sorozatnak a kreatívjaira is, tehát a képekre is, és hát igazából az első részben, mert mint a második évad első részében is megjelenik a tigris, és azzal együtt, hogy digitális tigris, nem is néz ki egyébként rosszul, úgyhogy megértem, hogy nem akarják eldugni, vagy nem akarják így elfedni, mert valószínűleg elég sokat dolgoztak rá. De egyébként is ez a 8 részes második évad is meglehetősen látványos, mármint valószínűleg rengeteg pénzt költött rá a Netflix, de hát a Guy Ritchie végül is megérdemli, mert bármivel jön ki, ez valóban nézhető. Még akkor is, hogyha ebben a második évadban is érezhető, olyan nagyon-nagyon erős dolgokat nem talált ki, mármint fordulatokat tekintve sem, tehát sokszor egy kicsit olyan megúszósak a fordulatok, de még a legklisésebb csattanókat is be tudja úgy mutatni, meg tudja úgy rendezni, hogy az ember valóban azt érzi, hogy valamit néz is, és nem csak úgy magába villog a képernyő. Szóval a Guy Ritchie rajongók biztosan nem fognak csalódni a második évadban, de szerintem azok se, akik nem gondolják magukat Guy Ritchie rajongónak, csak mondjuk szívesen megnézik ezt a sorozatot. Fönt van mind a 8 rész, ahogy ugye a Netflixen ez lenni szokott, már ha éppen ugye nem szednek egy aktuális évadot, egy aktuális sorozatból ketté, vagy nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy háromba szedték, de talán még olyan is volt, de nem, itt a teljes 8 rész fölkerült. No, hát akkor még mindig van egy kis idő a szünetig, úgyhogy akkor még egyel tovább lépünk, ami a mai kínálatunkat illeti. Jön az Akik igazán számítanak című francia film, amire így nekifutásból lehetne azt mondani, hogy ez ilyen tipikus francia limonádé, mármint hogy a franciák az utóbbi években, talán évtizedben ráálltak egy olyan típusú filmre, amire lehet azt mondani, hogy ez ilyen tipikus francia dramedy limonádé. Ezek nem az ilyen segre csapkodós, meg kicsit ilyen bugyutába átmenő, kiabálós francia vonal, hanem a szociálisan érzékenyebb, érdekes karaktereket bemutató dramedy, tehát nem véletlenül használtam az előbb ezt a kifejezést, hogy azért mosolyogni is lehet rajta, de alapvetően az emberi sorsok állnak a középpontba, és itt a két emberi sors, ami nagyon fontos nekünk, az egy férfi meg egy nő, a férfit Pierre Lottin alakítja, aki egy egészen kiváló francia színész, a nőt pedig Sandrine Kiberlin, aki szintén egy nagyon foglalkoztatott francia színész, és a nő tulajdonképpen egy ilyen hipermarketben fut össze a férfival a film elején, egy ilyen meglehetősen különös nyitánya van ennek a filmnek. Azt láthatjuk benne, hogy ez a nő füstbombákat dob szét, vagy igen, füstbombákat dob el a marketbe, a boltba, és hát nyilván így akar lelépni a telepakolt kosarával, de hát megfogják a biztonsági őrök, de ő vállalja a konfliktust, és hát a férfi odalép hozzá és segít neki, és hát nagyon hamar kiderül, hogy bár ők nagyon-nagyon különböző emberek, tehát a nő egy eléggé kitárulkozós, sokszor vidám, vagy legalábbis tudatosan vidámnak látszó valaki, a férfi pedig egy ilyen útszéli, lakókocsiban lakó, befelé forduló 30-as, 40-es fazon, aki egy kicsit ki is maradna a saját életéből, hogyha lenne rá lehetősége, és hát a nő pedig hát három gyerekével él együtt, és éli az egyedülálló anyák nem kifejezetten könnyű életét, és hát közben meg beárnyékolja a mindennapjait, az is, hogy az egészségügyi állapota se a legjobb, és egyre rosszabb lesz, és hát azt gondolnánk, hogy ennek a két embernek, a már említett férfinak és az említett nőnek igazából nincsenek közös pontjaik, de mégiscsak vannak, ez derül ki ebből a filmből. Úgy indul egyébként a film, mint hogyha egy ilyen kis Schindler történet lenne, de igazából nem akar Schindler történet lenni, hanem egy szép történet szeretne lenni két ember találkozásáról, vagy hát arról, hogy hogyan tudunk egymásnak segíteni akkor is, hogyha rettenetesen furák vagyunk. Igazából az szimpatikus a filmben, hogy nem egy nagy film, de nem is akar igazából annak látszani. Alapvetően a kicsi dolgokra megy rá, a kicsi rezdülésekre, és hát arra, hogy a színészek tudjanak rendesen játszani, meg azért mégiscsak csempész ez a film az emberségével egyfajta melegséget az ember szívébe, és ez akkor is így van, hogyha ez meglehetősen gícsesen hangzik. Néhány hete, ugye már említettem, néhány hete megy a mozikba, konkrétan augusztus 27-én mutatták be, de én javaslom, hogy mielőtt kipörög, érdemes megtekinteni, hogyha az ember szeretne látni egy nem feltétlenül feledhetetlen, de arra délutánra per estére szerintem egészen kiválóan megfelelő filmet. No, és hát akkor most már elérkeztünk oda, amit már többször is emlegettem, most jön a kávészünet, és aztán jövök vissza, és folytatom a műsort.

0: filmkritikus az, aki minden filmet megnéz, aztán megbosszulja. Filmszerész. Mozi magazin a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, még a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
2: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
0: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad? Multiprotektor törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszman üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
4: És már itt is vagyok, jelentem, ez itt a filmszerész, ami folytatódik, ahogy a Szignál már ezt el is spoilerezte, és plusz jön a Vadásszátok le őket című ír, brit, belga, amerikai film, de igazából nyugodtan mondhatjuk rá, szerintem, hogyha nem a finanszírozás felől közelítünk, hogy ez egy ír film, mert igazából Írországban játszódik, jó tenyésztők között, vagy hát jó pásztorok között, akik talán tenyésztenek is, de inkább azzal foglalatoskodnak, hogy a juhokhoz köthető mindenféle dolgokból élnek, és hogy ezek ilyen olyan dolgok, amiket már nemzedék óta csinálnak a családok, és hát van két család, akik így hát félreértések, meg mindenféle más miatt, nem félreértések miatt is eléggé fúj egymásra. A két főszereplő, tehát azok, akik igazából a Galibát csinálják ebben a történetben, az Christopher Abbott, mármint a színészt hívják így, a karakterét azt Michaelnek hívják, azt hiszem, és van a Barry Keoghan, aki meg egy nagyon-nagyon foglalkoztatott, a Christopher Abbott nem picivel jobban foglalkoztatott színész, ő meg Jack, és hát az ő fő konfliktusuk az onnan indul, hogy a Michael, aki igazából édesapjával csinálja ezt a pásztorkodást, meg ezt az egész juh bizniszt, hát bajba kerül, vagy hát ő viszi igazából a bizniszt, mert hogy a papája nem nagyon tud kimozdulni a házból, és hát eltűnnek juhok, és aztán előkerülnek elvileg döglötten, de aztán kiderül, hogy nem is döglöttek meg, hanem a rivális család lopta el őket, és hát először azt gondoljuk, hogy egyszerűen azért, mert hogy ki akar szúrni ezzel a másik társasággal, vagy a másik családdal, vagy Michael-vel, meg az apjával, de aztán van a filmnek úgy nagyjából a fele tájékán van egy dramaturgiai fókuszváltása, ez is egyfajta fordulat tulajdonképpen, hogy onnantól kezdve a Barry Cogan, tehát a Jacknek a szemszögéből láthatjuk a történetet, tulajdonképpen ugyanazt, amit előtte már láttunk, ez egy kicsit ugye olyasmi, mint hát a Vihar kapujában óta szoktunk erről beszélni, hogy ugyanazt a történetet más-más szempontból elmesélve ugye a valóságnak egy jóval árnyaltabb, rétegezettebb verzióját kapjuk, és tulajdonképpen a vadászátok le őket is valami ilyesmit nyújt, tehát hogy egészen addig ugye van egy elképzelésünk, hogy miért nyúlták le azokat a kosokat, de aztán amikor láthatjuk már Jack verzióját is, vagy a Jack szempontjából leforgatott verziót, vagy megmutatott verziót, akkor már egy picit máshova helyeződik a hangsúly, bár mondjuk a bűnök, meg a drámai tettek azok azért nem változnak meg, azok lesznek amik, de úgy így közelebb tudunk kerülni a karakterhez. Én azt eléggé sajnálom, hogy ez a film nem jutott el moziba, mert fantasztikusan van ez az írtáj fényképezve, és hát nyilván az ír mindennapoknak is megvan az az olvasata, ami egy filmen nagyon jól tud kinézni, vagy nagyon hangulatos tud lenni, és hát ezt tulajdonképpen ez a film teljesíti is. Az HBO-n egy picit el van bújva, én is véletlenül találtam rá, pedig mondom, szerintem nem mostanában került ez föl, de hogyha az ember szörfözget, mint ahogy én így szoktam, és sokszor sajnos úgy van vége ezeknek a szörfözgetésnek, hogy mondjuk nem nézek semmit, vagy nézek valami olyat, amit már láttam, szóval hogy egy ilyen kínlódás közben nagyon jól tud esni az embernek, ha rátalál egy olyan értékesebb filmre, mint amilyen a Vadásszátok le őket, úgyhogy Vadásszátok le őket, mert mint ezt a filmet is vadásszák le a kedves hallgatók, hogyha felkeltettem az érdeklődésüket. No, és akkor maradt nekünk egy olyan, hát ilyen jó 10 percünk, vagy valamivel több is, és akkor most meg tudom azt csinálni, amit már ígértem, hogy nyújtok egy ilyen kis kitekintést, hogy az ősz hátralévő részében milyen nagyobb filmek láthatóak majd a mozikban. Természetesen a kiválasztási vagy a rendezési elv az szigorúan arról szól, vagy úgy határozható meg, hogy olyan filmeket fogok most mondani, amik szerintem érdekesek. Tehát szóval, hogy azért van ebben egy erős szubjektív dolog, de nem baj ez egyáltalán szerintem, és talán önök szerint sem. Nos, most szeptember közepén jövő héten jön a Kaptár című film, ami önmagában még nem lenne annyira érdekes szerintem, mert már ki tudja, 7 vagy 8 ilyen Resident Evil film volt már, ami ugye egy videójátéknak az adaptációja. Ez most azért érdekes, mert a Zach Craig rendezte, aki ugye a fegyvereknek, meg a barbárnak a rendezője, és most ő ilyen hiper-szupermenő csávó, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen franchise filmmel mit kezd, ezért is érdekel, mint ahogy az is érdekel, hogy Brad Pitt mire vegy a kutyával, mert hogy szintén szeptember végén jön a Vadon szíve című kalandfilm, amiben Brad Pitt egy kutyával van, mint az előbb már ezt mondtam, az előzetes az ilyen jó kis túlélő filmet ígér, és hát a rendező pedig David Ayer, azt hiszem így kell ejteni az úriembernek a nevét, aki már több filmet is készített a Brad Pitt-tel, tehát ők nagyon-nagyon jóba vannak. Igen, most nézem a kínálatot, és ezt mindenképpen akartam még mondani, hogy időközben visszatér majd a mozikba a Verdák című Pixar animáció, és azért tér vissza, mert hogy épp 20 éve mutatták be, tehát 2006-os, és mostanában hála jó égnek kezdenek erre rászokni, hogy ilyen jó filmeket, vagy ilyen klasszikus filmeket visszahoznak. Lesz egy japán filmre, már azt hiszem Cannes-ban nyitott talán, vagy Berlinben, a Hirokazu Korida új filmje, ami egy ilyen jövőben játszódó moralista, nem is tudom, tech dráma, az azt hiszem, hogy a bárány, amit akarsz, és hát arról szól, hogy egy gyászoló házas pár egy humanoid robotot, egy mesterséges intelligenciával megcsinált robotot, egy gyerekrobotot vesz magához, és hát nyilván azt láthatjuk a filmben, hogy hogyan szuperál ez a fura új család. Ami még visszajön szeptemberben, az a Bosszúállók végjáték című film. Az nem azért, mert évfordulós, egyébként 2019-es, hanem azért, mert majd ugye decemberben jön a következő Bosszúállók film, és hát gondolom, hogy ezt szeretnék föleleveníteni, vagy ezért szeretnék föleleveníteni a nem is tudom hányadik fázisnak a záró filmje, de mindenesetre a Marvelnek az volt az első ilyen látványos egysége, mert ilyen egység záró filmje, és hát azóta igazából olyan nagyon izgalmas Marvel filmeket nem láthattunk, de hát ha majd ez az új, ami decemberben jön, ez tényleg jó lesz. A Amerika kapitányos túl, meg Toros túl, meg az új szereplők is jók lesznek nyilván. Aztán jön a Préri farkas, és hogyha jön a Préri farkas, akkor nyilvánvalóan a kengyelfutó gyalogkakú kis tiszteletét teszi a mozikba. Ugye a Warner rendszeresen csinál ilyen vegyes technikájú filmeket, a Bolondos dallamok szereplőjével és élő szereplőkkel, és a Préri farkas visszavág is egy ilyen technikájú film, és állítólag egyébként eléggé mókás, és a Sauna bárány és a Mossad Pig szörny és valószínűleg mókás, ez ugye egy gyurmasorozat, egy brit gyurmasorozat, ami szerintem nagyon-nagyon vicces, és most már októberben vagyunk, ahol tényleg elég sok jó film lesz, például jön a Digger, amiről elég sokat lehet hallani mostanában, ugye leginkább azért van, hogy Tom Cruise eszméletlenül el van benne maszkírozva, és hát a rendező se senki, Alejandro González Iñárritunak hívják, a rendezőt, és hát ilyen Oscar esélyt suttognak e filmmel kapcsolatban, ami egy picit úgy tűnik, mintha egy ilyen trumposított Dr. Strangelove verzió lenne, legalábbis a főszereplőnek a stílusa, a személyisége, az hát erősen ezt a fajta szatirikus, ilyen politikai, háborús thriller vonalat, vígjáték thriller vonalat juttatja eszünkbe. Hát az ilyen filmek tudnak szuper jók lenni, letaglózóan jók lenni, meg hát nagyon, nagyon rosszak is, úgyhogy majd meglátjuk, de hát mondjuk az alkotók azok azért eléggé klasszak. Mint ahogy a Földszín című magyar filmnek, új magyar filmnek az alkotói is eléggé klasszak. Reisz Gábor új filmjéről van szó. Nekem most ezt talán már elmondtam néhányszor az adásban, hogy ő az egyik kedvenc, hanem a kedvenc magyar filmrendezőm, és nagyon vártam az új filmjét, ami az előzőekhez képest is kevés pénzből készült, vagy hát talán egy picivel többet, de hogy ez egy nagyon minimalista dolog, mert hogy egy tulajdonképpen majdhogy egy lakógyűlésen játszódik az egész, egyébként most mutatják be, vagy már be is mutatták a napokban a Velencei Filmfesztiválon, de nagyon hamar eljut hozzánk, én épp most megyek majd a Cinefestre, Miskolcra, és ott fogom megtekinteni a filmet, de akik nem tudják ott megnézni, azok is megnézhetik egyébként Budapesten is majd, mert lesznek ilyen előzetes vetítések is belőle, meg hát októberben már rendesen be is lesz mutatva a mozikba, tehát nem kell rá olyan rettenetesen sokat várni, mint ahogy októberben Freddie Mercury is visszatér a magyar mozikba, a Magic Queen in Budapest, vagyis Budapest 4K című filmen, ugye átnevezték hát ennek mindenféle címe volt, ugye ennek az 1986-ban forgatott koncertfilmnek volt, a Queen Budapesten, így magyarul, meg Varázslat, meg Magic, meg mindenféle ilyesmi. Na most az a lényeg, hogy mivel ugye a koncertnek is, meg a filmnek is ugye most van a 40. évfordulója, ezért felújították, de nem akárhogy újították föl, hanem Peter Jackson cége is beszállt a dologba, és hát ami az előzetes alapján kiderült, hát ez tényleg egészen lenyűgöző, már mint hogy fantasztikusan néz ki a színei, meg az élessége, meg minden nagyon jó. Sajnos nálunk nem lesz IMAX-ben a Magic, más külföldi országokban lesz, de azért meg lehet majd nézni moziba is. Aztán jön a Hálózat ára című film októberben, ami a Social Networknek, tehát a David Fincher féle Facebook filmnek a késői folytatása, és hát annak a filmnek a forgatókönyvét ugye Aaron Sorkin írta, aki nagyon menő forgatókönyvíró és rendező is, Oscar-díjas is, meg minden, és hát most a rendezést is átvállalta, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan folytatja a Facebook sztorit. Aztán jön majd októberben a Még egy kívánság című magyar film, a Dobokat a rendezés, hát ez nem annyira nagyon jó, de azért gondolom, hogy majd megnézik páran, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy megemlítem. Aztán jön egy videójáték adaptáció, a Street Fighter című film, ugye, aki egy kicsit is jártas a videójátékokban, az tudja, hogy miről beszélünk, ez egy verekedős játék, és mert készült egyébként ebből egy adaptáció a 90-es években, Jean-Claude Van Damme és Raoul Julia főszereplésével, hát ez nem volt olyan nagyon jó, azt hiszem Kylie Minogue is volt benne, szóval nem lesz nehéz meghaladnia ennek az új adaptációnak az előző feldolgozást. Aztán jön, még mindig októberben vagyunk, és igazából novemberre már nem is fogok rá kanyarodni. Jön a Párhuzamos Történetek című film, ami Asghar Farhadi, a csodálatos iráni rendezőnek az új filmje. Ez egy nyugati történet, mármint hogy nem Iránban játszódik, és hát egészen nagy nevek vannak benne. Isabel Huppert, Vincent Cassel, Pierre Nielny, Virgin Efira, India Herzog, Catherine Deneuve, szól, hogy azért vannak benne nagyon jó nevek, akikkel valószínűleg akkor is el lehet lenni, ha mondjuk a rendezés nem olyan nagyon, nem lenne olyan nagyon szuper, de hát valószínűleg az lesz, mert hogy a Farhadi azért tud rendezni. Aztán jön még egy magyar film október végén, az az Örökség című film, ami egy thriller. Tasnádi István rendezte, Mucsi Zoltán, Molnár Ánor, Lengyel Tamás, Tau Viktória, Udvaros Dorottya, Orosz Ákos, Mátray László, szóval csomó jó színész, és maga a történet is, hát hogy is mondjam, ígéretes, tehát elképzelhető, hogy kapunk megint egy jó műfaji filmet, ami sosem árt, pláne, hogyha magyar. Aztán még októberhez tartozik a The Goal, az ellenállás hajnala című film, nagyjából ezt kapjuk ettől a 160 perces alkotástól szerintem, ami a címbe is bele van foglaltatva, hogy The Goal-ról szól, meg hát arról, hogy mit is értünk az ellenállás hajnal alatt konkrétan ebben a vonatkozásban, és nézem, hogy még mi van októberben, amit talán meg tudok említeni. Hát még van egy cím, amit én nagyon várok, ez a Clara és a nap című mozi, amit Taika Waititi rendezett, és egy nagyon híres regényből, Kazuo Ishiguro regényéből készült, és ez nem egy olyan regény, amihez hasonló, nem tudom én, minden nap készülnek, és azokat így földolgozzák, és akkor nem tudom, sokan megvették, és akkor egy ponyva regényből csinálnak egy ponyvafilmet, hanem ez valóban egy irodalmilag is igen magas polcon tartott regény, amiből én azt hiszem, hogy talán Magyarországon is megy, ez is egy ilyen robotember barátságról szóló történet egyébként, Magyarországon is megy a színdarab változata, talán az Örkény Színházban, de ebben most nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy ott megy, és Jenna Ortega, Simon Baker, Amy Adams, Steve Buscemi is játszik ebben a filmben, és elvileg

0: csomó másik helyre. Igyekszem jövő héten is azt a színvonalat nyújtani, amit most talán sikerült. Köszönöm szépen még egyszer, hogy meghallgattak, minden jót, és vigyázzanak magukra.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Óvatos és megalapozott euróbevezetést szeretne az MNB elnöke. Befékezett az albérletárak emelkedése. Átalakulhat az uniós közbeszerzési rendszer. Holnap is nagyrészt borult idő lesz, és egyre több felé lehet zápor, sőt, néhol nagyobb mennyiségű eső is eshet. Reggel 10-16, napközben 16-27 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Óvatos és megalapozott euróbevezetést szeretne a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a 64. közgazdász vándorgyűlésen három alapvető feltételt nevezett meg ehhez: társadalmi támogatottság, összehangolt stratégia és felkészült reálgazdaság. Mint mondta, a végső cél mindenképp a magyar társadalom jóléte és a gazdasági felzárkózás. Az euró ehhez jó és nagyon fontos eszköz lehet, de önmagában csak a bevezetése még nem garancia erre. Tuzson Bencét és Kósa Lajost is meghallgatja az MNB korábbi működését és az ahhoz kapcsolódó visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság. A már elfogadott munkarend szerint a bizottság működése során két korlát érvényesül: a vizsgálat nem irányulhat egyedi büntetőjogi felelősség megállapítására, és nem veheti át az igazságszolgáltatás szerepét. A jelentést 2026. december 31-ig be kell nyújtani. Befékezett az albérletárak emelkedése. Augusztusban még országosan 0,7%-kal, Budapesten pedig 0,9%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5, a fővárosban 5,2%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Merül ki a KSH és az ingatlan.com lakbérindexéből. Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Mától pénztárgép portál néven működik a Nemzeti Adó és Vámhivatal korábbi KOBAK portálja. Ezen az online és e-pénztárgépekkel kapcsolatos ügyeket lehet intézni, valamint a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás is teljesíthető. A NAV közlése szerint a névváltozás nem érinti a portál működését, a korábbi felhasználói jogosultságok, hozzáférések és adatok változatlanok maradnak. Korlátozásokra és forgalmi változásokra kell készülni az atlétikai világdöntő helyszíne mellett a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központnál. A szeptember 11-e és 13-a között zajló esemény miatt a környék autómentes övezetté válik. Parkolni egyáltalán nem lehet. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy a közösségi közlekedési eszközöket válasszák. Átalakulhat az uniós közbeszerzési rendszer. A tervek szerint egyszerűbbé válnának az eljárások, és a legalacsonyabb ár helyett az ár és a minőség együttes értékelését helyeznék előtérbe. A minőségi szempontoknak legalább 30%-os súlyt kellene képviselniük az értékelésben. A tervezet lehetőséget adna arra, hogy a közbeszerzők figyelembe vegyék a nemzetbiztonsági, kiberbiztonsági és közbiztonsági kockázatokat. A becslések szerint a reform évente 650 millió euróval csökkentheti az adminisztratív terheket.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap is a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Több tájegységen nagyobb mennyiségű eső is eshet. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Szeptember 11-e és 13-a között Balaton-Almádiban a Veselényi strandon lesz a Dehogy Nem Fest, egy új közéleti, kulturális és zenei fesztivál. A fesztivál mögött a De Akció közösség áll, amely elkészítette a Szavazatára című dokumentumfilmet és létrehozta az Őrszem projektet is. Itt van velünk a vonalban Tímár Áron, a fesztivál főszervezője. Szervusz!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Mindössze 2 hónap alatt raktátok össze ezt a fesztivált. Mi volt a sürgetettség lényege, és mi volt a vezérelve ennek a fesztiválnak?
2: Ez egy óriási rizikó egy ilyen rövid idő alatt megcsinálni, mert tipikusan ezt 1,5 év előtte szoktak elkezdeni, és 1 év előtte pedig a jegyárusítást. Csak ugye mi azt mondtuk, hogy most köt a beton, és 1,5 évig költ. Tehát nagyjából 1,5-2 év alatt állnak be azok a precedensek, ami után már sokkal nehezebb változtatni, és azt gondoljuk, hogy ez egy közös ügy, hogy alakítsuk, milyen irányba halad az országunk, és mindenkit hozza magáit, akinek ez kedve, meg hozzáadni valója van. Úgyhogy ezért azt gondoltuk, hogy a nem cselekvés, ez egy nagyobb rizikó, mint az, hogy mi most anyagilag, meg egyéb ilyen szervezési őrület árán, de végül is összehozzuk ezt a Dehogy Nem Fesztet Balaton-Almádiban.
1: Szeptember 11 és 13-a között lesz ez az eseménysor, és úgy tituláljátok, hogy közéleti, kulturális és zenei fesztivál. Milyen tematika mentén gondoltátok végig ezeket a különböző programokat?
2: Van néhány súlyponti kérdés. Ugye az egyik az, hogy a jövő és Magyarország. Az, hogy milyen a fiataloknak itt élni. Hogy itt maradnak-e, vagy pakolnak. Hogy ilyet a nyugaton élő magyar honfitársaink hazajönnek, hogy milyen kapcsolatuk lesz az anyaországgal. Meg egy általában mennyire élhető lesz az országunk, és hogyan tudjuk ezt mi élhetőbb és jobbá tenni. Ennek nyilván része a környezeti tematika, ahol nálunk a víz, a központi elem, azt a vízőrzők mozgalommal, és egyébként pont ezzel összeszervez egy Balaton jövőjéről szóló konferencia, amit Balaton-Almádia ad neki helyet délelőtt. Fékek is ellensúlyok, demokrácia, jogállam. Ez a társadalom sokkal többre képes, azt gondoljuk, mint amit az elmúlt években kihozott magából. Akkor szervezzük meg jobban magunkat, jöjjünk össze, alakuljanak ki személyes kapcsolatok, és ezek a barátságokból aztán lehetnek szövetségek, és ebből lesznek aztán a jövőben a közös ügyek. Másrészt pedig, hogyha erősebb ez a társadalom, akkor sokkal kevésbé leuralható, és immunisabb mindenféle kihívással szemben.
1: Akkor ezek szerint az edukáció, illetve a párbeszéd kezdeményezés legalább annyira fontos ezen az eseményen?
2: Igen, és a találkozások. Azok az előadók, nem tudom, 100 hány névnél tartunk, László Robert és Molnár Áron, Lengyel Tamás és Ungvári Krisztián, Jeszenszky Géza és Puzsér Robert és a többiek. A találkozások a lényeg. Tehát ezek az előadások inspirációhoz szolgálnak, adnak jó ötleteket is, és témát a beszélgetésekhez, de az a lényeg, hogy ott a gyepen olyan emberekkel tudsz találkozni, nagyon nagy arányban lesznek ott érdekes emberek, akikkel egyébként nehéz, és ezek az emberek üljenek össze, meg a látogatókkal közösen, és találjuk ki, hogy hogyan tovább.
1: Emeljünk ki néhány olyan programot, olyan beszélgetést, amivel biztos, hogy fel tudjuk kelteni a hallgatók érdeklődését.
2: Ha megnézzük a programokat, és azzal indulunk, hogy péntek délután, akkor egyből indul egy olyan programpont, hogy generációváltás, fiatal vállalkozások, vállalkozó fiatalok, Trunk Tamással, Steger Bolt Krisztiánnal, Pankotai Lilivel. A következő azonnal után 15 percre rá, hogy egy másik színpadon hoztunk nektek Túró Rudit, ugye ez a Rasmu Gabi, Barát Barna, Tucsák Melinda, alapvetően a külföldön élő magyarok szempontjából nézünk hazán kérdéseire. Akkor következő, 3 után szabadon, tehát kultúra támogatás, Tiltott Tűrt ugye támogatott. Itt Herendi Attila, Tilla, Pusztai Ferenc, Weyer Balázs, Pajor Tamás, Fékek és ellensúlyok, hogyan tovább Magyarország, ugye Puzsér Róbert a moderátor, Szabó Andrea, szociológus Tóka Gábor, Záruk Péter Farkas. Nem női ügy, Zolnay Judit, Tóth Vera, Varga Eszter, Fábián Ágnes. Akkor következő, te túlélnéd a parlament, egy nagyon érdekes szerepjáték a Bánáczi Beatrix, ugye a TikTokernek a koordinációjában. Választási rendszer átalakítás, a Döbrentei Dániel, szintén Puzsér Robert, Csóka Endre és Ik Sándor. Este 7-kor Magyarország kedvenc reggeli műsora, Molnár Áron, Lengyel Tamás, Rainer Micsinyei Nóra szezonnyitó élő műsorukat ugyanálunk tartják. Akkor a Szavazatára filmnek a készítőivel lesz még péntek este egy beszélgetés. Este pedig a koncertek, amivel aztán lazítunk, nyilván lesz Lenke, lesz Kolibri és lesznek mások. A szombati programból mindjárt indulunk egy olyan kísérlettel, Ugye ez a hackathon program, ahol különböző kompetenciájú emberek kerülnek össze egy csoportba 7-8-an, kapnak egy feladatot, és a nap végére egy megoldási javaslattal kell jönniük. Úgy vannak összeválogatva, hogy azok a kompetenciák, azok a tudások nagyon jól kiegészítsék egymást, és ez szimbolizálja azt, amit az egésztől szeretnénk, tehát az egész építkezéstől, ahogy az ország egy vászon, amit ki kell festeni, és mindenki hozza a festékét, ugyan fesztivál is kicsiben, és ez a fajta pályákon, szakmákon keresztüli kapcsolódások azok, amelyeket az országot előre tudják vinni. Lesz közmédia jövőjéről, Somlói Zsolttal, Grósz Judittal, Rozgonyi Krisztinával, nyilvánosság mint ellensúly, a TASZ-tal, Társaság a Szabadságjogokért, Civil Kollégium Alapítvány, Amnesty International, Civil Bázis. A vízőrzők mozgalom. Nekünk a víz egy kulcs téma a fesztiválon, és a vízőrzők mozgalom az egyik kulcs partnerünk, és nekik lesz ugye 11-től egy fontos paneljük. A társadalmi mobilitás csak álom? Fogácsa Zoltán közgazdász, Fejsik Margit szociológus, és Sikoparia Luisa, ők lesznek hárman. Médiatörvény, Polyák Gábor, Tófa Tamás, Juhász Péter, Juhi, ugye a moderációjában. Akkor Vitézi Péter át, a kormányzati működés felállítása, egy szervezetfejlesztő szemével, ami most, amikor az új kormány jön bele és igyekszik átvenni és belakni ezeket a minisztériumokat, ez különösen egy értékes tudás lehet. Akkor arról beszélünk, hogy múltfeldolgozás, hogyan tanulunk meg egymással újra beszélni. Minden a Juhinak, Juhász Péter moderációjában, Mayday Fanny, ugye ismert TikToker, László Robi, a Politika Capitaltól, Szalóki Viktor, Pollár Dóra. Ugye nagyon fontos nálunk, hogy a D-generációnak a szempontjai megjelenjenek, és ne csak róluk beszéljünk, hanem velük. És ennek a folyamatnak, ennek az építkezésnek részei legyenek, és ezért állítjuk össze például ezt a panelt is így. Biztonságpolitika, titkosszolgálatok, Ungvári Krisztián és Vályi István. Amikor arról beszélünk, hogy leuralás és kiskirályok, akkor Tompos Ádám, Oláh Ibolya, én, ugye Tímár Áron, és az a Szára című film szereplői. Amikor az a kérdés, hogy a humor, mint a traumafeldolgozás eszköze, itt két dologgal is vagyunk. Egyrészt a Bogos Csaba és a Török Ádám beszélget erről, este pedig majd ugye Tóth Imre Bruti fog konkrétan is segíteni kilazítani a közönséget. Külpolitika az orosz barátság után, Eszbíró András, Rácz András, Kóczi Ján Péter, vagyonvisszaszerzés, elszámoltatás, Bíró Ferenc, az internetes hatóság elnöke, Sárvári Nikolász és Gulyás Péter fogják ezt csinálni. Akkor, amikor arról van szó, hogy nyugati külpolitika, hol a helyünk a szövetségi rendszerben, akkor Szent Iványi István, Jeszenszky Géza, Feledi Botond a külügyi intézet újonnan kinevezett vezetője, Benyó Rita moderációjában. Hatalom ellenőrzése. Szintén Fekete Győr András, Jámbor András, Vályi István, Pollár Dóra moderációjában. Hogyan dobunk mentővet a kultúrának? Tar Zoltán, miniszter, Nyári Krisztián író, Gerendai Károly, ugye Sziget, Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója és Deák Kristóf. Szombaton este 6-kor 10 millió fa. A 10 millió fa ugye ültetésnek a programja, ugye Bojár Iván András és Halászló Émi részvételével. Kineveli a nemzetet. Törlei Katalin, Iványi Gábor, Halácsi Péter, ugye a Prezinek az alapítója, és Abonyi János. És hát este pedig Csak neked kislány, Duckshell, illetve ugye a Random Trip lesz, ahol több meglepetés vendégünk lesz, de Oláh Ibolyát már el tudom árulni, hogy ő is lett, és a Monofél is lett.
1: Milyen hosszú távú vízió volt az, amivel összeraknátok ezt a mostani fesztivált?
2: Közös ügy az ország építése. És erre rá kell ébrednie mindenkinek. Ez az év azért bebizonyította, hogy igenis az emberek kezükbe tudják venni sorsuk alakítását, de dolgunk van még. Az ország messze az alatt teljesít, amire képes, és legyünk aktívabbak, és mindenki a saját területén és szakmájában tegyen ehhez hozzá, és kellenek ezek a találkozások, hogy ezek össze is tudjanak kapcsolódni. Tehát ezt nyilván egy hagyományteremtő szándékkal indítjuk. Azt mondom, hogy évközben is lesznek kisebb rendezvények. A lényeg az az, hogy egy civil, hangsúlyosan civil szempontból, társadalmi perspektívából építkezzünk, alakuljanak ki közös ügyek, amelyek ezt az országot előre viszik.
1: Nagyon szépen köszönöm Tímár Áron főszervezőt, hallottátok. Szeptember 11-e és 13-a között tehát Balaton-Almádiban a Veselényi strandon lesz a Dehogy Nem Fest, egy új közéleti, kulturális és zenei fesztivál. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Rádió Café. Vekerle telepen, az FM 98-as frekvencián. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
6: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Elindult a természethűborok kóstolós sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
8: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Zoll Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
6: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. KonicaMinolta.hu per ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a Zsebrádió.

0: Rádió. Itt a Földön és külföldön.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó?

0: Híganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: 1613-ban André Le Neutre, francia kertépítész, feltalálta a francia kertet. Jó, nem feltalálta, hanem nyírta, vágta, kapálta, ültette. André előtt gondolom a világnak be kellett érni a japán kerttel, amiben ugye minden olyan icipici, mint egy tranzisztor, vagy egy sushi.
2: Úgy meg jobban menjen a munka, a pipa mindenki húzza.
3: Mi lesz, ha nagy leszel?
4: Sushi mester. A sushi mester egy olyan speciális szakács, aki sushit készít. A sushi Japánból származik, és egy főtt, ecetes rizs, amit leggyakrabban hallal vagy más tengeri eredetű élelmiszerrel együtt tálalnak. A közhiedelemmel ellentétben nem nyers halat jelent, ennek japán neve sashimi, bár ez is gyakori összetevője. Több formában készítik, a száraz préselt algalapokba, nori, tekert változata a maki sushi, a kis sült tofu batyuba csomagolt az inari sushi, a tálba tett sushi rizsre szórt feltétekből álló sushi pedig a chirashi sushi. A nigiri sushit hagyományosan kézzel eszik, mert a rizs olyan laza, hogy a szájban szétesik. Ez formális alkalmakkor is elfogadott, de elfogadott az evőpálcika használata is. A szójaszószt kis szószos tálkákban tartják, és bár sokan a rizses felét mártják a szószba, az etikett szerint illik megfordítani és a feltétet belemártani, mert a rizs lazasága miatt szétesed. Sashimi evésekor a wasabi és a szójaszósz keverhető, de sushi evéskor ez nem illendő. A sushi mester a szigorú előírásokat betartva mégis légies könnyedséggel és varázslatos mozdulatokkal készíti el ezeket a különböző ízű, színű, formájú és méretű egészséges finomságokat. Ha igazán jó sushi mester akarsz lenni, nincs mese, el kell menni Japánba és ott megtanulni.

Ettől a sushi dologtól egyébként nem kell megijedni, a sushi nem azért olyan pici, mert a japánok olyan szegények, és csak ilyen picik az adagok. Ebből a sok pici dologból nyugodtan lehet sokat is enni. Annyit még el kell mondjak, hogy a japán kertben mindenképpen van mini vízesés, tó, kő és koi ponty. Meg olyan billegő bambusz izé, ami így kopog. Tú, tú, tú. A japán kerttel szemben a francia kert az, ami bazi nagy, nem lehet rajta focizni, tilos rálépni, és minden tujának állatalakja van. Vagy sakkfigura, vagy valami. Minden élére van vasalva benne, szóval pont olyan, mint a nagy herendi leveses tája. Használhatatlan. Villámgyorsan kiül benne a leves, és állandóan vigyázni kell rá. Na de minek nekünk japán kert, meg francia kert, amikor itt van a fantasztikus, egyedülálló magyar kert. A hagyományos magyar kert legjellemzőbb növényei a használt autógumi, a gravitációs budifa ajtóval és a riglivel, és az unatkozó macska. A hagyományos magyar kert előtt mindig ül egy néni, és számolja az elhaladó autókat. Persze két nénis kivitel is létezik a magyar kertből, de akkor kell a kertbe egy mini roncstelep. Nem dobtuk ki, hát ha még valamire jó lesz. Már a magyar kert is sokat fejlődött, a legjellemzőbb magyar kert rendelkezik. Kikopott fűvel, autókeréknyommal és a legmeglepőbb helyeken előbukkanó csili, juliskabab, paradicsomhajtásokkal, még az előző karanténból. A lényeg, hogy tujasor határolja, alul kipukat labdával. A korszerű magyar kertet extraként díszíthetjük a drótkerítés csövein elhelyezett dekoratív tejfölös dobozzal vagy PET palackkal.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Infrahangot a tenger hullámzása is képes előállítani, amit tudományosan úgy hívnak, hogy... Na, hogy? Mikrobarom. Mikrobarom, igen. Jól hallottad, mikrobarom. És ez tényleg nem azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi szarvasmarha. A marháról jut eszembe a marhaság. Az emberiség sok marhaságot szokott csinálni, ezek közül az egyik a háború. Ami meg különösen fura, hogy bár marhaságot csinál az emberiség, de azért kitalál ehhez a marhasághoz egy szabályzatot. A háborúhoz például van egy Genfi Egyezmény nevű szabályrendszer, amiben sok más mellett kerekperec az is le van írva, hogy a levegőben ereszkedő ejtőernyősre nem szabad lőni. Képzeljétek el, hogy volt a II. Világháborúban egy Owen J. Badgett nevű fickó, aki az amerikai légierő egyik B-24-es bombázóján dolgozott. Na, és egy Burma nevű országot akartak épp lebombázni, mikor megjelentek a japán vadászgépek, és úgy szanaszét lőtték Badgették repülőgépét, hogy ki kellett belőle ugraniuk ejtőernyővel. De a japán vadászpilótán vélhetőleg rajta volt a harci ideg, és az ejtőernyősökre is elkezdett lőni. A japán pilóta vagy nem olvasta a Genfi egyezményt, vagy csalni akart, de ezt már nem tudjuk meg soha. Ugyanis ez a Badgett nevű fickó, aki épp az ejtőernyőjével ereszkedett, és akire épp géppuskával lőttek, annyira felbosszantotta magát ezen a szabálysértésen, hogy elővette a pisztolyát és 4 lövést adott le a Genfi egyezményre fittyet hányó japán pilótára. És eltalálta! De olyan jól, hogy a japán vadászgép füstölve kényszerleszállást hajtott végre. Ez az eset volt a háborúk történetében az egyetlen légicsata, amit egy pisztollyal nyertek meg. És ha már japánok, akkor ejtsünk szót egy Tabei Junko nevű japán hölgyről, aki arról híres, hogy a világon ő volt az első nő, aki felmászott a Csomolyúgmára, vagyis a földbolygó legmagasabb hegyére, emellett megmászta mind a 7 kontinens legmagasabb hegyét, plusz elnyerte a Hópárdusz címet, vagyis megmászta az egykori Szovjetunióban található 5-7000-es hegycsúcsot. Jó, az egyik csak 6995 méter, de ezen biztos nem fogunk összeveszni. Ennek a bizonyos Csomolyúgma hegynek a csúcsát, ami hegyet mások Mount Everestnek hívnak, elsőként egy Edmund Hillary nevű ember és hűséges fegyverhordozója Tenzing Norgay, aki szintén ember volt, 1953. május 29-én érte el. Vagyis holnap után, csak 68 évvel ezelőtt. Persze az angol királynő, hogy egy kicsit fontoskodjon, azonnal lovaggá ütötte, de csak Edmund Hillary-t, mert akkoriban a királynő még nem volt haladó gondolkodó. Az angol királynőnek amúgy van ez a happy-e, hogy lovaggá üt embereket, amit elmondása szerint azért tesz, mert ezzel ismeri el a lovaggá ütött személy teljesítményét. Szerintem ez a lovaggá ütés a királyi megfelelője annak, mikor odaállunk egy híres ember mellé és csinálunk egy szelfit.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: Srácok, ha nem töltenétek az életetek felét az iskolában, meg a napköziben, aztán a játszótéren, akkor lenne időtök arra, hogy észrevegyétek, hogy ez a világ teljesen bénán működik, sőt, csoda, hogy működik egyáltalán. Mint azt a zsebhallgatók tudják, rettenetesen sok tévedés, butaság, félreértés, félremondás, félrehallás, sőt, félre vezetés történt már a történelemben, úgyhogy mindig csak azt mondták a felnőttek, hogy ugyan ez csak egy apróság, az is csak egy apróság, részletkérdés, nem érdekes, belefér. De ezt olyan sokszor mondták, hogy mára egy kifejezetten nagy zagyvaság lett ebből az egészből, és már fel sem tűnik senkinek, hogy mi a fenének lehet löncshúst kapni. Bizony. Most mondhatjátok, hogy mi ez a fene, ez a loncsos vagy löncsös hús, és hogy jön ide, de ha figyeltek, akkor rájöttök, hogy nagyon is arról szól a világ, hogy senkinek nem tűnik föl, hogy a mai napig lehet löncshúst kapni.
0: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
2: Számtalan nagyon fontos dolog évfordulója van ma, igazi történelemformáló események, amik befolyásolják mindannyiunk életét a mai napig, mindezek ellenére még mindig lehet löncshús konzervet kapni a boltokban. Nem értem. Tudom, hogy már mindenkinek viszket, hogy mi a fenének beszéltem a löncsről, de nyugi-mugi, ti is rá fogtok jönni, hogy ez egy igenis húsba vágó kérdés, itt és most. A löncshús konzerv az emberiség fejlődésének egy fontos pillanata volt, de hogy ezt megértsük, meg kell tudnunk, hogy mi a bánat, az a löncshús.
0: Köszönöm a kérdést, már vártam a kérdést.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Lancs. A lancs jelentése kisebb étel, amit napközben fogyasztanak, de fontos, hogy nem a napi fő étkezést jelenti, és mindenképpen olyan étel, amit felszolgálnak. Főként az angoloknál fordul elő, és általában valamilyen csoportos vagy közösségi esemény része.
2: Ha evésről van szó, mindannyian tudjuk, hogy finomat enni jó, és szeretjük is. Sajnos az emberiség történetében valahol, valamikor egy gyárban, egy vezetőnek, az a fantasztikus, és ezt szarkasztikusan mondtam, szóval az a hülye újítás jutott az eszébe, hogy most már ne finom ételeket gyártsanak, hanem gyártsanak olcsó ételeket, nem baj, ha olyan íze van, mint a nagyi textil papucsának, na és akkor ez lett a löncshús. Remélem nem evett még senki közületek konzervlöncshúst, ezért elmondom, hogy olyan szaga van, mint egy vizes pulinak, az állaga meg körülbelül olyan, mint amit a madármamák adnak a madárgyerekeknek előre megrágva csörből csörbe. Még a hangom is elcsuklott az emlékektől. Na ezt a dolgot nevezték a felnőttek fejlődésnek. A fejlődést jelentő események és találmányok néha nagyon furcsák.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Löncs. A löncs egy fűszeres vagdathús, amely konzervként vagy művélbe töltve felvágottként kapható. Mondok is egy közismert példát. Az anya löncsöt pakol a hátizsákba, amikor kirándulni készül a család. A löncsöt kenyérrel, paprikával és paradicsommal eszik meg a pihenőhelyen. Utóirat, ez az emberiség ellen valaha elkövetett legnagyobb büntet.
2: Most érkeztünk el oda, ahova a mai zsebi elején elindultunk, tudnilik, hogyha figyelmesen hallgattatok, akkor bizonyára bennetek is felmerült a kérdés, hogyha már odáig fejlődtünk, hogy nincs jobbágyság, már tudunk juhot reptetni léggömbbe, és még a legnagyobb szoknyapecélből is könyvtáros lesz, sőt, valahogy azt is átvészeltük, hogy Trianonba lefalaszták az otthonunkból a nappalit és a fürdőszobát, és csak a spejz maradt meg a padlás feljáró, akkor mi a fenéért nem lehet előrelépni az emberiség egyetemes fejlődésében, és miért nem vonják ki a löncshúst a bótokból?
0: Régen minden jobb volt.
2: Végezetül tehát meg kell, hogy állapítsam, hogy ősgyereknek lenni valószínűleg sokkal jobb volt, mert ugyan nem volt iskola, ami nem jó. De nem volt menza se, ami jó. és ugyan a barlangban is nehezebb volt kialakítani egy színes tapétás gyerekbarlangot, de például nem volt tévé, az a sok hülyesége. És ha már azzal kezdtünk, hogy milyen jó jókat, egészségeseket enni, azzal az őskorban egyáltalán nem volt probléma, mert a barlang körül ott szaladgált az összes szabadtartású finom húsi, és az ősembernek volt annyi esze, hogy nem konzervekbe töltötte a mamutot, hanem jó befagyasztotta a jégkorszakba. Mondanom se kell, hogy löncsús konzerv se volt, meg az, meg egyáltalán nem volt, és ez nagyon helyes, ne is legyen, mert még véletlenül megveszi valaki viccből, és akkor kész a baj.
0: Régen minden jobb volt.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: És most következzen a leghíresebb magyar. Nem viccelek. Ha egy külföldit megkérdeztek, hogy mit tudnak Magyarországról, azt fogják mondani, hogy Gulás Puskás Rubik's Cube, vagyis Puskás Ferenc gulyásleves és a Rubik kocka. Puskás Ferenc az aranycsapat leghíresebb focistája volt, aki külföldön is sokat focizott, tehát sokan ismerik. A Rubik kockát hát mindenki tudja a világon, hogy micsoda. Rubik Ernőről mondjuk nem tudják, hogy egy magyar feltaláló volt, csak a kockát hívják külföldön Rubik kockának. De a leghíresebb magyarról nem is tudják, hogy magyar. Azt mondom, hogy Weisz Erik nektek sem jelent a világon semmit. Sőt, a külföldieknek sem. De ha azt mondom mondjuk Amerikában, hogy Houdini, mindenki a homlokára csap majd. A kis Weisz Erik a családjával 4 évesen hagyta el Magyarországot és került Amerikába. Gyerekkorában látott egy szabaduló számot, ami nagyon megragadta a képzeletét, és elhatározta, hogy ezzel fog foglalkozni, illúzionista lesz és bűvész, és az is lett.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Illúzionista. Az illúzió vagy érzékcsalódás egy pszichológiai jelenség, amelynek során félreértelmezzük a valóságból érkező ingereket. Illúziót bármelyik érzékszerv okozhat, ezért vannak például optikai csalódások, hallási, szaglási, tapintási illúziók is. Az illúzionista egyfajta bűvész, aki főleg nagy alakú kellékek felhasználásával megdöbbentő, látványos illúziókat mutat be az emberi testtel, állatokkal, járművekkel, nagyméretű tárgyakkal, természeti jelenségekkel. Például embereket, tárgyakat jelenít meg, kettéfűrészen lebegtet vagy tüntet el, látszólag lehetetlen, a fizikai törvényeknek ellentmondó, vagy éppen a természet felettinek tűnő események illúzióját keltve. Akkor legyél illúzionista, ha a megtévesztés mestere vagy, és szereted szórakoztatni, vagy éppen átverni a többi embert. Vagy szeretsz fűrészelni, és már tudod is, hogy kit.

0: Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
1: Houdini annyira híressé vált különleges szabadulásaival, hogy a világ egyik leghíresebb emberévé vált. Egy író, George Bernard Shaw azt mondta, hogy a legtöbbet emlegetett nevek a világon Jézus, Sherlock Holmes és Houdini. Ez mondjuk a múlt század elején volt. Azóta ez egy kicsit megváltozott, beelőzte őket Michael Jackson, meg a Beatles, meg a pókember. De Houdini nevét még mindig mindenhol a világon ismerik. Azóta sem született nála nagyobb hatású bűvész. Szabadult ki kényszerzubbonyból, tört fel kinyithatatlannak hitt bilincseket, lakatokat, szabadult ki börtönökből, ahonnan még senki nem szökött meg addig, szabadult ki vízzel teli tartályokba, szóval a legveszélyesebb trükköket hajtotta végre. És egy hülyeség miatt halt meg fiatalon. Fájt a hasa, és nem ment orvoshoz.
2: Nem már!
1: Csak ki kellett volna venni a vakbelét. Mi ebből a tanulság? Ne legyél majom. Ha valami fáj, menjél orvoshoz. Vili, Vili.
0: És most jöjjön egy csipet ész. Nuboknak és próknak.
3: 1964. január 31-én elindult a Delta című tudományos ismeretterjesztő tévéműsor. Na ez azért egy különösen fontos pillanat a magyar kultúra történetében, mert nagyjából szerintem akkor volt utoljára jó és nézhető tévé az M1, amikor a Delta ment. Akkoriban még nem úgy hívták, hogy M1, mert akkoriban még csak egy csatorna volt, a M. És hétfőn nem volt adás. De tényleg? De ez mindegy volt, mert vasárnap meg volt, és vasárnap volt a Delta, és a Kudlik Julian néni volt a bemondója, és eszméletlen zenéje volt, és emberek meneteltek a hóban egy lánctalpas jármű után a főcímben, és én többet magammal le is határoztam akkor, hogy ha nagyok leszünk, akkor mi is menetelni fogunk a combigérő hóban a lánctalpas után, mert az a legmenőbb meló. De azt elfelejtettem mondani, hogy a Delta egy tudományos műsor volt, de nem annyira zavaróan tudományos, mert arra kifejezetten emlékszem, hogy mutattak olyan printert, nyomtatót, ami tud tojásra nyomtatni, meg pótféklámpát, amit az autó hátsó ablakába lehetett eszkábálni, és akkor mindenki látta, hogy fékez. Ez abban az időben nagy vívmány volt, sőt, a nagyi mindig megjegyezte, hogy új haja van a Kudliknak, tehát ez lehet a divat. Mindezek szerint kijelenthetem, hogy a Delta igen sokszínű volt az ismeretterjesztés terén, mert manapság minden bemondónak olyan a haja, mint ha oldalszébe biciklizett volna.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Lesz euró?
6: Igen,
5: mi a helyzet
6: igen.
5: A forinttal?
6: Odáig.
5: Kell egyáltalán euró? Vagy nem kell? Ez itt a kérdés, illetve ez sok-sok kérdés. Mindezt feltesszük Ivkovics Ábrahámnak, a Hold alapkezelő elemzőjének. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Kezdjük a jelen helyzettel. Úgy néz ki, hogy a kezdeti eufória egy picit visszább vett. Nem vészes a helyzet, mert ugye a, nem tudom, ott a 350 környéki mélypontokról most kicsit följebb váltottunk, 360 környéki mozog alapvetően a forint, de azért mégsem azon a legerősebb ponton van, amit most az utóbbi időben elért. Mi a helyzet a forinttal, mi mozgatja mostanában az árfolyamot, és mire lehet számítani?
7: A forint árfolyama 360-370 euró között mozgott az utóbbi hetekben, a nyár folyamán volt 350, ennél is az euróforint. Két dolog mozgatja alapvetően az árfolyamot, az egyik a hormozi szoros körüli globális energiapiaci emelkedés, a gázára és az olajára, illetve az olaj finomított termékeinek áremelkedése, ami bántja a magyar külkereskedelmi mérleget. A másik pedig a globális inflációs folyamatok, amely valamennyire eltér az itthoni hazai folyamatoktól, ugyanis az Európai Központi Bank már egyszer kamatot emelt, és vélhetően hamarosan újra kamatot fog emelni, és lehetséges, hogy az amerikai jegybank is újra kamatemelési ciklusba kezd, amelyet számos más fejlett piaci jegybank is követ. Így az MNB, aki eddig kamatokat csökkentett, lehet, hogy arra kényszerül, hogy megállítsa a kamatcsökkentési ciklusát, amit

0: emelkedő globális kamatok, eurókamat, dollárkamat pedig szintén arra kényszeríti az MNB-t, hogy magasan hagyja, vagy éppen majd esetleg újra emelje, még nem gondolja azt a piac, hogy az MNB-nek újra emelni kell a kamatot, viszont a kamatcsökkentést már nem teszi lehetővé.
1: Ja.
0: Ezen a szinten.
1: Világos, és így a kamat különbözet, ami ugye még előnyt biztosít a forintnak, az csökkenőben van, vagy szűkülőben.
0: Így van.
1: Uh-huh. Oké. Mire kell felkészülni a jövőben most, hogyha a kamatpályától eltekintünk, mondjuk valahogy rendeződne az iráni konfliktus, amit hát Trump elnökön kívül egyelőre más nem lát ennyire jönni. Az stabilizálhatja, esetleg visszafelé tolhatja a forint árfolyamat, vagy meg kell szoknunk, hogy most ez a sáv, amivel rövid középtávon számolni kell?
0: Minden bizonnyal erősíteni a forintot, amennyiben lentebb jönnének a gázárak, vagy az olajár. Úgy gondolom, hogy az iráni konfliktus önmagában jelentősen erősíteni a forintot, ami újra lehetővé tenni az MNB-nek, hogy újra csökkentse az alapkamatot, ugyanis ez a 360 euróforintos szint, ez úgy erős, hogy közben jelentős nemzetközi stressz van beépülve a magyar árfolyamba.
1: Hogyha a rövid távon túltekintünk, ugye itt az új kormány megjelenésével bejött egy új tényező, ez az eurokonvergencia, és az a pálya, amit majd be kell járni addig, amíg eurónk lehet. Hát most amikor, ugye ez is egy kérdéses, most van egy kormányzati akarat egy 30-31-es bevezetésre, de hát sok olyan makro tényező van, ami nem biztos, hogy ezt sikerre tudja vinni. A lényeg, hogy egyáltalán kell-e nekünk erre törekedni, tehát amit Endre is kérdezett az elején, hogy kell-e nekünk az euró, ha pedig kell, akkor ezt a pályát hogyan tudjuk bejárni, és mekkora ez az út, és mennyire rögös. Ez lehet, hogy nem egy 3 perces válasz, de valahogy majd kell tömörítenünk.
0: Meglátásom szerint kell az euró, az egyetlen kérdés az időzítése az eurónak, hogy mennyire gyorsan kell. Ugye az euró az abban segítene nagyon sokat Magyarországnak, hogy kisimítene az ország inflációs pályáját, és mindeközben segíteni az államot úgy, hogy kevesebbet kellene költeni adósságszolgálatra. A magyar állam 1000-2000 milliárd forint nagyságrendben tudna spórolni, hogyha hasonló kamatokon tudnak kölcsönvenni az állampapírpiacon, mint mondjuk a horvát, vagy most már a bolgár kormány. És ebben Magyarországnak nagyon nagy tere lenne spórolni. Amin alapvetően ez a sztori el fog dőlni, az, hogy a magyar gazdaság mennyire tud talpra állni, és az új kormányzatnak mennyire sikerül lehozni a nagyon magas szintről induló költségvetési hiányt a következő években. Ha nem is feltétlenül 2030-31-re, de 2030-35 között reális esély lehet az euró bevezetésére, hogyha sikeresen hajtja végre a Magyar Péter és a Tisza párta programját.
1: Világos. Jó, hát meglátjuk akkor, hogy ez mennyiben lesz sikeres, vagy mennyiben járható, és milyen nehézségekkel főleg, mert hát ugye egy meglehetősen szétcsapott költségvetéssel, alacsony növekedéssel kell megindulnunk ezen célok felé. Ez még azért még mindig lehetségesé teszi a cél elérését időben, tehát ezt a 31 körüli bevezetést?
0: Az euróforint árfolyamán azt látjuk, illetve a magyar állampapír piacon jelentősen lecsökkent hozam környezetben, hogy a piac szerint ez lehetséges. Ha nem is feltétlenül a 2030-ra mondjuk, de hogy van, amikor a 2030-as évek inkább első felében. Meglehetősen az a konszenzus, hogy igen, lehetséges. A kérdés az, hogy konkrétan hogyan sikerül majd letörni a költségvetési hiányt, és mennyire tud nőni a magyar gazdaság a következő években.
1: Aha, világos, oké, hát ezt meg majd meglátjuk folyamatában. Ábrahám, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk, jó munkát és szép napot kívánunk.
0: Köszönöm szépen, szép Szervusz. Napot.
1: Ivkovics Ábrahámmal, a Hold alapkezelő elemzőjével beszélgettünk a forintról, forintpályáról, meg arról, hogy kell-e nekünk euró, és ha kell, akkor mikorra számíthatunk rá.
2: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonnak amat. A Millás reggeli délutáni falatkái. Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szobergunk tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
1: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek!
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Budapesten erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé a közös csomópont előtt, a Kiskörúton az Asztória felé, valamint a Rákóczi úton a Blahalujza tér és az Asztória között. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. A 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében. A váltakozó irányú áthaladási jelzőlámpa szabályozza vízvezeték javítása miatt. Útszükletre készüljenek a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Mélytó utca közelében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Pentneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt lezárták a külső sávot, vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Elkészült a belügyminisztérium javaslata a bérrendezésről. A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit. Az állami számvevőszék felszámolná a sport-TAO jelenlegi rendszerét. Marad a borult idő, de ma csak elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap azonban több csapadékra készülhetünk, megmarad az erős szél, és a délutáni órákban 16-27 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a bérrendezésről. A tárcavezető a közrádióban elmondta, a javaslat csomagot már bemutatták a szakszervezeteknek is, tartalmazni fogja a 2008 óta változatlan illetmény alapemelését és a különböző szintek közötti differenciálást lehetővé tevő pótlékok növelését. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pedig alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, amelyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki sem használt. Pusvai Gábor elmondása szerint a belügyi ágazatban már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, és már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz. A parlament jövő kedden választja meg az új alkotmánybírókat. A képviselők döntenek a szakképzésről szóló törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. A dugódíj valószínűleg megoldaná a főváros finanszírozási problémáit, egyebek mellett erről beszélt a Népszavának a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint nagyjából 50 milliárd forintos kiesést jelent, hogy még semmilyen normatíva nem érkezett a fővároshoz a szolidaritási hozzájárulás miatt, még az előző kormánnyal kialakult jogvita okán. Hozzátette azt is, Budapest beperelheti a Tisza kormányt a szolidaritási hozzájárulás miatt, ha nem sikerül megállapodniuk a finanszírozásról. Az állami számvevőszék felszámolná a SportTAO jelenlegi rendszerét. Az AS azt javasolja, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az évente mintegy 125 milliárd forintos sporttámogatás elbírálása kizárólag a sportpolitikáért felelős döntéshozók hatáskörébe kerüljön. A magyar állam 16 év alatt mintegy 1700 milliárd forintnyi társasági adóbevételről mondott le a sportjavára. Pénteken és szombaton Balatonalmádiban rendezik meg a Dehogy Nem Fesztet. Az eseményen inspiráló beszélgetések, viták, műhelyek, koncertek és közösségi élmények várják azokat, akik nem csak követni szeretnék, mi történik körülöttük, hanem kérdezni, gondolkodni és tenni is akarnak. Szó lesz többek között a sajtószabadságról és a független újságírásról, a társadalmi egyenlőtlenségekről és mély szegénységről, a klímaadaptációról és a Balaton jövőjéről, kultúráról, alkotásról és közösségi cselekvésről. A Dehogy Nem Fest a De Akcióközösség új rendezvénye, amely a Szavazat Ára című filmjük után megszületett országos civil összefogás energiáját viszi tovább.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap is a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. Több tájegységen nagyobb mennyiségű eső is eshet. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és nagyon izgalmas témánk van, mégpedig az, hogy mi az az államkötvény, ugye erről fogunk beszélgetni annak kapcsán, hogy egy globális államkötvény pánik van kialakulóban.
2: Sziasztok, igen, tehát az elmúlt hetekben így a nyári szünet vége felé, bár lehet, hogy a legtöbb ember nyaral, de ha néha oda kukkantott a gazdasági hírek területére, akkor azt láthatta, hogy állandóan az a szó fordul elő, hogy kötvény, államkötvény, meg néha az is, hogy pánik, eladás, és hogy arra gondoltunk, hogy érdemes lenne egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy végigvegyük, hogy mit is jelent ez, miért beszélnek ennyit mostanában az államkötvény pánikról. De mielőtt ezt megtennénk, én azt javaslom, hogy egy kicsit érdemes lenne a legalapvetőbb dolgokat végigvenni, mert azt hiszem, hogy a kötvények és főleg az államkötvényeknek a területe az nem az, amivel a hétköznapi emberek olyan sűrűn foglalkoznak, úgyhogy ha egyet értesz, akkor azt javaslom, hogy itt a legelején egy pár szót szóljunk arról, hogy mi az a kötvény, mi az az államkötvény, és hogyan működik ez az egész.
1: Igen, ugye főleg azért, mert leginkább, talán nem tudom, javíts ki, ha tévedek, de én szerintem leginkább az amerikai 10 éves államkötvény, ez hangzik el legtöbbször, és mint egy ilyen indikátora annak, hogy a világgazdaság, vagy az amerikai gazdaság és az abba vetett bizalom, és hát ezáltal ugye azért mégiscsak a világgazdaság milyen állapotban van.
2: Abszolút, az amerikai kötvények a legfontosabbak, és ezen belül is a 10 éves kötvény az, amit a leggyakrabban szoktak emlegetni. Ugye miért? Egy kötvénynek alapvetően három fontos értéke van. Az egyik az az árfolyama, tehát hogy most mennyiért lehet eladni, venni. A másik fontos indikátor ez a kamata hozama, tehát hogy mekkora hozammal, kamattal árulják. És a harmadik pedig a lejárata. Itt ugye, hogyha állampapírokról beszélünk, akkor beszélhetünk 3 hónaposról, beszélhetünk 1 évesről, 3 évesről, 5 évesről, 10 évesről, sőt, 30 évesről, még olyan államok is voltak, amik még ennél hosszabbra is adtak el papírt. Persze minél távolabb vagyunk, annál nagyobb a bizonytalanság, tehát egyre a rövidebb papírok azok a mostani állapotot fejezik ki, és nem is nagyon szoktak annyira eltérni mondjuk az éppen aktuális kamatszinttől, inflációs szinttől, de minél távolabb vagyunk időben, annál inkább ezek a távolabbi hozamok, ezek azt fejezik ki, hogy mennyire van bizalom az adott országgal kapcsolatban, és ugye ez a 10 éves papír, ez már van annyira távol, hogy ezt már ilyen középtávú papírnak gondolhatjuk, úgyhogy valahol így a középtávú kilátásait is megmutatja egy adott országnak. És hát még egy dolgot kell itt elmondjunk rögtön az elején, ez az úgynevezett libikóka hatása kötvényeknél. Ugye a libikóka az az a játék, amire hogyha te felülsz, akkor a másik vége a libikókának az így fölmegy, viszont hogyha én felülök a másik végére, akkor te fogsz így fölmenni, mert én súlyosabb vagyok nálad. Tehát alapvetően ugye ez a libikóka hatása kötvényeknél, ez azt jelenti, hogy ha egy kötvénynek lemegy az ára, akkor fölmegy a hozama, és hogyha lemegy a hozama, akkor fölmegy az ára. Ez egész egyszerűen azért van így, mert ha a régebbi kötvények, hogy az újabb kötvényeknek alacsonyabb a kamata, bocsánat, hogyha tegyük fel, magasabb a kamata, egy egyszerűbb elmagyarázni, magasabb a kamata, akkor ugye az emberek hajlamosabbak ezt az új kötvényt vásárolni, és akkor ugye a régebbi kötvényeknek meg lemegy az ára, mert miért vennél, vagy miért tartanál régebbi kötvényt, hogyha újabbat magasabb hozammal tudsz tartani. Tehát mindig az a helyzet van, hogy ezt nagyon fontos érteni, az a libikóka hatás, hogy ha egy kötvénynek fölmegy a hozama, akkor lemegy az ára is fordítva. Ezt elég egyszerű megjegyezni, csak elég bonyolult belátni, de ha egyszer az ember belátja, hogy ez miért van így, akkor ezt mindentől szerintem megjegyzi egy életre. Ezek az alapvető dolgok, amit egy kötvénnyel kapcsolatban tudni kell, és hát ugye az államok ezzel finanszírozzák magukat, tehát hogy az állam soha nem fizeti vissza az adósságát, hogyha ezt tenné, akkor nagy baj lenne. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy jó dolog visszafizetni az államadósságot, de ebben nem szoktak belegondolni, hogy az államadósság az tulajdonképpen másoknak a megtakarítása. Tehát egy állam visszafizetné. Megpróbálták egyébként egyszer-kétszer a történelemben például az amerikai államadósságot teljes egészében visszafizetni, abból katasztrofális válság lett minden egyes alkalommal. Tehát az állam nem akarja szemben a háztartással, ami ugye megteheti, hogy visszafizeti, sőt jó, ha megteszi, hogy visszafizeti az összes adósságát, de az állam az nem szokta, hanem újra finanszírozza, és itt ugye az a játék, hogy minél alacsonyabb állampapír hozamokkal tudja magát finanszírozni egy állam, annál jobb, és hát remélhetőleg ugye lecseréli a magasabb kamatozású állampapírjait az állam hosszabb távon rövidebb, vagy alacsonyabb hozamúra, és akkor jó egy államnak a gazdálkodása, de visszafizetni teljesen nem szokta, hanem úgy hívják ezt, hogy újra finanszírozza. Szerintem nagyjából ezek azok a általános tudnivalók, amivel érdemes neki indulni egy ilyen államkötvényekről szóló beszélgetésnek.
1: Igen, egyébként szerintem egy háztartás esetében is már sokszor van olyan, hogy el kell gondolkodni rajta, hogy egy hitelből való finanszírozás az egy jó opció-e vagy nem. Ez nagyon attól függ, hogy a háztartás milyen állapotban van, milyen pénzügyi állapotban van, mennyire stabil, és ebből a szempontból hasonlít egy államhoz. Ugye bizonyos, mondjuk úgy, hogy egy államot és egy háztartást összehasonlítunk, akkor a fejlődési lehetőségei, az, hogy mi az, amit meg tud engedni magának, mondjuk az életminőségjavítás szempontjából például, az függ attól, hogy például érdemes elgondolkodni, hogy valamit hitelből finanszíroz, de a bizalom itt a lényeg, mondjuk amit a bankok megadnak egy háztartásnak, amikor átnézik a hitelfelvételnél azt, hogy most akkor te milyen állapotban vagy, adunk-e neked 20-25 éves hitelt, bizonyos kamatozásra, megbízunk-e benned, lényegében erről van szó, tehát olyan értékpapír ez az államkötvény, ami kifejezi a bizalmat az iránt, az ország iránt, és annak az országnak a gazdasága iránt. Ugye ez, amit mondta, hogy hosszú táv, tehát ugye egy évnél hosszabb lejáratú, általában ugye a 10 éves említettük itt az amerikaiaknál, tehát azért ilyeneket szoktunk nézni, és hát valójában a belé vetett hit, és hogyha már itt tartunk, akkor az ő gazdaságába és az ő általa kibocsátott pénzbe vetett hitről van szó.
2: Abszolút igazad van, tehát hogy nyilván egy háztartás is megteheti, hogy nem fizeti vissza teljesen az adósságát, azt is megteheti, hogy fel se vesz az adósságot. Ez egyébként kultúra függő is, tehát a németek például sokkal kevésbé akarnak adósságot felvenni, az amerikaiak sokkal inkább. Meg egyéni kockázatvállalás kérdése is, ugyanez egy vállalkozásnál is, tehát hogy bizonyos vállalkozásoknak tök jó, ha fölvesznek hitelt, mert gyorsabban nőnek, de más vállalkozás meg okkal gondolja azt, hogy ő nem akar fölvenni hitelt, mert jövedelem saját bevételeiből akar növekedni, szóval ez nagyon-nagyon az egyéni kockázatvállalástól függ. Egy állam ezt nem teheti meg, tehát az államnak mindig van államadósága, és hát ugye az, hogy azért így a világban az államadósságok azok úgy, hát minimum olyan 20-30%-ánál szoktak kezdődni a GDP-nek, és hát ugye majd fogunk beszélni Japánról, ott 250%, Szingapúrban 200%, tehát hogy elég széles skálán mozognak az, hogy egy adott ország mennyi adósságot vállal be, meg milyen fajtát, de csak azt akartam mondani, hogy azért egy hosszabb távon egy háztartás vagy egy vállalat szempontjából hasznos, hogyha a visszafizetés felé törekszik. Egy állam sose szokta igazából teljesen visszafizetni. De ez most nem is annyira fontos szerintem a mostani beszélgetésünk szempontjából, mert hogy pánik van, és nem csak Amerikában, hanem a világ többi részén is.
1: Oké, miért van pánik? Mi ad okot az aggodalomra?
2: Ja, miért van pánik? És ebben először azt a kérdést kell szerintem feltenni, hogy mi a megnyilvánulása annak, hogy pánik van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy pánik, akkor mit értünk ez alatt? Ugye, ha megnézzük az állampapírhozamokat, akkor azt látjuk, hogy 2008-ban volt ugye a nagy globális pénzügyi válság, akkor ezek magasak voltak, és azóta gyakorlatilag ilyen lefelé tartottak. Volt időszak egyébként, amikor negatívak is voltak bizonyos állampapírok. Ugye, hogyan lehet negatív egy állampapír? Hát, ugye ez kicsit furcsán hathat valakinek, aki nem állam, és a legtöbbünk nem állam, hogy hogyan lehet az, hogy én megveszem egy országnak az állampapírját, és még fizetek is érte, hogy tarthassam. Ugye egy nagyon gyors példa, azt szoktam mondani órán a diákjaimnak, hogy tegyük fel, hogy mondjuk Ali bácsi az isztambuli bazárban berakja török állampapírba a pénzét, kap érte 20%-ot, nominális hozamot, csak az a baj, hogy a török lírának az értéke ennél sokkal többet romlik egy év alatt, tehát ő gyakorlatilag negatív reálhozamot, ugye inflációval vagy a lírának az árfolyamával korrigálva, Ali bácsi a török lírában tartja, török állampapírban a pénzét, akkor lehet, hogy a nominális kamat jól hangzik, de effektíve rosszul jár. Ezzel szemben, hogyha átváltja a líra bevételét mondjuk euróra, és vesz mondjuk német állampapírt, vagy mondjuk svájci frankra váltja, és svájcit vesz, a dán szokott még negatív lenni. Szóval, hogyha ezeknek az országoknak az állampapírjait veszi, akkor lehet, hogy nominálisan elkönyvel egy mínusz 0,5%-os veszteséget a negatív kamaton, de az árfolyamon viszont ugye, mit tudom én, a török lírához képest mondjuk ezek felértékelődnek 30%-kal simán egy év alatt, tehát ott meg masszív nyereséget ér el, tehát ezért van az, hogy a befektetők hajlamosak, globálisan hajlamosak bizonyos országokat még negatív kamatokkal is megfinanszírozni. Szóval az történt, hogy a 2007-es válság után egy csomó ország, majdnem mindenkinek, a nagy országoknak, a fontos országoknak zuhant, vagy csökkent a kamatszintje, állampapírhozama, és némelyiknek még negatívba is benézett, és ez megfordult az elmúlt években, és most már ott tartunk, hogy az amerikai 10 éves kötvény, amire te is utaltál, hogy ugye ez a benchmark legfontosabb kötvény, államkötvény a világon, ennek 5% fölé emelkedett megint a hozama, amit utoljára 2008-ban láttunk, ez a pánik egyik jele, hogy csak nagyon, ahogy ugye te fogalmaztál a bizalommal kapcsolatban, itt elfogyott a bizalom, és csak nagyon magas hozammal hajlandók a befektetők finanszírozni az amerikai állampapírt. Egy csomó hasonló fejlett országban dettó ugyanez megy, tehát hogyha megnézzük a briteket, de még érdekes módon a németek is emelkedett, a franciák is emelkedett, sőt, ugye, és erről külön fogunk beszélni, még a japánok is emelkedett, akiknek negatív kamataik is voltak az elmúlt időszakban. Az egyetlen kivétel az Kína, tehát egyelőre is érdemes lesz majd egy külön adást csinálni, hogy Kína az egyetlen olyan ország, amelyik nagyok közül, a fontosak közül, amelyiknek nem emelkednek, sőt csökkennek az állampapírhozamai, hogy miért, arról majd beszéljünk ott külön. És hát ugye ez azért nagy probléma, mert ha magasabb az állampapírhozamod, akkor ugye többet kell majd fizetni adósságszolgálatként. Ez a probléma Magyarország esetében is fennáll egyébként, hogy nagyon magas az állampapír törlesztéseinknek az a része, amit ugye a költségvetésben arra kell költsünk, hogy a korábban felvett adósságnak a hozamait fizeti ilyenkor vissza az állam, és az amerikai esetben is az történik, hogy olyan magasra emelkedett ennek az korábbi adósságnak a finanszírozási költsége a költségvetésben, hogy ez önmagában növeli az amerikai költségvetési hiányt, és akkor kialakul egy ilyen ördögi kör, hogy ugye most már ott tartunk, hogy az Egyesült Államok költ az egyik legtöbbet hadászatra, tehát hogy a Pentagonnak és az egész hadiiparnak brutális költségei vannak, és most már az adósságszolgálatnak a szintje az eléri a Pentagonnak a költségvetését a GDP arányában, vagy a költségvetés arányában, és ez azért ördögi kör, mert ugye ha magasabb hozammal veszel, bocsátasz ki államadósságot, akkor ugye ezzel megemeled a jövőre nézve az államadósság szolgálatnak a kiadásait. Az államadósság szolgálatnak a kiadásai, azok ugye a költségvetésnek a kiadási oldalán emelik az államháztartási hiányt, ami így is nagyon magas Amerikában. Ugye az államháztartási hiányokból alakul ki az adósság, tehát az államadósság az úgy alakul ki, hogy minden évben az állam háztartási hiányhoz hozzáadódik az adóssághoz, hiszen miből finanszírozza az állam az államháztartási hiány? Abból, hogy állampapírokat bocsát ki. Magyarul ugye akkor még gyorsabban nő az adósság, ha még gyorsabban nő az adósság, akkor még jobban elfogy a bizalom, ha még jobban elfogy a bizalom, akkor ugye még magasabb hozammal, és akkor így mindenki attól tart most, hogy az Egyesült Államok belekerült egy ördögi körbe, egy ilyen lefelé tartó spirálba, és ez az, amit mi úgy nevezünk, hogy pánik.
1: Igen. Szerintem folytassuk innen a következő blogban, mert az már egy nagyobb lélegzetvételű mondat lesz szerintem, amiről beszélni kell a pánik kapcsán. Úgyhogy hát az államkötvény világ, a globális államkötvény pánik a témánk. Nem sokára jövünk vissza.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
3: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
2: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz? Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmány ajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
4: A globális államkötvény pánikkal foglalkozunk, és itt ugye említetted, hogy milyen összetevői vannak annak, hogy sokan attól tartanak, hogy egy spirálba került az Egyesült Államok, és nem tud belőle kimászni. De az egésznek az alapja a bizalom, és nagyon jól látszik az, amiről beszéltünk korábban, hogy húzzák ki a második világháború előtt és után is egyébként oda került aranytartalékaikat a különböző országok az Egyesült Államokból. Egész egyszerűen nem tudják, hogy Donald Trump következő lépése mi lesz. Nem segítenek egyébként ezek az átnevezgetések sem, mert ezek ilyen borzasztóan kaotikus képet festenek arról, hogy az amerikai elnök éppen mire használja az uralmát, és ugye ezt láttad te is, amit átküldtem neked a Jeffrey Sachs-nek, aki egyébként lehet arról vitatkozni, hogy mennyire kártékony figura a világban, mint szakértő, vagy mint gazdaság politikus, de hogy azért az egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem, hogy most már szerintem nincsen olyan amerikai közgazdász, vagy közgazdasággal foglalkozó, de még elemző sem, aki egész egyszerűen ne fejezné ki a rosszalását azzal kapcsolatban, ami történik. Tehát eljutottunk oda, hogy kimondják ezek az emberek nyilvánosan fórumokon, hogy király van az Egyesült Államokban, aki hát ilyen kaligulai szinten irányítja az országát. És az nagyon nem tesz jót, hogyha elkezdik kivonni az aranytartalékokat, nagyon nem tesz jót az, hogy azt mondjuk, hogy nekünk nem tetszik, hogy Kína erős, ugye ott nincs is probléma ezzel az államkötvénnyel, ahogy említetted, ez még egy olaj a tűzre valószínűleg. Az Egyesült Államok pedig vele szemben legalábbis külkereskedelmi deficit szempontjából nagyon gyenge, tehát akkor mit kell csinálni? Le kell győzni Kínát, meg kell akadályozni, és helyreállítani Amerikát. Csak hogy akkora problémákat okoz, adásainkban korábban is említett például vámháború elindítása, és az összes többi, amit lehetne említeni, hogy ide vezet.
5: Abszolút, a vámháború is egy nagyon fontos része ennek a történetnek. Mondok 7-8 okot, ami ezt az egészet létrehozta. Ugye a valódi világban, a valódi gazdaságban, a valódi társadalomban ritkán van az, hogy valaminek egy oka van, az leginkább a konspiráció elméletek világa, ahol mindent egy okra szoktunk visszavezetni. De hogy mi az a sok ok, ami ezt az egészet összehozta? Ugye az egyik az, hogy az államadósság, tehát hogy ugye ezt úgy szokták nevezni, hogy adósságkapitalizmus. Tehát gyakorlatilag az Egyesült Államok gazdasága, ha nem lenne államadósság növekedés, jelzem csöndben, a magánadósság is brutálisan növekedett, tehát hogy gyakorlatilag, amit látunk Amerikában, és szoktunk arról beszélni ebben a műsorban is, hogy Amerika elhúzott Európától, annak egy nagy része adósságból történik. Hát, hogyha adósság növekedés nem lett volna, akkor jelentősen kisebb lett volna az amerikai gazdasági növekedés. Most hol tartunk? Ugye ott tartunk, hogy 40 billió dolláros az amerikai államadósság, ami most már messze 100%-a felett van az éves GDP-nek, ami megint csak úgy néz ki, hogy a második világháború idején volt ilyen, aztán ledolgozták, és most megint brutálisan magas. Ez hozzájárul az, amit mondtál az előbb, hogy a Trumpba vetett bizalom is elúszott, ugye ennek jele például a masszív költségvetési hiány. Tehát úgy van 6%-os költségvetési hiányuk, hogy ráadásul Trump még extra pénzeket akar, ugye az iráni háború, amiről azt mondta, hogy egy hét alatt legyőzi Iránt, meg azóta 10-szer kijelentette, hogy már legyőzte Iránt, de még mindig folyik, és még mindig lőik egymást, bombázzák egymást, és még mindig extra pénzeket akar Trump a háborúra, tehát ez megint csak masszívan növelné a költségvetési hiányt. Ugye a harmadik az, amit az előbb említettél, az a vámháború, tehát hogy egész egyszerűen nem jött össze ez a vámos történet, nem csökkent az amerikai külkereskedelmi hiány, nem jöttek létre extra hazai kapacitások, nem indította be a külföldi termelésnek az Amerikába visszahozatalát, semmi ilyesmi, tehát hogy ez is egy óriási bizalomvesztés, hogy nem látszik, hogy Trump tudná kezelni a külkereskedelmi hiányt, az, amit javasolt a vámok, az nem működik. A harmadik az az inflációs nyomás, és ez ugye megint nem független Irántól, tehát hogy az elsődleges forrása az inflációs nyomásnak az az, hogy az iráni háború miatt minden búbánatnak emelkedik az ára, nem csak az olajnak meg a gáznak, hanem ugye ebből a régióból jön hélium, alumínium, tényleg hosszal lehetne sorolni, hogy mi minden. Hát ugye műtrágya, ami ugye az amerikai élelmiszerárakat is emeli, tehát hogy mindennek viszi fölfelé az árát az iráni háború, és ugye ez úgy működik, hogy inflációs nyomás esetén a befektetők magasabb állampapír hozamokat várnak el. Tehát nyilván az infláció beleeszik a hozamodba, és ezért te szeretnél ugye nominálisan magasabb hozamokat, hogyha az infláció emelkedik. Aztán ugye hát az AI buborék, tehát ugye ez Trumptól független, de ez is egy nagyon fontos történet, hogy gigantikus pénzeket fektetnek az emberek AI-ba, és azok, akik ezt megfinanszírozzák, azok elfordulnak az amerikai állampapíroktól. Tehát akik korábban állampapírokban tartották a pénzüket, ami relatíve kockázatmentes, és van egy bizonyos hozama, azok most elkezdtek az elképesztő mennyiségű AI részvénybe befektetni, és ez megint rontja az amerikai államkötvényeknek a kilátásait. Aztán a következő ilyen, hogy megszabadulnak más országok az amerikai állampapírjaiktól. Ugye Kína volt a legnagyobb tartója az amerikai állampapíroknak. Kína az elmúlt évtizedben fokozatosan leépítette az amerikai állampapír állományát. Erről régebben volt is egy vita, hogy mi fog történni, hogyha ez bekövetkezik. Volt, aki azt gondolta, hogy baj lesz belőle, volt, aki azt gondolta, hogy nem lesz baj. Most úgy tűnik, hogy bizony baj lesz ebből. De még fontosabb Japán, tehát most jelenleg Japán a legnagyobb tartója az amerikai állampapíroknak, és erről majd külön adásban fogunk beszélni, hogy a japánoknak most megvan a saját bajuk, és ezért ők is adják el az amerikai állampapírjaikat, és még sokan mások, tehát hogy az is, hogy más országok az amerikai államkötvény állományuktól szabadulnak meg. Aztán Kevin Walsh, aki ugye a Fednek az elnöke, és Trumpnak a bábúja, és még nem is a legrosszabb, mert nálánál sokkal rosszabb embereket is javasolt a Fed élére. Ugye emlékszel, csináltunk egy adást régen arról, hogy az előző Fed elnök, Jerome Powell-t kicsinálta Trump, és teljes bolondokat javasolt. Szóval Kevin Walsh-ot rakta oda, aki nem teljesen bolond, de ő ugye szeretné leépíteni a Fednek a kötvényállományát, miközben az amerikai pénzügyminiszter Scott Bessent pedig vásárolja az amerikai állampapírokat, tehát ő pedig szeretné minél többet felhalmozni, hogy ezzel ugye stabilizálja az árfolyamot. És hát ugye, ha még mindez nem lenne igaz, és akkor ez az utolsó, de legviccesebb része a történetnek, amikor ugye megkérdezték Trumpot, hogy milyen eszközei vannak ennek az állampapír pániknak a megállítására, akkor azt volt képes mondani, és szó szerint idézem: "Our ultimate intervention is our military, and if we have to use it, our ultimate intervention is our military, and if we have to use that, we will." Magyarul ugye a katonaságot említette, a hadsereget említette, mint az állampapírpiacnak a megoldását, tehát hogy bomb the bonds, majd ő lebombázza az államkötvénypiacot, valami elképesztő, és akkor ugye nagyot ugrott itt a történet, hogy láthatólag, meg azt is kétségbe vonták, hogy Trump egyáltalán érti az állampapírpiacot, hogyha bombázással fenyeget.
4: Igen, szerintem nem érti egyébként, de ha már itt tartunk, akkor visszamennék arra a pontra, amit az AI-ról mondtál, a mesterséges intelligenciáról. Az, hogy gigantikus vagyonokat fektetnek be, ott is kezd kialakulni egy ilyen egymásra utaltsági loop, amiről már a piacon is beszélnek, hogy ez probléma lehet, amikor egymásba fektetnek, egymást tulajdonolják ezek a cégek. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy már az amerikai makroadatokon megérkezett és látszik a jelenléte annak a gigantikus mértékű energiának, amit ezek az AI központok fogyasztanak, és ez konkrétan most már kimutatható az amerikai üzemanyag árakban. Tehát ugye hozzájárul ilyen szinten is az infláció kialakulásához.
5: De olyan gigantikus összegek mennek most már az AI-ba, hogy ez konkrétan már az állampapír piactól vonja el a befektetéseket. Szerintem még itt a vége felé érdemes lenne arról spekulálni, hogy mi a megoldás, mit próbálnak csinálni a Trumpék, és mi lehetne a valódi megoldás ehhez képest.
4: Uh-huh. Hát az egyik megoldás az valószínűleg az, amiben már régebb óta gondolkodnak, csak nem volt ez szerintem direkt kimondva így, az, hogy gyengítik a dollárt.
5: Igen, hát az egyik lehetséges megoldás az ez, hogy elinflálják az adósságot, tehát hogy van egy ilyen lehetséges forgatókönyv, hogy az adósságállományt egyszerűen hagyjuk az inflációt érvényesülni, és ezt a gigantikus adóssághegyet elinfláljuk. Hát ugye ez azért alapvetően nagyon sokakat rosszul érinthet, tehát hogy itt ennek az a hátránya, nyilván ezt nem kell magyarázni, hogy az infláció sokak számára adott esetben rossz lehet. A másik alternatíva, amit most Scott Bessent próbál csinálni, és azért két szót hadd szóljak arra, hogy ki Scott Bessent, ugye ő az amerikai pénzügyminiszter, és itt az a vicces történet, hogy ő Soros Györggyel dolgozott együtt korábban befektetői alapnál, amikor ugye megválasztották újra Trumpot, és a Orbánista magyar jobboldal ennek nagyon-nagyon örült, akkor ugye egy kicsit furcsálottuk, hogy Soros Györgyöt nem szokta szeretni az Orbánista magyar jobboldal, hogy itt egy sorosista ember került az amerikai pénzügyminisztériumba, de olyannyira sorosista, hogy ő ott volt egyébként, ugye Sorosról, hát ha valaki semmit nem tud, az biztos tudja, hogy ő volt az, aki bedöntötte az angol fontot annak idején. Scott Bessent akkor már ott volt, amikor sikerült shortolnia sikeresen Sorosnak a brit fontot, és ezzel lett igazából világhírű. A második pedig a 90-es években a távol-keleti valutákat is shortolták, tehát ez kevésbé ismer, de a maláj, táj és egyéb ilyen térségbeli valutákon is rengeteget kerestek, akkor is ott volt Scott Bessent. Tehát, hogy neki van a másik oldalról tapasztalata, ez azért baromi érdekes, mert így ilyenkor az államkötvénypiacnak a kereskedői oldaláról látta ugyanezt a történetet, most meg pénzügyminiszterként azt az oldalát fogja meglátni, hogy hogyan akarja egy pénzügyminiszter megvédeni az adott országnak a valutáját, államkötvénypiacát, és így tovább, és így tovább. Mit próbál ő csinálni? Hát elég unortodox dolgok. Az amerikai pénzügyminisztérium vásárolja vissza a saját államkötvényeit. Ez nem tiltott, csak unortodox. Ugye ez növeli a kiadási oldalt, tehát tovább rontja az államadósságot, hiszen a kiadási oldalt növeli. Ez tipikusan egyébként a Fednek a dolga lenne, tehát hogy tipikusan a jegybankok szoktak ilyet csinálni, de most az történik, hogy az amerikai pénzügyminisztérium vásárolgatja az amerikai államkötvényeket, ami hát azért egy elég izgi megoldás, és akkor...
4: Hát figyelj, ez izgi megoldás, mert az egyik zsebből a másikba tesszük át. Tehát, hogy az jut eszembe róla, mint az öreg indián mondott akkor, amikor megkérdezték tőle, hogy mit gondol arról, hogy mit gondol erről a Summer Saving Times-ról, tudod, hogy nyáron eltoljuk az időt, és azt mondta, hogy csak a fehér ember lehet olyan hülye, hogyha a takarója tetejéből levág egy darabot, és odavarja a takarója aljára, akkor azt hiszi, hogy azzal hosszabb lesz a takarója. Tehát most igazából itt arról van szó, hogy bizalma, tehát a piacot is átverik ezzel lényegében, csak a pénz forog, de igazából nem történik semmi.
5: Nem nagyon tudják átverni a piacot, mert ugye az látszik az adatokon, hogy egy kicsit ezek a beavatkozások javítanak, majd ugyanoda visszamegy a piac, ahol korábban volt. Tehát, hogy a piac azért, a piaci szereplők, a befektetők nem hülyék, és ők is értik. Nekem igazából az a magyar film jutott eszembe, volt egy ilyen fekete-fehér régi magyar film, amikor ástak egy gödröt, és akkor ugye azt a sittet, amit előástak, akkor ezt egy másik gödörbe belerakták, majd egy harmadik gödörbe. Nem tudom, hogy emlékszel-e, mi
4: volt. Igen, hát ez a Béláim.
5: Igen,
4: persze.
5: Na ez, hogy így igazából megoldjuk azt, hogy ezt a rengeteg földet valahova el kell rakni, ásunk egy gödöret, abba belerakjuk. Tehát ez a típusú megoldás, és azért azt hiszem, hogy a befektetők nem hülyék, tehát az látszik az adatokon, hogy ezt értik, hogy ez történik.
4: Ez a Legény Anya című kiváló alkotás, amiben megpróbálták ezt a egy szatirikus alkotás. Oké, rendben van, és még ugye itt van az, hogyha esetleg sikerülne csökkenteni a kiadásokat, vagy ugye valamilyen módon a szövetségi kormányzatot pénzhez juttatni, például adóemelés formájában. Ami azért érdekes, mert itt visszatérnék az előző blokkodnak az ötödik pontjához, amikor az AI-ban fektetett vagyonokról volt szó. Hát ugye pont ezek a tech óriás cégek azok, akik nem nagyon akarják, és az amerikai gazdagok, hogy adóemelés történjen, és ez az egyik sarokpontja volt a trumpi kormányzástok, tehát ezt én nagyon-nagyon nem hiszem, hogy be fog következni.
5: És ez azért baromi fontos, amit most mondasz, mert ezért állt elő az egész helyzet. Tehát az, hogy itt alapvetően az államadósság megy felfelé, annak két fontos oka van, nyilván sokkal komplexebb megint, de két fő tényezője van. Az egyik az az adócsökkentések, tehát kimutathatóan az adócsökkentésekkel ugye a bevételi oldala az amerikai államháztartásnak az csökkent, a második pedig a háborúk. Tehát, hogy brutál drágák ezek a háborúk, tehát hogyha valaki egy valódi megoldást próbálna találni erre a mostani helyzetre, akkor egyrészt adót kéne emelni, tehát hogy azokat a főleg gazdagoknak nyújtott adócsökkentéseket. Tehát, hogy abban van valami egészen paradox, hogy a Trumpot azt alapvetően a szegényebb emberek választották meg, a vesztesei az elmúlt évtizedeknek és a globalizációnak, majd a Trump rendszeresen adókedvezményeket ad a gazdagoknak, és ezt nem veszik észre ezek az emberek.
4: Illetve úgy is megadóztatja őket, hogy amikor a vámháborúba beszáll, akkor ugye lényegében megemelkednek azoknak a termékeknek az árai, amit ezek az emberek vásárolnak a boltokban, tehát így is megadóztatja. Megadóztatja őket, és ezt a sormintát, ezt nyugodtan meg lehet nézni az összes olyan típusú berendezkedésben, amit a Trumpihoz hasonlónak szoktunk tekinteni. Nézd csak meg azt, hogy Magyarországon mi volt az elmúlt időszakban, amikor azok a szegény emberek szavaztak teljesen tudatlanul a Fideszre, akik a legnagyobb kárszenvedői voltak annak az egésznek, ami történt itt az elmúlt időszakban.
5: Abszolút. Amerikában, Magyarországon, de Izraelben is ugyanezt történik. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye Netanyahuval, tehát gyakorlatilag minden ilyen autokrata vezető ez ugyanezt csinálja, hogy a kicsit tudatlan hétköznapi embereknek a szavazataival megválasztatja magát, majd utána a gazdagoknak ad adókedvezményeket, és a szegényekkel fizetteti meg. De a másik ugye az iráni háború, tehát hogy arról is szóljunk pár szót, hogy iszonyatosan nagy költséggel jár, tehát ugye az összes ilyen az elmúlt évtizedekben zajló nagy háborút megnézve is, most már kirívóan nagy a költsége az iráni háborúnak, és még sehol nem látszik a vége. Még mindig extra pénzeket kér a Trump, mondom, miközben már 10-szer kijelentette, hogy már nyert, és megsemmisítette azt az iráni hadsereget, ami láthatólag még mindig harcol ellene. Tehát, hogy a valódi megoldás az lenne, hogy azonnal abba hagyni ezt az értelmetlen háborút, ezt a háborút nem lehet megnyerni, nincs értelmes célja. Tehát a kiadási oldalon meg lehetne takarítani azzal, hogy a háborút abba hagyjuk. Persze ennek nyilván a hadipari komplexum nem annyira örülne, de ez lenne a valódi megoldás, és adót emelni a gazdagoknál, aminek ugye nyilván a gazdag szponzorai, politikai szponzorok nem örülnének, de ez lenne a valódi megoldás, hogy csökkenteni az államháztartási hiányt és stabilizálni az amerikai költségvetést. Visszaállítani a bizalmat Trumpban.
4: Oké. Erre szokták azt mondani, hogy innen szép nyerni, Szabó néni. Tehát, hogy ez, amit most elmondtunk, ez egy olyan szintű utópisztikus, romantikus álom, hogy nem tudom neked szavakba önteni.
5: Abszolút egyetértek, tehát ugye bizalmat visszaállítani Trumpba, az majdnem, hogy egy oximoron, de azért érdemes néha elmondani, hogy mi a valódi helyzet, tehát hogy ezt csak azért mondjuk el, hogy valójában ez lenne az igazi, fenntartható megoldás. Én is egyetértek azzal, hogy ennek nagyon-nagyon-nagyon kicsi az esélye, hogy Trump megfordítaná, hát tulajdonképpen az egész élettörténetének a tanulságait, meg ami a személyiségét kellene ezt kicserélni, meg az élettörténetét, tehát nagyon kicsi az esélye, hogy Trump ezekbe belemenne. de minden más, amivel itt próbálkoznak, ezek ilyen átmeneti megoldások, és olyanok, mint amit mondtál, az indián és az ágy esete, hogy nagyon hamar rájönnek a befektetők, hogy ezek nem valódi érdemi megoldások.
4: Oké, hát legalább tisztában látunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon érdekes volt.
5: Köszi, és akkor legközelebb ugye azzal folytatjuk, hogy Japán

0: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok, a Honeybeesből, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa, a Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
3: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak

0: egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 7:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. Lelassult az előrejutás. Erős a forgalom az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídnál délre, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, csatorna építése miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy útnál lezárták a külső sávot vízvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől a Zsák utca lett. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani Soroksáron a Tárcsás utcában a Gyékény utcánál, szintén vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Baj volt a vendéglőkben a higiéniával. Egyszerűsödik a Viszmajor bejelentés. Eloltották a hortobágyi tüzet. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden 6. nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomó követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. több pénz jut az alap és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
6: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában részben, a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
5: A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül. Érezhetjük az enyhülést, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, emiatt jó részt borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. A záporok ezúttal nagyobb területet érinthetnek, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sok felé erős lesz a légmozgás. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhet.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Hát ezt te jobban csinálod.
8: Mire?
7: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
8: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
7: Még egyszer.
8: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
7: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
8: Viszont alig van időnk beszélgetni.
7: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
8: És végre jót dumálunk egymással.
7: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
8: Tévéről.
7: Színházról.
8: Művészetről.
7: Kulturáltan.
8: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
8: Jó, kitaláltuk, nem?
7: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
9: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
10: Hevér Gáborral.
9: És mai vendégünkkel Moldován Andrással. Szia, András.
11: Sziasztok.
10: Szia, András, örülünk, hogy itt vagy.
11: Én is örülök.
9: Hát én a cápák közből ismertelek meg téged, de hogy te szereted azt a kifejezést, vagy azt a titulust, hogy sertés mogul?
11: Nem nagyon.
9: Ugye? Gondoltam, pedig mindenhol ez van írva, hogy ez van, pedig te nagyon sok mindent csináltál az életedben, amíg mondjuk azt, hogy sertés mogullá váltál.
11: Igen, de azért legyünk őszintén, egy mogul az biztos komoly dolog. Nem, hát nem pontosan tudom, hogy az mi, de az valami komoly dolog.
9: Azért távol-keleti, tudsz, nem? Vagy valami, igen, ilyen uralkodó.
11: Én mindig azt gondoltam, hogy mongol, de nyilván nem mongol. De valami más lehet, de a Rubin Kristóf akasztotta rám, aki az első cápák közöttnek volt a kreatív producere az RTL-ben, és ő talált ezt, hogy te egy sertés mogul vagy.
10: Mondom, ha akarod. Te is... Milyen ilyen üzletember celebnek lenni?
11: Én azt nem tudom, én ezt a celebet nem értem meg, nem is szeretem. Szerintem a celeb az az öncélú magamutogatás. De az üzletember az meg nekem nem az.
9: Hát szerintem a celeb az úgy van, én sem szeretem egyébként, meg nem, remélem, hogy nem vagyok az, de azzal válsz. Tehát igazából nem te csinálod magadba azt a dolgot.
11: De jó. Nem, én azért erre vigyázok.
10: Igen,
11: nem.
10: Nyilván határozzuk meg, mi az, hogy celeb. Ugye valaki azt tehát mondja, hogy a celeb az a teljesítmény nélküli híresség.
11: Hát ez egyébként ez nem rossz, de mondjuk celeb az, aki... önmagában a szereplésért hajlandó mutogatni magát.
9: Igen, Magyarországon ezt jelenti.
11: És
9: igen.
11: Az volt nekem a választás, hogy én imádok főzni, és hogy amikor hívtak a konyhafőnökbe, akkor az volt az egyetlen nehéz. A többi műsort az tök könnyű volt azt mondani, hogy oda nem megyek. De a konyhafőnökbe a Sárközi Ákostól tanulni főzni, meg a Jenőtől, hát ez óriási dolog. De hogy akkor, hogy úgy, hogy még... Tehát, hogy ott vagy, és 2 hónapig tanulhatsz főzni, hát szerintem ez fantasztikus. De azt mondta a Bárdos, hogy az magamutogatás. Hogy nincs tartalomtranszfer. És onnantól kezdve nekem az lett a vonal, hogy van-e bármilyen tudástranszfer abba, amit én csinálok. És ha van tudástranszfer, akkor az nem celebkedés, Ha nincs tudástranszfer, akkor pedig az az.
9: Jó, de ebben az esetben mondjuk te éppen tanulni mentél volna oda, azt mondtam.
11: Igen, de nincs tudástranszfer benne, tehát ott vagy másik X emberrel, aki meg nem azért jön oda, hogy tanuljon, hanem azért, hogy benne legyen a tévében, meg adnak gázsit, meg nem tudom micsoda. Cápák között nem ad gázsit. Tehát az megint csak, a celeb az ingyen nem mutogatja magát egyébként.
9: Igen.
11: Szerintem tisztességes celeb, nem.
10: Azért igen,
11: de van, amikor, oké, de hogy nekem az fontos volt, hogy olyanba szerepeljek, ami ad tudástranszfert.
10: Jó,
11: és akkor tudjátok, bocsánat, hogy az elmúlt 7 évben miben szerepeltem?
10: A Cápák közben.
11: Igen.
9: Igen,
10: csak azt mondod, hogy hívtak ebbe, abban nem.
11: Igen.
10: Az első, hogy abban menjél el szerepelni, az hogy kerültél oda? Van egy csomó üzletember, van csomó
11: úgy
10: ember,
11: kerültem
10: aki...
11: oda, hogy nekem a Bárdos András az rádiós kollégám volt 1988-ban.
9: Mert hogy rólad kevesen tudják, de te rádióztál.
11: Én kezdtem, rádiós sportújságíró, és akkor ez azóta a barátom nekem, és akkor a Máté Kriszta az ő felesége, a Máté Kriszta a Cápák között producere, én sokat főztem nekik, meg összejártunk, meg beszélgettünk, és akkor mindig mondom, Andris, ez lesz, és gyere, és mondtam, hogy nem, meg minek, meg először én hosszú ideig azt hittem, hogy azt akar, hogy valami vállalkozással ott lépjek föl. És utána derült ki, hogy nem, hát azt akarta Kriszta, hogy én zsűri legyek.
10: Aha.
11: És akkor egyszer elmentem, olyan vicces volt, és azt mondták, hogy jöjjek, és akkor elmentem. Nagyon, nagyon kevés emberrel van nekem így kapcsolatom, és akkor volt egy pillanat az életemben, amikor olyan érdekesnek tűnt, hogy megismerek más embereket. Ez fontos, ti nem érzitek
9: azt, hogy
11: bezárultok egy idő után?
9: Igen, de te nem ismerted a
11: dehogy is, senki.
9: Tényleg?
11: Igen.
9: Az nagyon komoly.
10: Igen, én azt hittem egyébként, hogy az üzletemberek
9: hát így
10: ismerik
9: egymást.
11: Nem ismertem senkit sem. Nem
9: az ismertem az érdekes. És hogy kanyarodtál mondjuk a sportriporteli múltadból arra a dologra, hogy figyelj, ezt most elhagyod, ugye? Az egy nyilván egy szenvedély, meg egy valamilyen dolog, hogy vagy nem tetszett, vagy nem tudom micsoda, mindjárt elmondod, hogy aztán azt mondod, hogy én inkább az üzleti élet felé venném ezt az irányt.
11: Figyeljetek, az nagyon menő volt. Tehát ez nem kicsit volt menő. Hát én
10: a sportriporternek lenni.
11: Hát ez a rádió sportosztályán Vas István Zoltán, a mellettem lévő, tehát nem, elmondani nem tudom. Novotny Zoli, a Radnóti Laci, a Molnár Dani, Török Laci, tehát hogy ez csoda volt. Benedikti Bélával nívódíjas műsort csináltam a lóversenyről. Hát őrült jó volt, az egy csuda volt. Ugye nekem az apu újságíró volt, nekem maga az újságírás vonzó volt, és akkor onnan átkerültem a képesportba, én a Szegő András mellett ültem másfél évet. Hát ne vicceljetek. Tehát az a maga a csoda volt. Utána Magyar Ifjúság, Bocsák Miki, ketten voltunk a Magyar Ifjúság, állandóan címlapra írtam cikkeket, akkor, és akkor utána Bocsák lett valami államtitkár, akkor persze engem időben kirúgták a Magyar Ifjúság, elég összeférhetetlen voltam, és akkor a Bocsák, amikor a Sport Plusznak lett a főszerkesztője, a Gyárfás odavitte, ugye a Gyárfás az ugyanannál a vállalatnál dolgozott, mint az apu, az IPV-nél, az külön vicces volt, World Basketball című lapnak volt a főszerkesztője, és akkor ő lett a Sport Plusz főszerkesztője, odavitte a Mikit, és a Miki odavitte engem. És kézzétek el, hogy egy cikket kellett írni hetente, és több volt a fizetése, mint az apunak, aki akkor az IPV igazgatója volt. Nagyon menő volt. De azért nem lehetett sok pénzt keresni, és akkor nekem akkor már lettek a cipőboltok, mindenféle ilyen üzleti.
9: Na de miért
10: mi az, hogy lettek
9: a cipőboltok? A cipőboltok? Én is így csinálom ezt a színházot, meg a filmezéket, nincsenek cipőboltjai.
11: Nincsen, mert az anyu vasutas volt, az anyu vasutas volt, és akkor én nagyon jóban voltam a szegény Szemők Béla bácsival, aki a vasút általános vezérigazgató helyettes volt, és sose váltották le, szerintem a Béla bácsitól ment a vasút, és ilyen 5 éves koromtól, és akkor volt egy ilyen 100 négyzetméteres szobája, telején kolónia butorok, egy iszonyat nagy íróasztal, bementem, Andriskám, ezt nézd, bemegyek, ölébe ver, kihúzza a fiókot, azt mondja, figyelj, Cegléd Bercel. Kihúzta, és egy ilyen tokaszalonna. Érted? Másik kihúzta, ezt figyeld, Sopron, disznósajt. És ezeket kirakta, szegény, biztos, hogy ebbe halt meg szegényként. És akkor ezeket kirakta az asztal, én ültem az ölém, és ettünk. És közben felnőttem. És akkor kitaláltam, hogy a déli pályázban túl nagy a csomag megőrző, és abból választunk le egy csíkot, és ott nyitunk egy cipőboltot. Mert volt egy haverom, aki...
10: Te is úgy szoktál felkelni, nem?
9: Hogy alapvetően igen.
10: És még akkor is, ha ismered
9: a... Én a keleti pályaudvarra gondoltam, de...
11: Várjál, volt egy haverom, akinek volt egy boltot vezetett, ahol volt egy pecsétje, amivel lehetett vásárolni. Tudod, ilyen hát MSZMP-s izé volt, és akkor azzal lehetett vásárolni, de nem volt pénzünk. És akkor a Béla bácsi leválasztott egy csíkot a cipőboltból, mellettem lévő, azt a valamit ki kell találni, és akkor mellettem lévő üzletben volt a Farkas Bertalannak egy ruhaboltja a feleségének. Így akkor már teljesen legitim volt az egész.
10: Persze, űrhajós.
11: Meg egy sportriporter. Marha menő volt. És akkor a szegény embernek a pecsétjével vásároltuk a cipőt, és miért cipő? Hát mert most nézd végig magad, mi van rajta, cipő meg ruha. Hát az biztos kell mindenkinek. És akkor ilyen exportra menő cipőket vásároltunk valahogy, mert a MSZMP-s pecséttel lehet.
10: De az MSZMP-s pecsét miért? Mi az, hogy azzal lehet? Ezt nem értem.
11: Mert nem volt pénzünk, Iván.
10: De és hát a pecsét helyettesítette.
11: Igen.
10: Lepecsételtük,
11: és 30 nap múlva kellett kifizetni. Mert az MSZMP-s pecsétre adta MSZMP üdülő Balatonaliga.
10: Az ott a pecsét.
11: Az ott a pecsét. És akkor arra adta a cipő, és akkor ott eladta.
9: A Balaton jól érzem, az egy kis vihágság, nem?
11: Igen, és akkor volt már 8 cipőboltunk, volt, amikor mondta a gyárfás, hogy mi lenne, hogyha egy héten 2 napot bemennék. És mondtam, de Gyugyó, hát az hülyeség, hát miért jönnék, mi van itt? Hát, hogy az értekezlet, meg hogy de mondtam, miért beszéljünk, mert hát a legjobb cikkeket írom, és tényleg a Polgár Juditról, meg a Gödörben a pár csapata ilyen fabetűkkel ki volt éve, 88-ban apám azt mondta, biztos elvisznek. Gencvenny Feri elmondta, hogy mi van a Vasasba. És akkor mondtam, hogy ne, erre én nem érek rá. És akkor kiraktak. Mert akkor házat építettem, meg engem az érdekes.
9: És azért kezdtél egy cipőt árulni, mert azt gondoltad, hogy az nem elég az a pénz, amit keresel a sportriportességgel?
11: Nem. Én sokkal több pénzt akartam. Hát engem jobban izgatott az, hogy sok pénz.
10: Én azt olvastam valahol, ez a legrosszabb riporteri dolog, olvastam valahol, hogy igen? Gazdag. Hogy te, gazdag. Az volt a kitűzésed, hogy nem nem tudom, professzor vagy nem. Pilóta, hanem gazdag foglalkozásra szeretnél lenni.
11: De jó, de ez egyébként a gyerek gondolatában nem sokat különbözik a pilótától. Hát, én csak azt akartam, hogy én mindig a magam ura legyek, és ami nekem kell, azt én megvehessem. De nekem nem kell olyan nagyon sok minden, így aztán nem lettem igazán gazdag. Tehát azok, akik nem gazdagok akartak lenni, hanem Facebookot akartak, meg Googlet, meg nem tudom, azok nagyon gazdagok lettek, mert azokat nem érdekli a pénz, és még mindig egy pólóba járnak, meg van egy pulikutya, és akkor neki jó. De engem meg mindig az érdekelt, hogy én meg tudjam venni a gyógyszert, meg hogy a biztonságban legyek, meg szép lakásom legyen, meg tudjak a hobbimnak lenni, és különösebben meg nem érdekelt, tehát én sose akartam Los Angelesbe lakást. Nem is vennék, sőt, ki a franc tud ott lenni?
10: Persze.
11: Nekem csak 2 lakásom van, mert az is nagy dolog, van Budapesten egy, meg Kapolyon, és akkor ezen a 2 helyen én ott vagyok. És amikor mondja Juditka, hogy utazzunk el, mindig úgy fáj a fejem, de innen. Hát mi a világ legjobb helyén vagyunk. Hát miért utazni? Igen, de hogy mi lenne, ha elmész Japánban, nagyon szeretnék el. Na, az nagyon érdekel.
9: Igen, ez egy külön kultúra.
11: Nekem
9: igen,
11: az, hát az, hogy egy másik Japánban világ, is, egy másik hogy úgy elmennék sok napot, de akkor itt vannak a lovak, azokat itt kéne hagyni, és akkor most megint versenyszezon jön. És
9: mert nyilván van olyan, mert még mindig olyan vagy, hogy nem engeded el, tehát hogy nem bízod rá másra?
11: A lovat?
9: Hát például a lovat. Nem.
11: Nem nagyon. Van egy nagyon jó kollégám, Tóth Máté, ez nagyon-nagyon-nagyon ügyes fiú, de azért az más, hát főleg versenyszezonban.
10: De nekem egy ilyen kontrollfreak vagy, aki mindent kell,
11: hogy... Nem kontroll, én csinálom, mert ezt tanulod, amíg
10: de élsz. Nem csak a lovat, hanem úgy általában.
11: Nem. Nagyon sok jó kollégám van. Sőt, én inkább túlengedem.
10: Aha.
11: Tehát, hogy az nagyobb baj, hogy tudom, akkor csinál. De aztán azért vissza szoktam jönni.
9: Haladjunk sorra, mert van egy dolog valamit, egyébként meg akarok, majd később is meg is fogom kérdezni, de akkor a cipőből hogy lett hús?
11: Hát mit tudom én?
9: Ez
11: hát minden volt. Hát volt. Én ékszerész is voltam, rendes, meg pláne. Használt ruhás, meg ingatlanfejlesztő, meg vendéglős, meg hidegkonyha, meg melegkonyha, meg hamburger, meg bicikliárus, meg rollerárus, meg tetováló árus, meg, szóval én nagyon sok minden voltam. Én nem tudom, ezek honnan jönnek. Egyszer csak úgy tetszett. Én szeretem, ha valami új, meg változik. Ma már kevésbé. Ez volt az egyik ok, hogy felmondtam a cápák közöttbe. Uh-huh. Sokat gondolkoztam arra, hogy akarok-e még egy vállalkozást. És már nem akarok azzal a lendületet.
9: Na, akkor mégis eljött a kérdés, amit akarok, vagy szerettem volna kérdezni, hogy az hogy működik, hogy neked, tudod, hogy hány vállalkozásod van?
11: Igen.
9: Mennyi van?
11: 12.
9: Hát ez nem is olyan sok. Azt hittem, hogy több van.
11: Á, ne. Dehogy is. És ezeket én mindenkit is megszem ért.
9: De ezek azok a helyek, ahova befektettél például? Vagy pedig ezek
11: hát vagy befektettem, vagy mi magunk csináltuk, vagy nem, rám nem maradt. De igen, ez a kettő. Vagy befektettem, vagy mi.
9: És ezeket te mind kontroll alatt tudod tartani?
11: Ez nem igaz. Tehát van olyan befektetésünk, ahol a kutya se kíváncsi rám.
9: De miért nem kíváncsi rád? Mert figyelj, nem úgy értem, a tudásodra nem kíváncsi vagy arra, hogy
11: semmire.
9: A pénzedre volt kíváncsi, és kész.
11: Valaki el akart adni egy tulajdonrészt, én azt megvettem, van egy 1%-om, és a kutyát nem érdekli, hogy ki vagyok. Tehát van ilyen is. Van olyan, ahol egy picit többen van, de külföldön van, és egyáltalán nem kíváncsiak rám. Én jobban szeretem azokat, akik itt vannak Magyarországon, minden hétvégén írnak nekem egy ilyen heti értékelést, mi történt velük, beszélgetünk, megkérdeznek, elmondom, együtt csináljuk. Ez nekem jobban
9: tetszik. Tehát abban te dolgozol.
11: Ez egy nehéz kérdés, mi az dolgozni.
9: Hát,
11: tehát, hogy én is...
9: A know-how az például
11: szerintem dolgozás. Igen, tehát dolgozom. Részt veszek. Én ezt a szót jobban szeretem. Nem nagyon veszek ma már részt a sertés és a szoftver cégen kívül operatív ügyekbe, de azért elmegyek mondjuk egy nagy hálózathoz eladni a terméket, csak hogy lássák, hogy én még ezt mindig tudom. Tehát, hogy ilyet csinálok. De általában ma már én operatív nem vagyok. Inkább a véleményemet kérdezik meg beszélgetek velük, meg segítek nekik, meg átnézem, amit csinálnak, meg ötleteim vannak. Ez igen.
9: És akkor ezekkel nem is úgy vagy, hogy exitre mész, hanem azt mondod, hogy ezeket viszed tovább.
11: Na, ez egy érdekes dolog. Én nekem kettő olyan vállalkozásom van, meg is van a Giggle meg a Molin. A Molin az egy AI chatbot fejlesztő, a Giggle pedig egy alkalmi munkaerő közvetítő. Ez mind a kettő mondjuk egy szoftver megoldás, ahol én azt látom, hogy a srácok arra mennek, hogy egy következő körös tőkebevonás, még nagyobb pénz, még nagyobb érték, és ezt hype-oljuk. A többi vállalkozásom ott az a kiadott feladat, profitot kell csinálni. Uh-huh. Hát tessék pénzt hozni apának. Hát hogy? Hát különben.
9: Hát értem, persze.
11: Érted? Tehát, hogy én inkább ezekbe hiszek, akik profitot gyártanak, mint akik cégértéket. Én azt próbálok.
10: És van olyan cég, ami különösen a szívedhez nőtt, amire azt mondta, hogy ez ameddig lehet, még akár, hogyha nem is hozza már azt a kívánt értéket, akkor se válok meg szívesen tőle, mert nem tudom, ez volt az első a cipőbolt után, amit...
11: Nincs, de én nem szeretek eladni. Én vevő vagyok. Ez egy típus. Tehát én inkább megtartom.
9: Akkor azért nincs
11: csinál...
9: sok.
11: Nincs.
10: Tehát gyűjtő vagy.
11: Gyűjtő. Inkább gyűjtő. Én hiszek ezekbe. De például ott az nagyon jó példa. Van az a fiú, a Chip Chirip, az a vállalkozás neve.
9: Igen, emlékszem.
11: Emlékszel arra, aki 16 éves.
9: Igen.
11: Két héttel ezelőtt úgy leszúrtam, hogy a gatyájában majdnem kiesett, mondta neki, Balázs, engem nem érdekel, te iskolás vagy. Most vagy vállalkozó vagy, és csináljuk, vagy kiszállok. Hagyjál engem békében, nem jött el két gyűlésre. Figyeljetek, szárnyal azóta. Már a Marci segít neki dobozt gyártani, fulfillment szolgáltató felmérést csináltunk, új izét keresünk, és egyszer csak jött egy gondolat neki, hogy várjál, hát itt van ez az ember, ezt érdekli.
10: Ez komolyan vesz téged.
11: Ez komolyan vesz.
10: Igen.
11: Egy csoda, tehát az a kisfiú egy csoda, azért csinált tavaly 27 milliót Horgoboxból, szóval, hogy ájulat, és most eltelt egy év, aludt, vagy nem tudom, hogy kell mondani, és most elkezdtünk együtt dolgozni, és nekem ez szerelem. Tehát az, hogy egy 17 éves fiú iskolába jár, meg minden is közben több 10 milliós árbevétele van abból, hogy egy dobozba beleraknak egy horgolás mintát, meg két kötőtűt, meg zseni.
10: Te figyelj, szintén olvastam valahol, de hát ezeket ugye az ember nem
11: sokat
10: tudja.
11: Sokat olvasom.
10: Nem, csak
11: hát ebben még én is beleestem, nézd, ahhoz mennyit kell olvasni.
10: A valahol az egy, ez egy barokkos túlzás, mert a szerkesztőnk összeállít mindig azért bárkiről, akármennyire ismerem, akár vagy ismerjük, akármi van, mindig kapunk róla egy ilyen kivonatot, és abban az van, hogy 150 millió forintot fektették körülbelül a cápák közt be.
11: Lehet.
10: Hogy... nem akarok ebben, hogy... Hát egy, sok kevése, kettő, meg hogy ahhoz, a befektetéshez képest hol vagy?
11: Jó. Két módon válaszuk ketté. Az egyik, hogy nem tudom megmondani pontosan, hogy mennyit fektettem be, ez most papírtól kéne, ezt el kell olvasni. Igen. A cápák között egy úgynevezett matchmaker műsor. Ez azt jelenti, hogy ott arra van lehetőség, hogy egy olyan ember, aki kilép az ajtón, és én sose láttam, és azt se tudom, hogy kicsoda, azt se tudom, mivel foglalkozik, ő elmondja nekem, hogy ő mit szeretne, ami nekem vagy tetszik, vagy nem, és én elmondom neki, hogy hogyan adnék pénzt. Ezután van egy tényleges ügylet folyamat. Nem lehet egy óra alatt befektetni 20 vagy 50 millió.
10: Én értem.
11: Ilyen nincs. Várj. Tehát lehet, hogy a 150 millió az én összes, nem hiszem, hogy az biztos nem az én összes ajánlatom. Annál sokkal több ajánlat volt. De voltak olyanok, akikben nagyon szívesen befektettem volna, de azt mondták, köszönik, nem kérik. Ilyen volt a Brilliance, amelyik egy ilyen vegyszergyártó volt. Akkor ilyen volt az a fiú, aki bakelit lemezekből napszemüvegeket csinált az első évadba. Nem, mondta, hogy csak reklámért jött. Tehát, hogy van ez a kategória, aki nem. Van az, aki ez a bámészkodó fajta, aki eljön, végül meggyőzi, a legszebb mozi a cápák közöttben nekem a 7 évad alatt az a intim szörtelenítős történet, ami egy gyönyörű mozi, egymásra találunk, egymást választjuk, és utána nem tudunk megegyezni. Mert van mögötte egy olyan háttér, mert neki magának van egy olyan problémája, mert ő se tudja. Mert a cápák közöttnek a nehézsége az, hogy nem a befektetőről szól, hanem a nézőről. A cápák közöttben a válogatás az nem az, hogy nekem jó lesz-e, hanem az, hogy a Marinénnek meg a Józsi bácsinak tetszeni fog-e.
10: Mint műsor.
11: Persze. Kit érdekel, hogy nekem jó-e? A cápák között castingjának nincsen üzletember válogatás szempontja.
10: Na, de én azért
11: annak csak
10: kérdezem,
11: és kizárólag néző szempontja.
10: De azért kérdezem, a Marinét nem érdekli, engem érdekel, hogy ez egyébként veszteséges, vagy nyereséges, vagy érdektelen a számadra.
11: Ebben a pillanatban ma azok, akikbe én befektettem, kettő kivétellel mind megvan, mind működik, nullás vagy pozitív eredménnyel. A csoda, az a Sun City Barbecue fűszer Kft. Az csoda, tehát ott egy 240 milliós árbevétel, 3 ország export, 5 nagy hálózat első évbe, tehát ez egy csoda, a Nagy Iván maga is egy csoda. Azt kell mondjam, hogy a többi az normálisan jól működik, talpon van, tehát az Inknes a semmiből 300 millió, a Roller a semmiből 130 millió, tehát ezek léteznek. A Lollipop, ami a nyalóka volt az első évadban, ők visszavették tőlem, rengeteg pénzt kerestem, rengeteget, tehát a háromszorosáért vették vissza, mint amennyivel én beszálltam. A Muncsot visszavette egy következő körös tőkeemelés, ott annyira sok tulajdonos lett, hogy emlékeztek az ételmentő, négy fantasztikus ember, fantasztikus rácok. Azt visszavette egy következő körös tőkeemelésnél az, aki nagy tőkét emelt, de azt 3 millióval szálltunk be, és 8,5 millióért vették vissza tőlünk, tehát az is egy jó történet. A Lollipop az több 10 milliós történet, tehát az kifejezetten nagy sikertörténet. A többi meg megvan, működik, és jól vannak.
10: Jó van, akkor erre visszatérünk majd.
9: Visszatérünk, meg kell most tartanunk egy kis egészségügyi szünetet.
10: Igen.
9: egy szünetet, egy reklám szünetet, meg zenélünk. Ez itt a Megmondtuk Előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal.
10: Hevér Gáborral.
9: És mai vendégünkkel Moldován Andrással, és mindjárt jövünk vissza, ne menjetek sehova se.
10: De sehova.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: four. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Elindult a természethűborok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 7:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
7: Sziasztok, itt vagyunk újra a Megmondtuk előre című műsorunkkal a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
8: Hevér Gáborral,
7: és vendégünkkel még mindig, hál' Istennek, Moldován Andrással, és ott hagytuk el, hogy ezek a te befektetéseid vagy vállalkozásaid, amiket a cápák közben megtettél, azok pozitív mérleget mutatnak.
8: Igen. Ez mindegyik működik, fejlődik, nő, erősödik, egyre jobb. Én nagyon bízom benne, hogy egy-két év is rendesen osztalékokat fogunk fizetni, és már ma is van olyan, amelyik fizetett osztalékot. Persze. Ennek ez a célja.
7: És ilyenkor te beleásod magad, például nyilván nem fogod beleásni magad a horgolás művészetébe, vagy pedig, de igen?
8: Horgolni nem tanultam meg, de maga a horgobox ötlete, hogy milyen figurák vannak, szóval erről beszélgettünk. A Balázs nagyon tehetséges, az elképesztően tehetséges fiú. Ő neki nem a termékfejlesztésben kell annyira a segítség, mint például inkább a kiszerelésben, vagy a kiszállításban, vagy az árazásban. Ő neki más kell.
7: Mert ez azt jelenti, hogy te megbízol abban a termékfejlesztőben, aki magáim a termék, hogy az egy működőképes jó dolog. Ez egy megérzés, vagy pedig már egy tudás van mögötte?
8: Szerintem a befektető az, amikor nem BlackRock meg Vanguard és nem kilóra csinálja ezt, akkor embereket keres. Én embereket keresek. Én ezeket az embereket mind nagyon szeretem. Tehát persze, hogy megbízok benne, mert ez egy ügyes fiú. De a Sanyi meg a Márk is nagyon ügyes az Inknesbe. Tehát mindegyik ügyes. Én azért fektettem be, mert ezek szimpatikus emberek.
9: Tehát te nem lapozgatsz egy Excel táblázatot, hanem nem. Ráni. Bocsánat, megfulladok éppen.
7: Semmi baj, hát az
9: szó, amíg egyszer. Te nem lapozgatsz egy Excel táblázatot, hanem ránézel valakire, meg úgy hallod az ő flashét, hogy ez mit szeretne, és akkor azt mondod, hogy ebbe van ráció.
8: Én idealista vagyok. Képzeljétek el, van egy befektetésünk, a Kálmán Peti Rothwagen, ugye ez nem akkora cég, hogy ne lehetne bemondani. A Peti a legutolsó pénzén eljött hozzám tanácsadásra, befizette ezt a rengeteg pénzt, és azt mondta, hogy ő tulajdonképpen ma tönkre megy. És hogy mit kell most csinálni? És hallgattam, és egy elképesztő fiú, aki hozott egy rossz döntést, beleállt, nem eldobta a céget, hanem addig nyugte, amíg aztán teljesen tönkre ment benne. És akkor azt mondta neki, Peti, beszállunk mi. És akkor megnézte a Marci meg a kolléganőm, a kolléganő mondta, hogy hát ez vörös lámpa, lehetetlen, soha nem adótartozása
7: Marci a
8: van.
7: Nem?
8: Marci a fiam. Marci meg azt mondta, apu, ez nagyon jó srác. Mondom, és? Hát akkor menjünk. És akkor mindenféléket kifizettünk, meg most már egy éve nyomjuk, de decemberben 9 millió volt az eredmény egy hónap alatt.
7: Igen, ezt mondtad a cápák közben is, hogy ez benne van a pakliba, hogy megbukunk. Tehát, hogy
8: benne, de hát ettől nem kell félni. Hát ez mindenkivel előfordul. Én csak azt mondom, hogy ezek a srácok, ezek fantasztikus emberek, és hogy az én életemet bizonyosan jobbá teszik.
9: Te buktál meg üzlettel? Mert persze, ha te azt mondod, hogy nem kell félni tőle, de hát azért egy boltja van, érted?
8: Minusz 300 millióra mentem tönkre. Tehát nem úgy, hogy csak tönkrementem, hogy nem volt semmi, mert az könnyű. Úgy tönkrementem, hogy nagyon sokkal
9: igen,
8: is tartoztam.
9: Igen, de tudod, van az a mondás a 300 milliónál, hogyha 1 millióval tartozol a banknak, akkor bajban vagy, de ha 300 millióval, akkor a bank van bajban.
8: Igen, az a helyzet, hogy ez a Keynesi közgazdaságtannak kevesen tudják, a két alapmondat, ez az egyik, az, ha kevéssel tartozol a te bajot, ha sokkal, akkor másik. A másik pedig az, hogy ingyen ebéd nincs. És képzeljétek el, hogy ez egy egyszerű mondás, hogy ingyen ebéd nincs, és most el kell meséljek egy történetet. Fiatal ember voltam, amikor a 20 éves, a Rózsa utcában a 7. kerületben megismerkedtem egy hölgyel, aki mondjuk kétszer ennyi idős volt, és csodálatos órákat töltöttünk együtt, amikor is egyszer csak azt mondta nekem, hogy tudod, kisfiam, én, mert hát így volt hívott volna a kisfiam, tehát igen, ez biztos másról is előfordul.
7: Minden kamasz fiú álma.
8: Tudod, kisfiam, te az a helyzet, látom, te nagyon okos gyerek, hogy én csak egy dolgot tudok neked tanítani. Mondom, hát de nem mond már ugyan, de hogy, de hidd el nekem, ezt az egyet jegyezd meg. Ingyen nincs. Mondom, jó. És akkor ezzel elindultam, és 31-32 évesen a bankárképzőn, a Király Juliánál bejön a minden pénzügyi művelet apja Szász János, és aki ugye az Opciók című könyvet írta, és hát tehát van a jó Isten, és nyilván mellette ült a Szász János, akitől kérdezett, hogy kell ezt csinálni. És akkor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen csak azt kell megjegyezni, ahogy a Keynes is mondja, hogy hát ingyen ebéd nincs. És akkor arra gondoltam, várjatok, én ezt tudom.
9: És nem őtől hallottam.
8: Ezt nem őtől hallottam először. És akkor rájöttem, hogy tényleg ez a két
7: akkor
8: szabály
7: a hetedik
8: van.
7: Kerületi asszonynak a az. Gondolata is felérték előtt.
8: Ingen pénz nincs. Na gyerekek. És akkor utána ezt el tudtam végezni a bankárképzőt, és végig ez adta az erőt, pedig nagyon-nagyon nehéz volt. Majd 95-en elkezdtük, és akkor 14-en fejeztük be, onnan mindenki kibukott. Ez tényleg nehéz iskola volt. És olyan jó, hogy azóta is ez a kettő nekem megvan. Én nem szeretek sokkal tartozni. Nem is tartozom sokkal. Tehát a cég méretéhez képest nekünk sosincsenek nagy hiteleink meg. Én nem szeretem azt. Én tartozom, én ezt pontosan tudom, és azt tudom, hogy ezt meg kell adni.
7: És amilyen tételmondatoknál tartunk, vagy hát olyan tételmondatoknál, amiket te nagyon megjegyeztél, és viszi az életedet, most ugye van egy fordított helyzet is, vagy nem fordított helyzet, most hát te mondasz bizonyos helyzetekben tételmondatokat, hiszen van egy egy kurzus, amit tartasz.
8: Igen, ez érdekes, én nem akarok tételmondatokat
7: Senki nem akar tételmondatokat mondani, de az lesz belőle.
8: Igen, és most épp azt nézegettem, hogy beszélni fogok a marketingesünkkel, hogy mások sokkal jobb posztokat tesznek ki az én mondataimból, mint mi. És hogy ez mi a fene van, és mindig feljön nekem a közösségi médiában Moldován András, hogy ott valamilyen nagyon
9: és
8: okos
9: milyen
8: dolgok.
9: Jókat mondtam,
8: milyen jókat tudod? Mond ez a pali, tudod, és nézem. Nem volt cél ez a tételmondat sosem. Igazából egy megtiszteltetés, több mint 150 ezer követőm van azon a TikTokon, azokat tényleg nem tudom, hogy kicsodák, tehát fogalmam nincs, egyel se találkoztam még, aki követne, de ott ki szokta írni, hogy a ki meg hogy követ. Én azt látom, hogy ebben van tudástranszfer. Hogy ez mekkora értékű tudás, ezt én nem tudom eldönteni, valamekkora, ez az én tudásom. És most már van Moldován András előadás is.
7: Igen, ezt akartam mondani, erre akartam célozni, hogy ez van is, eddig ugye online volt, de most van offline is.
8: Most van offline, színházba, egy hónapban négyet csinálok, kifejezetten megtisztelő, hogy 3-400 ember eljön, annál több nem, tehát a véletlenül nagyobb termet bérelnek, már nincs tele, de a 300-as tele van, és kis helyeken is, Győr új barát, meg, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedvesek az emberek, és úgy van, hogy van egy körülbelül 35 perces előadás, és utána egy 35-40 perces beszélgetés. És hát elképesztő. Tehát és könyvet lehetne írni a beszélgetés. Elmondok egy témát. Feláll egy fiú, hogy ő 15 éve az apukájával dolgozik együtt, és réges-régen generációváltás kellene, de az apukája nem hajlandó elengedni, és a vállat tönkre fog menni, és gátolja, és nem tudom, mit kell csinálni. Mondom neki, hagyd ott. Hát nem engedi el, hagyd ott, állj a saját lábadra, ne akarj örökölni, ne akarj megkapni, állj. Föláll egy lány, ugyanez volt a helyzet, 15 évig együtt dolgozott az apukájában, nem adta oda az apukája a céget, de meghalt. És minden az övé lett. És ő nem így akarta. Uh-huh. Értitek? És ott vagyok én. Uh-huh. Mondtam, köszönöm szépen, itt a véget. Ez az élet. Tehát, hogy olyan csodálatos történeteket tudnak emberek teljesen spontán 300 idegen között elmondani, mert én egyébként megnyitom őket, és egy olyan hangulat van, amiben elkezdünk beszélgetni, és annyira megtisztelő és fantasztikus 300 emberrel beszélgetni. Hát ilyen nincs az életben, hogy beszélgetsz velük. És érdekli őket, és nem állnak föl, amikor vége, hanem beszélgetnek. Megkérdezem tőlük, van-e olyan a teremben, aki az elmúlt héten még nem hazudott? És kézzétek el, sosincs senki, aki felteszi a kezét. Mindenki az.
9: Hát nehéz, mert ugye elsős, mi a hazugság.
8: Igen, mert hazudunk, mert valamit igen. Hazudunk, mert a végén eszébe jut, hogy azt mondta a gyereknek, hogy megmosta a kezét pisilés,
9: vagy
8: után azt közben el.
9: Vagy azt mondta, hogy ez tetszett, amit ez
8: igen,
9: a rajz,
8: igen.
9: Milyen szépet rajzoltál.
8: Igen.
7: És ilyenkor az emberek, azt le tudtad mérni, hány ilyen személyes színházi dolog volt?
8: Négy, ez most van ez a sorozat, négyen vagyok túl, még 80 hátra tavasszal, és valószínűleg lesz 12.
7: És az emberek nagy többsége
8: következő szezonban is.
7: Nem segítségért megy oda, vagy olyan tanácsért, ami azt gondolná, hogy...
8: Érdekes, hogy mondok, mindig mondjál igazat. És akkor azt mondja nekem, hogy jó, de mit kell mondani akkor, amikor a főnököddel véletlenül találkozol a ligetbe, tolja a gyerek egy kvazimódó, és megkérdezi a főnököd, ugye milyen szép gyerek?
9: Igen.
8: Mi a válasz? És tudod, döbben csend az egész teremben, tényleg mi a válasz? Hát itt a igaz mondó Moldován András, mondom, hát azt kell mondani, apjára ütött. Hát mit? Hát érted? De annyira izgalmas, hogy ott abban a pillanatban ki kell valamit találjál. És a következőn egy másik mást fog mondani. Tehát, hogy ez egy valós interakció, nem egy megrendezett, nincs beépített emberem, semmi nincs. Nagyon izgalmas.
7: És a te 35 perced vagy 40 perced az miről szól?
8: igazából az őszintességről szól, a keretekről szól, arról, hogy hogyan helyezkedjünk el a világban, hogy mi a különbség a kompromisszum és az együttműködés között, hogy mit jelent az, hogy szabadság, hogy hogyan tudjuk megérteni azt, hogy mi a jó a többi embernek körülöttünk, hogy miért nem kell hazudozni, hogy az miért rövid távú megoldás, hogy erről szól.
9: Te mindig ilyen magabiztos voltál, vagy a pénzt tett magabiztossá?
8: Magabiztosabb vagyok gazdagon. De ezen mindenki így van, Iván, aki azt mondja, hogy nem az hazudik, vagy hülye.
9: Persze, csak hogy van a karakterek, akiket igen. A pénzt tesz magabiztossá, és van, aki már egyébként hordoz magában.
8: Én magabiztos voltam, igen. Anyám után, de igen. Igen. Én hittem abba, hogyha jól neki megyünk, megcsináljuk.
9: Te egyke vagy?
8: Igen. Igen.
9: Ez tehát akkor körülötted. Azért, mert a körülötte forgott a világ igen. Egy picikét, mert hogy nincs megosztás a figyelemben.
8: Ráadásul és... volt egy gyerekkori szívbetegségem, ami egy szívműtéttel oldódott meg, és ez biztos még különösen én körülöttem forgatta a világot. Igen. Igen. De ettől függetlenül én magabiztos voltam, mindig is az voltam. Egyébként ma is azt mondom mindenkinek, úgy lesz, ahogy a fejedben van. Ha hiszel benne, meg tudod csinálni. De azért ahhoz, tehát én azt mondom, hogy ahhoz, hogy őszinte tudjál lenni, ahhoz szükség van egy önismeretre. Ha én nem tudok magammal szemben őszinte lenni, ha nem tudom felmérni a saját erőmet, a képességeimet, nem tudok őszinte lenni a világgal szembe.
9: De akkor is őszinte akarsz lenni, amikor az őszinteségedről tudod, hogy meg fog bántani valakit. Most nem arról beszélek, amikor tudod, az van, hogy ne haragudj, de ez nem sikerült.
8: Nem,
9: ez
8: ott visszakérdezek, hogy tényleg tudni akarod-e. Ez a legalap kérdés, biztos tőletek is megkérdezik azt, hogy vagy. Ez egy retteget kérdés, én ezt sosem merem föltenni, soha nem kérdezem meg senkitől, hogy vagy. És ha tőlem megkérdezik, akkor mindig visszakérdezek, hogy tényleg tudni akarod.
9: Hát igen, de
8: és ha erre még mindig azt mondja, hogy igen, akkor válaszolok.
9: Mert Magyarországon a hogy vagy ott komolyan veszik ki. Kint csak egy udvariassági kérdés.
8: Hát ez nem érdekel engem. De itt ez egy komoly dolog. De itt
9: mindenki komolyan vesz, és elkezdődik egy hatalmas tiráda.
8: Hát borzalom, és megtudsz olyanokat, amiket sose akarnál megtudni. Szóval az őszintesség nehéz, de az őszintesség határa ott van, amikor nekünk rossz lesz, ha őszinték vagy.
9: Igen.
8: Hát onnan szinte mindenkinél a hazugsággal folytatódik.
7: Mi az, hogy rossz lesz? Miért lesz rossz? Hát, hogyha azt gondolod, hogy az valakit,
9: akkor
8: képzeld el, megkérdezik maga, ellopta ezt a Balaton szeletet? Azt ott van a zsebedbe.
7: Na, hát az a rossz, nem azért lesz rossz, mert hazudsz,
8: mert ellopta. De ott van egy éles határ.
9: Szerintem ott van, amikor megkínálnak egy sütivel, ami borzasztó.
8: Igen. És ott meg kell mondani, hogy rossz.
9: Aki kínálja a sütit. És mit mondasz?
8: Anyámnak, kézzétek el, 60 fölött elment az ízlelése. Nem tudom miért. És soha többet nem volt olyan a csirkepörkölt, mint régen. Egyébként állítok, ezért nincsenek hölgyek időskorban, vezető pozícióban, nagy konyhákon. Uh-huh. De én ezt nem tudom, hogy igaz-e. Csak azt tudom, hogy az nagyon nehéz volt az anyuval arról beszélgetni, hogy ez a csirkepörkölt, ami isteni volt, az most gyakorlatilag ehetetlen.
9: Hát igen.
8: Erről nehéz beszélni. És hogy valóban, amikor, tehát hogy kell úgy őszintének lenni, hogy ne bánts meg senkit. Az őszinteség az nem egy támadó fegyver. Igen, hát ez egy teljes tévedés, mindenki azt hiszi.
9: Meg én néha azt gondolom, hogy az emberek, akik nagyon őszinték, remélem, hogy te nem ilyen vagy.
8: Igen.
9: Azok viszont egyáltalán nem viselik jól, ha velük őszinték. Tehát hamar megsértődnek. Tehát van ez, tudod, ami nekem a szívemben az a számom.
8: De az hazudik. Iván, hazudik. Azért sértődik meg.
9: De te nem sértődsz meg, ha veled őszinték.
8: Képzeld el, hogy ennek nálunk a gyerekem a csúcstartója. Tehát ő olyan konokul őszinte, hogy az, de hát én neveltem rá, de az már sokszor nehéz. Az nehéz. És akkor mindig el kell gondolkodjam, hogy igaza van-e. Hogy például én attól rosszul vagyok, amikor mondom a Palinak, hogy, hogy figyelj, hát meg volt beszélve, hogy 9-kor kiteszed a tésztát, nem tetted ki, csak 11-kor. És akkor mondja, hogy képzelem, hát ő kitette. Mondom, jó, mérjük meg, megmérem, 5 fokos, most vetted ki a hűtőből. Akkor ezek szerint én hazudok? Hát mondom, igen. Ezek szerint igen. Igen. Hogy beszélhetek én így velő kilép? Most szerintem ezt félre kell tenni, hogy beszélhetsz így velem? Mert én a múltkor mondtam a kolléganőmnek.
9: A fegyvere.
8: Hát persze, aki hazudik. Aki,
9: persze.
8: Én mondtam a kolléganőmnek, képzeljétek el, hogy ilyet nem szoktam. Így be azt mondtam neki, hogy szabad egy csúnya szót mondani?
9: Persze, próbáljuk meg körülírni.
8: Igen. Tehát, hogy menj be abba a lukba a számláddal. Engem ez nem érdekel.
9: Igen.
8: És másnap kérdezte, hogy én miért mondtam, hogy csinálja azt. És akkor azt mondta neki, hogy ez nagyon nagy baj, hogy ezt mondtam, ezt nem szabadott volna mondani. De megtenni, hogy belegondol, hogy mekkora hülyeség kellett ahhoz, hogy itt dolgozik 2 éve. Mondtam már ilyet? Soha. Mondom, gondolj már bele, hogy mit kellett csináljál ahhoz, hogy engem, aki ez soha ebbe a helyzetbe hozzáll. Tehát, hogy az emberek arra nem figyelnek, hogy mit tettek azért, hogy a másik kikeljen magából. És utána egyébként tök jó volt, sokat nevettünk, oké, bocs, tényleg hülyeség, mentünk tovább. De hogy szerintem az őszintesség azért iszonyat jó, mert nagyon gyorsá teszi a kiegyezést.
9: Én azért szeretek őszintének lenni, amikor lehet, mert én elfelejtem, hogy itt hazudok.
8: Anyám ezt mondta, kisfiam, és olyan hülye vagy, sose hazudjál holnapra, úgyis elfelejtem.
9: Érted? Nem
8: aki
9: tudom.
8: Igazat mond, az mindig ugyanazt mondja.
9: Ha igazat mondok, akkor az volt, amit gondolok. Igen. Abba a pillanatban, hogy hazudoznom kell, 2 nap múlva elfelejtem, utána vissza kell. Szerintem. Azt megfigyelted egyébként, hogy amikor tényleg valakit leszúrsz, vagy rajta kapod valami, vagy igen. Nem tudom, arról a problémáról, ami valójában a probléma, rögtön egy ilyen személyeskedő dologra állítás. Vált mindig igen. A dolog, és akkor az van, hogy te milyen hangon beszélsz vele, hogy lehet ezt használni, hogy engedheted
8: meg magadnak. Én meg szoktam kérdezni, hogy mit keres ebben a problémában az ego? Hát ez egy tankolásról beszélünk.
9: Igen.
8: Hát hogy jött ide az ego? Meg hogy amikor mondja, hogy mert más a hülye. Mondom, de hát ér, véd ki. Hát ez a te vagy ott azért, hogy kivéd, megcsináld, megrendezd, megszervezd, elintézd, hogy jó legyen. Igazad van. És béke van, tehát hogy nincs tartós konfliktusom senkivel. Aki utál azzal. Semmilyen kapcsolatom nincs, akivel meg jobb vagyok, azzal meg jobban vagyok.
9: Jó, hát az egyébként is gyanús mindig, hogyha valakit mindenki szeret.
8: Ugyan. Meg nem is bírod anyagilag.
9: Hát igen. Az embernek sok barátja van, az nehéz.
8: Azt nem lehet bírni, persze.
9: Figyelj, szoktál olvasni?
8: Igen.
9: Tévét nézni, sorozatokat, filmet?
8: Igen és igen. Tehát, hogy én mindenevő vagyok, és nem a barna hajú lányok tetszenek, meg nem a szőkék, meg nem a vicces könyv,

0: Képzeld el, hogy a szerbantal utas és holdvilág jön, és egyelőre küzdésbe vagyok, helyette gyorsan az Inner Game in Tennis című sportoló pszichológiai könyvet olvasom, de biztosan a Grögerdiától kaptam a szerbantalt, és azt biztos, hogy el kell olvasnom. Nézek mi kis falunkat, hát, ezt képzeld el, azt nézek.
1: Nagyon jó.
0: Igen. Most azon gondolkozom, hogy így, hogy mondtad, hogy színházban mit láttam utoljára, de azt most nem tudom.
2: De magyarul nem az a szakbarbár vagy, aki csak arra felé tendál, vagy pedig ezt is felhasználod. Most is mondtad, hogy ezért
0: én
2: mégis egy olyan...
0: Én mindent eszem. Tehát én imádok a foci meccsen az edzőnek drukkolni. Tehát szerintem az iszonyat izgalmas, hogy rakta föl azokat, és hogy ott mi történt. De én tudok biatlon versenyt is nézni.
1: Ha a fociról van szó, nézd meg, most van a, már nem is tudom melyik streamingen, a Schmeicherről, tudod, a Manchester Unitednak volt a kapusa, a Dán kapus,
0: Schmeicherről.
1: Egy dokumentumfilm, baromi izgalmas egyébként.
0: Hát a Ronaldót láttam, meg igen. Szóval többet tudtál, Mourinho-t, nem tudom, láttad
1: Mourinho-t.
0: Láttam
1: Mourinho-t is, igen.
2: Az Beckham is nagyon jó.
0: Beckham nagyon jó volt, igen. Tehát így sokat, én azt hiszem, kulturálisan is mindenevő vagyok. De hát LGT-s voltam.
2: Hál' Istennek is, mi találtunk egy LGT lemezt. Tehát a stúdióban ment, találtunk egy LGT lemezt, ami a Ringasd el magad.
0: Igen, lemez, az első lemez.
2: A Bartával és a Lauxal, ennek nagyon-nagyon megörültünk. Én is
0: meg a Frenes Karcsival, azt ki ne felejtsd.
1: Nem, hát semmiképpen se.
2: Mikor lesznek a következő előadásaid? És hol?
0: Hát ezen a héten 4 van, hogy ne tudnám. Ma Debrecen, holnap Szombathely, szerdán Budapest, Lurdiház, csütörtökön Székesfehérvár.
2: Szuperszónik.
0: És van egy könyv. Brutális
2: őszinteség, igen.
0: A 21. század kiadó adta ki, és amikor kiadták, én mondtam, hogy kifizetem a felét az előállítási költségnek, de mondták, hogy ez hülyeség, hát ők a kiadó, de mondtam, ez meg fog bukni. Ne, nem fog megbukni, és egyelőre nem bukik meg, hanem egész sokat, több ezer darabot megvettek emberek, ez óriási megtiszteltetés.
2: Gratulálok.
0: Nagyon izgi. Gratulálom.
2: És nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél
0: hozzánk. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Nagyon jó volt. Mai vendégünk Moldován András volt a Megmondtuk Előre című műsorunkban, Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: A Rádió Café 98.0-án. Hallgassatok bennünket máskor is, meg mindig is, mert szerintem elég jó vendégeink vannak, mint például ma András. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok.
3: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
4: Apa, ma te mesélj.
5: Jól van, gyere.
3: És akkor a 7 próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
3: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan,

0: akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Rákóczi úton is. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre. Lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatorna javítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, mert csatornát építenek. Távfővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, így az Elem utca felől a Zsák utca lett. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szép Csilla, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Marason ez lesz az első ilyen jellegű fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb esőzápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható esőzápor, zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A mesterséges intelligencia ma már néhány másodperc alatt válaszol a kérdéseinkre, összefoglal bonyolult szövegeket, segít a tanulásban, az információ keresésben, sőt akár egészségügyi, jogi vagy pénzügyi kérdésekben is tanácsot adhat. De mit értünk AI vakság alatt, miért bízunk meg ennyire magabiztosan a fogalmazó rendszerben? Honnan tudhatjuk, hogy a valódi információkat kapjuk-e meg, vagy csupán egy valószínűnek hangzó, vagy jól hangzó választ, és hogyan használhatjuk úgy a mesterséges intelligenciát, hogy közben ne adjuk fel a saját mérlegelésünket és a felelősségünket. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Kármán Dániel, a Generali Biztosító Digital Transformation and Design Lab területének vezetője, Head of AI. Örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm, hogy meghívtatok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hát gondolom, régóta foglalkozol ezzel a területtel, és hát látod azt, hogy az emberek hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Azt mindenképpen szögezzük le, hogy a mesterséges intelligencia válaszai választékosak, logikusnak tűnnek, rendkívül magabiztosan hangzik az, amit kapunk, amit elénk rak egy pillanat alatt. Miért társítjuk ösztönösen ezt a magabiztosságot hitelességgel, miközben a kettő egyáltalán nem feltétlenül függ össze?
2: Rögtön válaszolok erre is, viszont szerintem itt elhangzott egy nagyon fontos dolog, hogy régóta foglalkozok ezzel. Nagyjából 2022, hát, amikor megjelent a ChatGPT, onnantól beszéltünk erről. Természetesen az AI, mint fogalom már sokkal régebben is volt, a generális is foglalkozott vele, de pont ez adja szerintem ennek a témának most a nagy fontosságát, hogy nagyon gyorsan robbant be, nagyon elterjedt a dolog, és ezért vannak veszélyei a dolognak. Miért bízunk meg benne? Azért bízunk benne, amit te is említettél, rendkívül magabiztosan válaszol. Ugye alapvetően ez a lényege, hogy a kérdéseinkre egy magabiztos választ adjon, ő a kvázi legjobb választ, amit az ő tudása szerint meg tud adni, azt összeállítja nekünk. Alapvetően is én azt gondolom, hogy ez a normális emberi működés, ha valaki magabiztosan mond valamit, vagy valaki elkezdi mondani, hogy egy részről más részről, nyilván az elsőnek fogunk hinni, az elsőben bízunk meg jobban, mert hogy szeretnénk egyértelmű választ kapni valamire. Sokkal nehezebb olyat elfogadni, amikor valaki kvázi kérdéseket tesz föl nekünk, és nekünk kellene jobban utána menni. Ennyiben az AI megkönnyíti a helyzetünket, és ahogy említettem, egyébként ebben van a veszélye is.
1: Hát igen, 3-4 év az nagyon kevés. Olyan szempontból, hogy kialakuljon ez a fajta önértékelésünk, és egyáltalán a ChatGPT-hez vagy az AI-hoz fűződő viszonyunk. Ugye a kampányatok középpontjában az úgynevezett AI-vakság áll, amire már utaltam a beszélgetésünk elején. Mit jelent pontosan ez a kifejezés, és milyen hétköznapi helyzetekben érhető tetten?
2: Igen, AI-vakságnak pontosan ezt, amiről az előbb beszélgettünk, nevezhetjük, amikor abban, amit az AI ad nekünk, abban kritika nélkül megbízunk.
1: Vakon megbízunk.
2: Igen, köszönöm nagyon szépen. Így van, ahogy mondod. Ez lehet az is egyébként, hogy mi megkérdezzük, és adott esetben rögtön el is fogadjuk a válaszát, de olyan is lehet, hogy social médiában, vagy bárhol AI által generált tartalmat kritika nélkül elhiszünk, és teljesen egyértelműnek vesszük. Ugye ez az, ami a veszélye a dolgoknak.
1: És majd beszélünk a legveszélyeztetettebbekről is mindjárt. Amire én még kíváncsi vagyok, hogy ugye a kampány egyik legerősebb állítása, hogy az AI nem gondolkodik, mégis hatással lehet ugye a döntéseinkre. Mit jelent ez a bizonyos nem gondolkodik kifejezés? Nem úgy gondolkodik, mint mi emberek, ugye?
2: Pontosan, igen. Nyilván ez annyiban egy érdekes kérdés, hogy mit nevezünk gondolkodásnak. Ha azt nevezünk gondolkodásnak, hogy valaki kérdésekre képes válaszolni, össze tudja szedni az információkat, rendszerezni tudja, és egyébként ebből egy megfelelő választ tud előállítani, akkor ilyen szempontból az AI gondolkodik. De az AI nem olyan szempontból gondolkodik, hogy nincsenek érzései, nincsen felelősségtudata, meg akar neked felelni, és egyébként ismer téged, és olyan választ szeretne adni, amit te egyébként elfogadsz tőle, de hogy kvázi új dolgot ilyen szempontból nem fog létrehozni, ő meglévő dolgokat, amiket a saját adatbázisában elér, azokat összegez neked, azokból ad egy általa jónak tartott választ.
1: Most mielőtt még jobban belemegyünk a részletekbe, szerintem tényleg beszéljünk arról, hogy kikre kell leginkább odafigyelni, tehát nem véletlenül vágtatok ebbe bele.
2: Igen. Alapvetően azt gondolom, hogy első körben mindenkire oda kell figyelni. Tehát, hogy én szerintem mindannyian tudunk olyan példát hozni, amikor annyira jónak tűnt egy adott válasz valamilyen kérdésünkre, amikor elhittük az AI-nak, aztán kiderült, hogy mégsem.
1: És hogyha rávilágítottunk, akkor azt mondta, hogy bocsánat, tévedtem. Igen. Neked van igazad.
2: Igen. Pontosan. Így van, igen. Tehát egyébként ilyen szempontból nagyon kulturáltan el lehet vele beszélgetni.
1: Esetleg van egyébként olyan kutatásotok, ami megerősíti azt, hogy kik a legveszélyeztetettebbek?
2: Igen, idén nyáron egy 1000 fős reprezentatív mintán végeztünk egy kutatást AI témakörben. Nagyon érdekes adatokat adott ez. Lényegében mindenki hallott már az AI-ról ezek alapján, és a 40%-a a válaszadóknak azt mondta, hogy ő egyébként ért is hozzá, és jól ért hozzá. Az látszódik, hogy legnépszerűbb téma természetesen az információkeresés, az összes megkérdezett 60%-a már egyébként használta ilyenre, és ezen belül is akár egészségügyi kérdésekre, akár pedig pénzügyi befektetési kérdésekre is jelentősen használják. Egészségügyi kérdésben már a megkérdezettek 50%-a már tett föl ilyen kérdést az AI-nak, és egyébként ezek egy része meg is bízott abban, amilyen választ kapott. A pénzügyi témában pedig körülbelül a negyede a megkérdezetteknek. De azért én kettő olyan részt hoznék ide, vagy kettő olyan szegmest, akik nagyon veszélyeztetettek. Az egyik az, aki azt gondolja, hogy az AI mindenben jó. De egészet szerintem mindannyian ismerünk ilyen embereket, akik mindent elhisznek az AI-nak. Őket nagyon erőteljesen fel kell világosítanunk arról, hogy ez nincsen így. És nem szabad az egész életet az AI-ra építeni. Az AI nagyon-nagyon hasznos társ a mindennapokban, de nem egy kizárólagos társ.
1: De gondolom, itt az életkor, a digitális jártasság sok minden felmerülhet.
2: Így van. Igen. Pontosan. Viszont ha már életkor szóba jött, ugye nyilván a gyerekek azok, akik extrém veszélyeztetettek ilyen szempontból, mert hogy egyrészt ők már önnekik ez a természetes. Hiszen aki most kezd el telefont használni, internetet használni, stb., nem látta, hogy van egyébként AI nélküli élet is. Mert egész egyszerűen ebben szocializálódtak, és ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat, hogy mondjuk akár 5 évvel ezelőttig is, az volt egy nagyon-nagyon hasznos skill, hogy hogyan keres. Mert hogy annyi információ volt elérhető, és ebből hogy választ ki azt, ami egyébként helyes, hogy választ ki, amire neked valóban szükséged van. Igazából ez megváltozott. Jelen pillanatban erre már nincsen szükség, hogy tudják keresni, hiszen ott vannak a különböző generatív AI-os alkalmazások. Egy darab kérdéssel bármire választ kaphatsz. Az lesz most már a nagyon hasznos skill, hogy tudod ezeket a válaszokat ellenőrizni, és egyébként megmondani, hogy ez valóban igaz, vagy nem igaz, vagy egy kicsit finomítani kell, és erre kell egyébként én azt gondolom, főleg a gyerekeket minél előbb megtanítani.
1: Igen, erre akartam rávilágítani, hogy ha már gyerekek, akkor az AI használata kapcsán, akik még mielőtt elkezdik a tanulást, meg az információszerzést, akkor kell velük ez ügyben foglalkozni? Vagy, tehát mikor van az a pillanat, amikor már befogadóak, még nem túl korai, de nem késő az információ átadás? Ez egy nehéz kérdés.
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem is érzem azt, hogy egyébként erre feltétlenül a pontos választ meg tudom adni, de azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy a gyerek megkapja az első digitális eszközét, és elkezdi használni az internetet, mint ilyet, és most nevezzünk mindent internetnek, ami online folyik, onnantól megvan az a felelősségünk, hogy ezekre a kérdésekre rá kell világítani, és ahogy egyébként én azt gondolom, hogy minél nagyobb lesz egy gyerek, annál jobban mondjuk a szüleinek a véleményét kétségbe vonja, ugyanígy el kell mondani, hogy nyugodtan kétségbe vonhatod az AI-nak a véleményét is. Az AI-tól nyugodtan kérdezhetsz annyit, amennyit szeretnél, ő nem fog úgy elfáradni, mint a szülők, mint a tanárok, nem fog megsértődni ezen.
1: Lehet, hogy türelmesebb is lesz.
2: Türelmesebb is lesz, így van, tehát ilyen szempontból neki az összes kérdést nyugodtan föl lehet tenni, ezt a végtelenségig lehet vele csinálni.
1: Ugye a legveszélyeztetettebbek kapcsán a gyerekek merültek fel, de hát azt gondolom az idősek is ide tartozhatnak, és igazából azt hoznám be a beszélgetésbe, hogy egészen más következménye lehet egy pontatlan receptnek vagy utazási tippnek, mint mondjuk egy hibás egészségügyi, jogi vagy pénzügyi tanácsnak. Melyek azok a területek, illetve melyek azok az élethelyzetek, amelyekben különösen veszélyes lehet kizárólag az AI válaszaira támaszkodni?
2: Alapvetően szerintem egyszerűen úgy lehet megfogalmazni, hogy minden olyan helyzet, amikor a döntésnek súlya van. És ez egy ilyen szempontból akár egy utazási terv is lehet olyan, mert hogy ott is tudsz rosszul választani, sok pénzed, sok időt, stb. Múlhat rajta, de természetesen vannak kiemelt területek, kettőt ezek közül említettél is, nyilván az egyik az egészségügy, a másik pedig a különböző pénzügyi befektetési dolgok. Én egy harmadikat hoznék még ide, ez a jogi kérdések, amik mind olyanok, hogy nagyon jó válaszokat lehet kapni, de nem szabad kizárólag az AI-ra hagyatkozni. És például az egészségügy példájából tudnék hozni egy dolgot, azt szerintem nagyon jól meg lehet kérdezni tőle, hogy itt van a vérvételemnek az eredménye, mit jelent ez a sor. És akkor azt azért nagy magabiztossággal el tudja mondani. Hogyha abból egyébként valami negatív jön ki ránk nézve, akkor viszont már ne az AI-t kérdezzük meg, vagy ne csak az AI-t kérdezzük meg arról, hogy akkor mit csináljak.
1: Tehát van egy egészséges határ mondjuk az öndiagnosztizálás, meg az egészségügyi tanácsadás között, ha jól értem.
2: Igen. Tehát ahol idáig szakemberhez fordultunk, ott forduljunk a később ebben szakemberhez. Igazából ilyen szempontból azért nem új ez a dolog, hiszen régen is a Google-ben, Dr. Google-t megkérdeztük arról, hogy mi bajunk van, meg hogy vagyunk. Az ugyanolyan veszélyes volt csak a Google-nek hinni, mint most csak az AI-nak hinni. Nyilvánvalóan azért tanulnak az orvosok, hogy sokkal magabiztosabb és szakértőbb választ adjanak nekünk.
1: És hogy azt mondtad, hogy már nem az a fontos, hogy hogyan keressünk, hanem hogy hogyan ellenőrizzük az információkat. Hogyan ellenőrizhetjük akkor az AI válaszait? Tehát milyen jelek esetén érdemes gyanakodnunk, és mikor elengedhetetlen mondjuk más források, vagy ahogy te is említetted, a szakember. Bevonni.
2: Alapvetően szerintem az, amikor túl jól hangzik a válasz, az egészen biztosan olyan, amikor el kell kezdenünk gyanakodni, vagy amikor mi is azt érezzük, hogy nincsen egy jó válasz az adott kérdésünkre, amikor már eleve azért fordultunk az AI-hoz, mert azt szeretnénk, hogy több oldalról megvilágítsuk a kérdést, több oldalról legyen megvizsgálva az, hogy mi is a helyes válasz, nem is biztos, hogy van egy helyes válasz, és hogyha ezekre a kérdésekre az AI egyébként azt mondja, hogy de ez van, ez csinált, akkor egyértelműen érdemes gyanakodni, hogy ez nem biztos, hogy így jól van. És tovább menve az, hogy viszont mi a jó válasz, az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Mert hogy szerintem abban a világban élünk, ahol nincsen egy helyes válasz általában a dolgokra. Mert hogy mindenki a saját közegének, a saját kulturális, meg hasonló nézeteinek megfelelően dönt arról, hogy ő mit fogad el egy valós igazságnak. Én azt gondolom, hogy ezekhez a csatornákhoz, ahova eddig is fordultunk, érdemes oda menni, és pont az a lényeg, hogy minél több oldalról meg tudjuk vizsgálni a dolgokat, annál kevésbé leszünk veszélyeztetettek az AI-vakság témájában.
1: De én azt gondolom, a hallgatókban is biztos felmerül a kérdés, hogy első pillantásra meglepő lehet, hogy egy biztosító indít edukációs kampányt az AI-vakság témakörében. Hogyan kapcsolódik össze a mesterséges intelligencia használata a kockázatkezelésével, illetve a károk megelőzésével, mert itt jöttök ti be a képbe.
2: Igen. Ez eleve szerintem egy érdekes téma, mert hogy a biztosítókat azért szerintem elsősorban úgy tekintik az ügyfelek, hogy amikor káron van, majd akkor foglalkozik velem a biztosító. Nyilván mi ennél azért felelősségteljesebben állunk az ügyfelekhez, meg állunk az értékekhez, és azt szeretnénk, hogy ne is következzen be akár. Úgyhogy pont egyébként ebben a két témában, amiről már beszéltünk, akár az egészségügyi dolgoknál, akár pedig a pénzügyi döntéseknél érezzük azt, hogy edukálnunk szükséges az ügyfeleket, és el kell nekik mondani azt, hogy mi itt voltunk idáig is, ezután is itt leszünk, és mondjuk egy pénzügyi döntésnél ne csak és kizárólag az AI hozza meg a döntést, hiszen ott vannak a mi felkészült szakembereink, és velük együtt, akár természetesen az AI segítségével jöjjenek létre ezek a döntések, mert mi azt gondoljuk, és ebben hiszünk, hogy együtt az ember bevonásával fog megtörténni az, ami egyébként valóban jó személyre szabott az ügyfeleinknek. Nem olyan régen egy konferencián hallottam ezt a kifejezést, és most angolul fogom mondani. Insurance will be a people's business forever. És én ebben hiszek. Tehát, hogy a nem fogjuk tudni a biztosítási döntésekben az emberi tényezőt kiváltani.
1: És egyébként meg mindenképpen kétszer húzzuk alá a prevenciót, mint fontos szempontot. A General is úgy tudom, vagy gondolom, hogy használ mesterséges intelligenciára alapuló megoldásokat. Hol segítheti valóban a munkát, a ti munkátokat akár az AI, és mely döntéseket nem szabad, vagy nem engedtek át teljesen?
2: Alapvetően én azt gondolom, hogy most még bőven ott vagyunk, hogy semmit nem szabad kritika nélkül elfogadni. Tehát nagyon jól feltanítható AI-os alkalmazások vannak, de mégis meg kell maradni a jelen pillanatban a végül az embernek a végső döntésnél. Ez most egyébként igaz is részünkre. Ahol tud nekünk segíteni, az a különböző csalás vizsgálatoknak a része, a dokumentumfeldolgozások, e-maileknek a feldolgozása. Tehát elsősorban olyan esetek, ahol nagy mennyiségű adat van, és ezt az adatot kell valahogy feldolgozni. Nyilván erre egy megfelelően képzett AI az sokkal gyorsabban, és hasonlóan jó eredménnyel képes, mint ahogy azt egy ember megtenni. Sőt, egy csomó esetben egész egyszerűen emberi kapacitás az nem is lenne az adott adatmennyiség feldolgozására képes.
1: Most, ami még fontos a beszélgetésünk kapcsán, vagy fontos lehet, az a felelősség, felelősségi határok, és ez onnan jut eszembe, hogyha egy AI rendszer hibás javaslatot ad, amiről mi beszéltünk, hogy ez azért előfordulhat, az ember pedig ez alapján dönt, akkor ugye könnyen elmosódhat az, hogy ki a felelős, hol van itt a határ, a fejlesztői a felelősség, az AI-t alkalmazó szolgáltatói, vagy a felhasználói.
2: Erre nincs helyes válasz jelen pillanatban. Ugye azt szerintem láthatjuk, hogy amikor használunk egy AI-os alkalmazást, akkor nagyjából az összes kiírja, hogy egyébként az ő által adott válaszok, azok AI által generált válaszok, ezeknek a helyessége az nem 100%-os, lehetséges, hogy valamilyen hibát vétett, ezzel lényegében kvázi a felelősséget megpróbálják ezek az eszközök magukról levinni, és sok szempontból én azt gondolom, hogy ez is lesz a jövő. Tehát nagyon nehéz lesz majd felelősségre vonni ezeket az eszközöket, mert hogy nagyon banális példa, nyilván az atomenergiát lehet jó és rossz célra is használni, az emberen, a felhasználón múlik ez. Nyilván itt bejövünk mi a képbe, mi, akik mondjuk adott esetben vagy saját magunk használunk föl különböző jelös megoldásokat belsőleg a biztosítói ügymenetben, vagy adunk oda egyébként az ügyfeleknek különböző jelös lehetőségeket, hogy mi olyan környezetet teremtsünk, ami az általunk legbiztonságosabbnak vélt környezet, amiben minimális a hibázásnak a lehetősége, de én azt gondolom, hogy nagyon sokára jön el, ha egyáltalán valamikor az az idő, amikor kimondhatjuk, hogy nulla a hibázásnak a lehetősége.
1: Egyébként mennyire csökkentheti a kritikus gondolkodást azt, hogyha nagyon az AI-ra hagyatkozunk?
2: Népszerű ez a kérdés, hogy mennyire csökkenti a kritikus gondolkodást. Alapvetően akkor biztosan csökkenti, hogyha azok, amikről most beszéltünk, az nem történik meg, és elhiszünk mindent, AI-vakságban szenvedünk, és nem is próbáljuk meg kritikával kezelni az AI-nak a válaszait. De másik oldalról, ha viszont ilyen szempontból tudatosan viselkedünk, akkor pont, hogy akár még erősítheti is a kritikus gondolkodásunkat, mert például jobban utána nézünk dolgoknak. Nagyon sok múlik azon, hogy mikor, hogyan és mire használjuk egyébként az adott eszközt. És egyébként itt a felelősség témakörében azért szeretnék behozni még egy dolgot, mert hogy az egy szerintem teljesen logikusan felvethető kérdés, hogy a biztosító, aki ugye kockázatokkal foglalkozik, ő biztosítana-e ilyet, vagy biztosítani fog-e, vagy már biztosít-e olyat, hogy az AI hibából eredő károknak a megtérítése. Jelen pillanatban a Generali egyébként nem csinál ilyet, viszont nemzetközi példa már van rá. Tehát lehet kötni egy német biztosítónál olyan felelősségbiztosítást, aminél tehát a saját AI-os rendszeréd által elkövetett hibák után kárkifizetés van, az elmaradt bevétel után tudnak fizetni, vagy pedig egyébként adott esetben különböző ilyen brand meg népszerűség csökkenésért lehet fizetni. Nyilván jelen pillanatban ez még egy nagyon új dolog, ahogy maga az egész témakör nagyon új, de én azt látom, hogy erre szükség lesz. Tehát, hogy ugye ez egy valós kockázat, ezzel együtt élünk. Ha a biztosító így tekint magára, és a generál így is tekint magára, hogy az ügyfelei kockázatait próbálja csökkenteni, akkor előbb-utóbb valamilyen választ adni kell.
1: És hát onnan indultunk, hogy a generáli mesterséges intelligenciával kapcsolatos stratégiájának kialakítását és megvalósítását koordinálod, teljesen benne vagy a témába. Záró kérdésként, hogyha néhány egyszerű szabályt vagy tanácsot kellene megfogalmazni a hallgatóknak, hogy hogyan, mire figyeljenek, akkor az AI felhasználóknak mi az, amit mindenképpen érdemes betartaniuk?
2: Én három dolgot mondanék. Tehát az első az az, hogy mindenképpen ellenőrizd le, amit az AI mondott. Ugye az elején nem feltétlenül volt így, de most már alapvetően mindegyik eszköz forrás megjelöléssel megy tovább.
1: Meg hogy megerősíti ilyen más ezt az információt akár?
2: Így van. Igen, tehát ugye ez lenne a másik, hogy adott esetben újabb kérdéssel is pontosan ugyanezt a választ adja. Nyugodtan visszakérdezhetsz az AI-jal, hogy biztos vagy benne, hogy ez a helyes válasz, és én már futottam bele olyanban, amikor azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy általában el lehet őt bizonytalanítani, de volt, amikor maga biztosan azt mondta, hogy igen. És a legutolsó dolog az pedig egész egyszerűen az, hogy amikor elbizonytalanodtál, akkor ne feltétlenül az AI-hoz menjél, hanem menjél egy szakemberhez ezzel kapcsolatban, mert a végső jó választ azért a szakemberektől várhatjuk. Például itt a pénzügyi kérdéseknél nagyon fontos kiemelni, hogy az AI nem tud releváns pénzügyi tanácsot adni, tehát ha valamilyen kérdésed van, akkor előzetesen nyugodtan lehet hozzá fordulni, de a biztos választ, azt a választ, ami teljesen rád van szabva, aki ismer téged, az például egy biztosító esetében a személyes tanácsadó lesz. Úgyhogy ezért mindenféleképpen azt kérjük mindenkitől, hogy a személyes biztosítási tanácsadóhoz forduljon a végső döntés meghozatal előtt.
1: Akkor legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Kármán Dániel, a Generali Biztosító Digital Transformation and Design Lab területének vezetője, Head of AI volt ma az Egészségkód vendége.
3: Mutasd, mi szépet hallgat!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotektor törlőkendők 25%-kal olcsóbban. Most a Rosszman üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
6: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét! Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az Egészségkód. Témánk az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavar. Mit jelent ez az érintettek, illetve a szűkebb és tágabb környezetük számára a mindennapokban? Illetve azt is megnézzük ma az Egészségkódban, hogy hol és hogyan tud segíteni a szakember. Vendégem a stúdióban Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány pszichiátriai ambulancia munkatársa. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valamint itt van velünk a mai napon is Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezető. Szervusz Robi, örülök, hogy itt vagy.
3: Szervusz Judit, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mit értsünk pontosan autizmus spektrum alatt, mert hogy ez nagyon sokszor elhangzik, de mégis azért sokan nincsenek tisztában vele.
2: Igen, az autizmus spektrum zavar az tulajdonképpen az idegrendszeri fejlődésnek egy sajátos útja. Nagyon sokáig zavarként tekintettünk erre, ugye a BNO-ban, a betegségek nemzetközi osztályozásában autizmus spektrum zavar néven szerepel ez a fejlődési sajátosság. Ma már sokkal színesebben tekintünk erre a képre, egy neurodiverzitásként, ami azt jelenti, hogy mindannyian nagyon sokfélek vagyunk emberek különböző idegrendszeri sajátosságokkal, és az autizmus spektrum zavarba tartozó embereknek különböző területeken vannak tartós minőségi eltérések a fejlődésükben.
1: Nagyon óvatosan említettem az elején a számot, hogy minden hányadik embert érint. Egy picit ezt, hogyha nyilván nem is pontos számokban, de rakjuk rendbe, hogy
2: igen,
1: mik a trendek.
2: Igen. Most már azt látjuk, hogy több, mint az emberek 1%-a érintett. Ebben vannak különböző kutatások, van, ahol minden 60-70. Embert lehet diagnosztizálni. Magyarországon nagyjából ilyen 1%-ra tesszük, tehát nagyjából olyan 100 000 ember érintett.
3: Ez az 1%, ez 5-10-20-50 éve is ennyi volt, vagy ennek a másságnak a felszínre jövetelét az elősegítette, hogy úgy változik a társadalom, változik a kultúra, változik az egymás iránti fogékonyság, jobban kezelünk ilyen helyzeteket, uh-huh. Szóval ez mindig 1% volt, vagy adott esetben ez a modern kornak uh-huh. egy kicsit is a terméke?
2: Igen, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából hasonló volt az előfordulási gyakoriság mindig, de azok a száma, akiket diagnosztizálunk, vagy detektálunk, tehát fölismerünk, azoknak a száma sokkal több lett az elmúlt évek során. Ez azért van, mert a tudomány, a diagnosztikai rendszerünk, az autizmus spektrum zavarról való tudásunk az sokkal szélesebb és összetettebb lett, és sokkal több érintett személy kerül szakemberek köré, kezébe, és születik diagnózis. De mennyire, nem gondoljuk azt, hogy effektíve több uh-huh. ember érintett.
3: Mennyire korán ismeri ezt fel ma a tudomány?
2: Uh-huh. Egész pici életkortól már lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy diagnosztikai úton, amikor egy szülő azt érzi, hogy valami más, valami nem úgy alakul a fejlődésében a gyermeknek, ahogy azt ő érzi, vagy ahogy azt gondolná. Tehát ha van egy ilyen első megérzés, már mindenképp érdemes elindulni. Ugye már a védőnők szűrő kérdéseiben is vannak olyan tételek, amik az autizmus spektrum zavarnak a korai jeleire kérdeznek rá. Tehát az egy tévhit, hogy 2-3 éves kor előtt nem lehet diagnosztizálni, vagy elindulni egy ilyen úton. Az biztos, hogy ő 4 és 5 éves kor között szokott a leginkább szem elé kerülni, vagy leginkább látványos lenni az a tüneti kép, ami az autizmusra jellemző.
1: Nyilván ebben sok minden benne van, a szülők edukálatlansága, miért lennének egyébként edukáltak ezen a területen, de milyen korai jelekre érdemes figyelni?
2: Igen, tehát azt nem mondtam, hogy tulajdonképpen mi ennek a spektrumnak, vagy mi ennek az eltérő viselkedésnek a sajátossága, vagy fejlődésnek a sajátossága. Itt egy autisztikus diádról beszélünk, tehát két alapvető terület érintett a fejlődésben. Az egyik az a reciprok szociális interakciók és reciprok kommunikáció minőségi eltérése.
1: És tehát, akkor ezt forgassuk,
2: igen, tehát ez a kölcsönös, társas kommunikáció, tehát amikor beszélgetünk egymással, amikor kapcsolódunk egymáshoz, akkor van egy egy ilyen természetes folyamata annak, hogy hogyan olvasom le a másik mentális állapotát, hogy mit érezhet a másik, mit fog csinálni a következő pillanatban a másik, mire gondol, ha nem is mondja ki szavakkal. Tehát van egy ilyen gondolatolvasási képessége a neurotipikusan fejlődő embereknek, és az autizmus spektrumzavarral érintetteknél ez nem tud annyira gördülékenyen, olyan automatikusan, olyan finoman működni. Ez ilyen mentalizációs nehézségnek is nevezzük, és ez a kommunikációnak és a kapcsolódásnak minden területére hatással tud lenni, akár egy egyszerű small talk, egy beszélgetés nehezebb lehet, illetve az elvontabb tartalmak, a vicceknek a megértése, vagy egy társaságban való barátkozás, kapcsolódás nehezített lehet. Nyilván attól is függ, hogy ebben a multidimenzionális spektrumon hol helyezkedik el az ember. A másik ilyen nagyon fontos terület, ugye a diádból a másik, ez pedig a szűk körű, sztereotíp, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés, ami pedig magyarra lefordítva arra vonatkozik, hogy a viselkedés, szervezés, tervezés, ez rugalmatlanabbul működik. Valahogy a környezethez való alkalmazkodás, a viselkedés megszervezése, a váratlan helyzetekhez való alkalmazkodás, ez sem olyan automatikus, hanem egy picit rigidebb és merevebb, és ide tartozik azért az érdeklődésnek is meg a játéktevékenység eltérése, tehát nagyon gyakori, hogy egy bizonyos érdeklődés az nagyon kiemelté válik egy ember számára.
1: Beszéljünk a kialakulásáról, ugye itt ez egy genetikailag örökölhető, korábban ugye betegségnek neveztük, most ugye inkább másként beszélünk róla, ezekről a diagnózisokról, vagy egy kicsit utalnék arra, amit Robi korábban mondott, hogy itt a mai modern világunk, vagy a környezeti tényezők mennyire befolyásolják.
2: Uh-huh. Igen, tehát alapvetően genetikai okokra lehet visszavezetni. Az autizmussal élő gyermek már magzatként is autizmussal él a hasunkban, hogy milyen környezeti hatások vannak, amik esetleg a genetikára hatással lehetnek, ezt nagyon sokat vizsgálják. Amit eddig sikerült tényleg alátámasztani és bizonyítani, tehát az idősebb apáknak nagyobb eséllyel lesz a gyermekük autizmusban érintett. Ez egy ilyen statisztikai összefüggés, hogy pontosan mik a összefüggések, vagy ez csak egy együttjárás, azt nem tudjuk.
1: Tehát még egyetlen okot nem lehet megjelölni.
2: Nem. Tehát itt több száz génnek a különböző kombinációjáról van szó. Igazából még a tudomány nem tudta teljesen detektálni, hogy pontosan mi az a együttállása a génállományunknak, ami ezt okozza, de valószínű, hogy nem is egy konkrét ilyen együttállás van, hanem ez egy nagyon színes kép. És azt látjuk kutatásoknál, hogy az agyfejlődés strukturálisan is, meg a funkcionálisan is lehet látni sajátosságokat autizmussal érintett embereknél, de hogy ezek is nagyon színesek, és nem feltétlenül mindenkinél egyformán kimutathatóak.
3: Hogyha egy szülő, vagy akár egy védőnő felfedezi, vagy detektálja ennek az állapotnak a meglétét, akkor tudomány mai állása szerint milyen megoldások vannak arra, nem szándékosan nem terápiát akartam mondani, hogy esetleg a negatív hatások a legkevésbé befolyásolják az ilyen típusú gyermekeknek a felnövekedését, vagy a tanulási képességeit, hogy hogyan zajlik ez a gyakorlatban?
2: Igen, tehát hogy azt gondoljuk, hogy amint felmerül, hogy esetleg valami eltérés van a fejlődésben. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb diagnózisra kerüljön sor, és ellátásba kerüljön az adott gyermek, mert hogy a korai intervenció az nagyon hatásos tud lenni, és megelőzhető egy csomó későbbi nehézség. Tehát mindenképpen el kell jutni egy kivizsgálásig, aminek több útja is lehet. Van, hogy mondjuk egy óvoda jelzi, vagy az iskola, és a pedagógiai szakszolgálatba kerül először az érintett gyermek, aztán később tovább küldhetik pszichiátriai kivizsgálásra, és bármely pszichiátrián lehet elvileg autizmus diagnózist kapni, tehát hogy erre felkészültek a pszichiátriai központok, és vannak speciális magán és állami hely, ahol pedig fókuszáltan azokat a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy akár felnőtteket is lehet fogadni, akiknél gyakorlatilag már egy előszűrés volt, és az autizmus irányába történik a diagnózis, ilyen az alapítvány is, ahol én dolgozom, oda úgy kerülnek vizsgálatra, hogy már fölmerült, hogy az autizmus fönnállhat, nem egy általános kivizsgálásról beszélünk, hanem egy specifikus kivizsgálásról.
1: Igen, azt szerettem volna kérdezni, hogy hogyan történik ez a kivizsgálás, hogyan képzeljük el?
2: Igen, ennek van egy protokollja, ami különböző ajánlásokat foglalnak magukban. Az fontos, hogy teamben dolgozunk, tehát van mindig pszichiáter, nyilván gyerekeknél gyerekpszichiáter, felnőtteket is ugyanúgy vizsgálunk, ott felnőtt pszichiáter, gyógypedagógus, pszichológus kollégák dolgoznak együtt. Nagyon fontos mindig a hosszmetszeti kép, tehát a fejlődés menetnek a feltérképezése egészen születéstől addig az életkorig, ahol éppen tart a vizsgált személy, és a keresztmetszeti kép, tehát hogy mi egy vizsgálati helyzetben hogyan látjuk, mit látunk az emberen, vagy a gyereken, és tehát általában van egy nagyon részletes interjú, egy fejlődésmenet feltérképezése a szülőkkel, vagy a legközelebbi hozzátartozókkal, és megvizsgáljuk nyilván az érintett gyereket. Van ebben egy struktúrálatlanabb, informálisabb vizsgálati rész, illetve vannak diagnosztikai vizsgáló eszközök, amik standardebb módon vizsgálják az autizmus tüneteit, és ezeket a tüneteket vesszük gorcső alá, és vizsgáljuk meg, hogy jelen vannak-e vagy sem. És az még nagyon fontos, hogy több helyről jöjjön az információ, tehát hogyha van lehetőség, akkor pedagógiai véleményeket kérünk, ha voltak korábbi vizsgálatok, akkor azoknak a leleteket bekérjük, a leírásokat.
1: Gondolom, szülőkonzultáció.
2: Igen, tehát a szülőkkel mindenképpen ugye felvesszük az anamnézist, tehát a fejlődésmenetet, és megnézzük esetleg, hogy közösségben hogy viselkedik egy gyermek, ha van videófelvétel, akkor azt is tudjuk elemezni, tehát nagyon sok helyről próbáljuk összeszedni az információt, és általában azért egy ilyen 3-4 alkalom, mire megszületik egy diagnózis.
1: Na most mondjad.
3: Az ilyen típusú gyermekeknek általában is vannak, vagy nem is tudom, hogy kérdezem, szóval így ettől függetlenül is vannak tanulási problémái, vagy ezek a tanulási problémák inkább abból generálódnak, hogy a kommunikáció megy nehézkesebben nekik, akár verbálisan, akár nonverbálisan.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugye azt mondtam, hogy nagyon sok színű azért az autizmus spektrum zavar, és nincs két egyforma érintett, és nagyon-nagyon függ attól, hogy kinek milyen nehézségei vannak, vagy akár erősségei, attól függően, hogy milyen az intellektusa, hogy milyen a támogatási szükséglete, tehát hogy mennyire tud autonóm önálló lenni, vagy mennyire szorul a környezete segítségére, hogy milyen a verbális képessége, mert nagyon sok, tehát gyakori a megkésett beszédfejlődés, vagy a beszédfejlődés elmaradása, milyen a személyisége, és milyen a környezeti hatások, tehát mennyire támogató a környezet, vagy mennyire protetikus, vagy mennyire akadálymentes a környezet, és mindettől függ az, hogy mennyire tud jól boldogulni, vagy pszichés jól létben lenni egy adott gyermek, és ezektől is függ az, hogy egyéb probléma fölmerül-e. Gyakoribb a tanulási nehézség, egyéb tanulási nehézség autizmusnál, mint a neurotipikus gyerekek, hát mondjuk már nem neurotipikus, akiknek már van diszük, tehát hogy mint a nem autizmusnál élő gyerekeknél, tehát gyakoribbak a diszek, tehát diszkalkulia, diszgráfia, illetve az ADHD az, ami most már látjuk, hogy nagyon sokszor együtt jár az autizmussal, tehát más nehézségek is tudnak társulni, de nem törvényszerű.
1: Nézzük már azért meg a tévhiteket is, hogy rengeteg tévhit él az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarral kapcsolatban az emberekben.
2: Igen. Tehát ugye a kialakulásával kapcsolatban szerintem a leggyakoribb tévhit az oltások összefüggésbe hozása, tehát nincs összefüggés az oltások és az autizmus között. Ez már többszörösen bizonyítva lehet mindenféle tudományos vizsgálattal. Annak idején volt egy Wakefield nevű ember, aki hogy saját oltását fejleszte, ezért meghamisított adatokat, de jobb is nem beszélni róla, hogy ne terjedjen a köztudatba ez a történet, mert ez nagyon, nagyon sok szülőt bizonytalanságba tud vinni. Milyen tévhitek vannak még? Ugye az, hogy ugye az autizmus szó, az az autósz, önmagába fordulás szóból ered, ezt így a 20. század elején lett ez az elnevezés, aztán később így az 1940-es évek során születtek meg az első fogalmak, az autizmus, vagy az autizmus leírása, és akkor azért még egy nagyon másfajta működésmódot hívtunk autizmusnak. Azokat a gyerekeket diagnosztizálták így, akik nem kommunikálnak a környezetükkel, egyáltalán nem vesznek fel mondjuk szemkontaktust, nem tudnak beszélni, ilyen repetitív mozgásokat végeznek, pörögnek, forognak, repkednek, és ez a kép élt sokáig bennünk, aztán később a Rayman-nek a figurája.
1: Igen, az eső ember figurájával azonosítottuk.
2: Igen, az eső ember figurájával. És
1: ami
2: az...
1: egy remek film, de ugye igen, minden igen, autizmussal igen. Élőre nem alkalmazható.
2: Igen, tehát pont ezek az úgynevezett savon, ezek a szigetszerű képességek is ugye a Rémennél megvannak, hogy ránéz a gyufára, és látja, meg tudja számolni így ránézés, hogy ott hány darab van. Tehát, hogy ez azért nem így van jelen, hanem mondom, egy sokkal színesebb kép, és még régen, főleg az értelmileg akadályozott intellektuális képességzavarral szenvedő autizmussal élőket diagnosztizáltuk, ma már azt látjuk, hogy az épp intellektusúból van több, csak őket inkább az elmúlt 5-10 évben kezdtük felismerni. Ami még egy tévhit, hogy fiúkat érint. Igazából ugyanannyi fiú és lány érintett, fiúk gyakrabban kerülnek, vagy gyakrabban kapnak diagnózist, mert egyrészt abból indulunk ki, hogy a fiú vagy egy lány nem lehet érintett, és ezért ők sokszor más diagnózist vagy téves diagnózist kapnak, és sokszor sokkal később kapnak diagnózist, akár fiatal felnőtt korban, illetve eleve a lányok azért egy picit szociálisabbak eleve, és jobban kompenzálnak, maszkolnak, tehát jobban tudnak úgy csinálni, mintha neurotipikusok lennének, de attól még belül ugyanolyan nehéz nekik, meg fárasztó úgy csinálni, mintha nem lennének autizmussal élők, és ez aztán később nagyon sok egyéb nehézséget tud okozni, meg egyéb pszichés nehézségeket, ez a maszkolás. Tehát lányok is ugyanúgy érintettek, és jó, hogyha tudjuk, hogy ez létezik.
1: Az nagyon fontos, hogy ezek a dolgok így napvilágra kerültek, vagy kimondta. Én arra lennék kíváncsi, hogy a magyar társadalom hol tart az elfogadás tekintetében?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy komplex kérdés, hogy általában így a másság, vagy a nem tipikussággal kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy picit el vagyunk késve, ha csak abból indulunk ki, hogy hány kerekesszékes embert látunk az utcán, hogy amikor én külföldön jártam, akkor meglepődtem, hogy Angliában ennyivel több a sérült. Nem, csak ki tudnak menni az utcára, mert akadálymentesített a környezet, szóval itt is nyilván él egy csomó látássérült, hallássérült, csak mondjuk nincsenek ott az iskolákban, meg nincsenek ott a munkahelyeken, mert nem akadálymentes a környezet, és ugyanígy mondjuk vannak olyan országok, ahol azt mondják, hogy azt a gyereket, akit ki lehet mozdítani, akár ágyban fekve is, de kimozdítható lakásból, az menjen iskolába, és integrálva menjen iskolába. És Magyarországon meg sokszor intézetbe, vagy olyan szegregált helyre kerülnek, ahol nem találkozunk velük. Tehát nincs már a kezdettől fogva egy kapcsolatunk az eltérő fejlődésű emberekkel. Tehát úgy vagyunk szocializálva óvodáskortól, hogy nincsenek velünk együtt.
1: És ugyanígy a gyerekeink se találkoznak akkor nagy számban.
2: Így van, és ezért persze kialakul egy ilyen idegenkedés, vagy hogy nem tudom, hogyan kéne segíteni, átkelni az úton egy fehér botos embernek, hogyan szólítsam meg, mit mondjak. Szóval, hogy ez egy ilyen szocializációs nehézség, és azért azt gondolom, hogy egy picit már jobb az autizmus tekintetében. Van nagyon sok olyan szervezet, akik alulról építkező saját civil szervezetet építenek érintett személyek, akik próbálják az ilyen edukatív feladatokat ellátni, beszélni róla, van most már autizmus világnapja, megünnepelve van autizmus himnusz,

0: hogy önök például, mint alapítvány, mi mindenben tudnak segíteni? Tehát ugye itt beszéltünk arról, hogy a diagnózis felállításában mindenképpen, de hogyha itt a szülőkről, a pedagógusokról, vagy egyáltalán a társadalom olyan rétegeiről beszélünk, akik közvetlenül nincsenek egyből kapcsolatban egy autizmus spektrum zavarban érintettel, akkor ő hozzájuk is szólnak?
1: Igen, tehát nagyon sok kiadványunk, anyagunk van, amik elérhetőek, van egy könyvkiadója is az alapítványnak, vannak képzéseink pedagógusoknak, vannak szülőtréningek, illetve akit mi diagnosztizálunk, őt gondozásba vesszük, ez azt jelenti, hogy élethosszantartó, bármeddig kontrollvizsgálatra, konzultációra lehet hozzánk jönni. Sokszor tanácsoljuk azt, hogy akár pedagógus, akár vele foglalkozó pszichológus, szakember, vagy családtag eljöhet konzultálni, tanácsadást kérni tőlünk. Egy-egy élethelyzetben, amikor egy új életszakasz van, akkor tudunk javaslatokat tenni, megoldást keresni.
0: Hogyan csapódik le egy-egy diagnózis, mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet, és erről nem beszéltünk, amikor szembesül például a szülő, vagy igen, egy nagyszülő azzal, hogy a családban érintett van.
1: Igen. Tehát ez mindenképpen az egész családot megbolygatja, nem csak az adott gyerekről szól lesz, hanem az egész családról és az egész társadalomról egy diagnózis, tehát a tágabb környezetet is ugyanúgy érinti. Nagyon jó lenne, hogyha automatikusan minden családnak államilag finanszírozottan járhatna egy családterápiás, rövid, akár pár alkalmas konzultációs lehetőség, vagy terápiás lehetőség.
0: Mert ez egy borzasztó nehéz élethelyzet.
1: Megsegítés,
2: de és nem is rövid.
1: Igen. Akár testvércsoportok legyenek, mert azért nagyon nehéz mondjuk egy tipikusan fejlődőnek egy autizmussal élő testvér mellett felnőni, ez is kihívásokat rejthet magában. Szóval jó lenne, hogyha az egész család kaphatna ellátást nálunk, sincs erre kapacitás, ahogy máshol sem, igen, csak nagyon szűk
0: keretek között.
1: Van egy terápiás centrumunk, ahol néhány szakember nagyon szűkösen tud fogadni terápiára családokat, vagy érintett személyeket.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma, és azt gondolom, hogy tényleg jó, hogy erről beszéltünk, mert egy picit talán közelebb hoztuk a témát a társadalomhoz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Fináli Magyari Judit, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány Pszichiátriai Ambulancia munkatársa volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt, és megköszönöm az önök figyelmét. Egészségkot, legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Nincs nagyon. Kicsit hátrébb megyek, várja.
4: Sziasztok, Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
5: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
6: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
5: És Ördögi Roy.
7: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
5: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
7: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
8: 1, 2, 3, ho!
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
5: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
11: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürerke.

0: Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Elindult a természethű borok kóstolósorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dérini program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
3: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
2: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához. 23%-a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dérini program új évada, a szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dérini társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 ezer gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez, emellett határon túli eseményeket is rendeznek. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Legtöbbször pörgős punk rock témákkal áll elő az Emil and the Sniffers, azonban az ausztrál együttes Big Dreams című 2024-es dala hozzájuk képest lassúra, már-már balladisztikusra sikerült. Emil Taylor énekesnő kicsit izgult is a szerzemény megjelenése előtt, de közönségük pozitívan fogadta a kísérletet. Már csak azért is szükség volt a komolyabb hangvételre, mert a dalt Taylor barátainak anyagi nehézségei ihlették. Így a művésznő elsősorban saját keményen küzdő ismerőse itt akarta buzdítani a sorokkal, amelyekben az ínséges idő kecsetelése mellett felsejlik némi remény is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A digitális kor számos, korábban elképzelhetetlen innovációt, újdonságot hozott létre. Ezek egyike, hogy létezik már virtuális együttes is. Ők a Gorillaz. A csapatot a Blur együttes frontembere Damon Albarn és a képregény rajzoló Jamie Hewlett találta ki még 1998-ban. A Gorillaz 4 rajzolt zenészből áll. Ők 2D, Noodle, Russell és Murdoch. A háttérben mindig változó zenészek szolgáltatják a zenét, egyedül Albarn személye változatlan. A csapat stílusa alternatív hip-hop, de zenéjük tartalmaz számtalan elektronikus és élőzenei effektet is. A csapat legelső lemeze, a Gorillaz, 7 millió példányban kelt el, és ezzel a csapat bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mint a világ akkori legnépszerűbb virtuális együttese. A formáció neve alatt folyamatosan jelennek meg új kiadványok, remix albumok és zenés DVD-k is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az a jó muzsikus vezető, aki a legjobbakat választja maga mellé, mondta Tész Gabriella karmester és karigazgató.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Na és végül mibe fektettél?
3: Ingatlanba.
2: Lakás?
3: Nem.
2: Nyaraló?
3: Nem.
2: Akkor?
3: Üzleti ingatlan.
2: Az nem csak a nagyoknak van.
3: Én is azt hittem.
0: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést. Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
2: Na, ennek én is utána nézek.
4: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfász.hu.
5: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 50-es, 60-as évekbeli gitárhősök örök darabjának számít az I'm a Man. 1955-ben részben ezzel a felvétellel indította be karrierjét Bo Diddley. Az amerikai blues óriás bemutatkozó kislemezének B-oldalán kapott helyet. A brit The Yardbirds zenekarban szinte követhetetlen iramban váltották egymást a világ klasszis virtuózok, de 1963 és 68 között mindegyikük bevetette a tesztoszteronbombát. Így a rajongók Eric Clapton, Jeff Beck és Jimmy Page játékával is élvezhették az örökzöldet. Az old school hurmágusok hódításai után 2007-ben a francia Black Strobe csapat porolta le a művet, industriális rockot csiszolva ki belőle. Az ő verziójukat Guy Ritchie felhasználta egy évvel későbbi rendezésében a Spielerben.
2: Now when I was a little boy,

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A kanadai rapper Baby No Money azért választotta ezt a művész nevet, mert elhatározta, hogy takarékoskodni fog, amíg a zenéléssel nem robbant bankot. Érdemes volt összeállnia egy pénzesebb fazonnal, Rich Brian indonéz rapperrel, a 2021-es Edamamey csilliárdos YouTube és TikTok megtekintéseket produkált. Ám lehet egy művész nélkülöző vagy tehetős, nincs menekvés a gyerekkori traumák elől. A Baby Nincs Pénzem és Gazdag Brian urak mindketten megtapasztalták a Teletubbik borzalmait, bele is írták azokat közös daluk szövegébe. A Baba a napban, mint a Teletubbikban sor, nem költői túlzás. Szegény Baby No Money egy interjúban felidézte, a gügyögő, babarcú napot is felvonultató sorozatot kellett néznie, mert anyukája eltiltotta a sokkal menőbb, de erőszakosnak ítélt Power Rangers-től.

szintű oktatás a Rádiókafén. Nagyon úgy néz ki, hogy sok száz év elteltével az angliai Nottingham városának a legendás Robin Hood után végre egy újabb hőse van. Ő nem más, mint Liam Bailey, énekes dalszerző, akinek sorsát már korán meghatározta, hogy angol származású édesanyja egy jamaikai férfi párja lett. A zenész széles körben ismert soul, reggae és blues hatású énekstílusáról. Első albumát 2010-ben adta ki, és sikere azóta is töretlen. Folyamatosan koncertezik világszerte.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél?

0: ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem, nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Beret Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szuperbunk tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot. Az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak. A kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdet középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5 várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
5: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

Sziasztok, hamarosan indul a dzsungelharc. Ma az élet egy olyan területéről beszélgetünk, amelyben mindenki érintett, ám elég kevesen jók benne. Miért van ez így, és lehetne másképp is? Maradjatok velünk, hamarosan jövünk.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégem Vada Gergely, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke, és hát nem meglepő módon, majd kiderül a beszélgetésből, a katonai szférának is dolgozik, még a NATO-nak is. Egy olyan területről lesz szó, amire nagyon keveset figyelünk. Én azt gondolom, hogy ez hiánypótló beszélgetés abban az értelemben, hogy van valami, amit folyamatosan csinálunk, de nem figyelünk rá, vagy nagyon kevéssé figyelünk rá. Én azt a könyves Kelemen hasonlatot vettem ide, hogy amit felépítünk nappal, az leomlik éjszaka. Egyetért vele?
2: Igen, ugye az alvásról van szó. Pontosabban úgy szoktuk fogalmazni, az alvásról és a regenerációról, mert a kettő az nem ugyanaz feltétlenül. De a regenerációs, a humán regenerációs folyamatoknak a legnagyobb része az alvási idő alatt történik, de egyébként van napközben is. És valóban így van, hogy ez egy szisztematikusan változó rendszer, ami napközben mi lemerítünk, éjszaka pedig föl kellene tölteni, és ez, ami egyre kevésbé sikerül. Tehát ha mondatok adatot is, mert a 15 éve foglalkozunk azzal, hogy ezeket mérjük, hogy mennyire sikerül kialudnunk magunkat, ez ma Magyarországon átlagosan 55%.
1: Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű akkumulátoros példával.
2: Azzal.
1: Tehát nem 100%-ra töltjük az
2: felére.
1: Aksit, felére, és úgy megyünk minden napnak.
2: Így van. Úgy megyünk neki a következő napnak, függetlenül attól, hogy hétvégén vagyunk, vagy hétközben, vagy idősek, vagy fiatalok, vagy katonák, vagy civilek. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a fele, a kapacitásainknak a fele az, amit igénybe tudunk venni a következő napon, és ez azt jelzi, hogy az összes mentális problémánk, a teljesítmény problémánk, az ingerlékenységi problémánk, az érzelmeink, az mind arra vezethető vissza, hogy ezek csökkennek.
1: Sőt, még súly problémák is, azt
2: hiszem. Így van, sok mindenbe be van ez kötve, ami az alvásnak az elégtelenségével magyarázható, és ez egy társadalmi probléma. Tehát valóban örülök annak, hogy erről beszélhetünk, mert ez nem egy elszigetelt jelenség.
1: Hát ez olyannyira társadalmi probléma, hogy én azt gondolom, hogy aki elkezd figyelni az alvásra, javítson ki, a tévedek, az ciki. Tehát fiatal korban ciki lenne azt mondani a buli helyett, hogy bocsi, holnap meccsem vagy vizsgám lesz, és én lefekszem 10-kor, mert 6-kor fölkelek. És a hétköznapokban, a munkavilágában az a jó gyerek, az a tökös fiú, tökös lány, aki tud éjszakázni, akinek elég pár óra alvás. Van egy ilyen kifejezés, hogy nem pazarlom az időt alvásra, mert én élni akarok. Erre megint mondanám ezek szerint, hogy aki nem alszik, az nem él.
2: Nem él igazán. Valóban ez van is egy ilyen tudományosan bevezetett fogalom, ez a sleep machism, tehát ez a macsóság, az alvás megvonásra vonatkozóan.
1: Igen, ez egy ilyen macsó tempó.
2: Igen, igen, ez egy nagyon elterjedt, és az évtizedek alatt kialakult.
1: Ez ilyen európai kultúrkör?
2: Igen, igen, igen. Ez egyértelműen a fejlett világnak, a fejlettnek mondott világból származik, és alapvetően az idő zavarra, az idő hiányra vezethető vissza. Legalábbis sokkal több érdek. Úgy gondoljuk, hogy érdekes a dolgokat lehet csinálni annál, mint hogy aludjunk. De
1: hát vissza, úgy tűnik elsőre,
2: hát hogy... visszautalnék arra a kifejezésre, az nem él igazán, aki ezt nem tudja megélni, mert az élmények megélésének a tartalmassága, az intenzitása, vagy hogy ezek megmaradjanak, ezek attól függenek, hogy az agyunk meg a szervezetünk van olyan állapotban, hogy ezeket valóban át tudja élni, és el tudja tárolni a későbbiekre. Különben ezek az élmények, ezek elillannak, és nem is emlékszünk vissza feltétlenül.
1: Ez az igaz időpocséklás.
2: Igen, ez az, ami egy névleges, mondjuk dedikált idő arra, hogy ezt meg azt meg amazt csináltam. Az alvás egy rend, ehhez képest egy alacsony presztízsű tevékenység.
1: Végtelen alacsony presztízsű tevékenység.
2: Ez magyarázza azt, hogy ez ennyire háttérbe szorul.
1: Mitől lett ez ilyen alacsony presztízsű tevékenység? Van erre valami kutatás, vagy van véleménye, hogy mitől lett ciki aludni? Kipihenni magát az embernek?
2: Hát alapvetően az, hogy kifelé mit mutatunk, vagy milyen élet, élményeket osztunk meg. Az alvás idő alatt nem tudunk ilyeneket gyűjteni, ez kétségtelen, hogy ezzel nem lehet villogni. Az érdekesség ennek a jelenségnek, hogy ennek az alvás megvonással kapcsolatos döntésnek ben is érvényes az, hogy semmi sincs ingyen. És hogy ez később nagyon visszaüt, sőt, akár már a következő napon vissza tud ütni. Van sok kutatásra vonatkozóan, hogy akár egy-két óra alvás megvonás az enyhe részegséggel párhuzamos fiziológiás tüneteket okoz, illetve a reakcióidőben, az egészségi állapotban, a mentális érzetünkben abszolút lenyomatot tud hagyni. Csak ezt állandósulni látszik, és azt gondoljuk, hogy ez a természetes, mert megszoktuk. A szervezetünk ugyanis nagyon sokáig képes segíteni bennünket abban, hogyha hiányzik egy-két óra az alvásunkból, akkor kompenzálja ezt emelkedő vércukorral, növekedő vérnyomással, rosszabb reakcióidőkkel, egyszerűen levág az emberi szervezetről egy pár olyan nem létfontosságú funkciót, aminek nem kell, hogy működjön, és ennek az árát végül is a jövőbeli teljesítőképességünktől veszünk fel hitelt.
1: Tényleg ez a telefonban van ez az akkumulátor kímélő üzemmód, amikor már kezd merülni az aksi.
2: És akkor kikapcsol egy pár frissítést. Igen. És ezért vagyunk egyébként tompábbak. De biztos mindenki emlékszik azokra, vagy föl tud idézni olyan élményeket, amikor nem jutnak eszébe szavak, pedig ismert. Tehát bosszantó, mert tudom, hogy mit akarok mondani, de nem tudom artikulálni a számmal. Vagy megjegyzési, memória problémáink vannak, vagy tanulási nehézségeink vannak, vagy zavaraink vannak, és tudjuk, hogy tudjuk, de nem tudjuk kifejezni. Ez mind annak köszönhető meg, hogy ideiglenesen elveszítettük a kapcsolatot ezekkel az ismeretanyagokkal, amit egyébként az alvási idő alatt szilárdít meg az agyunk a pihenési idő alatt.
1: Igen, az alvás az látszólag a tervezett, stratégiailag kivitelezett alvást, tehát hogy rendszeresen alszom, mert ennek lesz jelentősége, ha jól tudom, a rendszerességnek. Az látszólag azzal van ellentétben, hogy meg kell élni a pillanatot. Tehát ma olyan világban élünk, ahol minden pillanatot meg kell élni. De hát az előbb azt néztük, hogy de nem tudjuk megélni. Tehát van egy ilyen nagyon erőteljes ellentmondás a kettő között, hogy én otthon pihenek és alszom.
2: El tudjuk veszíteni annak az élményszerűségét, hogy tartalmasan van erre kifejezés is, hogy mindful módon tudjuk megélni az élményeket.
1: Tudjuk, de ahogy most elmondta nekem, az a benyomásom, hogy tulajdonképpen még tisztában se vagyunk azzal, hogy mit veszítünk.
2: Nem, és ebbe egyébként ennek azért van jelentősége, mert társadalmi szinten ez az alacsony presztízs, ez arra is visszavezethető, hogy tulajdonképpen évtizedek óta hiányzik az alvással kapcsolatos alapvető ismeretanyag az emberi gondolkodásból. Tehát sem biológia órán, sem oktatási rendszerben, bármely más módon ezekről igazából nem tanultunk sosem, sőt az orvostudományban sem foglaltam még el az utóbbi mondjuk 10 évet megelőző időszakig a megfelelő helyet. Az alvás ugyanis egy nagyon erősen koordináló szereppel bír a szervezetünkben működő folyamatok menedzselése tekintetében. Az előbb már utaltunk például az étkezésre, vagy a súly gyarapodásra, illetve az éhség és a tehetségérzetnek a megélésére. Ezt is az alvásunk szabályozza, mint ahogy azt is, hogy a teljesítő képességünk, tehát a fizikai teljesítő képességünk, vagy a reakcióidőnk, vagy a mentális teljesítő képességünket mennyire tudjuk kihasználni. Ezek alapvetően már az alvásnak a ciklikusságára, illetve az alvás szokásainkra, az alvás tartalmasságára vezethetőek vissza. Tehát sokkal nagyobb jelentősége van, mint azt még a tudomány is sokáig gondolta.
1: Tehát most pillanatnyilag nagyon divatos a diéták. Diétázhatom akkor hegyeket.
2: Ha nem alszom eleget.
1: Ha nem alszom, teljesen, ez gyakorlatilag önkínzás, sőt, ilyen öncsonkítás, ilyen erőforrás feléléssel ér fel, ha jól értem, meg a nagyon intenzív sport, hogy eljárok gymbe, most divatos, viselem az okos órát, csak éppen akkor arra nem figyelek, amihez egyik se kell.
2: Igen, ez egy nagyon, nagyon furcsa sajátosság, mert ki gondolná egyébként, hogy egy passzív tevékenység, amikor csak úgy fekszünk, ennyi mindent ráhatással az életünkben.
1: Puhányság sugallata. Igen. Van, nem? Aki alszik, az olyan puhány.
2: Nekünk nagyon-nagyon régóta vannak alvásmérésekkel kapcsolatos konzultációink, és nagyon-nagyon sokszor találkozunk azokkal az ügyfeleink részéről, azokkal az emléképekkel, hogy de ő neki otthon, meg a nagyszüleitől azokat az élményeket hozta el, hogy aki henyél, az lusta, aki pihen, az teszett, az tunyaság, az egy szégyenteljes dolog, tehát a magyar társadalomnak ez a hiperaktivitás, hogy mindig kell valamit csinálni, hogy produktívnak kell lenni, az ellene szólt annak, hogy megbecsüljük a saját regenerációnkra fordított időnknek a jelentőségét.
1: Ez nem csak egy ilyen újkori jelenség, tehát most lehet, hogy nyilván nem értem akkor, de lehet, hogy 100 évvel ezelőtt ez nem volt ilyen probléma, de lehet, hogy akkor ezek szerint igen, a nagyszülők, erre semmi, senki ilyen figyelmet nem fordított, hogy aludni kell, mert mindennek meg volt a rendje.
2: Így van, ennek volt egy struktúrája az életben, és ezért nem volt fókuszban, mert természetes volt.
1: Igen.
2: Nagyon sokáig volt jellemző az, hogy az emberiség nem is kettő, hanem napi 3 alvás szakasszal élte az életét.
1: Napi 3-mal?
2: Napi 3-mal, igen.
1: Tehát a délutáni szúnyogáláson felül?
2: A délutáni szúnyogáláson felül volt egy 2 részletben töltött éjszakai alvási szokásrendszer, ami egyébként nagyon közel volt a természetes napjárásnak a sajátosságaihoz. Tehát ugye nem maradtak fönn sokáig, akkor világítani kellett volna, és nem volt mit csinálni egyébként a sötétben, tehát viszonylag hamar lefeküdtek az emberek, de nem aludtak egyben 8 órát, mint ahogy mondjuk 100 éve alszik az emberiség 8 órát, mióta a villanyvilágítást föltalálták és alkalmazzák is. Ugyanis fölébredtek az éjszaka közepén, az éjfél utáni órákban, és akkor fönt voltak egy darabig. Tehát 1-2 órát ébren töltöttek, tettek a tűzre, meg ellátták az állatokat.
1: És hajnalban visszaaludtak,
2: és az egy éberebb időszak volt, tehát ott nem aludtak annyira mélyen, de a kora hajnali órákban volt egy rövidebb másik alvás szakasz is, ami aztán a hajnali kora reggeli napfelkeltével véget ért, és volt még egy délutáni hát siestához közeli időszak, amikor szintén 1 órára le tudtak dőlni, és ezzel a 3 struktúrált alvásrendszerrel évezredekig el voltak az emberiség, és a problémák akkor kezdődtek, amikor ezek összecsúsztak, és eltűnt a délutáni is.
1: Hát emlékszem, hogy nem ezen a munkahelyen, de máshol voltam, és egy informatikus jelentkezett hozzánk, és ilyen kicsit szabódva megkérdezte, hogy délután lehetne pihenni. Hát konkrétan, ugye harsogó kacagás, hát nem akkor ott, de utána, hogy hát ekkora
2: mit
1: hülye.
2: Mit képzel? Igen.
1: Ekkora hülye, mit képzel? De ezek szerint ez egy végtelen racionális kérdés.
2: Meg egy természetes emberi ciklusnak a következményeként van, ugyanis azért kora délutáni órákban olyan 1 óra után van egy éberségi mélypontja az emberi figyelemnek. Tehát ezek a kora délutáni időszakok.
1: A kaja miatt? Vagy
2: hát igen, akkor is, de egyébként is van egy fiziológiás ilyen hullám, ami ezt indukálja. Addigra is fárad egyébként az elménk is, tehát reggel óta már azért használjuk, és senki nem gondolhatja komolyan, hogy megszakítás nélkül 8-10-15 órán keresztül ugyanolyan intenzitással képes koncentrálni valaki valamire. Tehát ennek a ritmikusságát, ezt föl kellene ismernünk, hogy ennek van is gyökere. Tehát tulajdonképpen az emberi figyelem másfél óránként megújulásra lenne szüksége, és ezért szükséges például szüneteket tartani, és ezt követően nyilván érezzük azt a délutáni, vagy az kajakómának hívott időszakban, hogy milyen jó lesne.
1: Hát most kajakómának hívjuk, de ezek szerint akkor ez ennél komplexebb.
2: Igen.
1: Tehát van benne egy ilyen alvási
2: késztetés.
1: Az angolban van egy ilyen power sleep nevű kifejezés, ha jól idézem.
2: Van egy power nap nevű jelenség, amiben egy nagyon tudatosan alkalmazott szokást hívtak életre. Pontosabban elvenítettek fel, mert ez azért megvolt régebben is, csak nem nevesítettük ennyire. Ezek mikroalvások. Ról szólnak, amikor a napközben ezeket be lehet iktatni, és talán az informatikus kollégának annyi segített volna, hogyha azt mondják, hogy 7-10 perces időszakokra van csendszoba, amit esetleg föl lehet használni arra, tehát nem egy meg másfél órás alvásokról beszélünk a munkaidőben, de azok a nagyon intenzív, rövid, de felfrissítő hatású alvások, amiknél valóban egy néhány perces intervallum. Persze, hát hogy ne érne valamit. Az alvásnak eleve van egy ilyen szakaszoltsága, biztos mindenki hallott az alvás ciklusokról, hogy nem 8 órát alszunk egyben azonos minőségben végig, hanem ennek vannak különféle megismétlődő ciklusai, amik rendszeresen egy 4-5 alvás ciklusban térnek vissza, de ezek olyan másfél-két órás szakaszok, de ezek is meg vannak bontva, ezek a másfél órák további pici, rövidebb ciklusokra, és ezek a mondjuk 10 perc környéki, vagy azt sem elérő időszakok, ezek rendkívül hasznosak abban a szempontból, hogy nem tudunk belecsúszni a mély alvásba, ami után nagyon-nagyon kótyagosak tudunk lenni, és akkor biztos mindenkinek vannak ilyen élményei, hogy a fejbe ütötték
1: volna. Az igazi regeneráció az a mély alvás, nem? Tehát a délutáni alvásnak megvan az a hátrány, hogy az ember fél óráig legalább.
2: Hát, de akkor nem tudunk mély alvásba lenni, a délutáni alvás az nem a mély alvás időszaka, az a felfrissülés időszaka, meg az célozza, hogy a késő délutáni órákban megint tudjunk jól teljesíteni, de igazán az éjszakai regeneráció az, amiben számtalan olyan folyamat elindul, ami a sejtjeinknek mondjuk a fizikai regenerálódásáról szól, tehát mondjuk egy sérülés, ami ér bennünket, vagy egy seb, aminek meg kell gyógyulnia.
1: Lelki és fizikai.
2: Ugyanúgy. Tehát az idegpályák regenerálódnak, amiket napközben szanaszét használunk az idegeskedés miatt, azok kisimulnak, a bőreink, a bőrünk, a ráncaink, a hajunk, vagy az emésztésünk, egyszer megjavítja magát. Ezek egy önjavító folyamatok, amik csak akkor indulnak el, hogyha az alvásunk tartalmas, és valóban nincs zavart állapotban azzal, hogy még a napközbeni különféle fölhalmozódott ingereket próbáljuk meg helyrakni. És van egy tudáskonszolidációs funkció is.
1: Tehát az alvásban?
2: Az alvásban. Tehát, hogyha én napközben tanulok valamit, az nem raktározódik el, hanem beteszem egy dobozba, vagy egy előszobába, ami egy ideiglenes tároló helyiség. Ott nincs ideje megkeresni a katalógusba, hogy hova kell elrakni ezeket az ismereteket. Igen, bedobom, és akkor utána hazaviszem, és elrakom a kamrába, meg a szekrénybe. Lényegében az éjszakai alvásnál az történik, amit ilyenkor az elpakolásnál szoktunk követni, hogy ezek a tudásanyagok, ezek hozzákapcsolódnak már meglévő korábban elsajátított. Igen, hát megkeressék ezeken a kapcsolati pályákon keresztül, hozzákötődnek, kémiai folyamatokról van szó, hozzákötődnek olyan tudás, nem tudom, gömbökhöz, vagy tartalmakhoz, amiket utána gazdagítanak, és akkor könnyebben elő tudjuk hívni, meg tudjuk jegyezni. Tehát erről van szó éjjel, tehát nem arról, hogy tudok 3 órát is aludni, és akkor még tudok működni következő nap, de hát erről beszélünk, hogy tanulással, koncentrációval, reakcióval, teljesítőképességgel kapcsolatban nagyon komoly hiányosságokat halmozunk fel az alvás hiány miatt.
1: Most zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Vada Gergellyel. Maradjatok velünk!
0: Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét.
3: Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Vada Gergely, egyetemi docens, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke.
2: Ez nekem azért tetszik nagyon ez az alvással kapcsolatos beszélgetés, meg ismeretek, mert ez az, ami csak tőlünk függ.
3: Így van.
2: Nyilván az életmód...
3: A külvilág nem annyira, de egyébként...
2: De tudunk dönteni úgy, hogy abszolút, mi ezt az utat választjuk.
3: Igen. És egyébként azért fura ez a dolog, mert, és jó is, hogy ez előkerült, mert sokszor azért az életünkben másoktól várjuk a megoldásokat. Így és van. A segítséget.
2: Holott...
3: Ezt senki nem fogja megmondani, mikor aludjunk.
2: Nem kell diétázni, nem kell diétás recepteket hajkurászni, nem kell orvoshoz menni, semmit nem kell csinálni, csak eldöntöm, hogy én most erre figyelni fogok. Vállalva egyébként a negatív, idézőjelve ilyen kissé gunyoros következményeket, hogy ha-ha.
3: Én egyébként ebben az aspektusban a legelső követendőnek azt érzem, hogy az alvásnak legyen annyiban szerepe az életünkben, hogy legalább az ütemezést, most sokszor meg szokták kérdezni, hogy hogy lehet jól aludni, és azért ennek az előbb említett ütemezésén rengeteget lehet, ugye, szó volt a rendszerességről, igen, vagy a rendszerről, amit már behoztunk egyszer, hogy mikor alszunk, és az embernek mikor esik jól aludnia. És ezt azért onnan lehet tudni,
2: hogy... Van az a mondás, hogy éjfél előtt.
3: Igen. Tehát, hogyha figyelünk arra, hogy a szervezetünk mikor álmosodik el, tehát biztos mindenki tudja, vagy felismerte már, hogy vannak olyan mélypontjai az esti órákban, amikor bármikor el tudna aludni, mert van egy olyan időablak, amikor egyszerűen annyira kábák vagyunk, és annyira ásítozunk, hogy ott perceken belül el tudnánk aludni. És ha erre figyelünk, akkor ez az ütemezés, mondjuk lopva nézzük meg az óránkat, hogy ez mikor van, és érdekes módon ezek az időablakok majdnem ugyanakkorra esnek minden nap. Innen lehet tudni, hogy ez egy szisztematikus működési rend, ami a szervezetünkben létezik, amihez érdemes lenne alkalmazkodnunk, azzal, hogy észrevesszük ezeket a jeleket, és ez a döntéseinket. Igen, ezeknek a jeleknek a megfejtése, tehát mikor kezdünk ásítozni este, mert akkor önkéntelenül jelzi a szervezetünk, hogy most úgy elég lenne.
2: Picit rápillantok az órára, és akkor...
3: Igen, és látom, hogy 22:10 van, vagy 22:30. Akkor nézzük meg, hogy a következő nap mikor ásítozunk, és de érdekes, 22-28 lesz meg ilyen nagyon hasonló időszakokban szoktak ezek kezdődni. Ezek az alvás ciklusoknak, az alvás rendjének az ütemezésére utalnak. És érdemes úgy készülni az esti aktivitásainkkal, hogy addigra le tudjuk futtatni a nagy részét ezeknek, mert az a furcsa ebben, hogy akkor kezdünk el ott szöszmötölni, meg összepakolni, meg fogat kell mosni, meg átölteni, satara, eltelik 20-30 perc, és azt veszük észre, hogy nem tudunk elaludni.
2: Elillant
3: ez az időablak, elszalasztottuk ezt az időintervallumot, és kell másfél órát várni, hogy a következő megint visszatérjen, ami egy természetes alvás
2: akkor viszont jár. Még viszont belecsúszhatunk a reggeli kelés miatt egy alvás hiányba.
3: Így van, és ezért fontos az, hogy próbáljuk meg ezeknek a rendszerességét belőni saját magunknak, mert ez sokkal természetesebb, nem kell kívülről keresnünk a megoldást erre, és meg is van az oka annak, hogyha most lefeknünk, elmegyünk, és várjuk, hogy mikor alszunk már el, pedig már egyszer voltunk olyan nagyon álmosak, annak sima egyszerű alvás időzítési magyarázata.
2: Tehát nem biztos, hogy a stressz, meg a nem tudom, egyébek. Egyébként mikor kell ezt elkezdeni, ezt a rákészülést? Mert akkor tudom, hogy mondjuk 10:30 körül, 10:30 körül jön ez a ciklus, de hát annyit, amennyire utána olvastam, ez nem olyan egyszerűen megy, tehát bizonyos dolgoknak a végzése ezelőtt, a 10 óra előtt, az nem ajánlott, de hogy mit ne, és mennyivel ne.
3: Hát ez körülbelül egy óra legalább legyen, de ha egy-másfél, az még jobb, hogyha ha azok az esti szertartások, rituálék, amik általában a lecsendesítésünket szolgálják, amikor már nincsenek nagy érzelmi és fizikai megterelések, tehát ne akkor nézzük meg az aznapi közéleti híreket, vagy a nagyon intenzív érzelmi megtereléssel járó mondjuk vitatkozást a családdal, vagy mondjuk tanulást azt még talán lehet. Olyasfajta tevékenységekkel érdemes tölteni az időt, amik már olyan nagy jelentősége nincsen a napunkban, hanem arról szólnak, hogy lekössenek bennünket a...
2: Kedvesebb regény olvasás.
3: Így van, ilyesmi. De lehet a keresztrejtvényt fejteni, lehet fürdeni, lehet beszélgetni
2: a család. Ez nagyon sok idő ez. Amit most elmond, az annyira valószínűtlen a mai tempó.
3: Hogy lenne erre idője valakinek? Igen. Egyébként ez
2: szinte ilyen wishful thinking.
3: Majd, hogy nem jó, az ideális. Igen, majd, hogy nem az ideális. De hát miért ne az ideálisra törekedjünk? Tehát azért...
2: Itt a szabadságunk, nem? Tehát, hogyha elkezdjük ezt a rutint kialakítani, az a mi szabadságunk, a mi életünk.
3: Meg igen, és hogy abszolút ezen, azon gondolkodtam, még ezt megelőzően, hogy tulajdonképpen mi gátol meg? Tehát kinek van fontosabb ráhatása arra, hogy én este 10 óra felé mit csináljak, ha nem saját magamnak. Tehát az abszolút egy intim időszak, amiben most legyen ott a munkahelyem, meg legyen a kollégáim, legyenek abba az időszakba, meg legyenek a nem tudom, milyen kötelezettségeim legyenek ott. Hát, tehát miért fontosabb az, mint a saját igényeim? És szerintem itt érkeztünk el oda, hogy az alvás, mint az emberi szervezetnek a legtermészetesebb igénye, miért szorítjuk háttérbe azt, amire igazán szükségem. Tehát mi olyan fontos, ami miatt azt lehetne mondani, hogy ennek nincs akkora jelentősége, mint amit valójában betöltene. Tehát, hogy miért kell akkor foglalkozni olyan dolgokkal, amiknek nem ott van a helye az életemben?
2: Nekem az az érzésem az elmondottak alapján, azzal, hogy elkezdünk stabilan, jól, minőségi alvásra törekedni, átéphetünk egy másik világba, ahol nem függünk a külvilágtól, vagy legalábbis sokkal kevésbé függünk, reziliensebbé is válhatunk. Tehát az lesz a miénk. Amikor mindenki most arra törekszik, hogy valósítsa meg önmagát, hát akkor barátom, legalább a testeddel kezd.
3: Igen. Ez egy, szerintem ez azért kulcs megállapítás, mert hogy ezzel kapjuk vissza a kontrollt a saját életünk Igen. fölött.
2: Ezt akartam
3: és
2: mondani.
3: És az, hogy kitetten sodródunk mindenféle külső körülménynek való megfelelés miatt, és nemet mondunk arra, ami a természetes igényünk lenne, azt szerintem nem szolgálja a saját érdekünket. És ezért lényeges az, hogyha reziliensek szeretnénk lenni, annak vannak a saját életünkre, a döntéseinkre, az életvezetésünkre vonatkozó következményei, mit hozzunk meg, mire mondjunk nemet, mikor mondunk nemet valamire, mi az, amit átütemezzünk, át kell priorizálni, mi az, amit delegálni lehet, minden az, ami azt mondjuk, hogy ez most nem fontos, hogy miért feltétlenül ma csináljam meg. Tehát feltétlenül meg kell-e minden nap úgy kell-e lefeküdni, hogy kipipálunk minden egyes dolgot a to-do listánkon, vagy azt mondjuk, hogy semmi nem fog történni akkor, hogyha ez majd szombaton időt talál.
2: Legalábbis próbáljuk ki egyszer valaki, hogy mert azon gondolkoztam, hogy annyira divatos szó most a reziliencia, a megújulás, a nem tudom én micsoda, tehát így pörgünk ezeken a hangzatos, valójában tartalom nélküli fogalmakon, mert sokszor tulajdonképpen azt jelenti, hogy külsőtől függünk. Ha mindezt meg akarjuk csinálni, meg akarunk újulni, új életet akarunk, akkor kezdjük az alváson.
3: Tehát az én tapasztalatom az, hogy mind a sportolásra vonatkozólag, például mennyi időt szánok arra, hogy mozogjak, mind a munkámra vonatkozóan, vagy egyéb kötelezettségeim vonatkozóan, tehát annyi minden van, hogy az, hogy elégedetten menjek lefeküdni, mindent megcsináltam, olyan napom nem lesz. Tehát én ezt úgy láttam működőképesnek, hogy ezt fordítsuk meg, tehát hogy van nekem mondjuk 7 órányi alvás igényem, meg mondjuk van egy fél egy órányi mozgás igényem egy nap, minden mást a maradék időben kell megoldanom. Mert ha fordítva csinálom, akkor ezekből fogok elvenni, mert nem fogok a végére érni.
2: Tehát a prioritást fordítom.
3: Tehát a priorizálást, meg a viszonyítást azt kell megfordítani, ha nekem ezek fontosak, és a listám elején vannak, akkor minden mást fordítva fog. Ez fér bele, mást nem tudok elválni, mert majd azt holnap megcsinálom. A munkáimból eredő kötelezettségeimből annyi van, hogy soha nem fogom tudni azt mondani, hogy üres a papírom, a to-do az mind ki van pipálva, és na most elmehetek aludni, akkor rájövök, hogy 2,5 óra maradt erre. És ezért én ezt fordítva csinálom. Ez olyan, mint a naptár, hogy hát ott valami meetingem van, ott nem tudok egy másik helyre elmenni itt közben, tehát nekem egy ugyanilyen to-do az alvásom, meg a struktúrált mozgásszokásom, és az alapján döntöm el, hogy mi fér bele az összes többi, mit tudok vállalni, mit nem. És így már érdekes, én évekkel ezelőtt kezdtem el egy olyan kísérletet, hogy nekem nagyon sok ügyfelem mondta, hogy hát mozogni kéne, nekem nincs időm. És akkor nekem nagyon bosszantott ez a ugye 30-40 percnél legalább közepes intenzitású mozgást írnak elő az orvosi ajánlások.
2: Kötelezően minden nap?
3: Hát ajánlottan, igen, erősen ajánlottan ahhoz, hogy az ember egészségesen tudjon maradni, és nagyon bosszantott, hogy mert sokat szor hallottam, hogy nekem erre nincs időm, és gondoltam, hogy kipróbálom, hogy akkor 30 napig, hogy mi van, hogyha én minden nap szánok erre időt tudatosan. Ez évekkel ezelőtt volt, és nem azt mondom, hogy minden napom sikerült, de engem gyökeresen alakította át a szokásaimat, mert először ezeket terveztem meg, és minden mást utána raktam bele, hogy mit fogok csinálni, az teniszezés, az kerékpárral megyek oda, most nincs időm klasszikus edzést csinálni, de akkor gyalogolni fogok, a egész nap nem viszek autót, hanem akkor sétálni fogok közöttük, és de érdekes, hogy évek óta majdnem minden nap be tudtam iktatni azt, ami az egészséges mértékű. Tehát mégse annyira lehetetlen, csak könnyebb állat, nekem ennél sokkal fontosabb dolgaim vannak, de ezt rájövök, hogy ez a főnökömnek fontos dolog, a munkahelyemnek fontos dolog, az ismerőseimnek fontos dolog, mindenki mások, csak nekem nem.
2: A külvilágtól. Azt hiszem erre utaltam, igen, a külvilág függésében, hogy ha el akarjuk utasítani a külvilágtól való függést, akkor itt kell kezdeni.
3: És a saját igényeimet előre priorizálni.
2: És priorizálni. Ez nem önzőséget jelent, hanem... Nem.
3: Ez arról szól, hogy 5 év múlva is meg tudjam csinálni azokat a kötelezettségeket, amik rám várnak. Máskülönben ezt feladom ennek a lehetőségét, és nem véletlenül mondtam azt a kifejezést, hogy a kialvatlanságunk ára az, hogy hitelt veszünk fel a következő teljesítőképességünkből, ami majd 3 év múlva már nem fogjuk tudni megcsinálni, mert most kialvatlanok vagyunk. És ez gyakorlatilag egy hitelszámla.
2: És a hitelt meg vissza kell adni.
3: Vissza kell fizetni. Egészségromlásban, teljesítményromlásban, koncentrációs problémákban, mindenféle másban.
2: És sokat foglalkozik menedzserekkel, coach is, és hát mindenki, ugye a stressz az egy köztudomású és közöttünk lévő jelenség. És nagyon sokan mondják, hogy az alvás lehetetlen stresszes helyzetbe, tehát a stresszt nem tudja kompenzálni az alvás. Ez igaz, vagy nem?
3: Hát ez egy két ellentétes idegrendszeri állapot. Ebben valóban van igazság, mert van egy szimpatikus idegrendszeri tónus, ami egy ilyen készenléti állapotot jelent, amikor energiát használunk fel, és képesek vagyunk teljesíteni. Az alvás, vagy a regeneráció, az pedig egy paraszimpatikus idegrendszer. Nekem ez ellentétes hatásai zajlanak. Ilyenkor a szervezetünk pihen, töltődik, magához tér, meg helyreállítja magát. Tehát ez két egymást kizáró idegrendszeri
2: állapot. Igen, csak a stresszes ember nem tud aludni, azt szokták mondani.
3: Na most ennek azért van egy folyamata, tehát hogy én hirtelennyében stresszessé váltam, az olyan nincsen, tehát ez egy hosszú hetek, hónapok, évek alatt kialakult krónikus terheltségi állapot, amit azért vissza lehet hozni, de nem azonnal alakul ki. Tehát erre azért közben kell figyelni, azért beszélünk erről, mert már most fel akarjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez nem természetes, hogy kifejezett erős stresszben kell élni minden egyes percét az életünknek.
2: Hát ezen én is csodálkozom mindig, de ön saját magáról is írta a honlapon, hogy hát 10 évig erős stresszes, vezetőként erősen stresszes helyzetbe él, hogy nyilván értem, hogy mitől van egy stressz egy cégvezetőn, a felelősség. Mindenféle tekintetben alkalmazottak, anyagi felelősség, szakmai felelősség, de akkor ezt el kell fogadni?
3: Hát én inkább úgy mondanám, hogy ugyanúgy része az életünknek, tehát ilyen értelemben el kell fogadni, hogy nem lehet stresszmentes életet élni.
2: Nem lehet?
3: Nem. És nem is szabad egyébként, mert kell a szervezetünknek, hogy inspirálódjunk, kell az EU stressz, a pozitív, lelkesítő, az inspiratív, az izgalmi stressz. Állapot, az is stressz, ugyanúgy fáraszt bennünk.
2: Én negatív konnotációban
3: értem. Azért, mert az emberi, tehát a kontextus, amiben használjuk, az egy kifejezetten fárasztó és negatív kontextusban szokott előkerülni, de az mondjuk, amikor már erősebb, az már frusztráció. De akkor, amikor ilyen izgatott, inspiratív állapotban vagyok, meg izgalmi állapotban vagyok, azért, mert valami jó dolog fog történni velem, az ugyanolyan fárasztó.
2: De ezt nem hívjuk stressznek.
3: Azt nem hívjuk stressznek, pedig az is az. Az is készenléti állapot, az is ugyanúgy lefáraszt bennünket, csak nem marad meg könnyebb elengedni, hogy átbillenni a másik oldalra. És azért fontos szerintem a munkai közegről beszélni, mert a munkaszervezéssel nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ez a stressz állandósult, stresszkitett állapot, ez ne legyen krónikus. Nekünk 3 hónapos ilyen programjaink vannak, és fiziológiás mérésekkel támogatjuk ezeket. Elképesztő, hogy mondjuk 90 nap alatt 14-18-20%-os teljesítmény növekedéseket lehet
2: ennyit
3: elérni.
2: Nő a hatékonyság.
3: Ennyit nő a képesség arra, hogy valaki teljesíteni tudjon, csak amiatt, mert ezeket a tudatos megoldásokat, trükköket, életvezetési döntéseket, az, hogy mikor van flow állapotban, milyen munkaszervezési struktúrában dolgozik, mikor a leghatékonyabb neki dolgozni, a délelőtt vagy délután, vagy egyáltalán milyen feladatokat kap, milyen pozíciókban dolgozik, azt lehet adjusztálni, abban rengeteg tartalék van. És nyilván ezután lehet agregálni makrogazdasági szintre, és itt vannak ezek a számok, hogy a nem hatékony működésben abszolút aláírom, hogy így vagyunk. Én, ahogy most visszaemlékszem a mi több ezer fős adatbázisunkra, én olyan 25%-nyit biztos mondanék, ami nagyon sok, igen. Tehát ennyi van a rendszerben most belekódolva. Igen. De amikor tudunk foglalkozni egy valakivel, hogy figyelj, nézd, te amikor itt ilyen típusú feladatokat csináltál, akkor te feltöltődtél közben, nézd, olyan, mintha aludtál volna, és még annyira nyugodt voltál, mert annyira flow-ban dolgoztál, és annyira produktív van, ez egy 2-3-szoros erős produktivitású időszak, amikor valaki elmélyülten tud alkotni, mert nem zavarja meg semmi, nincsenek impulzivitását meg befolyásolók, ilyen triggerek, és valóban be tudja fejezni a feladatot A-tól Z-ig, és kevesebb idő alatt, mint hogyha stresszelnék, és ott állna a főnök mellette, hogy na mikor lesz már leadva, satra.
2: Ha jól értem én, a vállalati kultúrában meg a munkaszervezésben konkrétan pénz van.
3: Így van.
2: Tehát, hogy itt ez nem az a kérdés, hogy csinálni kell, vagy nem, hanem aki ezt nem csinálja, az hatékonyságot veszt, azaz pénzt veszt. Konkrétan
3: igen.
2: Pénzt veszt.
3: Túlságosan arra fókuszálunk, hogy mindenkitől ugyanazt várjuk igen. el, minden ugyanolyan módszerekkel próbáljuk megelérni ezeket. Pontosan azért, mert azt mondjuk, hogy ez egy munka, itt nem érünk rá, itt homokozgatni, de hát itt emberekről van szó.
2: Sőt,
3: tehát muszáj homokozgatni, sajnos ezt nem lehet megúszni, mert vannak jobb képességű, másabb képességű, máshol eredményes emberek, és akik abban a feladatban szenvedni fognak, a másik meg brillírozik, és igazságtalan úgy mérni őket egymáshoz, hogy valójában teljesen máshol indul.
2: Hát jól értem, akkor itt jöhet be az a dolog, hogy azt mondják, hogy egy munkahelyen azért nem minden a pénzen múlik a motiváció szempontjából, akkor tessék, ez egy olyan terület lehet, ahol a vezető, a helyi vezető is, a kis csoportvezető is be tudja osztani úgy az embereket, hogy jó érzést ad nekik azzal, hogy rájuk illeszkedő feladattal bízza meg
3: így
2: őket.
3: Van.
2: Nem kell fizetést emelni, hanem egyszerűen csak örül, hogy bejöhet dolgozni, mert szereti, amit csinál.
3: És nem biztos, hogy abban mérem a teljesítményét, hogy mennyit hoztak be, vagy mennyi a volumen, amit termeltek, hanem például az, hogy nincs fluktuáció. Egyébként maga az alvás témája is ebbe a tulajdonosi körből olyan nagyon furcsán érzem, mert ők, amikor elmegyünk cégekhez alvásról, regenerációról beszélni, akkor kicsit diszonáns az, hogy most itt akarunk aludni ezek. Meg hát, hogy ez teljesen más köze, tehát ez nem erről szól, igen. Meg hogy én nem azt várom, hogy pihenjenek, hanem hogy teljesítsenek, stb. De akkor miért beszélünk a táplálkozásról munkahelyeken? Miért beszélünk a sportról munkahelyeken, ami szintén nem annak a közege, igen. Hogy ott ugrándozzunk? Meg
2: azon nem akad fel senki.
3: Azon senki nem akad fel, de az, hogy tudatosan aludjunk, vagy tudatosan regenerálódjunk, az még mindig egy kicsit tabu téma. Hol jól lehet azt, hogy holnap többet tudjon teljesíteni, vagy jobban, az attól függ, hogy ma ki tudja pihenni magát.
2: Vada Gergely, köszönöm szépen, hogy eljött a Dzsungelharcba, elindultunk az alvásból, és az élet alapkérdéseihez jutottunk, azt hiszem, legalábbis a gazdasági élet.
3: Mint cégek, ahogy az alvás cégek. Is szerintem az élet igen. egyik alapja. Igen.
2: Még egyszer köszönöm
3: szépen a meghívást, örülök, hogy beszélgethettünk.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Vada Gergely, egyetemi docens, a Fusion Vital alapítója és ügyvezetője, a Magyar Alvás Szövetség alelnöke volt. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelhal Spotify vagy YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Szevasztok, Krisa vagyok a Pannonios CSK Orkesztrából. Ez pedig a Rádió Café.
0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik sláger terméke, a Multiprotector antibakteriális háztartási törlőkendők. Most 25% kedvezménnyel kaphatók a Rosszmanban. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Jól hallottad, Multiprotector törlőkendők 25%-kal olcsóbban most a Rosszman üzletekben. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a

0: Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson, mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsek Dániel vagyok, és ebben a részben arról beszélgetünk vendégemmel, hogy miről ismerhető fel már akár az első prezentáción, hogy melyik lesz végül a valóban hasznos innováció. A témánk az, hogyan lehet megkülönböztetni a hasznos és haszontalan innovációt, nem elfelejtve, hogy ennek a legfontosabb értéke az egyszerűség, a másik pedig a jövőállóság. Egyik sem jön könnyen. Szóba kerül az is, hogy miért a bankkártya és miért nem a holdra szállás lett az emberiség legfőbb eredménye az elmúlt évtizedekben. Gaunder Milán 2 évtizeddel ezelőtt egy 3000 fős, viszonylag kicsi vállalathoz csatlakozott, 17 évvel később pedig a világ egyik legmeghatározóbb globális pénzügyi szolgáltatójától lépett ki, a Mastercardtól. Csúcsmenedzserként globális történeteken keresztül tapasztalhatta meg az innováció valódi természetét. A világunkat és főleg a technológiai részét rendkívüli mértékben uralják a hype-ok, imádjuk a buzzwordöket, és folyamatos, meg nem szűnő ilyen civilizációs csodavárásban vagyunk. Évtizedek óta biztosan, de talán nem túlzás, hogy évezredek óta. A csodák jönnek is, de vajon akkor és ott azok a csodák változtatják-e meg a világot, amire mindenki várt? Erről fogunk ma beszélgetni, és a vendégünk pedig Gaunder Milán, aki 17 évig dolgozott a Mastercardnál, és kb. Egy tucat különböző vezető és tanácsadói pozícióban, ugye messze nem egy startupban, nem úgy gondolunk a Mastercardra, mint egy feltaláló cégre, mégis, hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor jelentősen megváltoztatták a mindennapjainkat. Én legalábbis úgy vagyok vele, hogy az enyémet az biztosan. Hát először csak egy olyan pénztárcát vettem, amiben nem volt helye az aprónak, most pedig már évek óta nem is hordok magammal a pénztárcát, csak a mobilommal, vagy akár mondjuk így a strandra suppal bevezve is tudok magamnak venni egy sört az órámmal. Nézzük meg, hogy évtizedes távlatban vajon miért nem gondoltam volna, hogy ez egy jelentős innováció lesz.
2: Hello, üdvözlöm az összes hallgatót, és köszönöm, hogy meghívtatok. Miért értelmezzük félre a jövőt? Szerintem, és nyilván erről inkább egy pszichológust kéne megkérdezned, mint egy közgazdász, de ugye azok a dolgok, amik közvetlenül érintenek minket, amiket sokat hallunk, azoknak a vélt hatását felerősíti az agyunk. És úgy gondoljuk, hogy azért, mert ezen a héten már háromszor hallottuk azt, hogy, és akkor most behelyettesítheted éppen az aktuális divatot, legyen az közgazdasági divatról, vagy életviteli divatról, akkor úgy gondoljuk, hogy hú, azt követnünk kell, és az fogja megváltoztatni a jövőt, és utána ezt felülértékeljük. És hát ez abszolút nem feltétlenül van így, hogy amiről sokat beszélünk egy adott héten, inkább azért beszélünk, inkább ezek a FOMO hatások, hogy mindenki akkor arról kezd beszélni, amit ő is hallott, és akkor, hogyha ezen a héten ChatGPT-ről kell beszélni, akkor én is úgy teszek, mint hogyha tudnám, mi az, és akkor úgy teszek, mint hogyha már kipróbáltam volna, és hogyha én mondom, akkor te még inkább kisebbségi komplexusba érzed magad, és akkor te is utána olvasod, és te is arról beszélsz. És akkor ilyen buborékokat hozunk létre, és az ember fejébe az van, hogy akkor ezek befolyásolják majd a jövőt. Korán sem biztos. Az, hogy mi befolyásolja a jövőt, erre ugye nagyon sok mondást, meg nagy idézetet lehet citálni, és ugye az egyik az a híres, hogy 2 éves távlatban mindig túlbecsüljük a változásokat, 10 éves távlatban meg alulbecsüljük. Ugye erre az én megfejtésem ugye az, hogy 2 éves távlatban azért becsüljük túl, mert pont emiatt a buborék hatás miatt, amit az előbb leírtam, az ember azt hiszi, hogy azért, mert sokat hall valamiről, az akkor hirtelen el fogja önteni a világot és megváltoztatja, és ezért az evolutív változásokat, hogy valami, ami már itt van, az milyen gyorsan terjed el, ezt mindig túl becsüljük, és nem olyan gyorsan terjed el semmi, még a digitális korban sem, mint ahogy azt gondolnánk. Míg 10 éves távlatban olyan dolgok változtatják meg a világot, vagy főleg hosszú távon, most helyettesítsük be a 10 évben a hosszú távon, amelynek még a csiráit se látjuk ma. Ezeket nevezem én ugye forradalmi változásoknak. Ezeknek nem látjuk a csiráját, ezért nem is gondolunk rá, hogy azok fogják megváltoztatni, hisz nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. De 10-20-100 éves távlatban biztos, hogy lesz valami forradalmi változás, legyen az történelmileg értendő forradalmi, vagy üzleti értelembe vett forradalmi változás, és azok elsöprik a meglévő szereplőket, a meglévő államokat, a meglévő cégeket. és ismerjük azokat is, hogy a S&P vagy a Dow Jonesnak a hány százaléka cserélődik le 10-20 év alatt, pont azért van, mert azok a szereplők, azok idejét múltá válnak, és akik 20 év múlva vannak, vagy lesznek a Dow Jones Indexben, az S&P-ben vagy akárhol, azoknak a nagy része az még nem is létezik ma.
1: Igen, és ott valószínűleg könnyebb úgy megérteni, hogyha ha így retrospektív visszanézünk, és van is neked egy szuper jó gyűjtésed, amit 1969-ről szedtél össze, ugye azok a hírek, amik akkor uralták a sajtót, ami most valószínűleg nekünk a ChatGPT és hasonlók lennének, és azok a mára már triviális világ megváltó dolgok, amik tényleg fontosak voltak, hogy ezek közül említesz néhányat?
2: Szeretem a 68-69-es korszakot sok szempontból, de egy kitűnő példája annak is, hogy mennyire túl tudunk értékelni bizonyos dolgokat. És ugye 69-ben, hogyha bármelyik hallgató rákeres most a telefonján, hogy Google-be, hogy milyen nagy dolgok történtek 1969-ben, akkor valószínűleg első helyen azt fogja kidobni a Google, hogy a holdra szállás, illetve az emberi holdra lépés akkor történt. És még ha mi a kommunizmusban éltünk is annak idején, még nálunk is ez egy ilyen világegyesítő nagy aha moment volt, egy ilyen rácsodálkozás, hogy Úristen, azt, amit csak évmilliókig vagy évszázadokig csak innét néztünk, hogy a távolból ott van valami, arra oda tudtunk menni és lelépni rá. Ez tényleg valami olyan felemelő világegyesítő érzés volt, hogy mindenki azt gondolta, hogy ha erre képesek vagyunk, akkor határa csillagos ég, tehát akkor 10-20 éven belül benépesítjük majd a Holdat, aztán a Marsot, a Vénuszt, és globális felmelegedés, meg ilyen apróságok nem fognak az utunkba állni, hisz mindent meg tudunk oldani technológiailag. Hisz összeszedték akkoriban, nyilván ez kellett egy versenyhelyzet, erre majd visszatérhetünk, a Szovjetunió, vagy a keleti blokk és a nyugat között, hogy Kennedy úgy döntsön, hogy a GDP-je 5%-át Amerikának arra áldozza, hogy egy ember kiléphessen a Holdra, amely utólag, és most nyilván egy csúnya és erős értékítéletet mondok, öncélú, egy lárpurlár innovációnak is tekinthetjük, hisz kilépett az ember a Holdra, és akkor utána még 13 férfi kilépett a Holdra, na bum, ugye 50 évvel később nincsenek települések se a Marson, se a Holdon, se sehol, nem népesítettük be. Mellékágon persze sok kellemes mellékterméke történt ennek a innovációnak, de ahhoz képest, hogy 400 ezer zseni, 400 ezer a kor legnagyobb talentumait állítottuk hadirendbe azért, hogy kifejlesszék azt a űrrepülőgépet, amivel lesz tudnak szállni a Holdra, és tényleg a hatalmas pénz és energia ment erre rá, azért ahhoz képest nem változtatta meg a világot. És hát ugyanebbe az évben készült el a Concorde is, illetve tette meg első szuperszonikus útját, amely szintén olyan műszaki csoda számba ment akkoriban, hogy mindenki azt hihette, szintén 400 ezer ember dolgozott rajta csak ezen a kontinensen, mindenki azt hihette, hogy ez itt évek alatt romba dönti a hagyományos légiközlekedést, és teljesen más lesz az utazási szokásunk, a vasútnak befellegzett, autóknak befellegzett, nemzetközi hajóutaknak befellegzett, és zsígy-zsúgy, majd átlépjük a 2-3-szoros hangsebességet, és így úgy fogunk repkedni, hogy Budapesten reggelizünk, aztán Sydneybe ebédelünk, és utána hazafelé még Japánban megállunk egy kávéra. De nem ez történt, hanem épült 14 darab ilyen gép, megélték a maguk kis 25 évét, és aztán egy szerencsétlen tragédia után még megpróbált talpra állni, de soha nem állt talpra, és az igazi forradalmat a légiközlekedésben nem az új hardware, nem a gyorsabb repülőgépek hozták el, hanem a jobban szervezett légitársaságok, a Ryanair és a Wizz Air és a többiek, akik ugyanazokkal a géptestekkel utaztak, mint a hagyományos versenytársaik, csak egy más üzleti modellel. És a sor megy tovább tulajdonképpen a Woodstock és a 68-as Love and Peace forradalmakig, akik szintén azzal az ígérettel jöttek, hogy a társadalmat megreformálják, és lám a felnőtt Woodstocki generáció Vladimir Putyintól Donald Trumpig és Joe Bidenig és Xi Jinpingig mind hatalmon vannak ma, így vagy úgy, de nem a Love and Peace and Rock and Roll, tehát a Rock and Roll-t még csak-csak képviselik, és ugyanígy lista még folytatható lenne, hogy azok a dolgok, amik akkor hatalmas dolgoknak tűntek, és mai napig a Google azt köpi ki, hogy ezek voltak a legkorszakalkotóbb, fenomenális, és a mérnöki munka, vagy a társadalmi innováció csimborazói, azok valójában 10-20-30 éves távlatban valahol szertefoszlottak, és nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ellenben történt sok más dolog, de én kettőt emelnék ki 69-ben, amiről nem írtak az újságok akkor, vagy legfeljebb valami kis helyi egyetemi lapok, és nem dolgozott rajtuk 400 000 ember, és nem hozták össze a legnagyobb mérnöki tudást mögötte, és nem nyomták bele az állami pénzeket, de mégis ma, hát nem csak kettőnknek, de szerte országba sok millió ember és a világon sok milliárd ember használja ezeknek a végtermékeit. És ez a két dolog, amit citálni szoktam példaként, az egyik az ARPANET nevű projekt, amiben persze volt amerikai állami pénz, egy ARPANET nevű projekt, amely 4 nyugati parti egyetemet kötött össze 69-ben, és a UCLA-ről megpróbáltak a Nevadai Egyetemre elküldeni egy ötbetűs üzenetet, az, hogy login, és amely üzenetből végül is csak a UCLA hatalmas termet betöltő számítógépéről csak az L és az O betű ment át végül, de ezt a két betűnek a átküldését az egyik egyetem számítógépéről a másik egyetem számítógépére tekinthetjük a világ első e-mailjének, és az, hogy ezt a négy egyetem számítógépét összekötötték az internet csírájának, és ez a dolog, ami aztán még 10-20 évbe telt, mire aztán többet bekötöttek, és utána eljutott a fogyasztókig, de ez az, amely ma sokkal, de sokkal jobban befolyásolja a mindennapjainkat, mint az előző három dolog, amit leírtam, amiben pedig hatalmas pénz, paripa, fegyver és emberi munkát és tudást nem kímélve ömlött bele a pénz és hangzatos innováció volt. A másik példa pedig a Mastercardnak az őse, a Mastercharge, amely 69-ben nyerte el ezt a nevet, és kötötte össze a nyugati és keleti parti bankokat, majd később az európai bankokat, amely megint csak a kor klasszikus értelmezésében nem tekinthető innovációnak, hisz technológiailag nem volt semmi trüváj abban, hogy egy műanyag lapocskára dombornyomással számokat nyomtatunk, és ráteszünk két karikát, amely szimbolizálja ezen bankoknak a összefogását, hanem egy üzleti modell volt, és mégis ma mindkettőnk zsebébe, és még másik 3 milliárdjében van ilyen kis lapocska, és ezzel fizetünk napi sokszor, vagy már ezzel sem, hanem ahogy mondtad a karóráddal.
1: Felmerült bennem az, hogy ha ezek a nagyon túlhypolt innovációk és témák, ezek nem hordozzák magukban ugye ezt az óriási átütő sikert, mint amit várnak tőle, akkor van-e egyáltalán értelme ennek a túlhypolt mindent kipróbálunk, és amikor tényleg egy témára mondjuk ilyenkor akár a startup világ így rázuhan, és mindenki próbálkozik, ennek hol a helye szerinted?
2: Ötletből általában nincs hiány. Fenntartható üzleti modellből sokkal inkább van. A legtöbb startup, a legtöbb ilyen innováció, az lenyűgöző tud lenni, amikor bemutatják egy prototípusba, egy zárt terembe, egy különleges környezetbe. És ezért általában én ilyeneket látok, nem is a terméket kezdem el kérdezgetni, hogy működik, mert abba ment bele az összes tudás, tapasztalat, és a zsenie az alkotóknak, vagy az alapítóknak, hanem az üzleti modell az izgalmas, mert az, ami tulajdonképpen 30 év múlva is túl kell, hogy éljen. A termék, a technológia az el fog avulni. A csapat az egy picit túléli, de az meg le fog cserélődni. Az üzleti modell, ki fizet kinek és hogy, skálázzuk fel, tulajdonképpen az kell, hogy túlélje a Concordot és a Holdra szállást és az első rövid 25 évet. És ezért, amikor a vállalatokban akár belső viták vannak, hogy mire költsük a vállalati pénzt, akkor ugye nagyon könnyű, tulajdonképpen mint egy ilyen bullshit bingo, ugye te is dolgoztál ilyen nagy cégeknél, amikor milyen szavakat használnak az emberek bizonyos döntések indoklásaként. És amikor túl sokat hallod azt, hogy ezt azért kell megcsinálni, mert ez stratégiailag fontos, vagy azért, mert a vezető, a vezérigazgató ezt nagyon szereti, vagy mert a versenytársunk is ezt csinálja, azt hallottuk valahol. Na, ezek azok az indoklások, amik értelmetlenek, amik akkor jönnek elő, amikor nincs valódi logika azért, hogy miért is csináljuk meg. De ezek jó hangzanak. Még hogyha valaki az egy olyan dolgot hoz, ami pofon egyszerű, hiába nagyon sok meló volt mögötte, de a végtermék pofon egyszerű, logikus, intuitív, könnyen használható, akkor ezt sokszor lebecsüljük, mert hogy annyira egyszerű, hogy jöjjön, hát ezt én is meg tudnám, vagy ne? De valójában a hosszú távú sikernek sokkal fontosabb attribútuma az, hogy valami könnyen használható, fenntartható üzleti modell, intuitív legyen, józanparaszt észre megérthető, mint hogy valami rohadt komplikált legyen, sok szakzsargonnal, nagyon sok digitális és nem tudom milyen szavak ráaggatásával, AI-jal megtámogatva, és a versenytárs is ezt csinálja, és mi is, és ez stratégiailag fontos beruházás, azok általában el fognak hullani.
1: Most egy kis rövid szünet következik, de ne menjetek el, már is visszajövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul egyszi!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest! Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest! Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Vajon mi múlik, hogy egy alaposan beharangozott, óriási támogatással létrehozott, túlhypolt fejlesztés nem lesz átütő siker, de egy apró ötlet, amire senki nem figyel, mint például a bankkártya, időtálló, sőt lényegében nélkülözhetetlen innovációvá válik. Gauder Milán a vendégem, akivel a hasznos és a haszontalan innovációról beszélgetünk. Ott hagytuk abba az imént, hogy mi minden jelzi előre, hogy egy adott ötlet, a létrehozott termék hamar eltűnik, vagy valóban fenntartható üzleti modell lesz belőle, és akár még 25 év múlva is használjuk. Kiderül, hogy az egyszerűség az egyik kulcsszó. Ez az Epic Stories, Dojcsek Dániel vagyok, azonnal folytatjuk a beszélgetést Milánnal.
2: Említetted, hogy azért van egy erős nyomás, meg valószínűleg az emberekben, főleg a nagyvállalatokban van mondjuk megfelelési kényszer, vagy egyszerűen a mozgástere szűk. Az elég sokáig voltál szerintem sikeresen egy ilyen nagy szervezetben, hogy hogyan lehet képviselni ezt az intuitív, egyszerű, logikus ötletet, mert ahogy mondtad, ez mindenki azt mondja, hogy hát ez hülyeség, vagy ez túl egyszerű, vagy ezt én is tudom, de hogy mégis, hogy ahogy elmondtad, az ilyen iteratív innovációknál azért ez nagyon sokáig tart, amíg a radar alatt megy, és utána kezdi el kimozogni magát, hogyha szervezeten belül vagy, és dolgozol egy ilyenen, vagy van egy ilyened, vagy csapatod ezzel, akkor mi a jó módszer, vagy séma arra, hogy ezt életben tartsd?
3: Ha valaki bejön, és te nem érted meg 5 perc alatt, hogy ugye miről beszél, akkor az nem jó. Ha nem tudja elmagyarázni a saját nagymamájának, vagy a saját 5 éves gyerekének, akkor az túl komplikált. Tehát addig kell csiszolni egy ötletet, és itt kell, hogy elhújjanak a lárpudlár innovációk, addig kell csiszolni egy ötletet, amíg olyan egyszerűen elmondható, és olyan kézzelfekvő, most persze B2C termékekről beszélek, vagy retail termékekről, tehát a nagy közönségnek szánt termékekről beszélek, mert nyilván vállalatok között nem kell, hogy minden pofon egyszerű és megérthető legyen. De hogy addig kell csiszolni egy terméket, egy szolgáltatást, egy ötletet, amíg olyan egyszerűen megfogalmazható, hogy ez miért jó, vagy ez hogy fog működni, hogy azt a 8 éves lányom is megértse, vagy a szüleim, vagy kinek a nagyszülei generáció.
2: Biztos, hogy ez csak a B2C-ben igaz, mert ha mondjuk egy vállalatban tényleg sok stakeholder van, és sok embert kell meggyőzni, ezért valószínűleg akkor is jól jön, hogyha el tudod könnyen magyarázni, és van ez a klasszikus, hogy a takarítót megkérdezte az amerikai elnök a Cape Canaveral, hogy mit csinál, és akkor űrhajót küldünk az űrbe, ott is valószínűleg akkor van egy ugrás, ő is el tudta mondani az egyszerű feladatát, hogy viszonyul ehhez, de hogy szerintem az vállalati környezetben is azért egy tényező, nem?
3: Abszolút, tehát igen, a kis kitérőm, vagy a kis feltételrendszerem csak arra vonatkozott, hogy ott nem feltétlenül olyan értelme kell a 8 éves gyerekednek tudni elmagyarázni a végterméket, de egyszerűen elmondani a kollégáknak az mindenhol alapkövetelmény, és szerintem ez minden embernek a problémája valamiféle kisebbségi komplexusból fakad, mikor bekerül egy nagy szervezetbe, frissen kijöve az egyetemről, iskolából, bárhonnét, hogy azt hiszi, hogy minél több szakzsargont, rövidítés, főleg a angolszász vállalatoknál nyilván rövidítésekkel dobálózik, annál okosabb ő.
2: De innovációnak nevezhetjük ettől függetlenül azt is, hogyha mondjuk tényleg nem űrhajót küldünk az űrbe, hanem mondjuk nem tudom, 3 millió ember ügyfélkiszolgáló rendszerét építjük, és azt csiszolgatjuk, és azokat a folyamatokat tesszük egyszerűbbé, mert valószínűleg azok, akik ezt készítik, nekik nehezebben tűnik úgy, hogy valami óriási dolgot csinálnak éppen.
3: Innováció nyilván tágan értelmezhető fogalom, és az, hogyha valamit ma egy picit jobban csinálunk, mint tegnap csináltuk, az nevezhetjük fejlődésnek, azt a gondolatot, amivel ide eljutottunk, nevezhetjük innovációnak. Az innovációt egy ideig a verseny hajtja, vagy inkább a verseny jutalmazza, mert ha te innovatívabb vagy, és kicsit jobban csinálod ezt a podcastot, vagy kicsit jobb itt az ergonómia, vagy a beltér, vagy valami, akkor egy picit előrébb jutsz, és az összecsapás, mikor eljön a piacon, akkor te vagy hatékonyabb vagy jobb, vagy szexibb, vagy izgalmasabb, vagy valami, és ezért megéri innoválni megéri jobban a saját kényelmed érdekében, vagy a piaci verseny miatt valamit jobban csinálni. Ez hajtja meg az emberi elme, ami vágyik arra, hogy egy picit jobban csináljuk ma, mint ahogy tegnap csináltunk. Ez persze a modern társadalom egy fétis is lett, és ezért nyilván a minden cég az ászlójára tűzi ezt, hogy fejlődni kell, de még mindig az a jó, hogyha azt tűzi az ászlójára, hogy fejlődni kell, és nem az, hogy növekedni kell, mert a fejlődést azt értelmezhetjük sokkal tágabban, mint az, hogy növekedni kell. Hogyha nem növekszik a bevételünk, valami, de fejlődünk egyénileg, cégesen, az már egy tök jó dolog.
2: Látsz különbséget abban, hogy mondjuk én angol szász kultúrában, vagy mondjuk a magyarországi vállalati kultúrában ezt hogyan kezelik az emberek?
3: Hát ugye, amikor azt mondtam, hogy fétis, amikor azt mondtam, hogy maga az innováció, ez most egy előretolt dolog, akkor nyilván kérdés az, hogy milyen jellegű innováció van az emberek homlokterében, mi az, ami szembe jön, kik azok a role modellek, akiket másolni akarnak az emberek. És hogyha a holdra szállás volt nyomva az amerikaiaknak, hogy arra vagyunk a legbüszkébbek, mondjuk a 70-es években, akkor nyilván mindenki űrhajós akar lenni. Hogyha egy vállalkozó, aki a semmiből valamit hozott létre, van az újságok címlapján, és ő tart a egyetemen, nem tudom, diplomosztó beszédet, akkor a diákok olyanokká akarnak válni, mint ő. Hogyha egy nem egy nullából valamit létrehozó vállalkozó, hanem egy cégvezető, a role model, akkor az emberek inkább alkalmazottnak elmennek egy nagy céghez, és hogy cégvezetők legyenek.
2: Úgy említetted azért, hogy a generációk különbsége, és hogy a generációk alatt nem csak az életkort értjük, mert azt gondolom, hogy a fiatalokban a változás iránti igény az mindig magas, és ahogy öregszünk, ugye az egyre csökken, ennek valószínűleg vannak ilyen evolúciós, szociális okai, de hogyha úgy nézzük a generációkat, mint ugye az XY, Z, alfa generációnak különböző ilyen életélményei vannak, akkor ha a mostani fiatalabb generációt nézzük, akik ugye nagyon gyorsan megkapnak, nagyon készen rengeteg dolgot, és a digitális világban a hozzáférés típusú dolog az most egy óriási sztár dolog, mint korábban mondjuk a hosszú kitartó gyűjtögetés, vagy mondjuk egyéb ilyen minták voltak jellemzőek, akkor ilyen szempontból érezhetjük esetleg veszélybe mondjuk a következő utáni generációnak az innovációs vágyait, vagy ez egy ciklikus mozgás, és majd előbb-utóbb visszalendül egy inga.
3: Kérdésedbe cselesen elrejtetted a sugalmazott választ is, így próbálok annak ellen mondani, vagy attól eltérni. Ugye ami hatalmasat változott nyilván a gyűjtögető korszaktól egész a mai napig, hogy ugye az innováció híre és felhasználása sokkal gyorsabban tud tova terjedni, mert egyszerűen az információ, a termékáramlás sokkal gyorsabb. Amikor a papírpénzt feltalálták a kínaiak, utána a Marco Polónak el kellett oda menni, rácsodálkozni, hogy jé, nem az aranyt hordozzák a egyik helyről a másikra, vissza kellett jönni, és akkor bevezettük Európába is a papírpénzt. Tehát sok száz év lemaradás volt az innováció terjedésébe. Ma ez sokkal gyorsabban, lányaimhoz nyilván percek alatt eljutnak a kínai innovációk, még ha ilyen flashekben is a TikTokon vagy bármin keresztül. Tehát az ötlet, tehát ezek a ciklusok, amíg valami felfut, az lerövidül, de hát ugyanúgy ugye a 15 perc hírnév, az lerövidült valószínűleg 15 másodperc hírnévre, mert valami nagyon felfut, és utána jön a következő, és jön a következő, és jön a következő. Tehát fennmaradni hosszú távon ilyen értelemben nehezebb, de felfutni is könnyebb. Ilyen értelemben van gyorsulás, ahogy az emberek figyelme is lerövidül, mennyi ideig tudnak koncentrálni, és mennyi ideig tud valami fennmaradni. Ez más agyi berendezkedést és tanulási képességet igényel, mint mi tőlünk vén emberektől, és hát főleg a gyűjtögető társadalmaktól, ahol nem kellett ennyire gyorsan figyelni, hogy a szomszédod milyen ekével szántja fel a cuccot, mert ráértem azt a 80 generációval később is észrevenni, akkor sem maradtam le nagyon.
2: Igen, még kicsit talán arra gondolok, hogy ugye nem unatkozunk, azt mondják, hogy ez egy ilyen nagyon fura dolog, és hogyha nem unatkozunk, akkor nem biztos, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy mit változtassunk, és hogyha mindent már valaki kitalált, akkor lehet, hogy ez a vágy, ez egy picit lapos, de mondjuk úgy látszik, hogy tényleg azért záporoznak az ötletek, de hogy ez is talán csak egy percepció, hiszen azért gondoljuk ilyen soknak az új ötletek számát, mert viszonylag gyorsan eljut hozzánk.
3: Igen, az a nem unatkozunk részre, igen, a nem bambulunk, az biztos, hogy ez egy hiány, és ez teljesen másfajta innovációkat fog létrehozni, mert a bambulás, unatkozás, bambulás, az ugye kell ahhoz, hogy leülepedjenek a dolgok, amiket látunk, és ami hihetetlen információ jön, és az összeálljon valamivé. És ugye nem feltétlenül ugyanazt, hogyha ugyanazt a kaput döngetjük, vagy ugyanazt a megoldást próbáljuk csiszolgatni folyamatosan, és nem lépünk ki, úgy nehezebb a fejlődés.
2: Jó, hát akkor mindenkit arra biztatunk, hogy közül próbálkozzon néha egy kicsit pihenni, meg hátradőlni, de akkor ugye annak ellenére, hogy úgy kezdtük a beszélgetést, ugye a jövő az nem megjósolható, hogyha mondjuk most a mostani tudásoddal felvértezve indulnál útnak, akkor mire figyelnél oda?
3: Az biztos, hogy sokkal többre értékelem, visszatekintve is akár, vagy a környezetembe a vállalkozókat, mint ahogy annak idején ezt hittem, láttam, vagy bátorságom volt, hogy belevágjak. Én ugye alkalmazott lettem, szerencsére egy akkora vállalatban lettem alkalmazott, ami hát bár startupnak nem volt nevezhető a korát tekintve, de méretét tekintve azért valahol ott volt, egy 3000 fős céghez csatlakoztam 26-7 évesen, amely egy pici cég volt, tőkeellátottság, meg létszám, meg sok tekintet, de ma már ez egy hatalmas cég, és a világ egyik legnagyobb brandje, és stb. Tehát azokat, akik még ennél is kisebb céget alapítottak, vagy kisebb céghez csatlakoztak, azt mind visszamenőleg, mind előre tekintve hatalmas megbecsülés kell, hogy övezze, és ők azok, akik valóban megpróbálják megváltoztatni a világot, azokat a forradalmakat, amiről beszéltem, azok belőlük fognak kinőni. Ha valaki mer első lenni, ha úttörő lenni, és egy termékkel kijönni, vagy bármilyen értelemben forradalmat csinálni, azokat nagyon nagyra tisztelem, és ha lenne bátorságom, ha újra kezdhetném, akkor valószínűleg sokkal inkább megpróbálnám, hogy valamit nulláról létrehozni, de hát minél korábbi fázisba csatlakozni valami új kezdeményezéshez, mert az izgalmas, az világ megváltó, az egy emberöltő alatt biztos, hogy megvan benne a remény, a potenciál, hogy valami úttörő dolgot hozzon létre. Tehát én arra sarkallok mindenkit, aki most kezdi az életpályáját, hogy mikor, ha nem ebben a fázisban kell megpróbálni valami őrültséget, valami különlegest, valami nagy dobást, mert alkalmazottnak elvenni egy nagy vállalathoz, azt mindig lehet.
1: Köszönöm, ez egy remek végszó. Az Epic Stories mai vendége Gauder Milán, aki a Mastercard globális felső vezetője volt, manapság pedig befektetőként és tanácsadóként vissza tovább a megszerzett tapasztalatait. Mi is tovább megyünk, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok, Dojcsek Dániát hallottátok. Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bárna Szárpától hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
7: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
6: Kezdődik a Táltos Szamár Fesztivál Biatorbágyon. A háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztivál.

0: fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia négyes a 19. század elején Napóleon udvartartásában feltűnt 6/8-os vagy 2/4-es ütemű társastánc, amelyet négyszög alakban elhelyezkedő párok lejtettek. A francia négyes egy évszázadon át divatban maradt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek úgynevezett vízöntő korszaka nem csak az önfelett szabadság, a tánc és az LSD kábulatát jelentette, hanem a felesleges vietnámi katonásdit is. Milos Forman 1979-es Her című filmje remekül adaptálta a virággyerekek tiltakozását az értelmetlen halál ellen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Terry Callier, jazz folk soul legenda, énekes, gitáros, dalszerző, Curtis Mayfield gyerekkori barátja. 1964-ben adta ki első albumát, majd 2012-es haláláig még 14-et. Szerepelt a Massive-etek, a Kyoto Jazz Massive és a Coupe lemezein. A Four Hero és a Zero Seven is készített neki remixet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba-Mama kupon magazint még ma. A Promobox Baba-Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers, kiemelt partnerünk a For Life Medical Center és a Go For Life webshop.
3: Használd ki a nyár utolsó hétvégéjét. Balaton, nyárutó és jó társaság. És közben beszélgetések arról, hogyan lehetne egy kicsit másképpen élnünk. Dehogy nem fest. Egy hétvége találkozásokkal, kultúrával, zenével és közéleti programokkal. Szeptember 11-től 13-áig Balatonalmádiban, a Wesselényi strandon és Erzsébetligetben. Dehogy nem fest. Komoly gondolatok strandpapucsban. Jegyek és elképesztően gazdag program a dehogynem.hu-n. Nem jössz?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Björk It's Oh So Quiet című dalának videóját a sztárrendező Spike Jonze készítette. A kanadai Much More Music zenei csatorna 2007-ben a 8. helyre emelte a minden idők 40 legemlékezetesebb klipjének listáján. Az It's Oh So Quiet nem Björk dala. Először az amerikai énekesnő Betty Hutton hangján csendült fel 1951-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Doors 1967-es Number One slágeréből, a Light My Fire-ből az elmúlt több mint fél évszázad alatt rengeteg feldolgozás készült. We Young, Nancy Sinatra, Jose Feliciano, Amy Stewart, Natalia Oreiro, Shirley Bassey, a Messzívetek, a UB40, Al Green, Minnie Riperton, Stevie Wonder, csak néhány név a vége láthatatlan listából. Halljuk most a Struggi Gilberto verzióját.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Miss Shirley Bassey-t 1999-ben lovaggá ütötte az angol királynő. Azóta Dame Shirley Bassey-ként szerepelteti magát. Elnézzük neki, hisz megérdemelte. Az 50-es években kezdett jazzes poppal, 64-ben a Goldfinger főcímdalát, majd még további két James Bond film betétdalát is elénekelhette. 98-ban egy fiatalabb generáció is megismerhette, a Propeller Heads duó felkérésére domborított az óriásit robbanó Decks and Drums and Rock'n'Roll című Big Beat alapvetésen.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Baba-Mama kuponnapok. Szeptember 7-e és 13-a között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. A közkedvelt és környezetbarát Sol Drops mosószerek, öblítők most akár 33% kedvezménnyel kaphatók a Rossmann üzletekben. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Elnézést.
5: Nem mérsz bemenni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
2: Angolul léci.

Tadinho, deu uma peninha.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
4: R.E.M. Screaming Trees, Mad Season, Queens of the Stone Age. Nem egy új fesztivál line-upját hallod. Peter Buck, Bennett Martin, Ellen Johannes és társaik egy frissen alakult szupergroup tagjaiként érkeznek Budapestre. A Drain the Sea október 27-én először lép fel Magyarországon az Aquarium Clubban. Jegyek már elérhetők a livenation.hu-n.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

Koltai Róbert vagyok, magam is szívesen hallgatom, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

én Budapestem a Bolha piacon kezdődik. De a belvárosi röpít az esti szél. Vigyél magaddal, ha hol mesztelenre vetkőzik. Vigyél, még ez a dal véget nem ér.